0: Művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon, a Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap, Roma Szalon.
1: Jó estét kívánok, Kökény Anna vagyok, 2024, április 30-a, KEDD, 22 óra 5 perc van. A következő fél órában Hályos Zoltán képzőművésszel beszélgetünk. Az anyák napja közelettével mesél nekünk arról, hogy hogyan élte meg gyermekkorát nevelőintézetben, és arról is beszélgetünk, mikor eszmélt arra, hogy a képzőművészet az ő végzete. És persze, hogy hogyan segítették ebben őt a budapesti roma értelmiségi barátai.
2: Ez teljesen visszanyúl a gyerekkorunk, óvodáskorunkra, teljesen, és az áruházra, a gyermekotthonra fogalmazza, még azt is kimerem mondani, hogy együtt voltunk óvodás. És ennyire visszamegy teljesen ez az ismeretség a Kálmánnal kapcsolatban. Jó?
3: Helyileg hol vagyunk?
2: Jelenleg helyileg a Szabó-Szatmár Bereg megyei kis falu, ami Baktalóránt házának nevezik ezt a helyiséget, ezt a falut, és ott van egy ilyen létesítmény, egy intézmény, ahol árvákat foglalkoztak, vagy nem tudom, nem tudtak foglalkozni a szülők a gyerekekkel, és akkor mi kerültünk be az árvákba. Kaptunk persze végén már, amikor 18 évesek lettünk, és akkor úgy megtudtuk azt, hogy mi sztorink, és miért kerültünk be ebbe az árvaházba, és hogyan kerültünk be ebbe az árvaházba. De inkább már visszatérve, innen jön a kapcsolatunk, az ismerettségünk, hogy teljesen óvodás korunktól teljesen még a szakmunkás képzőig, ez a tiszadogi gyermekvárosig teljesen még szakmát tanulunk, és odáig, és utána, amikor 18 évesek lettünk, utána mindenki ment a dolgára, belépett a nagybetűs életbe, és akkor jó is fogalmazta Kálmán, hogy igen, mert hogy az Ávaház gyerekekre az volt a pecsételjük, hogy balhésók, csúnyán beszélnek, és rabolnak, és nem illeszkednek a társadalomban. Sok minden konfliktus van velük, és van egy ilyen, és ez a norma. És akkor Kálmán megmond tényleg egy olyat, hogy mi vagyunk a nem normálisak, mert mi beépülünk az aktuális rendszerbe, az aktuális életbe, ami fölveszünk mi is a ritmust azzal, hogy dolgozunk, családot építünk, és nem keresünk a bajt, hanem mi is beállunk a normál életbe, hogy túl akarjuk érni is a hétköznapokat, és akkor kisebb-nagyobb sikerekkel, ami előre visz, vagy egy picit vitte most egy átmeneti időszakok vannak.
3: Azt mondod, egészen nagy voltál már, amikor elmondták a te történetedet, hogy te ki vagy. Tud ez természetessé válni idővel? Az, hogy mindig ott marad, vagy ez elmúlik? Te nem családban nőttél, mások családban nőnek. Igazából, aki családban nőtt, soha nem fogja megtudni, hogy milyen lehet a másik, és viszont szerinted ez mindenkiben ugyanakkora másságot, vagy nyomot hagy, másságnak jó értelemben mondom, hogy ez idővel változik, és ez egy feldolgozható dolog. Azért kérdezem ezt tőled, mert az anyák napjának a hete van.
2: Úgy tényleg igazad van. Igen.
3: És nyilván az anya az a család is. Változik ez az élet során, hogy erre hogyan gondolsz vissza?
2: Inkább így fogalmazom, hogy gyermekkoromra vetitek vissza, és egyes szám első személy, én magamról beszélek most, és amikor fogalmazom így, hogy tudatomra ébredek az óvodás korszakomra, és akkor felbokom azt, hogy én létezek, én vagyok aktuális korszakomban, mint gyerek, és valahol láttam egy-két mintát, hogy az óvónő behozza a gyerekét, vagy láttam egy-két olyan jelenséget, hogy a dadus behozza a gyerekét, és akkor láttam olyan, amikor kimentünk a játszótérbe, akkor láttam ilyen mintákat, hogy férfinő és egy gyerek, de én meg egy házban vagyok, ahol sok gyerek van, de nem is tudtam felfogni azt, hogy mi vesz engem körbe. És valahogy egy kicsit elfog engem is egy olyan vágy, hogy mi lenne, ha. mi lenne, ha nekem is lenne egy olyan, persze nem az a játszok a gondolattal, hogy anyukám, vagy édesapám, hanem mi lenne az, hogy nekem is lenne esetleg egy ilyen jelenség, hogy én is tartozzak valahova, én is beleférjek ebbe a társadalomba, ebbe a családi körbe, fogalmazzam így. De nem is gondoltam sose túl. De később majd vágyaim lettek, hogy honvágyaim, inkább így fogalmazom, ami már több mintát látok már az általános iskolában, és akkor láttam azt, hogy egy-két gyerekek kimennek a szülőkhöz, kaptak engedélyeket, hétvégenként ki lehetett menni, és akkor felültek a vonatra, és akkor vagy érte jöttek, akkor olyan kis láttam, és valahogy nekem soha nem jött senki értem, valahogyan, mintha magamra maradtam volna.
3: Nagyon indiszkrét lenne, nem, hogy a te történetedet is mi is megismerjük, úgy, hogy te megismerted, hogy kerültél.
2: Hát egy gyors sztoriba, vagy egy pici sztoriba, dióiba elmesélem, bár lehet ezt nekint is írni belőle, de inkább egy kis dióhéba elmesélem, hogy az árvaházi történetem az történik itt, hogy Szabolcs-Szatmár Berek megyébe jönnek az én szüleim, és hetei lakosunk, ez Vásáros Naménytól egy pár kilométerre van, és édesapám az hiszen 46-47 éves, és édesanyám 16 éves. És megtörténik, ami megtörténik, és akkor én megszületek. És akkor menet közben volt egy olyan gyámügy program, ami kiment ugyanúgy a cigány családokhoz, és akkor megnézték, hogy rendben van a gyerek, vagy mi van vele. Meg a többi, amikor kihozzák a gyereket a kórházra, akkor gondolom ez a gyámügy rendszer azt, hogy megnézze azt, hogy oké vagy nem oké. És akkor én 4 hónaposan, január 4-én születtem, 1975 is január 4-én születtem, és 4 hónap után, április 12-én engem kiemelnek onnan a lakásból, abból a házból, amit így dokumentálnak, hogy a ház nem aktuális az életvitelhez, mint egy újszülött baba, döngölt föld van ott, rongyobba betekert baba, világítás nincs, és akkor az étel is ki nem mondható főzett, ami nem tudjuk, hogy mi van benne, és akkor döntöttek, hogy többszöri látogatásnál nem igazán tudták ellátni a gyereknek a biztosítását, hogy tudjon normálisan nevelkedni vagy élni, és akkor kiemeltek onnan április 12-én, én már a nyírbátori csecsemő otthonba kerültem. Szóval onnantól semmi, mint egy képvágás, hogy semmi, nulla.
3: Tehát nincs semmi.
2: Úgyhogy a gyors sztori még mellette folytatva, hogy Budapest, vagy általános iskolában volna, nem sikerült találkozni az anyukámmal, de akkor elkerültük egymást, mert akkor én Berkeszen vagyok az általános iskolában, 8 évet karol föl, és utána később majd a tiszadobi szakmunkás képzővel érkezett, mint szobafestő, és akkor ott van majdnem egy találkozás, de ott is elkerültük egymást. És akkor nem is volt lehetőség az anyámmal találkozni. Majd később Budapesten, amikor feljöttem ide dolgozni, itt éltem az életemet, akkor van egy lehetőség, hogy az egyik ismerősen dolgozik a Danka utcában, a 8. kerületben a Fűtött utcában, és akkor felhív engem az egyik ismerősen, hogy te figyelj, már van itt egy nő, aki Hályas Józsiként emlegeti, Hályas Józsefné emlegeti a saját nevét, gondolom a férj az apám nevét használta, nem vette el, vagy nem tudta, hogy kell más nevet felvenni, és akkor gondolom ez maradt meg ez a név használata, és egyébként Horváth Mária az édesanyám neve, és akkor felhívott ez a fiú, te figyelj már, minden azonos a te neveddel, mindent, te nem biztos, hogy ő, mondom, én nem tudom, már honnan tudjam. De ha érdekel, akkor menj el a Nyugatinál van a Podmaniszki utca, és akkor ott egy női szálló, menj el, nézd meg, sok volt. Jó, gyűltem egy kicsit magam, mert kicsit én is itt elgondolkodtam, hogy jaj, mi lesz, hogy lesz, jaj, találkozok vele, és akkor haragszok-e, nem haragszok le, ne cseszem le, szóval, hogy mi legyen, hogy legyen, miért nem jött, miért nem látogatott, miért nem bármi, vagy egy levelet akármi, és gyűlölet, harag, minden zajlik bennem. És akkor találkozok vele, elmegyek a Podgorjeszki utcába, találkozok vele, és akkor hajléktalan, ez a névi számra egy hajléktalan központ, és akkor ott hajléktalan ez a nő. Bocsánat, én így fogalmazom, hogy nő, de egy idegen, aki számomra sajnos nincsenek semmilyen szálak, érzelmi szálakra gondolok, ami fűződne egymáshoz, egy pici kis árnyalat, vagy bármi kis érzelmi szálak, ami kötődnénk egymáshoz, semmi, ez így világon semmi. És én mint idegen nőként nézek rá, és akkor ő mondja azt, hogy a hájász Zoli, igen, én, és akkor vagyognak a könnyei. És akkor érdekes volt ez a jelenség, hogy nem tudtam hova tenni. Nem is haragudtam rá utána már, nem is voltam mérges, de nem is örültem neki. Egy ilyen mint egy jó ismerősemmel találkozok, vagy egy idegennel találkozok, és akkor megadom a tiszteletet, ennyi. És akkor beszéltünk, elmentünk valamit egy kicsit beszélgetni, hogy igen, én vagyok az anyád, ez történt. Nem sok mindent mondott el, azt mondja, nem, szerintem nem is akart elmondani, mert szerintem ez egy rossz élmény, egy agyának kell veszíteni a gyerekét, és ennyi évesen találkozni vele a fiával. Hát nem tudom, nem sok mindent tudtam meg. Az a baj, hogy nagyon keveset tudtam meg. Na, szerintem szégyelt, és neki egy nagy fájdalma volt, hogy kiemeli a családjából, az így karjaiból egy 4 hónapos gyereket is.
3: Hasonlít aztán?
2: Jó kérdés. Szerintem igen. Szerintem biztos, hogy hasonlítok rá. Ja. Igen, ja.
3: Szerintem. Ismerős volt az arc, vagy a tükörből?
2: Inkább volt egy másik esemény, ami ez is egy jó volt, és ez például már ez egy kicsi pozitív volt, hogy rám ír a Facebookon egy hájas nevezetű Rózsa hölgy, aki nem tudom most mondani, jelenleg hány éves, azt hiszem 60 éves, és akkor figyelj már, én vagyok a unokanővéred, igazoljuk vissza egy másik valami. Jó, mondom, adok lehetőséget neki is, mondom, jó, már legyen, mondom, nézzük meg, legyen. És akkor találkoztunk ezzel a hölgyen, akkor olyan érzésem volt, mintha magammal találkoznék. Egy olyan érzés volt, mintha magamat látnám ott. Mondom, mi történt? Mondom, mintha én lennék ott, de nőben. Akkor elmondta, hogy 8-an vagyunk unokanővérek, és mi tudtuk mindent rólad. Láttuk is, hogy kiemelt téged a gyermekot, vagy elvisznek téged a 4 hónapos babát. Mindent tudtunk róla, csak nem tudtunk, hogy mi merre. Szóval szerint mentünk volna hozzá, mert te vagy az egy fiú, akit láttunk, hogy ott vagy közöttünk. Ez a 8 unokanővér mondta, hogy ő azt hiszem a második idősebbik nővér. Akkor mondta, hogy ő még meg is mosta a hátamat, hogy adatták neki, hogy megküldetett engem. Szóval, hogy engem még azt mondja, hogy meg a kezébe is tartott. Jó, ez üres, mert nincs itt se semmilyen érzelmi szállam, de jól esett egy ilyet hallani, hogy és akkor sok mindent elmondott. Hogy például akkor annak az időszakában, annak a cigánytelepen, ahogy ők nőnek föl, és akkor az édesapámról mesél, az anyámról mesél, hogy ők hogy éltek, milyen nehézségeken mentek át, és akkor... De valami őszintén nem éreztem semmit. Mindvégig az árvaházban voltam, mindvégig a gyermekotthonban voltam, és az, hogy most egy cigány kultúra, mit karol fel, abban az időszakban nem tudtam. Most, hogy azt hiszem egy ilyen 14 éve élek fenn Budapesten, és akkor most így kitárul előttem a cigány kultúra, hagyományok, nyelvek és az emberekkel találkozom, cigány emberekkel. Számomra ez az egy érték számomra, mert hogy amikor Angliába járok, és akkor lemegyek Indiába, vagy bocsánat, Angliába járok, és lemegyek az indiai sorra, akkor ott visszaköszön bennem, te Jézusom, az a Barabás Béla, az meg a Lakatos Béci, mondom, ez ilyen cigányok lakják ezt az Angliát, és utána jövök rá, hát nem lehet, hát indiaiak ezek. És ott egy jó érzés. Ott egy jó érzés töltött el, hogy akkor Indiából jövünk, és akkor nekünk van egy ilyen, hogy egy közös szálunk, hogy akkor a cigányok is ilyenek. Hát honnan? Ott már úgy, hogy helyére kerülnek a lapok bennem, hogy ami zavartság voltak bennem, akkor így az angliai útam az egy kicsit helyre rakta az, hogy akkor most mi az indiai, mi a cigány, és én hova tartozok ebbe, és hogy tudok ebbe létesülni. És akkor így összeraktam a lapokat. És a Kálmánra visszatérve, Kálmánra visszatérve, elkerülnek az éveink, elkerülnek.
3: Tehát amiért a beszélgetés folyik, hogy az maga, hogy találtad meg annak az örömét, hogy lerajzold azt, amit látsz, érzel, ami körülötted van. Mikor kezdődött ez?
2: Ez is egy jó út, nagyon jó út, és a sztori az, hogy az említettem az elég, hogy kint voltam Angliában, de valami szint, hogy egy nőcivel mentem ki, és akkor terveztem a nagybetűs életemet, hogy én kint leszek Angliában már. Azt hiszem, így elmondok, hogy a 5 évet tekerek vissza, most akkor olyan 43-45 éves lehettem, hogy csak akkor kint maradok, és akkor ott vagyok, és akkor ez nekem jó lesz. Británia, és egy nőcivel kim vagyok, és akkor hát egy nagyon-nagyon ketté lakt az életemet, mert ez a nőci állandóan azon volt, hogy nem tudom a nyelveket, még azon se van gond, én se tudok annyira angolul, de valamennyire, hogy ilyen konyha nyelven el lehet adni magamat, amit el akarok kérni, és akkor befeszült. Jó, megértem, messze van a távol, van a hazájától, van egy lánya, meg stb. És akkor honvágya van. És akkor volt egy olyan felelősségtudatom, hogy ha kihoztam, akkor vissza is viszem Magyarország, nem azt, hogy csak úgy tessék itt egy Repsi egyes, akkor menj, ahogy akarsz. És akkor ott egy ilyen vonal volt benne, hogy na most itt ez a terve elment, ez elúszott, ez nem sikerült, és mindaddig megfeleltem a rendszernek, mindaddig megfeleltem sok mindennek, önmagamnak is, ez az út teljesen elvágta bennem. Megengedtem a hajamat, megengedtem a szakállamat, és egy ilyen nem is lázadás, hogy ilyen inkább az, hogy van egy az a szó, hogy na most már nincs mit veszíteni. Tehát, hogy most már az a kis remény is elment. És akkor találkozok a Balogh Tibikével, jó, hát többször van kapcsolatunk, és akkor ő próbálja kicsit gyógyítatni a szívemet, látta, hogy gáz van. És akkor Budapesten van itt egy Szent Király utca, a 7 szám alatt ott a régi frok működött, és a Tibi kapott egy galériát, és akkor oda be tudtam menni, és akkor mondta Tibi, hogy ha van kedved, gyere el, van kedved, rajzolgass, és akkor magam szorgalmával ezelőtt egy ilyen 8 éve kezdtem el csinálgatni.
3: Kezdtél el rajzolgatni?
2: Kezdtem el színnel rajzolgatni, és a Tibi ott adta az instrukciókat, hogy így, úgy, amúgy, így csináld, amúgy csináld, és akkor látta azt, hogy nagyon szorgalmas vagyok, látta azt, hogy hát ez nem úgy van, hogy most héve-óba bemegyek, hanem az a tehettem mindig bementem. Mert lehet, hogy ezzel próbáltam így gyógyítgatni magamat, hogy akkor ez kicsit legyen ez az út, és akkor... De nem tudtam, hogy ez mit takar le. Hogy később tudtam meg, hogy ez mit takar le, hogy hát ez egy önismeret lesz. Ez egy önmagammal való találkozás lesz. És ezt nem is tudtam, majd a végén tudtam meg. Sőt, nagyon örülök, hogy ez megtörtént. Hogy önmagammal találkozni. Na most gyerekkorom óta azért mindig is szerettem ezt a kultúrát, mindig is szerettem a múzeumokat, mindig is szerettem a festészetet, az építészetet, és akkor
3: ezek így van. Rajzoltam.
2: De volt rá például egy-kettő, de inkább a hétköznapok fölkarolták azt az életritmust, hogy menj el dolgozni, családod van, és erre nincs idő, erre csak ugye túlélni minden percet, és akkor biztosítani, amit kell. És ezek így elmaradtak közben. És akkor, ez, amit az előbb mondtam, hogy visszajöttem Angliából, akkor itt már nem volt veszíteni való, itt már most mindegy, hagyjuk. És akkor, ahogy ráléptem erre az útról, hogy rajzolunk, és akkor Tibi elmesélte sokat, hogy egyetemről jött, képzőművészeti egyetem, és akkor neki megnyit segített, sok mindent áthidalt, amiben nehézségei vagy hiányosságai voltak, és akkor beszélgettünk sok mindenről, hogy ennek a kézművészet nagyon sok mindent segített neki, hogy élj át, hogy hidalj át a hétköznapot és a kézművészetben lévő jelenséget. És mai napig ezt ki kell mondanom, hogy jó érzés erre az útra, jó érzés volt rá, na, jó döntés volt erre az útra átérni, mert tényleg sok mindent felépített bennem, ami egy önismereti út, ami pontokat tudok tenni a végére. Nem marad olyan levegőbe sok minden, hanem az, hogy improvizálni kell. És ha improvizálok, akkor tudjam azt, hogy abban az időben, abban a pillanatban hova kerülnek a dolgok. És nem az, hogy labirins vagyok, és nem tudom eldönteni, és akkor hogy lesz, meg elmegy lesz, meg ott lesz, meg...
3: Tehát én azt látom benned, igen. Szabad vagy.
2: Most nagyon.
3: Maradt a szakás, most maradt a
2: minden.
3: És egy olyan dolog, amit csinálsz, és nagyon jól csinálod. Hát,
2: vannak jobbak nálam, de mindig ezt kell mondani, vannak jobbak nálam, inkább ráléptem egy olyan útra.
3: De ez erről szól?
2: Nem erről szól. Inkább csak az, hogy a bizonyítás, hogy amikor a gyerek, én most az én gondolatom, mikor én gyerek vagyok, és akkor mindig felfele néztem. Milyen jó felnőttnek lenni, milyen jó lenne idáig eljönni, milyen jó lenne ezt és ezt is csinálni. Na most, hogy a képzőművészetre is rátértem, és akkor ezt csinálom, akkor kitűzik ez ember magába egy olyat, hogy na, hova is tartozok? Nekem mégis a mércén, nekem... Ja, aha, a viszonyítások, hogy... Ja, aha, akkor az Olaszország, ja, aha, akkor a Caravaggio, aha, mit csinált ez a Caravaggio? Aha, és a fényekkel játszik, ja, aha, hogy jött előre az alap? Most mi történt? Most ezzel mi történt? Ugye ez miért csendesedett? És akkor ez egy vizsgálódás, és akkor itt egyelőjel Caravaggio. Hát nekem odaig kell eljutni. Persze lehet, hogy soha nem fogok eljutni, de egy ilyen viszonyítás, hogy elindultam valahonnan, és mint például a hegymászók is, hogy mindenkinek az a dráma, hogy az Everest megmászta, de nem mindenkinek sikerül. És lehet, hogy már elején elhullanak, vagy a közepén elhullanak, vagy az utolsó pár méter előtt is vissza lehet fordulni, és nem biztos, hogy megmászik az Everest. És na most a festészetre is így gondolom, hogy nem mindenki jut el oda, mert az a szorgalma is az is rátetőzik, és persze valaki az, hogy vele születik, és akkor nem kell sok mindent letenni az asztalra, mert a kezéből jön, és a génei viszi tovább, és csak előjön abban az aktuális korszakban, és akkor tudja csinálni. De nekem meg az van, hogy én nem is baj, hogy nem születtem ezzel, hanem meg kell tanulnom. Mert ez jól esik, hogy meg kell, ösztönözni kell magadat azt, hogy felállsz és elindulsz, mert most jelenleg nekem nem sok minden jutott. Ez jutott, és ezt értékelem. Sőt, jól esik benne lenni, sőt.
3: Ez nem kevés?
2: Hát, ha mércére tesszük a dolgokat, akkor ez kevés. Én úgy érzem, hogy ez kevés. Mert ez csak egy ilyen, hogy fogalmazzam, hogy ez egy irány, hogy elmegyek erre az útra, de bármelyekre elmehetek. És persze mennyi százalékot teszek arra is. Hát,
3: lehet, hogy közben élvezed, amit csinál.
2: Én nagyon élvezem, sőt, imádom. És itt, hogy a galériában vagyok, látom mások munkáit, és ebből is táplálkozok, és egy bizonyítás van a romák, hogy hol járnak, a cigányok hol járnak, milyen képzőművészetet karol föl, és ebben létesülni, hogy találkozok olyan cigányokkal, akik autodidakta módon tanulnak meg vestegetni, és járnak a nyári táborokban velük találkozni. Hallottam egy-kettő olyan híres sztorikról, akik benne vannak ebben a cigány képzőművészetben, és egyedül csak a Péri Tamással nem tudtam találkozni, mert Tiszadon találkoztam én is ezzel a nagy festménnyel, ami ott volt a könyvtárban, és láttuk azért sokszor ezt az ő munkáját, és a Szent Andrásival tudtam találkozni, mindig tudtunk beszélgetni vele, és ott is kiderült, hogy ő is árvaházból jön, a Szent Andrási István is, hogy ő is egy árvaházas, és akkor a Nagy Busztival találkozni, az íróval, ezek így ugye ilyen. Még zárójelként mondok egy olyan eseményt, hogy hogy találkozok a cigányokkal, hogy mikor 14 éves vagyok, és volt egy ilyen lehetőség, hogy az egyik árvaházból vissza lehetett menni hétvégenként, még az érzelmi szálak nem igazán szakadtak el egymástól, a régi társaimtól, mert csak egy falu választ, vagy pár falu választ el minket, de volt rá lehetőség visszamenni. És akkor kikértük az engedélyt, adtuk hétvégén egy kettő napot, és akkor nem tudom ezt a leleményességemet, buszra szállok, megveszek egy jegyet, és akkor visszamegyek a másik árvaházba, vagy a gyermekvárosba, és akkor találkozok ott a cigányokkal, ott találkoztam a szabolcsi cigányokkal, és akkor volt egy, azt már utólag tudom ezt így megfogalmazni, akkor nem tudtam megfogalmazni, hogy a 80-as évek felkarolták azt a korszakot, hogy 1990-et írunk, bár rendszerváltás van, sokan elveszítik a munkájukat, és akkor a túlélést próbálják ott a romák, sokan elveszítik a munkájukat, és a túlélést próbálják ők is átkiszövölni. És oda jöttek hozzám, próbáltak patyizni, hogy ki vagyok, mi vagyok, és én egy végig árvaházból jövök, és nem szegény, nem akartam megbántani, de nem értette szerintem is az, hogy kinek a borja vagyok, kinek a családjából vagyok. Ismered-e Béláékat? Ismered-e ezt? Ismered azt? És akkor mondtam neki, ne haragudj, azt tudom, hogy merre. És akkor látta azt, hogy árvaházas vagyok, vagy látta azt, hogy lelences vagyok, ahogy így fogalmazták, akkor ezt a gyengeségemet, ezt a hiányosságomat kihasználta. És hogy fizessek neki egy kávét, fizessek neki egy sört, még amiért meg is történt, és akkor mondtam neki, hogy már mennem kell, ne arra, hogy mi megy a vonatom, de örültem, hogy tudtam beszélni veled. És akkor próbált így még marasztani, nem menj már, hova mész, hát minek mész, majd mész a következő vonattal, meg mindent, de mondom, hát mennem kell, ne arra, hogy rá. És akkor beszólt a srác, hogy nem, most leszel megverve, jó. És akkor egy ilyen félelmem jött rám, hogy na mondom, kávét fizetek, sört fizetek, cigit adok neki, még meg is vernek. Hát akkor ez mi ez? Na mondom, és akkor itt egy ilyen volt bennem az, hogy akkor ilyenek a cigányok, hogy adol, és akkor meg is vernek. Hát mondom, ez mi? És akkor Budapestre meg találkozok az értelmiségekkel. Budapesten meg mi van? Beszélgetünk, és akkor órákig fenn vagyunk, hajnalokig fenn vagyunk, és beszélgetünk erről és arról. Akkor most mi történt? Hogy találkoztam ezzel, és találkoztam azokkal? Akkor most mi van? Hova tartozok ebbe? És akkor már sok mindent meséltek a cigányok vele, és akkor nem tudom, jó érzés itt lenni köztük, jó érzés az felkorolni azt, hogy én is részt vehetek a cigány kultúrába, én is részt vehetek, tehetek valamit oda. Egy picit, mint csak egy kis morzsaszelet is teszek oda, nekem az is elég, de jól esik itt lenni a cigányok között. Tehát, hogy sőt, hogy itt most a munkatársként dolgozok a galériába, és jönnek a cigányok, és akkor van egy ilyen kis kávés, meg mit tudom én, egy-két jelenet is, jó kedvesen hozzászólni hozzájuk, hogy Soszi, Teles Baktáló, mi van veled? És akkor egy ilyen jó érzés patyizni velük. Ez egy ilyen, de tudni ennek is a mércét, hogy ennyi, és így, meg jól esik adni nekik.
3: Fölé nekem is feltűnt egyébként, amit te mondtál, hogy akármennyi képzőművésszel beszélgetek, uh-huh. és nagyon meglepődöm ezen, uh-huh. hogy egyik sem családban nőtt fel.
2: Az devidencia, semmi
3: más.
2: Szerintem deviáncia, menekülünk egy ilyen devianciát azért rakom ide, mert hiányosságunk van, ami nem igazán amit a Kálmán is mondott, ez a nem normális jelenség, hogy valamit keresünk, valami megoldást, hogy valami, ami feloldást talál bennünk. Még azt is kimerem jelenteni, hogy ha nekem csak annyi jutott volna, hogy család, munkahely, és ingázok a munkahelyről a családhoz, nekem ez is elég lett volna maga szépségében. És elfogadom, és nincs több, és ennyi, mert skatyjába tettem az életemet, és ennyi. És nem gondolom túl. De mégis, ha valaki lát, és valaki érez, és mozog bent valami, és nem tudja mi ez, még szavakban nem is lehet megfogalmazni, akkor ezzel mit lehet kezdeni? Ha elég jó helyen van, aktuális helyen, akkor esetleg valaki felfedezi, vagy valaki éppen tud ezzel dolgozni, vagy olvas, vagy bármi.
3: Zoli, de azt mondod, hogy minden, ami hiányzik,
2: igen.
3: Az oda abban tud megnyugodni, abban a vászonban?
2: Ha a kérdésekre válaszolni kéne, igenis, meg nem is. Egyben az, hogy elkosztok magamtól sok mindent, mert nem látom a világot, de egyben az igen meg azt jelenti, ami bánatom van, meg feszültségem van, meg sok minden, ami lezajlik bennem, akkor mint Pablo Picasso is mondja, hogy akkor kiabálj. És én nem tudok kiabálni jelenleg, hanem akkor a festményhez oda megyek, a bászonhoz, ecset festék, a terpentin illata, az olajnak az illata, és hát a változás, és akkor én az agyam, az elmém, a gondolataim és a kezem, az ecset, és ahogy parancsolok neki, hogy jöjjön ki valami, jöjjön ki. És ez a folyamatos harc, hogy most ez jó, már nem jó, most mi van, lejött, nem jött le, még mindig van bennem valami, eddig tart még ez a vihar, hogy van ez, mi lesz már, nem tudom, már nyugodjak már le. És akkor most hogy van, nem nyugodjunk le, még mindig csináljuk, és akkor egy ilyen, de ez mindig igaz, jó harc, ez egy ilyen kellemes dolog, ami nem e világ, ezt is mi kell mondani, nem e világ, mert nem fizikálni. Ami közvetítek, egy nyomatot hagyok magamot.
1: Hájes Zoltán képzőművésszel beszélgettem itt, a Roma Szalonban. Köszönöm a figyelmüket.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100 font 3 rádiódikben. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
1: Hivatalos kezdeményezés indult Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése érdekében, amelyet több ismert közéleti személyiség is támogat. A javaslattevők szerint a sok nagymester pályafutása és értékrendje alkalmas a legmagasabb közjogi méltóság betöltésére. Az államfőválasztási folyamat azután vette kezdetét, hogy kihirdették az alaptörvény 17. módosítását, amely megszüntette Súlyog Tamás megbízatását, így az országgyűlésnek 30 napon belül új elnököt kell választania. A Polgár Judit államfői jelölését szorgalmazó nyilatkozatot aláírók között van Kapu Tibor, Bán László és Rubik Ernő is. A támogatók szerint a sakkozó eddigi pályafutása szilárd alapot jelenthet a pozíció betöltéséhez. Életútja ötvözi a stratégiai gondolkodást, a tiszta logikát és a hazáért, illetve a jövő generációjáért érzett felelősséget írták. Kevesebb mint 3,5 évig tartott a vármegyék visszatérése. A magyar közlönyben megjelent alaptörvény módosítás nyomán ismét megye lett Magyarország hivatalos közigazgatási elnevezése. Október 1-től a vármegyéket ismét megyéknek kell nevezni. Szombat este megjelent a magyar közlönyben Magyarország alaptörvényének 17. módosítása, amelynek egyik következménye, hogy a vármegye elnevezés ismét megszűnik, helyette újra a megye válik hivatalossá. A jogszabály kihirdetésével a módosítás hatályból lépett. Így mostantól ismét ezt a megnevezést kell használni a közigazgatásban. A változás nem érinti a közigazgatási rendszer működését, kizárólag az elnevezést módosítja. A kormány korábban azt is jelezte, hogy a főispán megnevezést ismét a kormány megbízott váltja fel. Ez azonban számos további törvénytechnikai módosításra is szükség lesz. Már ki is hirdették a magyar közlönyben a 17. alaptörvénymódosítást, ezzel hivatalossá vált. 19-én hatályba lépett a törvény, és az azt követő nap szűnik meg Súlyog Tamás megbízatása, ezért 20-án éjféltől nem Súlyog Tamásnak hívják a köztársasági elnököt. Azt már eddig is lehetett tudni, hogy Súlyog Tamás aláírta a módosítást, ezt ő maga jelentette be szombaton este Facebook oldalán közzétett videójában. Súlyog Tamást 2024-ben Novák Katalin lemondása után 5 évre választotta meg az akkori fideszes többségű országgyűlés. A mandátuma 2029. március 4-éig tartott volna. Magyar Péter azonban már a kampány hajrában a március 23-ai nyíregyházi fórumon megígérte, hogy ha kétharmados felhatalmazást kapnak a választáson, módosítják az alaptörvényt és leváltják Súlyog Tamást. Az új kormány intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében, hangsúlyozta az Európai Bizottság jogállamisági jelentésében. A dokumentum kiemeli, hogy a helyreállítási terv, valamint az általános párbeszéd nyomán több jogszabályi reform is előre haladt. Emellett további alkotmánymódosítások előkészítése zajlik az igazságszolgáltatás, a korrupció ellenes intézményrendszer, valamint a fékek és ellensúlyok rendszeréhez kapcsolódó intézményi kérdések terén.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 rádiódikben.
3: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Hát nagyon sok szeretettel üdvözlöm a kedves Roma Szalon hallgatókat. Nagyon boldog vagyok, mert mindig csodálatos vendégek érkeznek hozzám, jobbnál jobb zenészekkel, rapperekkel, énekesekkel és színészekkel beszélgethetek, és hát hála Istennek ez most is így van, ugyanis újra itt ül

0: Nem szemben, MK Music! Szia!
1: Szia, szia, sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy újra eljöttél hozzám. Azért azt említsük meg a hallgatónak, vagy a hallgatóknak, hogy mi már ugye beszélgettünk, nekünk már volt egy interjúnk, de nem olyan régen megkerestük egymást, hogy milyen jó lenne újra beszélgetni, úgyhogy köszönöm, hogy újra eljöttél.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Egyébként imádok veled beszélgetni, mindig olyan jó témák vannak.
0: Nagyon szépen köszönöm. Első kérdésem az hozzátok az lenne, hogy hogy vagytok, ugyanis mondtad, hogy a kedves párod várandós. Hogy telnek a hétköznapok? Együtt érzek vele?
1: Hát figyelj, hát most már egyre nehezebben, mert ugye nő a pocak, most már abba a fázisba vagyunk, hogy már sehogy nem jó, semmi nem jó, kényelmetlen, fáj.
0: Nem jönnek rá ruhák, és a
1: igen,
0: többi.
1: De figyelj, egyébként nagyon várjuk már, viszont azt nem tudjuk, hogy fiú vagy lány.
0: Nem mondott, pont ezt szerettem volna kérdezni.
1: Hú, hát én már ettől kikészülök, kikattanok ettől, mert hogy én meg pont azt akarom, hogy lány legyen, egyébként lány szeretnék, és nem tudom ezt, hogy mi lesz, és ettől ki vagyok.
0: Hát figyelj amúgy, nekem azt szokták mondani, hogyha nagyon rosszul van a kismama, nagyon hányingeres, és nagyon mondjuk a hangulata is nagyon ilyen mozgékony, tehát hol nagyon jó kedve van, hol nagyon rossz, akkor mindig azt mondják, hogy ez kislány szokott lenni. Nem tudom, hogy a te párod milyen, vagy hogy éli meg a hétköznapokat, mennyire érzi magát rosszul, mert én például teljesen jól vagyok. Nem
1: hát
0: tudom.
1: Figyelj, ő egyébként úgy rosszul nincs, tehát hogy most ilyen rosszul létek, meg...
0: Hála Istennek, ne is legyen amúgy.
1: Nincs egyébként, és nem tudom. Lehet, hogy akkor fiú lesz, de nem tudom.
0: Azt mondja, lehet, hogy fiú. Jó, hát annak is örül az ember, nem?
1: Hát persze, igazából mindegy, csak egészséges legyen, és minden rendben legyen.
0: Így van, ráadásul említetted, hogy azért az Ovi miatt nem egyszerű a dolog, hiszen ott olyan betegségek ütik fel a fejüket, igen, hogy figyelni kell a kismamára otthon.
1: Sajnos igen, mostanában a nagyobbik az egyre többet beteg, és most is begyulladt a füle, tehát olyan betegségeket hoz haza, hogy mi szülők csak így nézünk, hogy most ez honnan jött megint, és miért, és meddig fog tartani, és hát ugye a gyereknek ez nem a legjobb. Én nagyon sajnálom, mert ilyen picike, és ilyeneket kell megélnie, én nagyon sajnálom.
0: Igen, hát nagyon kell rájuk vigyázni, most már tényleg olyan betegségek vannak, hogy az ember nem is tudja, hogy óvja meg a gyermekét ezektől.
1: Igen.
0: És hát zenepályán mi újság veled? Most akkor így az otthoni dolgokat kicsit kitárgyaltuk, de hát azért beszélgettünk a zenéről is, sőt, igazából ebben az órában csak a zene lesz a fő témánk.
1: Hát figyelj, zeneileg most saját talpamon állok, igazából elkezdtem a szóló karrieremet, egyedül csinálok mindent, úgyhogy folyamatosan forgatom az új klippeket, a dalokat. Velem van tele a TikTok.
0: Igen, szoktam veled találkozni. Mindig kidobja a videóidat, meg a YouTube-on is egyébként.
1: Aha, úgyhogy figyelj, teljes mértékben dolgozunk, gőzerővel, haladunk. Úgy gondolom, hogy egyszer egy 50 cent leszek itthon, és mindenki az én nevemet fogja harsogni.
0: Nagyon helyes. Ez a jó hozzáállás, menni kell előre. Említetted, hogy nagyon sokat dolgozol például Gino Káékkal, ugye?
1: Igen,
0: jól mondom?
1: Aha, igen, igen, igen, igen. Gino Káékkal ugye most jelent meg a legújabb dalom. GVM-mel is, köszönöm
0: amúgy.
1: Szépen, köszönöm. GVM-mel is csináltunk közösset. Rajta leszek az új albumján, az Ikon albumján, úgyhogy ezt majd hallgassátok meg, mert szerintem nagyon bomba lett.
0: Majd mindenképpen hoz be hozzánk, ezt így adáson kívül is mondtam, hogy majd küld be nekünk ezeket a dalokat, és akkor mi majd pörgetjük és hallgatjuk, mert ezek mind nagyon jók.
1: Szuper.
0: Említetted az elején a kis mondandódnak, hogy most már a saját lábadon állsz.
1: Így van.
0: Ez mennyire nehéz feladat neked? Hogy éled ezt most meg?
1: Hát figyelj, nagyon sok munkával jár, tehát szerintem ez így...
0: Igen.
1: Ez így nagyon nagy felelősség, úgy gondolom, mert ugye most, amíg volt menedzserem, akkor ugye ráhárultak ezek a dolgok, koncertszervezés, klipszervezések, stúdió leszervezése, ezek mind az ő feladata volt, és most ugye az én feladatom ezek. És amikor 0-24 csörög a telefon, de közben otthon gyerekezzek, de közben stúdiózok, de közben forgatok, na hát ez egy kicsit húzós dolog, de hát figyelj, igazából megcsinálom.
0: hála Istennek, meg amúgy ebbe bele lehet jönni, csak olyan szokatlan az elején, egyébként én is a magam útját járom, és én is mindig mindent magamnak intézek, és tudom, hogy amúgy mennyire nehéz az, hogy ennyi fele figyeljél, és amúgy kiszoktak nevetni, mert képzeljétek el, hogy én egy ilyen kis füzettel a kezembe mászkálok mindenhova, és akármit beszélünk meg, tényleg lehet az bármi, az az első, hogy írom föl a füzetbe, igen, mert annyi felé figyelsz.
1: Másképp elfelejted, tehát muszáj valóban feljegyezni, mert az agy nem tud ennyi mindent megjegyezni.
0: Tessék a dalszöveg, látod? A készségek. Na de ha már dalszöveg, akkor egyébként én arra gondoltam, hogy akár a következő megszólalásban beszélgethetnénk majd arról is, hogy neked kik a legnagyobb zenei inspirációid, melyek azok a dalszövegek, amelyek téged folyamatosan motiválnak, illetve hát zeneileg ki az, aki téged nagyon inspirál?
1: Hát engem nyílt titok egyébként, aki ismer, azt tudja, hogy én teljesen GVN fan vagyok, imádom magát a karaktert, zeneileg is, emberileg is nagyon szeretem őt. Nekem ő az, aki erőt adott, aki megindított engem úgymond lélekbe. Tehát mikor ő elkezdte a zenei karrierét, én a legelejétől figyelem őt, követem őt, és hát az évek során, ahogy láttam, hogy nől, nekem ő volt a szemembe az, aki megmutatta azt, hogy honnan, hova lehet eljutni. És én az ő példáját akartam, és csinálom is, követem is. Úgyhogy nekem a GVM az, aki a minden a bálvány.
0: De jó. És milyen jó az egyébként, hogy az álmok amúgy valóra válnak, meg az is egy nagyon nagy dolog, hogy neked ez az álmod, és most pedig együtt dolgoztok, és segít téged abban az út, vagy azon az úton végig menni, amit te szeretnél elérni. Ez egy nagyon nagy áldás egyébként.
1: Pont ezt mondtam Mikikének, barátomnak, hogy ezt beszélgettük, hogy hát mondom, emlékszek, amikor ültem a munkahelyem, és ábrándoztam, hogy hú, egyszer majd úgyis el fog jutni oda, és egyszer majd a GVM-et csinálok zenét, és pont ugye múltkor ott voltunk nála, és mondtam neki, mondom, ugye Miki, látod, hogy beültünk hozzá, és ott voltunk, és utána, amikor kijöttünk, én visszagondoltam arra, hogy azt a, hát erről még álmodtam nemrég. Szóval nagyon durva, álmokból valóságot ez.
0: Hát igen, csak ez ugye nagyon-nagyon kemény munkával sikerül. Akár erről is beszélhetnénk, hogy te mit tanácsolnál egyébként azoknak a rádiós hallgatóknak, akik abban a helyzetben vannak, amiben te. Hogy mondjuk lehet, hogy éppen valaki úgy hallgat éppen most minket a rádióban, hogy ugyanezek a gondolatok járnak a fejében, ami neked akkor járt a fejedben a munkahelyeden, hogy de jó lenne, hogyha az sikerülne. Téged mi motivált a legjobban?
1: Hát figyelj, én amit ajánlani tudok egyébként ezeknek a hallgatóknak, hogy ne adják fel soha. Mindig legyen egy kitűzött cél maguk előtt, és azt addig menjenek, amíg el nem érik azt. Mert nincs olyan lehetetlen.
0: Csak tehetetlen.
1: De én mindig is azon voltam, hogy nekem legyen. Hogy nekem jó legyen, én elérjem azt, amit szeretnék. És kitartó vagyok.
0: Hát ez nagyon jól is teszed, mert hála Istennek én is azt látom, hogy folyamatosan éred el a sikereket, és biztos vagyok benne, hogy majd még fogod is. Mi most elmegyünk, zenélünk, természetesen meghallgattunk egy pár dalt tőled, aztán pedig jövünk is vissza.
1: Oké. Okay.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádiódikben.
0: Rádiódik 100.3, gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek. Én a mikrofonnál még mindig Patai Anna vagyok, és még mindig itt ül velem szemben MK. Hello!
1: Szia, sziasztok!
0: Na hát igazából, ha már ugye beszéltünk nagyon-nagyon sok mindenről az első megszólalásban, akkor itt az ideje, hogy egy kicsikét szakmázzunk. Tudom, hogy már beszélgettünk erről, de hogyha esetleg valaki nem volt velünk az előző interjúban, akkor egy olyan kérdésem lenne, hogy egyáltalán is hogyan kezdtél el a zenével foglalkozni?
1: Hát én nekem már gyerekként nagyon nagy szerelem volt ez a zene. És mikor kicsi voltam, akkor a bátyám mindig vitt magával, képzeld el, egy gitárral a kezébe, ő mindig járta ezeket a mulatókat, kocsmákat, és én mindig valahogy hozzácsapottam, és mindig mentem, és fogtam a gitárt, még nagyobb volt a gitár, mint én, és én elterveztem azt, hogy na, én zenéből fogok megélni, és sztár leszek. Ott kezdődött minden, és akkor teltek az évek, kirugattam a szövegeimet, elmentem, felvettem, de még nem adtam ki. Nem éreztem, hogy hát szégyellős voltam inkább megmutatni a dalaimat bárkinek. És eljött az az idő, amikor kitettem a dalaimat. És láttam, hogy szeretik, osszák, írnak rengetegen, ú, de jó, csinálj nekem névre szólót, meg még minden. És úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor komolyabbra fordítom ezt az egészet, kicsit tényleg beleásom magam ebbe az egészbe jobban. És akkor minél jobb dalokat csináltam, minél több klippet csináltam, és folyamatosan adtam ki ezeket. És hát itt vagyunk mára.
0: Mennyire volt nehéz megírni az első számodat? Vagy milyen stílusú dal volt az első?
1: Hát egyébként nehéz nem volt, mert nekem mindig zsigerből jön a dalszöveg, szóval én leülök, és én fél óra alatt megírok egy dalt.
0: Nem mondod.
1: Ez nekem nagyon benne van, hál' Istennek. Ez a legelső dalom, ami tényleg úgy frankó volt, rendes stúdiós volt, viszont nem volt hozzá klip, de stúdiós volt, és tényleg amit rendesen kiadtam, meg minden, az egy szerelmes dal volt. Emlékszek, még ez egy Bicuké alapra készült, nagyon-nagyon híres dal egyébként, ez a Bicuké dal, mindenki ismeri, és nekem nagyon tetszett, és akkor mondták ugye a többiek, hogy hát, és sokan ismerik ezt, erre ne, meg ezért, hagyjál engem békén, nem érdekel, erre el kell repeljem ezt a dalt, mert meghalok érte, és így is volt. És képzeld el, hogy azt a dalt a barátnőmmel írtuk.
0: Tényleg?
1: Igen. Együtt leültünk, és egymásra néztünk, szerelmet vallottunk egymásnak, és készült egy dal.
0: De aranyosak vagytok. Ez mikor történt?
1: Ez 2018 vagy 19, azt hiszem valahogy így.
0: De jó, ez nagyon jó. Egyébként milyen volt? Vagy hát hogy sikerült először? Tehát, hogy most egy picikét, hogy belelásson a hallgató, most azon gondolkodom, hogy kérdezem, hogy értsék ők is. Tehát, hogy ha valaki szeretne ezzel foglalkozni, akkor te például kit kerestél meg azzal kapcsolatban, hogy egy profi stúdióba menjél? Mert azért az ember otthon ötletelget, nem tudom, telefonra felveszed az ötleteket, hogy mi az, ami neked tetszik, mi az elképzelés, de ahhoz, hogy ugye ez profi módon megszólaljon, és ki tud tenni mondjuk egy internetre, ahhoz el kell menni egy frankó stúdióba. Neked akkor voltak ilyen ismerőseid?
1: Hát, nekem akkor ez úgy működött, hogy unokatesom zenélt, és ők is jártak stúdióba, ők csinálták a klippeket, meg minden, nem olyan komoly szinten, ők csak így maguknak, és mondtam neki, mondom, szükségem lenne nekem is egy ilyen stúdióra, meg minden, mondom, nagyon élném, és akkor mondja, hogy jó, hát megadom a telefonszámot, hívd fel, és akkor menj el hozzá. És akkor így is volt, de előtte ugye én telefonon mindig megcsináltam magamnak otthon, hogy na ez hogy is hallatszódna, hogyha elvinném stúdióba. És akkor otthon mindig a telefonon megcsináltam, és felhívtam a stúdióst, hogy szia, ez is ez vagyok, szeretnék felvenni dalt. Jó, gyere. És akkor megadott egy időpontot, elmentem, felvettem a dalt, és én ma vele dolgozok 6 éve.
0: Odaérem. A vagány. Sok időbe telt az első felvétel?
1: Nem.
0: Milyen érzés volt, amikor először stúdióba mentél, és körülnéztél, és azt mondtad, hogy de jó, erre
1: hát
0: vártam.
1: Ez brutális érzés. Nagyon jó volt. Beléptem a stúdióba, és én ámultam, bámultam. Pedig nem nagy stúdió, tehát nem egy izét kell elképzelni, egy milliárdos stúdiót, hanem otthon ő berendezte magának. Minőségi cuccok, egyébként nagyon jó cuccokkal dolgozik, de hogy nem ez a nagy csili-vili. És bementem, és mondtam neki, hogy figyelj, még nem vagyok profi, biztos, hogy lesz meló, nem mondom, megpróbálom. Uh-huh. Azt mondja, figyelj, senki nem jött még ide profin, állj oda, nézzük meg. Hát amíg másnak 5-6 óra volt egy dal, nekem addig 1,5-2.
0: Szép.
1: Szóval ahhoz képest, hogy nem voltam profi, elég hamar megvoltunk, és jól is szólt, meg minden, szerették.
0: Barátnőd ott volt veled a felvételkor?
1: Igen. És ő iszonyatosan büszke volt. Még jobban szerelmes lett. Nagyon büszke volt. Nagyon büszke volt. Imádta főleg, hogy azt a dalt vittem oda, amit ugye együtt megírtunk. Hát ő repesett az örömtől.
0: De jó, és aztán nagyon úgy gondolkoztok, hogy esetleg, vagy azóta írtatok még így közösen dalt? Vagy az volt az első és utolsó?
1: Nem írtunk.
0: Na
1: egyébként,
0: hát.
1: És én ezt bánom ez is. Úgyhogy most hazamegyek. Hallod? Várjál, otthon már megyek. Írunk dalt.
0: Várd meg, mert újra írnunk el még
1: igen.
0: egy számot.
1: De egyébként...
0: Mert annyira jól sikerült ez, igen. és annyira bejött nektek, igen. így közösen, ugye, mint így kiderült, hogy ott volt veled végig a háttérmunkálatokban. Igen.
1: Egyébként van, volt többször olyan, hogy eljött velem, és akkor együtt stúdióztunk meg mindent, csak ugye mióta gyerekek vannak, ugye azóta így ez nehéz azért gyerekkel elmenni stúdiózni, meg mit tudom én.
0: Persze, de, picinek de ez amíg, nagyon sok idő.
1: Amíg úgy nem volt, akkor úgy azért jött velem, stúdióztunk együtt, dalszöveget nem írtunk, de velem volt azért.
0: Jaj, de jó, nagyon jó. És milyen érzés volt, amikor először meghallottad kikeverve a saját dalodat? Hol hallgattad meg először? Én például emlékszem, hogy életem legelső dalát a kocsiban hallgattuk meg apukámmal. Amikor megkaptuk az első kikevert dalt, akkor apuval kiültünk a kocsiba, és csak így hallgattuk, és azt mondtuk, hogy Úristen, ez az első számunk, de jó.
1: Hát én nem így voltam, én az úgy volt, hogy ugye elmentünk, felvettük, és mondta nekem a stúdiós, hogy egy pár nap, és majd elküldi a kikevert dalt. Jó, azt sem tudtam, mit jelent még az, hogy kikevert
0: persze,
1: dal.
0: Persze, az ember ilyenkor.
1: Mondom, jó, nem tudom, mit keverget rajta, de biztos.
0: Csinálja, egyszer csak persze, küldj el.
1: Aztán rá 3-4 napra küldte is, otthon ültünk, nézem, csippant a telefonom, kész a dal. Na mondom, hallgassuk meg, és telefonon hallgattam meg, és én miközben hallgattam, én ábrándoztam. Rázott a hideg, és én le voltam sokkolva, de otthon mindenki körülöttem egyébként, hogy Úristen, ez te vagy, hagyjad már, és akkor ja, nekem ilyen volt az első, nagyon jó volt, én visszamennék oda egyébként, megélném még egyszer ezt.
0: Viszont azt látom rajtad, hogy te ugyanolyan alázatos maradtál, mint az az időszak, vagy mint abban az időszakban, amiről most mesélsz nekem, és ugyanolyan lendülettel, meg örömmel mesélsz az új dolgokról, meg arról, hogy jelenleg mire készülsz. Tehát ez a fajta lendület, ez nem múlt el benned.
1: Figyelj, én megmondom az őszintét, hogy én senkitől nem érzem magam többnek, vagy feljebb. Uh-huh. Attól függetlenül, mert én egy zenei előadó vagyok, és értem el sikereket, az nem azt jelenti, hogy akkor én most megváltottam a világot, vagy én több lennék bárkitől. Nem, én ugyanúgy leülök bárkivel beszélgetni, bárkivel enni, inni, vagy bármi. Szóval igazából nem érzem magam többnek.
0: De ez nagyon jó. Ez szuper egyébként, ilyennek is kell maradni, mert sajnos azért az ember sok olyan előadóval találkozik, hogy nagyon szereti, amit csinál, és mondjuk nagyon szereti a zenéjét, és aztán meg beszélgetnek vele, vagy találkoznak vele, és aztán meg sokan mondják, hogy csalódnak abban az előadóban, meg nem, de ez tök jó, és maradj is mindig ilyen.
1: Hát ez jó. Volt egyébként olyan koncerten, hogy nagyon siettünk, mert menni kellett tovább, és mondjuk nem fotózkodtunk. Na akkor viszont már volt, meg volt az a bélyeg, hogy hú de nagy képű, hú de undorító dolog ez, meg izé. Érted? Pedig, hogy én szívem szerint egész éjszaka ott lettem volna velük. És bíztam volna velük, és mégis ránk tették ezt a bélyeget, hogy hú, mekkora nagy képűek, mert elmentek.
0: Nem, hát sajnos vannak ilyen kötött dolgok, amikor tényleg egyik helyről szaladsz a másikra, és akkor aztán sprintelsz, hogy odaérjél. Ez sajnos ez nem rajtad múlik. Igen. Na jól van, menjünk el zenéjünk, aztán zene után jövünk is vissza.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap.
0: Rádiódik 100.3, gyorsan vissza is tértünk a jó kis zenék után. MK-val, sziasztok, szia!
1: Szia, szia, sziasztok!
0: Na hát most már azért egy kicsikét nagyobbat ugrottunk az időben, megbeszéltük az első dalodat, az első élményedet a zenével. Változott azóta valamit a zenei stílusod, vagy teljesen ugyanaz maradtál zeneileg? Hogy érzed magad most?
1: Figyelj, zeneileg úgy gondolom, hogy ugyanaz maradtam, nem uh-huh. szeretnék egyébként stílust váltani, nem nagyon áll közel hozzám más stílus. Figyelj,
0: mire
1: nem mondom.
0: Jó rock, ja, punk, most... tudod?
1: Lehet, hogy a következő klip az egy nagyon kemény metal lesz.
0: Na, ugye?
1: De,
0: mondom én.
1: De egyébként nem térünk el a stílustól.
0: Helyes, király. Mert egyébként ezen gondolkoztam, hogy azért az ember annyi mindent átél, meg ahogy telnek az évek, azért annyi mindent megtapasztalsz, meg például abban fejlődtél, mit gondolsz, hogy az ilyen vokálokba bele nyúltál, vagy te inkább csak a dalötlet, és csak a szöveg az, amit te intézel, és az ilyen vokál, dallamvilág, abban mennyire nyúlsz bele?
1: Teljes mértékben. Én olyan vagyok, hogy a saját dalaimat, azt mindent én csinálok. Tehát, hogy kivéve a stúdió munkákat, mert ahhoz nem értek. Producer még nem vagyok.
0: Még
1: nem, hozzátettem, hogy még nem, de lehetek. Úgyhogy producer még nem vagyok, de viszont mindent én csinálok a saját dalaimba.
0: Ezek szerint akkor az már megfordult a fejedben, hogy későbbiekben egy ilyen home stúdiót kialakítani magadnak, ahol aztán tényleg úgy tudsz ötletelni, hogy leülsz a gép elé, és akkor nem egy telefonon, vagy nem egy ilyen gyors felvétellel találod ki az új dalokat?
1: Hát megmondom az őszintét, hogy gép van otthon, azzal nincs probléma, stúdiót nem tudom, egyelőre még nem szeretnék, és még hozzá azért, mert nem értek hozzá. És tudom magamról azt, hogyha beülnék, és így, hogy nem értek hozzá, össze-vissza törném. Mert felidegesíteném magam azon, hogy nem megy, hogy nem tudom.
0: Na most akkor elmesélek egy sztorit. Az utóbbi hónapokban én befektettem ebbe, hogy én egy ilyen home stúdiót beszerezzek, egy komoly mikrofon, hangkártya, ilyen kis izé, kis zongora, meg a nem tudom, mi gondoltad, mennyire értek hozzá, megvettem a rendszert is, mert hogy én is a zene szerelmese vagyok, és én azt mondtam, hogy én szeretnék ötletelni otthon, és szeretném kitalálni, hogy mi hogy van. Na hát most gondolhatod, hogy oda sikerült eljutnom első nap, hogy egyáltalán bekapcsoltam a rendszert, tudod? Nagyon nehéz egyébként, és ez egy külön szakma, rendes képzések Igen. vannak, hogy Igen. ez hogy szóljon úgy, ahogy. Úgyhogy ez biztos, hogy ez egy nagyon nagy munka, viszont ez egy akkora ilyen új élmény, meg egy új öröm, de majd lehet, hogy akkor később belevágsz te is ebbe.
1: Hát figyelj, én megmondom.
0: Amikor azt mondod, hogy sikerül. Valami igen, sikerült. Igen. Jaj, de jó, felvettem valamit.
1: Most már egyébként Egrivel, mikor stúdiózunk, ő mindig tanítgat engem, úgyhogy már tanulgatom amúgy, ő mindig mutatja, hogy...
0: Logic mert... Pro-n dolgozik?
1: Tessék?
0: Ez a Logic Pro, amin dolgozik?
1: Fogalmas.
0: Ilyen almás.
1: Igen.
0: Azaz. Igen. Akkor egy kérdezem.
1: Igen. És ő mindig tanítgat, és mondja, ő ugye hangmérnök, ő kitanulta ezt, meg minden.
0: Király.
1: Meg minden. Úgyhogy Egri lesz szerintem az, aki meg fog tanítani engem erre.
0: És egyébként ezt nagyon is értékelni kell, mert hát az a helyzet, hogy azért a mai világban nagyon kevés olyan ember van, aki tényleg azt mondja, hogy leül veled és segít, és megmutatja, hogy hát figyelj az alapokat, azt innen tudod elkezdeni.
1: Igen.
0: És az ilyen emberekért egyébként én nagyon hálás vagyok, mert tényleg olyan ritka a mai világban sajnos, Igen. amikor tényleg úgy le tudsz ülni valakivel beszélni, hogy segít neked.
1: Igen, és nem a pénz diktál mindenkit, mert sajnos nagyon sok most már az olyan, aki van pénzed, így kezdi. Tehát, hogy na, most régen nem volt az, hogy felveszel nekem egy dalt, ja, van pénzed. Érted? Szóval
0: persze.
1: Nálunk most, nálunk, aki ilyen, az most például a Ginóka ott volt, láss példát, felhívtam, tesó, gyere bele a dalomba, csináljuk meg. Azt mondja, jó, oké, persze, mehet minden, és mondom, és én már feltettem ezt a kérdést, hogy mennyi pénz lesz.
0: Szóval,
1: milyen pénz, azt mondja, hát gyere, csináljuk, nyomjuk, meg innen segítek. Szóval, hogy láss példát, vagy ott van az Egri, élő példa, ő is, ő már annyi szólódal csinált nekem, annyit dolgozott nekem, és soha nem kért semmit érte. Tehát most nyilván én
0: persze,
1: ugyanúgy
0: az ember
1: vissza,
0: úgy is, igen, úgy is úgy azt is mondja,
1: vissza,
0: hogy ne viccelj.
1: Érted? Én visszaadom ezt azzal, hogy én ugyanúgy segítek neki, hogyha ő valami dalötlete van, akkor felhív, hogy MK szerinted ezt hogy kéne, mit kéne, segíts, dolgozzunk rajta. Én ugyanúgy visszafele is. Szóval nem áll közénk ez a pénz dolog, és ez szerintem jó dolog.
0: Ez nagyon jó dolog, ez így is van. Úgyhogy lehet, hogy akkor majd a későbbiekben azt mondod, lehet, hogy ha majd egy fél év múlva beszélgetünk, vagy egy év múlva visszajössz, akkor majd azt mondod, hogy hallod? Képzeld el, hogy megvettem én is otthonra valamit.
1: És már profi vagyok.
0: Persze, és ha úgy csinálok mindent, érted, kész az egész zene. Na, adáson kívül egyébként említetted nekem azt, hogy egy új videóklipre készülsz.
1: Így van.
0: Mesélj nekem, mikor várható a klip? Milyen dalra készülhetnek a kedves követőid, dalszeretőid? Mesélj erről.
1: Ez egy olyan dal lesz, ez egy szerelmes dal lesz, reggaeton stílusba. Május 17-én fog debütálni videóklippel együtt. Videóklip szempontjából szerintem egyébként nagyon jó lesz. Annyit elárulok róla, hogy
0: valami morzsát, hát a
1: videóklip az
0: rádiónak.
1: A repülőtéren fog kezdődni.
0: Szép.
1: A csaj jön Miami-ból, és nagyon örül nekem, hogy ideért Miami-ból, és együtt fogjuk tölteni az egész napot, az egész éjszakát. Úgyhogy ez egy ilyen klip lesz, Nyári Lacika fogja nekem leforgatni, GVM személyfotósa egyébként, aki nem ismeri, ő fogja nekem leforgatni. Nagyon jó dal, én imádom, szóval engem megvett, remélem, hogy a nézőket, a hallgatókat is meg fogja venni. Úgyhogy május 17-én érkezik.
0: Milyen YouTube csatornán találhatják majd meg a kedves közönséged?
1: A saját hivatalos MK Music Official csatornán lesz rajta. Este 6 órakor fog érkezni. Mindig este 6-kor adom ki a dalaimat. Egyébként nem tudom
0: miért. Van valami
1: miért.
0: Oka?
1: Nem. Egyébként csak oka nincs, csak hogy mindig ez be van lőve, hogy na majd este kidobom, na majd este, mert nappal ezt csinálom, azt csinálom, ide megyek, oda megyek, nincs rá időm foglalkozni, este leülök, és betervezem.
0: Biztos tervezel ilyen kis promó videót előtte, ugye?
1: Igen, mindenféleképpen. Ahogy a klipből már lesz, akkor mindenképpen megy ki promó videó YouTube-ra, TikTok-ra, Instagram-ra, mindenhol megtalálható lesz, úgyhogy osszátok, imádjátok, szeressétek.
0: És mindenképpen majd hozz be ide hozzánk a rádióba, hogy megjelent a dalod. Mi nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk majd, úgyhogy szóljál, hogyha megvan, és küld el.
1: Természetesen, figyelj, én elküldöm mindenkinek, neked is, apunak, anyunak, tesónak.
0: Nagyon jó.
1: Mindenki meg fogja kapni.
0: És hát azért arról is beszélnünk kell így május elején, hogy nagyon-nagyon közeledik a nyár, közelednek a koncertek, ugye? Hogy így alakul?
1: Van. Figyelj, vannak megkeresések, vannak már leszervezve egyébként bulik, úgyhogy szerintem jól fog alakulni a nyár, sok helyen fogunk találkozni a rajongókkal, úgyhogy én nagyon várom. Tehát én a tavalyi nyarat is imádtam, végig koncerteztük az egészet, az egész nyarat szinte.
0: Király.
1: Mindenhol is voltunk. Nagyon sok embert megismertem, nagyon sok emberrel találkoztam. Jóval, rosszal. De,
0: hát ez benne van a pakliba, igen.
1: De jó volt nagyon, úgyhogy szerintem az idei nyár is jó lesz.
0: És akkor azt emeljük ki mindenképp, hogy tehát akkor innentől kezdve az új dalok, új klippek, akár klippes dal, akár klip nélküli dal, akkor az a te saját csatornádon lesz
1: így
0: látható,
1: van, a
0: hallható.
1: Saját MK Music hivatalos YouTube csatornán mindig, ami nem közreműködés, az vagy ha közreműködés is, de én általam közreműködött valaki, az nyilván az én csatornámra kerül, ha én működök közre, akkor természetesen az adott előadó csatornájára kerül fel.
0: Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, nagyon sok sikert kívánok neked, és nagyon várjuk az új dalokat. Nagyon
1: köszönöm
0: sok szeretettel
1: szépen.
0: Látunk mindig.
1: Köszönöm.
0: És a hallgatóknak is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak ma is, természetesen MK dalokkal zárjuk az órát, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, velem pedig jövő héten is találkozhattok a Roma Szalonban. Szép estét kívánunk mindenkinek, sziasztok!
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádió Dík, rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick. Makagyuszi alsó kertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma holokausztra emlékezik az önkormányzat július 31-én. A roma holokauszt emléknapján a II. Világháború idején a koncentrációs táborokban elpusztított roma áldozatokra emlékezik a világ. Közösen tart megemlékezést a roma holokauszt emléknapján a Józsefvárosi önkormányzat és a roma önkormányzat. Az esemény szabadtéri része a Teleki László téren, a másik része pedig a Józsefvárosi Roma Önkormányzat színház terében lesz 17 órától. A faji alapú népirtásba torkolló üldözés a Németországban az 1930-as években indult meg. 1935-ben a Nürnbergi törvényeket a romákra is alkalmazták, és megfosztották őket több joguktól. 1938-tól Németországban megkezdődtek a tömeges letartóztatások, kényszersterilizálások és deportálások. Heinrich Himmler 1938-ban rendelte el a cigánykérdés faji alapon történő rendezését. A II. Világháború idején a romákat az Auschwitz-Birkenaui táborban tartották fogva, amelyet 1944. május 16-án terveztek felszámolni, de a romák ellenálltak, azóta május 16-a a roma ellenállás napja. Ezek után végül augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka számolták fel az SS katonák a tábort, amelynek során 3-4 ezer romát gyilkoltak meg. Ehhez a dátumhoz kapcsolódik a roma holokauszt emléknapja. Magyarországról 5-8 ezer cigány származású embert hurcoltak el. Július 31-én Józsefváros is tiszteleg az áldozatok emléke előtt. A program a következő. Helyszín Teleki László tér. Az emlékezés virágainak elhelyezése a Teleki téren a növényekből ültetett roma zászlónál. 15 órától 15 óra 15-ig beszédet mond Olá József, Józsefváros esélyegyenlőségi tanácsnoka, és Olá Tibor, a roma önkormányzat elnöke. 15-15-től 15-30-ig közreműködik Horváth Gyula és cigány zenekara. 15-30-tól 15-45-ig az emlékezés virágait helyezi el a polgármester, a Józsefvárosi önkormányzat és a roma önkormányzat. A Józsefvárosi Roma Önkormányzat színház termében a programok a következők. 17 órától 19 óráig megemlékezés a roma holokauszt áldozatairól. 17 órától 17 óra 10-ig köszöntőt mond Józsefváros polgármestere és Olá Tibor, a roma önkormányzat elnöke. 17 óra 10-től 17 óra 30-ig közreműködik Kati Horváth Lajos és cigány zenekara. 17 óra 30-tól 17 óra 40-ig Kantó Abigél, emberi hang, életműdíjas roma írónő és emberjogi aktivista megemlékezése. 17.40-től 18 óráig Horváth Gyula és cigány zenekara muzsikál. 18 órától 19 óráig pedig kötetlen beszélgetés lesz majd a közönséggel.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsor vezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 30-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Beke Farkas Nándor, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnökmenedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk során mesélt nekem a munkájáról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm, Nándi bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést, nagyon örülök.
4: Nagyon szívesen jöttem, üdvözlőnek téged is, és hát természetesen a kedves hallgatókat.
3: Nándi bácsi, mi a legfontosabb

0: az életében?
1: Hogy mi a legfontosabb? Rengeteg fontos van, de egy nagyon fontosat, vagy talán a legfontosabbat szeretném kiemelni. Erre már egyszer válaszoltam, külföldön voltunk turnén, és egy interjúnál azt mondták nekem, hogy mi a legfontosabb, de ezt három szóban próbáljam megmondani. Nekem egyből az agyamba bejött, és megjelent a képernyőn az, hogy Isten gyermeke vagyok. Ennyi. És akkor egy nagy csönd volt, és néztek a semmibe. Na akkor szerintem a Szent Szellem megjelent, és őket is megérintette. Tehát ez a legfontosabb. Egy hívő embernek ez a legfontosabb. Természetesen a családom, a gyerekeim, a munkám, de nem szabad semmit se annyira bálványozni. Tehát meg kell próbálni hitben élni, amennyire lehet, és betartani azokat a szabályokat.
0: Tulajdonképpen ez vezérli akkor az embernek a mindennapjait, a cselekedeteit, az életét, igaz?
1: Igen, nekem egy nagyon komoly politikus egyszer azt mondta, hogy az embert a cselekedetei után ítélik meg. Tehát ez a Biblia meg úgy van, hogy milyen gyümölcsöt teremtél. Mert a rossz fa rossz gyümölcsöt, a jó fa az jó gyümölcsöt terem. Tehát mindenre megvan, csak ki így fejezi ki magát, ki úgy.
0: Ha a cselekedetekről van szó, akkor mi az, amit kiemelne az élete folyamán? Hiszen azért nagyon sokáig volt például a 100 tagú cigányzenekarnak az elnök menedzsere. Én természetesen így ebben a minőségében találkoztam Nándi bácsival a legtöbbet, azon kívül, hogy a fiával nagyon jó barátságban vagyunk természetesen gyerekkorunk óta.
1: Így van, együtt jártatok óvodában.
0: Így van. És hát sőt, a zeneakadémiára is. Persze, és nagyon sokat kamaráztunk.
1: Édesanyádat, édesapádat is ismertem akkor, mielőtt te még nem születtél meg, mindig jó viszonyban, jó kapcsolatban voltunk, és hát apukáddal sokat muzsikáltunk, és bejártuk az egész világot a 100 tagúval. Abszolút rendben volt minden. És hát mit tudnék én kiemelni? Hát ha a munkámról kérdezel, az elég hosszú, mert igazából én a 100 tagú cigányzenekarban az első próbán, az első vonóhúzás, még a próbák előtt. Én 1985-ben a Cini bácsi, hát ezt mindenki úgy mondta, a Mészáros Tivadarnak a zenekarában voltam a Gulyáspartiban, hát a Tivadar bácsi egy nagyon komoly muzsikus karmester, és egy nagy tiszteletben álló ember volt, és hát ugye a 100 tagú cigányzenekarnak a megalapítása az ő személyéhez is kötve, ugye Berki László, idősebb Berki László, Baros Lajos, a cinege, Mészáros Tivadar, és volt egy Jenes József, aki az első elnök volt, ő nem cigány származású volt, az a Tivadar bácsinak volt a barátja, tehát ők alkották meg a 100 tagút, és én ott voltam, és már nekem augusztusban szólt a Tibi bácsi, hogy alakul egy ilyen zenekar, és ő nagyon szeretné, hogyha én ott lennék. És igazából szeptemberben kezdődtek a próbák, és 85. november 2-án hivatalosan alakult meg a 100 tagú cigányzenekar. Én mindjárt az első év után kaptam egy ilyen emlékplakettet, hogy ambiciózus és jó képességű egy éves ott létemre kaptam egy ilyen elismerést, hogy tehát elismertek valahogy valamilyen téren, és onnantól kezdve úgy figyeltek is engem, vagy hát a Jóisten engem oda elhívott, és oda rendelt, már előre elhívott, és hát úgymond azt a bizonyos szamár létrát, azt úgy megmásztam, mert aztán szalonvezető helyettes lettem, aztán elnökségi tag, koordinátor, szólamvezető, főtitkár, menedzser, elnök. Tehát a legalulról a tetejébe. Tehát én tettem valamit ezért, és van erre is egy amerikai pásztornő, a Merlin Hickey, egyszer azt mondta, hogy ha megteszed azt a természetes lépést, amit Isten kívánt tőled, és ez a lépés az ő teljességében, az ő akaratával megegyezik, akkor erre a természetes lépésre az ő természet feletti dicsőségét rádárassza, mert ott állsz azon a helyen, amit ő szeretett volna. Na most engem oda rendelt akkor a száztagúba, és gyerekkorom óta, 20-valahány éves voltam, és onnantól végig, egészen a nyugdíjig ott voltam. Tehát most ebben az évben 40 éves a száztagú cigányzenekar. Hát mondjuk 39 évig. De azokat a magokat, amit többek között a nagyokkal én is ültettem, azok már többször virágoztak, és mi voltunk a gyümölcsszedők. Most már vannak olyan magok, amik már vadhajtásként is kirügyeznek, és vannak már olyan gyümölcsszedők, akik nem élték meg azt a rettenetet, azt a sok rosszat, amikor kezdődött az egész a száztagúba, hogy volt egy olyan turné Ausztráliába, ami borzasztóan nagyon ráfizetéses volt, több 10 millió forintos adóság, hát most 87-ről beszélünk, 1987-ről, tehát valahogy ki kellett kerülni a zenekarnak ebből. Akkor nem volt állami támogatás. Ha volt, akkor programra adtak, és nem adtak működésre. Nem tudtunk úgy próbálni, hogy kapjunk érte pénzt. Akkor meghívtak külföldi menedzserek, éppen, hogy nagyon kevés pénzt kaptunk. Mindenhova rossz állapotú autóbuszokkal mentünk, hogy a kerék kiesett, meg úton útfélén meg kellett állni, és javították, pótbuszokat küldtek, meleg volt, nem volt jó a légkondicionál, vagy ha hidegben megfagytunk, akkor abból viták voltak. Tehát ezért mondom, hogy ezeket meg kellett szenvedni azért, hogy a száztagú a mai fényében, és remélem, hogy minél tovább azon a helyen marad, amit én 18 évet beletettem, mint vezető. Tehát én, mint vezető, 18 évig menedzseltem a zenekart. Bejártuk az egész világot. Például az én vezetésem alatt lett 2014-ben Hungarikum a zenekar. Ezt én terjesztettem föl, azért én kirincseltem, én hajlongattam, én mentem a legnagyobb méltóságokkal tárgyalni, hogy a száztagú cigányzenekar méltó helyre kerüljön a Hungarikumok. A Hungarikumok gyűjteményében egy olyan családba, ami a nemzet kincse. Az összes, akár a Herendi porcelán, vagy a Pixalámi, bármi, hogy oda kerüljön, ami magyar. A cigányzenekar, ami magyar, igen. Magyar száztagú cigányzenekar. Hát ez én nagyon sokat tettem. És lehetek is büszke, mert a Jóisten ehhez adott nekem talentumot. Nem az ördögtől kaptam, Istentől. És ez nagyon nagy dolog, hogy ki, mitől, kitől és mit kap. Tehát én csak annyit tudok mondani, hogy ezt én a Jóistentől kaptam. Mert hát ott vannak a gyümölcsök, amelyik rossz fa az nem ad gyümölcsöt. A jó fa az gyümölcsöt ad, és a rossz fát ki kell vágni.
0: térjünk vissza egy picit a gyökerekhez, és azt gondolom, hogy az alma nem esik messze a fájától. Ha jól tudom, én ezt csak legendákból hallottam, nagypapája is egy igen befolyásos személy volt a cigányzenészek körében.
1: Köszönöm, hogy ezt megemlíted. Nagyon kedves vagy. Az én nagypapám a Beke Farkas Gyula, aki az Országos Szórakoztató Zenei Központnak volt a főosztályvezetője, a népzenei osztályvezetője. Hát ő mondta meg igazából, hogy kimegy Kalocsára muzsikálni, vagy kimegy New Yorkba muzsikálni. Tehát akkor több ezer muzsikus volt a keze alatt, hát olyan 5-6 ezer ember biztosan. Hát ő kezdte az 50-es évek közepétől a 70-es évek végéig, nyugdíjazásáig, és hát nagyon sok minden fűződik az ő nevéhez. Például a fiatalokat nagyon szerette, ahogy én is nagyon szeretem a fiatalokat, és sokat tettem mindig a fiataloké. Például olyat, ő bevezettette azt, hogy a fiatalok legyenek tanulók, tehát mint a mester mellett a műhelybe egy jó inas legyen, és ott tanuljon. Üljön be a zenekarba, majd aztán, ha már 17-18 éves lett, akkor ha még nem voltak meg az iskolái, akkor kapott egy ideglenes működési engedélyt, amire kellett vizsgázni. Ez volt a IME, regiszter. Ez a hogy regiszteres valaki, hogy ideglenes működési engedélyt. Tehát ezt is ő vezette be, és hát nagyon sok mindent ő vezetett be. Hát mondjuk többek között a nemzetközi cigánybálokat ő rendezte februárban minden csonka csütörtökön több éven keresztül a Royal Nagyszállóban, tehát az is az ő nevéhez. A fiatal cigánlányok már előleg készültek, már novemberben a ruhákat csináltatták, meg a anyukák is, meg mindnyájan. Tehát ez egy igen, hatalmas, nagy fórum volt a muzsikus cigányoknak az életébe, és hát a nagypapa ezt megteremtette, és hát rengeteg, például voltak olyan esetek, hogy valamelyik vendéglátó egység, vagy mit tudom, a belvárosi vendéglátó, vagy a Pannonia, vagy a Hungár Hotels, amiben csoportosultak a vendéglátó egységek, és ott az igazgató mondta, hogy hát most le kell építeni ezt a zenekart, azt a zenekart, és azt mondta a nagypapa, ne építs le, mert sehova nem fogok adni neked zenekart, egyetlen egy éttermetekbe se. Meg is tette volna. Ő nagyhatalmú volt, és nagy tiszteletben állt, és amit említettem volt, hát az ő cselekedetei mutatták meg az ő nagyságát. Az, hogy valamit ebből én hát örököltem, valószínű, de ő is Isten embere volt. Mert ekkora nagy csapatot, ekkora felelősséget, nagyon nehéz. Hát most itt a 100 tagúban is mindig szoktam mondani azt, hogy egy zsákból hát könnyebb összetartani, mint ezeket a meg nem értett művész kollégákat. Szóval nagyon, nagyon nehéz, de abból jó, mert én ugyanabból az alomból jöttem, rengeteg gyerekkori barátom volt ott, együtt kezdtünk zenélni, sokat muzsikáltunk együtt. Nekem annyiból volt könnyebb, hogy értettem a nyelvükön.
0: Igen. Szintén cigányzenés családból jön, tehát így tulajdonképpen természetes volt, hogy cigányzenész lesz, gondolom.
1: Apukája nem volt más választásom, ha bár gitáros szerettem volna lenni, de...
0: Apukája is, testvére is természetesen cigányzenészek.
1: Igen, így van. De már a fiam az már nem, amit mondjuk többször már nekem említette, már amikor már művész és hegedűművész, meg nagyon jó helyeken, jó zenekarokban volt, hogy miért nem lehetett cigány prímás. Hát én mondtam neki, mondom, miért most rossz helyed van, vagy nem jó helyen vagy, de csak, hogy ő mindig szeretett volna. Hát mondom, érdekes, nekem nem mondtad. De nálunk a cigány családokban ugye nincs az, hogy a gyerek megmondhassa, hogy mi legyen, hanem te ez leszel, fia? Én nem akartam, hogy cigányzenész legyen, én már akkor láttam, hogy azért nehéz lesz. Nehéz lesz. De szerintem ő se bánta meg, mert azért elég szép karriert fut, hála jó Istennek, és hát kiváló hegedűművész.
0: Nagyszerű hegedűs, róla még beszélünk mindenféleképpen. És hogy kezdte a pályafutását, illetve a tanulmányait? A 13. kerületben jelenleg is ott él.
1: Igen, én lokál patrióta vagyok, és bizony kaptam egy díjat, a 13. kerületér díjat, ami a díszpolgár alatt van. Tehát a 13. kerület díszpolgár alatt, egyen alatta. És Budapest Pro Urbe díjas is vagyok, ami Budapest díszpolgára szint alatt egyel van. Hát úgy, hogy ilyen örök második, de hát jó a második is. Azon csendes. Tudod, arról is van egy ilyen biblia idézet, hogy jó az, hogyha néha az uraknak az asztalról lecsorgó, lepergő morzsákat az ember úgy összeszedi. Hát úgyhogy jó ez. Jó ez így.
0: És a 13. kerületben kezdte tanulmányait a Fürst Sándor utcai zeneiskolában, ha jól emlékszem. Kinél kezdett?
1: Jász Pál.
0: Aha.
1: Akinek a fia kiváló hegedűművész. Uh-huh. Egy pár szót már váltottam vele, és csak felcsillant a neve, és akkor oda mentem hozzá, hogy azt mondja, hát minden mi van, apukád, de már szegény, akkor már nem élsz. És ő nagyon jó hegedű művész volt, jó hegedűs volt. És aztán a stúdióba mentem a Szofia utcába, meg Égelland Istvánnál. Uh-huh. Nagyon sokunkat tanított a tanár úr. Érdekes, ő brácsa művész volt az operaházba, de nyilván hegedülni is tudott, de kiváló pedagógus volt. Hú, nagyon-nagyon. Hát sokunkat ő tanított, rengeteg hegedűst a cigányzenészek közül. És hát
0: gondolom a cigányzenét még a zeneiskolai évei alatt azért édesapjától tanulta.
1: Tanultam tőle is, a nagybátyámtól, Bekefarkas Sanyitól, aki sajnos már nincs köztünk, aztán Patyi Farkas Béla, unokabátyám, Rácz János, Bulhó Rácz János, anyám bátyja, tehát mindenki cigányzenész. Aztán a családi körből kikerülve idősebb Járóka Sándor tanított a lakásán, illetőleg Bártfai Krajcár Gyula, a kor legnagyobb tercese, és ezért is készültem én tercesnek, és annak is vallom magam. Ő tanított engem, ő meg a lakásomra járt, és hát egy kitűnő muzsikus Gyula bácsit nagyon szerettem. Volt olyan, hogy nem volt megbeszélve, mentek vásárolni oda a kis piacra, tudod, a Tomorio, és hát nem messze laktunk, nem volt megbeszélve, de neki valami eszébe jutott, és reggel kimaradtam, és jött oda, hogy ezt hallgass meg, föltette egy magnót, kapcsolat. Hallod, ezt mondja, milyen tercezésed? Na látod? Na most megmutatom neked. Hegedűs Gyuri, a magyar himnével muzsikát, a Hegedűs Gyuri volt a terces, és hát na azt mondja, így kell, és föl kellett kellem, és meg kellett tanulnom. És sőt, mi több, az első úgy vállalt el, azt mondta, én nem nagyon tercet, én nem tanulok, ha bár nagyon sok ember, cimbalmosokat is, klarnétos, nagyon sok embert tanított a Krajcár, ez a művész neve. De azt mondta, hogy tercet nem akar tanítani. Hát mondom, Gyula bácsi, hát tudom, hogy... Na jó, egyet mutatok neki. Ha meg tudod oldani, akkor rendben van. Eljött a fiszmolos tavaszi hórát, mutatta meg. 20 perc alatt bevágtam. Na, nagyon nehéz. Na jó van, azt mondja, akkor járok hozzá. És akkor ő tanított, ő készített fel a vizsgára is, minden. Szóval...
0: Az OSK vizsgára. Hát országos szórakoztató.
1: Igen, amit sajnos eltöröltek a nagy politikusok.
0: Valahol ez a minőséget hivatott biztosítani, én azt gondolom.
1: Persze, hát most fellazult, nagyon felhígult a muzsikus társadalom. Senkit nem akarok megbántani, mert mindenkinek kell egy darab kenyér. Engem így neveltek. De akkor, amikor valakit olyan helyről túrnak ki, meg olyan muzsikusok, akit éppen kitúrnak, az nem való arra a posztra. Azért ideges vagyok, azért az úgy nem megy. Tehát valaki alkalmatlan egy posztra, és valakit úgy löknek ki, úgy fúrnak meg, akkor onnantól az olyan lejtmenet megy az egész. És nem jó kifelé, sajnos.
0: Visszatérve egy kicsit a családra, én azt gondolom, hogy óriási előny, hogyha valaki zenés családban születik. Hiszen akkor olyan pluszt hoz magával otthonról, olyan plusz löketet kap, amit nagyon nehéz bepótolni. És tulajdonképpen akkor ez volt Nándi bácsival is, hát és természetesen a fiával is, Nándival.
1: Igen, hát őnek is volt nagyon mit választania, természetesen hegedűt.
0: Nagyon jól focizott.
1: Igen, mai napig a focié nagyon oda van. Most ő 3 éves korában kezdett, vagyis hát én szerettem volna, és olyan játékosan már ide ültettem, mint nagyon sok kollega már a gyerekét így kezdte nálunk, ez így szokás, hogy az ölébe ültette, és akkor a vonót a kezébe adta, és akkor én meg lefogtam a hangokat, és akkor nyilván a hegedűt úgy fordítottam, a ura csak így húzogatta, és akkor szépen ment bele a fülébe. És akkor 3-4 évesen már úgy elég szépen fejlődött, és 5 éves korában már előkészítőbe vittem ott az ajtósi Dürer sor a Becker Annához. Uh-huh. És hát ott 2 év előkészítő után lett elsős. Tehát megvan még neki egy kis, ilyen kis papír. És hát végigjárt. Ott érettségizett, és onnan ment a Zeneakadémiára. És akkor elérte azt a szintet, hogy hát több kurzusra is járt, Fenyves Lóránt, Varga Tibor, a Pauk György, uh-huh. Aztán...
0: Hát a Vonós négyessel is rengeteg kurzuson voltak.
1: Igen.
0: Már a Zeneakadémia alatt is, de utána igen. Is nagyon intenzíven...
1: Így, hát a Takács Nagy Gáborhoz jártak, igen, az nagyon igen. Kiváló volt.
0: Nagyon intenzíven csinálta a Nándi a Vonós négyeseket. És ezeket hát a kiskamarákat.
1: Én 16 éves korában meg már privátba kihordtam itt Bécsbe a Sívó Józsefhez, uh-huh. A professzor úrhoz. És utána meg a Ruha Pista bácsi, Stefán Ruha, az vette kezelésbe, és a Zene Akadémián meg a Szenthelyi professzor úrhoz. Úgyhogy minden jóval el volt halmozva, és azért mindig azt mondja, hát ez egy cigány primás, azért miért nem? Hát nem baj, jó van, nincsen semmi baj. Hát egyszer volt egy olyan, volt a Szenthelyi Miklósnak, azt hiszem, még most is van a Virtuóz zenekar.
0: Igen.
1: Hát az elég sok fiatal cigány származású muzsikus, meg régi tanítványai voltak, hát köztük a Gabora Gyuszi, akkor aztán az Ödön, Rácz Ödön is ott volt bent, meg a Mohácsi
0: Gyula.
1: És akkor Nántika, és akkor volt egy felvétel, és elkezdtek itt külföldön piázgattak, és magyarul muzsikáltak. És akkor hallottam, hogy a fiam meg tercezik. Egy felvétel. Hát mondom, azért csak benne van. Az én vélem. A Gyuszika. Nagyon jó muzsikált, a Gabora. Olyan jó felvétel, tényleg. Na hát azért
0: de csak is. Tudják ezt.
1: Hát persze. Hát azért mindegyiknek a vére ott
0: így
1: van.
0: Hát így van.
1: Kiváló hegedűsök, vagy kiváló zenészek, szólisták, de azért ott van a jó cigány véra az erejükben.
0: De azért egészen más műfaj, tehát én nem tenném egyiket se a másik alá, sőt, inkább egymás mellé tenném őket, hiszen aki tapasztalatot szerzett akár a cigány zenében, az lehet olyan ez kiváló
1: számtalan
0: musikus.
1: Számtalan példa mert... van, ha csak a Boros Lajost nézzük, amikor Menuhin jött Budapestre, és együtt muzsikálták a Brahms 1-est, és hát ugye Lajos bácsinak hát olyan hangja, meg olyan bolos keze, meg nem teszem a Menuhin mellé, De nekünk a Lajos bácsit Menuhin az ő, a mi műfajunkba. Tehát amit mondtál, azt most megerősítem. Nyilván, hogy nem lehet a kettőt. De viszont azért, aki cigány vér is van benne, és nem megbántva, akiben nincs cigány vér, annak egy kicsikét könnyebbsége van ezekkel, mert nekem egyszer mondta egy nem is tudom már melyik szimfonikus zenekarba játszott akkor, és azt mondta nekem, hogy tudod, mit irigylek tőletek, cigányzenészektől? Na, mondom, mit? Azt mondja, azt a zenei szabadságot, ami nektek van. Mert tudni illik, ugye a kotta ki van téve, ha törik a szakad, azt úgy addig számolnak, pontozva, akármi, betartják és nálunk azért még az meg... Nálunk még azért megvan, hogy tudjuk érinteni a határokat. Uh-huh. Tehát akár még rezeg a léc és nem esik le, de kicsit megnyújtjuk, egy kicsit csúszunk, egy kicsikét hosszabban, egy kicsit édesebben. Hát nem, ugye nem hiába van ez, hogy a cingaréze, hogy a cigányosan.
0: Így van.
1: Hát most ez a nagy plusz.
0: Lisztnél számtalan ilyen példa van a rapszódiákban is, és hát sok egyéb műben is fel lehet ezt fedezni. És tulajdonképpen a 100 tagú cigányzenekar is, ha már visszatérünk, akkor ők is ettől különlegesek, hogy ők nem egy hagyományos szimfonikus zenekar, még akkor sem, hogyha egy Strauss keringőt játszanak.
1: Nem, ezt is mindig azt mondtam, hogy pontosan a Strauss keringőnél, hogyha valaki akar a Kék Duna keringőt úgy meghallgatni, ahogy a bécsiek játsszák, akkor azok elmennek oda. De hogyha egy kicsikét aranyosabbat, kedvesebben, egy kicsikét melegebben a Kék Duna keringőt, hát akkor a cigányzenekart kell meghallgatni. Hát ezt mondta Boros Lajos is, hogy hegedülni meg lehet tanulni az akadémián, de muzsikálni csak cigánybandában is. És volt a Fehér Ida nevezető, egy, azt hiszem, Izraelben élt, és ő is azt mondta a tanítványának, hogy most már menjetek, és a Toki Horváth Gyulát hallgassátok meg Münchenbe, a Piroska csártába, úgy kell muzsikálni. Tehát bele kell tenni a szívet. És nagyon sok helyfecni, és észre lehet venni, vannak olyan jó grisszandói, vagy olyan vonóváltásai, ami emlékeztet, nyilván nem az, hogy most ő cigány lenne, vagy, de az a plusz. Uh-huh. Azért ugye erre is megmondta Jóisten, hogy az ajándékot én adom nektek, és az ingyen. Nem akarom, hogy versengés legyen köztetek, hogy most ki hány mi atyánkot, vagy ki mit csinál, hanem majd én tudom, hogy kinek adom az ajándékot, a kegyelmet. És ezeket az embereken mind a kegyelem volt. Hatalmas nagy muzsikusok voltak. Az ember hallgatja, valamikor éjjelente hallgatom bármelyik művész, nem csak most a cigány primásokat, mert annál is megvan, vagy egy jó, akár egy tagembert. Az ember bizony rájön a sírás, és a belső szelleme dolgozik, hogy micsoda, mekkora szív, milyen érzés, és hogy mennyire hatalmába tud keríteni, de ez úgy a pozitív értelemben. Tehát azt hiszem, nálad, bárkiné, ez ugyanúgy működik. Tehát ezek az emberek, ezek egy különleges adottsággal voltak, és mai napig is vannak köztünk, és hála Istennek, hogy ismerek is egy pár olyan embert, például az ifjú Sárközi Lajos, az egy fenomén.
0: Jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekarnak a menedzsere. Most értek haza egy nagyobb koncertkörútról. Milyen volt, hogy érezték magukat, milyen volt a fogadtatás?
1: Nagy fogadtatás volt, és nagy reményekkel mentünk, és köszönjük a bizalmat a székelyföldi barátainknak, hogy ezt lehetővé tették, mert igazából nem akarom a személyemet bárki elé, vagy a zenekar elé tenni, de az én személyem, ami a szavatosság volt, mert nem ismerték ez idáig a Pannon cigányzenekart. Hát ugye a Száztagú cigányzenekarral könnyű turnézni, mert ott van a brand. Mondhatom, én mondhatom, 18 évig azon dolgoztam, hogy ilyen brand legyen. Az nagyon tartós az a brand. De egy olyat felhozni, ami szintén nagyon jó szakmailag, de egy ekkora ilyen csodálatos zenekar, mint a Száztagú, annak a fényébe csak finoman olyan piánóban lehetett működni a Pannon cigányzenekarnak. Hát tehát ők ott maradtak azon a Nyugat-Dunántúlon, Vas megyében, meg tehát ott közel az osztrák határhoz, és ők inkább arra tendáltak, és arra jártak ki, meg hát más volt a menedzselés, vagy nem volt menedzselés. És akkor engem, amikor Baranyai Lajos felkért, hogy vállaljam el, és szó szerint így mondta, hogy hozzam fel a zenekart, hogy tegyem ismerté, népszerűvé, de úgy, hogy 18 éve léteznek, de igazából még Budapesten nem léptek fel. Hát mondom, hogy van ez? Oh. És akkor gyorsan már 1, 2, 3, 4 koncert már volt Budapesten. Már csináltam. Uh-huh. Úgyhogy azt kell, mert a nemzet az főváros centrikum. És én is. És ha valakit Budapesten nem ismernek, az nagy baj. És akkor potentált, frekventált helyeken kell fellépni. És hogyha azok megvannak, akkor van mire hivatkozni. Tehát nekem nagyon nehéz dolgom volt, és az mellett nekem csak a kapcsolataim voltak. És hála Isten, az első bekopogtatásnál már meg is kaptam azt a löketet. Egyébként ugyanannyi segítséget kaptam anyagilag, mint amikor a Száztagúban voltam, és a Száztagúnak lobbiztam. Uh-huh. Ott is a személy volt. Tehát ezért a cselekedetek számítanak.
0: Mai vendégem Beke Farkas Nándor volt, aki korábban a Száztagú cigányzenekar elnök menedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk első részében mesélt nekem a munkájáról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk jövő héten hétfőn is 22 órától, és hallgassák meg a beszélgetésünk második felét is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallották.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

0: Személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezném, ha Polgár Judit Sakkozó elvállalná a felkérést, írta Magyar Péter vasárnap esti Facebook posztjában. A kormányfő a bejegyzésben arról is ír, Magyarországnak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata szolgálni és képviselni minden magyart. Szerinte Polgár Judit egy ilyen személy, ezért hétfőn találkozik vele és megkérdezi, hogy az új alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni a hazát. Legkésőbb július 22-éig kell a szülőknek az iskola felé jelezni a gyermek sajátos nevelési igény állapot fennállását, hogy az információ szerepeljen az oktatási nyilvántartásokban, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Hívta fel a figyelmet Facebook oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos jelezte, várhatóan kedden dönt az országgyűlés az iskola kezdési támogatásról. Hozzátette, az eseni tényét az iskola kezdési támogatáshoz igazolni kell. Erről a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága állít ki véleményt. Bár a Duna vízállása történelmi mélypont közelébe süllyedt, ez nem jelenti azt, hogy a folyó kiszáradna, írja a Blick. Bardóczi Sándor budapesti főtájépítész szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak a szélsőségek, így az idei őszön akár jelentős árvíz is kialakulhat, ha az Alpok vízgyűjtőjén lehullik a földközi tenger felől érkező csapadék. A főtájépítész arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi alacsony vízállás nem zárja ki egy későbbi árvíz kialakulását. Visszafordult Ferihegyre a Wieser Budapest Tallinn járata. A ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wieser Budapest Tallinn járata vasárnap reggel 17:30-kor, jelezte egy repüléssel kapcsolatos szakmai Facebook oldal. A poszt szerint az Airbus A321 Neo személyzete a visszafordulás mellett döntött, majd rendben le is szálltak. Az ilyen visszatérések legfőbb oka az elővigyázatosság, valamint az, hogyha mégis észrevétlenül sérült volna a repülőgép, az a bázison derüljön ki, ahol van szerződött karbantartó személyzet, olvasható a bejegyzésben. Sikerült újraéleszteni azt a középkorú nőt, aki vasárnap hajnalban a Dunában sodródott, közölte Facebook bejegyzésében az országos mentőszolgálat. A nő segélykiáltásaira és kapálózására egy járókelő figyelt fel, aki azonnal segítséget hívott. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és eltűnt a bejelentő szeme elől. A rendőrök vízi járművel kutatták át a folyót, miközben a központi rohamkocsi egysége a rakparton haladva keresőlámpával vizsgálta a vízfelszínt. A keresés során megtalálták az életjeleket már nem mutató nőt, akit a rendőrök a fedélzetre emeltek, majd azonnal megkezdték az újraélesztését. A nőt végül stabil keringéssel adták át a mentősöknek.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 3-a, hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Beke Farkas Nándor, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnök menedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk második részében szintén mesélt nekünk a munkájáról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk!
5: A zenekar tagjai, főleg a 100 tagú cigányzenekarban, gyakran a Rajkó zenekarból jöttek, hiszen ott volt az a fajta képzés,
6: abszolút,
5: amit a Farkas Gyula neve fémjelez tulajdonképpen, hogy nagy zenekari műsorokat tanultak, és elsősorban ez volt a profiljuk. És ezért nem is véletlen, hogy a 100 tagú cigányzenekarban sok rajkós volt. Most mi a helyzet a Pannon cigányzenekarral?
6: Ott is rajkósok vannak, és 100 tagúsok.
7: Nem lehet. Ez a két zenekar nem lehet, tehát hogy mondjam, tehát nem lehet elhagyni, ha valaki ma már egy nagy formátumú cigányzenekart akar alapítani, az nem hagyhatja ki se nem a 100 tagúsokat, se nem a rajkósokat. Uh-huh, uh-huh. Na most itt ennek az ötvözeted. Egyébként a 100 tagokban is az az ötvözet van, és amikor megalakultunk, akkor is az volt, hogy a régi rajkósokat,

0: Rajkósok, akkor még nem volt régi száztagú, tehát a régi Rajkósok, a Budapest Együttes, Honvéd Művész Együttes, Duna Művész Együttes, uh-huh. Állami Népi Együttesre alapozva, és a legjobb vendéglátós muzsikusok, és a Rajkóból azok, akik ugye azt tanulták a Gyula bácsitól, nagyon nagy muzsikusokat nevelt ki a Gyula bácsi, és azok az emberekkel lehetett ezt elkezdeni akkor 85-ben. És ma már úgy van, hogy tehát a két zenekarból nem lehet kihagyni senkit se, hogyha valakit valamit csinál. Hát ugye most például Berki László itt van a Pannon Cigány zenekarban, aki első koncertmester volt, meg hát édesapáddal volt a koncertmesterek a száztagúba, és ugye az alapító idősebb Berki Lászlónak a fia, azt most ott van a Pannonban. Vagy Puka Károly, amikor megnyerte a vonópárbajt, akkor, ahogy alakult a száztagú, az egyik vezető primása volt a Puka Karcsi. És most itt van. De mondhatnám a cimbalmosokat, bőgősöket, a klarnétosokat, rengeteg hegedűsök, tehát itt azért ilyen van. És ez a két zenekar, ez nagyon jó táptalaj a magyar cigányzenének. Ebből lehet nagyon fejlődni, és remélem, hogy a fiatalság, mert hogy én a száztagúban 18 évvel ezelőtt megalapítottam az ifjúsági tagozatot, egy ifjúsági zenekart, ami 85%-ban a mai száztagúnak a meghatározó emberei lettek. Én már akkor tudtam azt, hogy kiket kell kineveznem. Tehát a mai vezető művészek a száztagúban, azok 85%-ban én neveztem ki, és azóta is ők vannak. Tehát azért a szimatom jó.
1: A műsor tekintetében miben különbözik a két zenekar?
0: Nem sokban. Mert ugyanis ezeket a számokat, ezek siker preferált számok.
1: Tehát mondjuk a Pacsirta nem hiányozhat.
0: Nem hiányozhat. A Monti Csárdás se hiányozhat. Uh-huh. A Brámszok se, a Liszt rapszódiák sem, uh-huh. Nyitányok, tehát nem. Legfeljebb máskor mást, máshol mást, de olyan nagyon sok különbséget nem lehet. Nyilván van a hangszerelésben, mert Farkas Gyula hangszerelés, Berki László hangszerelés, de itt a Pannonban is ugyanaz van. Uh-huh. Mert itt is azért többnyire Rajkósok vannak, és azt követik. Uh-huh. És a száztagúban is szeretik a Rajkósok követni a Rajkós, és hát mondjuk azt sajnálnám, hogyha Berki Lászlónak a zenei munkáját azt mondjuk elhanyagolnák, de hát ez a lelkük rajta, de mondjuk Farkas Gyulái is kevesebb. Úgyhogy különben unokatestvérek voltak Berki László és a Farkas Gyula bácsi. Hát szóval itt vannak a talentumok, ugye? Mekkora zenei ész, mekkora nagyságok ezek az emberek.
1: A száztagú cigányzenekar azért egy nagy formátumú zenekar. A 40 tagú Pannon cigányzenekar viszont azért valamivel kisebb, tehát könnyebben mozgatható, valószínűleg kisebb színpadon is elférnek. De vajon elbír az ország vagy Budapest két ilyen nagy formátumú zenekarral? Mert igény az bizonyára van rá.
0: Igen, nagyon jó kérdés ez. Hát szerintem, ahogy a többi szimfonikus zenekarok megférnek, megférhet a két nagy formátumú cigányzenekar. Az nem baj, hogyha nemzetnek van két kiváló cigányzenekara. Annak nem jó, aki esetleg valami más gondol. Tehát itt nem versengésről van szó, mert azért én tisztában vagyok azzal a brenddel, amit előbb említettem volt, azt én építettem. 18 évig. Száztagú cigányzenekarra nem lehet szembe menni, meg nem lehet rivalizálni. Lehet jó muzsikálni, lehet egy egészséges versenyhelyzetet teremteni, és valamikor őket ide hívják, van, aki minket hív. Most például a történelmi Magyarországot bejártuk a Magyar Kultúra napján. 40 tagú Pannon cigányzenekar Budapesten, Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda. Ott ünnepeltünk együtt a Székely testvéreinkkel, és itt a Magyarországon a a cigány testvéreinket. Tehát ezzel nem szabad így gondolkozni, és tényleg szeretném azt, hogy ne is vegye úgy senki se, hogy a két zenekar versenyezik, nem versenyezik. Tartsuk egymást tiszteletbe, örüljünk egymás sikerének, én örülök, mert nem tudom magam elvonatkoztatni, mert benne van a munkám a mai napig is. Mai napig is benne van. Nem tudom még mennyi ideig lesz benne az én munkám, de látom, hogy jól csinálják a fiúk. Tehát azt követik, amit én ott hagytam.
1: Mi a terve a jövőre? Nézd, van egyben Tagupanon cigányzenekarral.
0: Hát minden esetre erre kell egy politikai akarat ahhoz, hogy a Pannon cigányzenekar fent tudjon maradni és versenyképes legyen. A piacon, nemzetközi és a hazai piacon el lehessen adni. És nem mellesleg ugye itthon a nemzetet boldoggá tenni az, hogy tudunk választani, hogy most kinek a koncertjára menjünk, de ehhez politikai akarat kell, magyarul az, hogy egy kiszámítható működési támogatás, ami éves szinten van, amire kaptam, hála Istennek, egy ígéretet, hogy hamarosan a 40 tagú Pannon cigányzenekart be fogják sorolni, és kap majd támogatást. Nyilván ez akkor lesz meg, hogyha minden optimális. Tehát nem fogok menni kopogtatni senkinek az ajtaján, ez egyszer le lett tárgyalva. Nekem, hála Istennek, nagyon jók úgymond a kapcsolataim, és azok a kapcsolatok, azok az emberek, azoknak meg nagyon jó benyomásuk van én irántam. Tehát itt a keresztény konzervatív körökben nekem elég ismert a nevem.
1: És milyen tervei vannak Nándi bácsinak, mint Beke Farkas Nándor a jövőre nézve? Következő
0: hát hogyha
1: években.
0: Jó Isten is úgy akarja, és élünk, és van egészségünk, akkor mindenképpen szeretnék egy székházat, hogy tudjunk próbálni. Szeretném azt, hogy amit említettem, hogy legyen egy kiszámítható működési támogatás, eszköztárat, hangszerparkot, kottákat, anyagokat beszerezni, aztán ez már nyilván egy távlati, de nagyon jó muzsikusok vannak a Pannonban, csak a Puka Károlyt említem, azt hiszem mindenki csak a kalapját veheti le, és ő nagyon szeret tanítani. És vannak még ott kiváló pedagógus vénával ellátott muzsikusaink, hogy szeretnénk az új nemzedéket kinevelni. Nekem ez egy régi vágyam, még a száztagúban nagyon sokat tettem ezért, csak sajnos nem sikerült. Talán itt sikerülni fog, és hát mindenképpen a zenekar részére hát egy olyan havi illetményt, ami méltóképpen van rendezve a muzsikusokkal, és hát ennek fejében nyilván próbálnak, játszanak és föllépnek. Minden esetre még ezek tág fogalmak, nekem ez ugyanúgy megvolt a száztagú cigányzenekarban is. Már évekkel ezelőtt beadtam egy beadványt, hogy szeretném, hogy a zenekarnak legyen fizetése, havi fizetése. Ne kelljen elmenni Portás bácsinak, ne kelljen letenni a lantot, amit gyerekkorunk óta tanultunk. Nem a munkával van baj, csak mi az életünket tettük rá a zenére. Tehát nem biztos, hogy jó portások lennénk. Ha jönne egy betörő, akkor elszaradnánk, de ez távol legyen. És nagyon halkan mondtam, remélem, hogy egy csoportvezető sem fogja meghallani.
1: De ha már így felmerült ez a téma, akkor mondjuk el, hogy valóban az utóbbi években, évtizedekben ez egy súlyos probléma, hogy olyan zenészek, akik az életüket áldozták a zenére, és gyerekkorukat feltették arra, hogy mindennapi gyakorlással képezzék magukat. Nagyon sokan sajnos arra kényszerültek, hogy szakmát váltsanak, illetve ezt a hivatást, ezt felcseréljék valami olyan munkára, amiből meg tudnak élni. És ez egy súlyos probléma. Lát ebből valamiféle kiutat, Nándi bácsi, a következő években?
0: Egyelőre nem. Sajnos nem.
1: Vagy a cigányzenével kapcsolatban lehet, hogy esetleg lesz valami felévegés a következő időszakban?
0: Hát van az a magyar államnak, a kormánynak egy nagyon jó döntése, ami évek óta működőképes, ez a Muzsikáló Magyarország. És ez nagyon jól működik, 4 hónapot lehet játszani nyáron, úgyhogy ha felkeresünk mondjuk egy éttermet, és a tulajdonossal megbeszéljük, hogy hagyj játszunk itt, neki nem kerül egy forintjába se, lehet, hogy valami előnyhöz majd juthat, ezt nem tudom pontosan, de ahogy én is csináltam, bementem a barátomnak a szállodájába, és azt mondtam, hogy szeretnénk itt muzsikálni, és neked nem kerül semmibe se, minket a magyar állam fog fizetni, hogy ezt megtenné, de nekünk, hogy tudjunk pénzhez jutni. Persze, hogy megtette. És nagyon sok kollégámnak sikerült ez így, és nagyon hálásak vagyunk ezért a magyar kormánynak, hogy ezt a cigány zenészeknek tudta biztosítani, és biztos megélhetés. Hát most azt kellene egy kicsikét hosszabban, mondjuk 6 hónapra, vagy egy évre, vagy valamilyen ehhez hasonlót kitalálni. Uh-huh. Ez nagyon jó lenne.
1: Kulturpolitikai szempontból ez egy jelentős lépés, hiszen a cigányzene az valóban a magyar kultúra egyik gyöngyszeme, kiemelkedő gyöngyszeme. És akkor természetesen itt még ezen belül pontosabban felsorolhatjuk a 100 tagú cigányzenekart, a Rajkót, a 40 tagú Pannon cigányzenekart.
0: Így van, a Rajkóról nem is beszél, hát a Rajkó meg a ugye másik, már akkor nem kettő van, van 3. Igen, és ők is nagyon, nagyon jó muzsikusok, nagyon jó muzsikusok. Már igazából nem annyira Rajkók, mert már vannak nagypapák is, de kiváló muzsikusok, de viszont a hűségüket ez azt jelzi, hogy még mindig ott vannak, és nyilván, hogy a vezetés is, ugye Gerendási Pista barátom, az igazgató úr is ezek szerint nagyon jól csinálja a dolgát, mert ott maradnak az emberek, és az ő szájuk íze úgy édesebb, hogy kapnak ők is valamilyen illetményt. Igazából nem nagyon tudom a Rajkónak a belső életét, de rosszat nem hallok kifelé, így hát csak jó lehet.
1: A cigányzene utánpótlása az egy kardinális kérdés. Elsősorban a Rajkó Talentum szakiskola végzi ezt a képzést. Természetesen korábban ez a 100 tagú cigányzenekar keretében is működött, amit még Nándi bácsi vezetett be. De hogy látja most ezt, hogy tulajdonképpen lesz utánpótlás?
0: Hát ezt mondjuk, mert azt hiszem, működik a iskola, ugye, a Rajkóban, hogy hányan jelentkeznek, egy, és hányan mennek végig. Tehát ez a tól így, ezt talán az igazgató úr tudja megmondani, de hát ez nem az én kérdésem, csak most beszélgetünk, esetleg az igazgató úr hallgatja. Üdvözlöm, mert jó barátságban vagyunk. Tehát ez nagyon fontos, hogy tól így, hogy vannak a gyerekek, milyen korosztályt lehet bevonni ebbe a tanítási rendszerbe, és milyen tanárok, mert az nagyon fontos az, hogy felfigyeljenek, tiszteljék a tanárokat, hiszen a fiam is, meg te is tanítottatok a Rajkóba, és akkor még ti nagyon fiatalok voltak, azt hiszem szerintem még akkor főiskolában, nem tudom, harmadik, negyedikesek volt.
1: Vagy már főiskola alatt is, igen, a Zeneakadémia alatt is már tanítottunk.
0: Így van, és akkor... És mégis tudtak tőletek tanulni, és azt hiszem, te elég sokáig is ott maradtál.
1: Igen.
0: És
1: 12 évig ott tanítottam.
0: Na, pontosan. Ennek nagyon örülök.
1: 13.
0: Nagyon jó. És hát a fiam az nagyon szeretett tanítani, csak nem fér bele az idejébe. Igen. Meg hát pénzt is szeretett volna keresni. És hát itthon mondjuk 2-3 zenekarba, volt a Virtuózba, volt a MÁV-ba, aztán a Budapest Koncertóba, de mégsem.
1: Virtuózokba.
0: Így a virtuózok, igen. És mégsem volt igazából elég, és akkor kiment külföldre.
1: Hogy érzi most magát Nándikint külföldön? Ezt tőle kellene megkérdeznem, de azért...
0: Hát, amit én tudok, hogy jó érzi magát, megvan neki anyagilag a számítása, szakmailag is, de mondjuk nyilván, hogy akkor nem ment volna el egy évre felvételizett, nem mondta meg a londoni filharmonikusokhoz, és egy évig ott volt. Tehát addig kivett egy év szabadságot a Genti operázból, és ott is szólamvezető szekunda principál volt a londoniaknál is. Meg itt, szóval...
1: De hát ez egy óriási dolog egyébként. Igen, tehát a londoni szimfonikus zenekar az a világ egyik legnagyobb szimfonikus zenekara. És az, hogy a Farkas Nándi ott van ebben a zenekarban, hihetetlen, óriási dolog.
0: És hát az az igazság, hogy ahogy mesélte, ez egy úgy kell elképzelni, mint egy hegedű verseny. Tehát három fordulós volt, függöny háta mögött, és az utolsó három az face to face. Egy orosz, egy kínai, meg ő. Két csaj, meg ő.
1: Ez igen.
0: És akkor hála Isten, őt szavazták meg. Nagy dolog.
1: Nagy dolog, így van. Így van.
0: 34-en voltak, és ő maradt egyedül.
1: Szóval ez a sok tanítás, ez a rengeteg gyakorlás, ez azért csak beért. És meghozta a gyümölcsét.
0: Hát persze, hát azért itthon is több akkor repetitora volt, mint például akkor még a Kodály Bónos négyesnek volt a primáriusa, a Falvai Attila, most meg a Nemzeti Filharmonikusoknak az első koncertmestere. Tehát ő volt a legjobb sívó tanítvány, és a professzor azt mondta, hogy amit én itt megmutatok a gyereknek, akkor az, hogy otthon ne felejts el, és akkor megadta a telefonszámot, és akkor mondtam, hogy kitől kaptam a telefonszámot, és szeretném, hogy a fiammal, és akkor természetesen ezt a professzor, ha így látja, akkor aznak csak örülök. És ő járt ki oda az Attila hozzánk a lakásban. Úgyhogy tehát kell tenni a szülőnek. Hát mindent meg kell tenni a szülőnek, addig, ameddig a gyerek még nem önálló. Már amikor önálló, akkor már ő el tudja dönteni, hogy lehet. Például, amikor Fenyves Lórántnál volt, akkor ő eldöntötte, hogy nem akar tőle, mert nem olyan volt. Tehát azt mondta, hogy jó, hát azt mondja, ne te csináld azt, hogy neked a véredben van. Ezt sértésnek vette. Mert hogy jobban csináltam, mint a többiek. Azt hiszem, ez ismerős, mi? A gyerek egyből ott hagyta. Azt mondta, haza akar jönni. De az haza jön. Viszont a Varga Tibor az nagyon rendes volt. Az Svájcban. Hát vannak ilyenek, Hát most, amit említettem, hogy a Ruha Istvánnal, a Pista bácsival voltunk annak örültünk a legjobbat, és rengeteget tanult tőle a gyerek. Rengeteget. Az olyan pedagógus volt, meg egy olyan szív, lélek. Ugye, aki valaki nem tudja, ő cigány származású volt, Nagy Károlyi. Ugye az erdélyi Párcium részen született, és azt kell tudni róla, hogy az édesapja is prímás volt, és egyszer volt Veszprémben egy kurzusa, és Szentpéteri Csilla volt a korrepetitor az zongorán, és akkor meghívtam őket, én már ismertem a Csillát, és akkor eljöttek a Baricskába muzsikáltunk, a Micivel, az öcsével, és jött a Pista bácsi, és minden, és ott muzsikáltunk, piás, minden, és egyszer csak azt mondja, a Micinek azt mondja, fiam, add már azt a hegedűt. Elkezdett nótázni, no, Pista bácsi. Hát azt mondja, fiam, hát mi olyan csorok voltunk, apa, drága apámmal, azt mondja, jártunk azt mondja, kocsmázni. Na tessék.
1: Na. Azt a mindenit.
0: Hát ez az. Hát ez...
1: Ilyen az élet, hát igen.
0: Igen, és hogy mekkora művész lett. És jaj, te szeretem.
1: Ez így van.
0: Aztán nagyon jó barátságot kötöttünk. Nagyon. Hát, nagyon sajnálom. Voltunk is 2 évvel ezelőtt Nagy Károlyba fellépni, és akkor elmentünk a temetőben is, meg a múzeum is van róla. Nagyon szépen nagy becsbe tartják a Tisza bácsit, és ismerik. Egész Románia ismeri a Stefánról.
1: Így van.
0: De ő mindenkinek a Pista bácsi.
1: Az OSK-s vizsga után kikkel muzsikált? Milyen zenekarokban?
0: Muzsikáltam a nagybátyámmal, a Bulhorác Jancsival, édesanyámnak a bátyával. Aztán muzsikáltam az unokabátyámmal, Patyi Farkas Béla, a Beke Farkas Sándor, az öcsémmel, a Mici Farkas Gyulával, apámmal, Patyi Farkas Gyulával, apámmal, Farkas Nándorral, és amikor a család kötelékéből úgy már eleget szívtam és tanultam, akkor már kint a pályán, hát volt egy nagyon jó szériám, amikor ifjú Járóka Sándor, Gabora József, Petrik József, a Mészáros Tivadar, akkor Miskó Jónás Lajos, aztán a Mészáros Tivadar, és hát több olyan primás volt, akik kisebb, rövidebb, hosszabb ideig, de ezek a meghatározók, akiktől igazából tanultam is, és magamba szívtam. Itt már ugye terzprímás voltam, és ezekben a zenekarokban nagyon kiváló zenekari tagok is voltak, tehát az idős, meg ifjú Balog, vagy Vak Lacika bácsi, és a Lacikával is, tehát vagy a Hankó Feri bácsival, Didi Béla Brácsossal, vagy a Kacsesz Jancsi bácsival, tehát a nagybőgősöket, Sügőle öreg, meg mind a két gyerek, Dodi, Jenő, a Jenő az gyerekkori barátom, hát klarnétosokkal, hát most Kisernő, Poporka Bandi, Kecskés Sándor, sőt, a Burka bácsi, meg a Fátyol bácsi is, a Józsi bácsival is, amikor már idősek, akkor Kanesz. Tehát ezek a régi nagyokkal, fiatalokkal, ugye, Kis Fátyollal, ő is egy nagyon ragyogó, jó klarnétos volt. Vagyis, hát még mindig van, és csak mondom, hogy a mi korosztályunkban, hát sok, hát nem lehet így most elmondani, tehát aminek mindig is örültem, hogy mindig én idősebbekkel szerettem muzsikálni, hogy mindig tanuljak. Mindig úgy, hogy én legyek a legfiatalabb, vagy a legrosszabb. Akkor tudok tanulni. Ha most a tőlem igen, tanulnak nyugosz. Fiatalon, minek? Hát akkor nem tudok előre menni. És barátaim is mindig idősebbek voltak. Most már nagyon nem találok idősebbet magamnál.
1: Mit jelentett Nándi bácsinak, amikor megkapta a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét?
0: Nagy elismerést. Uh-huh. Megmondom őszintén, hogy jól esett, mert a munkásságomat poentírozták ki, ami a száztagokban végeztem, amit az ifjúsági végeztem, a zenekari végeztem itthon és külföldön, és teljes mértékben nekem ez így egy nyugodtságot, egy elismerést fejezett ki, ami szakmai szempontból teljesen rendben van. Még ehhez még, nem tudom, előtte vagy utána a magyar kultúra lovagja is lettem, tehát azért ez is egy nagyon kiemelkedő. És hát ugye a zenekarral, amit elértem a száztagúval, a Magyar Örökségdíj, tehát ott a Kovács műhelyben ott voltam. Vertem a vasat, ezerre toltam a kályhát. Tehát azok a dicsőségek, azok én is ott voltam, a régi nagyokkal. Értem. És hát ugye Magyar Örökségdíj, rengeteg külföldi fesztivál nagy díjak, akkor rádió nívó díj, tévé fesztivál díjak, akkor hát ugye a Hungarikum díj, az mellett én indítottam, én voltam az egyik, tehát elindítója úgymond, volt a Fergeteges, a Sziszi legendája, az jó 300 fellépést eredményezett a Expedi Dance-szel, a Ramkultúrházban ott kezdtük, és én társproducere voltam ebbe a csodálatos, nagyon jó előadásba. Annyira, hogy Shanghai, Peking végigjártuk, végig turnéztünk Németországba. Sokszor olyan volt, hogy háromszor is visszatapsolták a táncosokat, nem engedték le. Jó, hát mondjuk a zenekar is jó volt, ugye szoktam volt mondani, hogy csúnya a zenekar, de azért jó játszik ám, nagyon. Ezért vigyázunk. Úgyhogy, és akkor volt olyan, hogy az egyik helyen tudtam például Pekingbe cimbalmot szerezni a nagykövetségtől, akkor előttünk a Mága Zoliék voltak én, és kértem, hogy segítsen benne. De átmentünk Shanghaiba, ott meg nem, de viszont volt zongora, és azt mondta az Oszi, semmi baj. Ökrös Oszkárról beszélek. Semmi baj. És odaült a zongorához, és akkor mehet. Nagyon nagy volt, te. Úgyhogy sok, hát, hol, merre járkáltunk, olyan jó volt. Tényleg én a gyerekkori barátaimmal, hát az Oszival együtt fociztunk. De azokkal a nagyokkal, akik akkor ott volt, Orgona Dezső bácsi, akkor a Füles Bicskei Géza, akkor Banyák Nándi bácsi, akkor hát még Olá Ernő, Pepe, Szegfű, hogy csak a csellósokat nézem. Hát akkor, hát olyan címbalom, Morzsa Oszi, olyan címbalom kar volt. Ő is annyira tudtak, és olyan tanult emberek voltak. Így kezdődött el. Így kezdődött el. Ilyen címbalmosok voltak, meg brácsások, meg hegedűsök. Hát Szalai Anti, Radúj Anti, azok is ott voltak, ugye Honvéd művész együttesből. Meg hát most a Beethoven, a Rácz Vili, az is a Duna művész együttes koncertmestere. Hát a Kolompártiban az én drága barátom. De nagy terces volt, de jó cigány volt. Nagyon, hát nem akarok senkit se kihagyni. Nagyon nagy muzsikusok voltak ott. És akkor, amikor ugye művészeti igazgató, így állt föl, művészeti igazgató Berki László, művészeti vezető, ifjú Sánta Ferenc, másik művészeti vezető, ifjú Járóka Sándor. Hát ilyen emberek, bocs, ezeket meg kellett élni, ott kellett lenni velük, hogy magamba szívjam, és nekem sikerült.
1: Van egy fantasztikus lánya is, Nándi bácsi, azért őt is említsük meg mindenféleképpen, Angyit.
0: Ja, Angyikám az én kislányom, akinek a férje a Kálai Ernő, a Magyar Operaház első koncertmestere. Ő a Juilliardon diplomázott New Yorkba, és a Isaac Perlman volt neki a tanára, ott diplomázott a Perlmannál, és hát egy végtelenül nagy művész, és egy alázatos ember, és egy jó férj. És hát szeretem azt, hogy amikor kimegy a színpadra, ott már teljesen minden ki van zárva, és alázattal a zene iránt. Látszik, kisugárzik, igazi művész, amikor kimegy a színpadra, és onnantól kezdve semmi, csak a darab, semmi más. Úgyhogy hát család egybe van, szeretem az öcsémet, aki a Mici Farkas Gyula, aki szintén egy kiváló jó prímás, a Nászoma, a ifjú Kálai Kisernő, úgyhogy kiváló hegedűs és művész és cigány prímás, és hát a család az így, egybe vagyunk, úgy jó meg vagyunk, hála jó Istennek. Muzsikusok, van miről beszélgetni, így tárgyalni, úgyhogy...
1: Így van. Mikor volt az a pillanat, amikor a vallás az egy picit jobban előtérbe került az életében? Volt ilyen, vagy ez egy hosszú folyamat?
0: Igazából én vallásról nem beszélnék, hanem Isten szeretetéről. Tehát azelőtt én mindig szerettem a Jóistent, és hát olyan, ha nagyon valamit akartam megköszönni, vagy kérni, akkor bementem a templomba. vagy évféli mise volt, sőt voltam én minisztrás is, de ezzel a katolikus háttérrel már nem rendelkezem, és karizmatikus szabad keresztény vagyok, és tehát másképpen élem meg, másképpen imádkozom. Egy Istent imádunk, tehát ezen nincs vita. Csak másképpen vannak magyarázva az igék, másképpen lehet értelmezni. Ugye Jézus megmondta, hogy bálványokat ne imádjunk, ugye a templomok tele vannak bálványokkal, tehát most ezt nem akarok senkit se megsérteni. Tehát egy Istent imádunk, és ez a fontos. Tehát nekem igazából, hogy a feleségemet elvesztettem, most már 13. éve sajnos, és akkor mi megtértünk a Híd gyülekezetébe, és onnantól kezdve élem azt az életet, és próbálom is megtartani. Néha sikerül, néha nem, de hát, mint említetted, volt halandó, és az ember nem tökéletes.
1: Az ember egy gyarlók, igen, sajnos.
0: Igen.
1: De próbálunk azért minden esetre a legjobban.
0: Mindenképpen. Igen. A szándék az megvan, hát néha sikerül, néha nem. Tehát nem úgy, mint egy farizeusit elkezdem itt mondani, hogy én ilyen meg olyan, nem, hát sajnos én is ismernek a kollégák, azért egy-két utazásnál nagyon jól össze szoktunk jönni.
1: De hát ez hozzátartozik.
0: Jókat eszünk, iszünk.
1: Így van. De ez hozzátartozik az élethez.
0: Voltál velünk egy párszor, azért te tudod.
1: Igen. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy a zenész élet az valahol egészen más, mint hogyha valaki mondjuk ügyvédként, könyvelőként vagy hivatalnokként dolgozik. Hát ez egy igazi hivatás, egy igazi életforma, én azt gondolom. Hát, főleg a szórakoztató zenészeknél.
0: Hát most csak hagyd mondjak két és nagy ikon. Az egyik a Boros Lajos, hogy hát ugye milyen beteg volt már, vagy milyen öreg, vagy fáradt. Betotyogott, és leült a székre, és elkezdett muzsikálni, és ahogy megszabta a nótákat, meg amit akart muzsikálni, hát ez még akkor is. Ez az egyik. Tehát az, hogy az utolsó pillanatig. Most ugye voltunk a MOM Kultúr központba a Magyar Kultúra napján, ott ünnepeltünk a közönséggel, és ezen a gála műsoron, gála koncerten megkértem a Bangó Margit művésznőt, hogy Margitkám, gyere már segítsé. Azért a te neved, meg te, meg tudod, hogy imádlak. Jaj, Lándikám! Hát 40 éves barátság, meg 50 éves a család barátság. Tehát meg bejártuk vele is az egész világot Margittal, amikor ugye száztagúban volt. Hát csak azt mondom, hogy Portugáliában a világkiállításon mi voltunk a nyitó, vagy Guatemalában, vagy Japánban, vagy Németországot végig utaztuk. Hát főzött ránk, mit tudom én, zsugáztunk minden. Na, szóval mondom, Margitkám, gyere már segítsél a zenekarnak. Eljössz, akkor azért más fényt vett fel. Kell egy ilyen nexus.
1: Igen, így van.
0: Most nem minden prímás hívhatja fel a Bangó Margitot, meg fel se veszi, ha éppen nincs kedve. És akkor mondta, jó van, Andikám, rendben van minden. És eljött, és ahogy kijött a színpadra, tombolt a nép, így meglebegtette azt a tunikás szép ruháját, és akkor elkezdett énekelni, és a szék ott volt neki. Itt is a szék. Tehát, ameddig tudnak dolgozni, addig a színpadon vagyunk. És ha le kell ülni a székre, akkor leülünk. De hála Isten, a torkával nincs semmi baj, és úgy megfogja a zenekart, meg úgy beindítja. És akkor fölkelt a székről, és hátra nézett, és mindenki értett, szakadtunk.
1: De jó.
0: Úgy tud vezetni zenekar, mint egy prímás. Hát ilyen nincs, ilyen nincs. Hát, na és hát úgy, hogy a Jóisten oda tette hozzánk, és hát ez nagyon nagy segítség.
1: Biztos vagyok benne, hogy a közönség tombolt, és imádták a zenekart, és a Bangó Margitot természetesen.
0: De ez az, hogy a Jóisten mindig belém helyezi azt, hogy kire gondol, hogy kivel lehetne. És van olyan, igen, megint csak azt mondom, hogy amikor azt mondja az Úr, hogy behelyezlek téged az én fő embereim közé. Csak meg kell hallani, hogy kit hívjak fel. Ennyi.
1: Hát Nándi bácsi, nagyon köszönöm, hogy itt volt és beszélgettünk. Én nagyon sok sikert, koncertet és lehetőséget kívánok a jövőben személy szerint is, és természetesen a 40 tagú Pannon Cigány Zenekarnak egyaránt, és biztos vagyok benne, hogy lesz még lehetőségünk itt beszélgetni a jövőben.
0: Köszönöm csak még egyet, és szeretném, hogy ezt meg is maradna. Tehát azokhoz szólok, akik esetleg úgy gondolnák, hogy kicsikét dicsekedtem, ne botránkozzanak meg, mert ez is meg van írva, hogyha dicsekedtek, akkor az én nevembe dicsekedjenek. És én az Úr dicsőségére csinálom, mert tudom, hogy mindent őtőle kapok. Amen.
1: Köszönöm szépen. Mai vendégem Beke Farkas Nándor volt, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnökmenedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk mai második részében szintén mesélt nekünk a munkájáról, az életéről és a hitről. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is 10 órától. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Speciális helyek, valódi esélyek.

0: alapozva. Kivételt képeznek azok az osztályok, amelyek korábban félosztályok voltak, és ahol emiatt kettős szakosítású osztályokat hoztak létre. Az előző évek igényeihez igazodva szabják meg, hogy egy vagy két speciális helyet hagynak jóvá az adott iskolában. Magyarázta az újságnak a roma tanulókért felelős Maros megyei szaktanfelügyelő. Származásukat igazoló dokumentumra van szükség. A roma gyermekek jelentkezéséhez szükség van egy ajánlásra egy törvényesen bejegyzett civil szervezettől, olyantól, amelynek az alapszabályában szerepel a jogosultság, vagyis hivatalosan igazolhatja, hogy a gyermek roma etnikumú. A szaktanfelügyelő felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerek nem kell a szervezetnek a tagja legyen, csak egy igazolás kell az adott szervezettől, hogy roma származású gyermekről van szó. Minden évben jutnak be speciális helyekre Maros megye népszerűbb és a kevésbé népszerű iskoláiba egyaránt. Vannak roma diákok a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, az Unirea Főgimnáziumban, az Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti Kollégiumban, vagy a szászrégeni Lucian Blaga iskolában is. Tavaly több mint 100 roma gyermeket soroltak be, ezen a módon a Maros megyében avatott be a szakfelügyelő. A helyek száma elegendő, még marad is szabad hely minden évben, de ha egyre többen jelentkeznek, ugyanúgy versenyeztetéssel, jelentkezés alapján töltik be őket, mint a többi gyerek esetében, és ez is számítógépes elosztással történik, tették hozzá. Az iskola hozzáadott értékét adják. A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban idén 24 helyet hagytak jóvá minden osztályban. Ezen felül osztályonként van még két hely sajátos nevelési igényű diákoknak, és két hely roma diákoknak. Érdekesség például, hogy a román tannyelvű Unirea Főgimnázium osztályainak csak egy-egy speciális hely jár, mert ott a tavalyi törvény szerint eleve magasabb, 28 fős az osztály létszámhatár.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Digben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

j'en ai ma guerre.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, hogy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityúvász losasa.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Augusztus 2-a a Roma holokauszt, a Porajmosz, azaz az elpusztítás, felemésztés nemzetközi emléknapja. Ezen a napon 1944. augusztus 2-ról 3-ára virradó éjszaka számolták fel. A nácik az Auschwitz-Birkenaui cigány családi tábort egyetlen éjszaka alatt gázkamrába küldve az utolsó közel 3000 ott maradt gyermeket, nőt és idős embert. Bár a fősodorbeli történelemírás hosszú évtizedekig marginális kérdésként kezelte a romák szisztematikus megsemmisítését, a Porajmosz mélyebb rétegei olyan egyedül,

0: fémrudakkal, kövekkel, deszkákkal és elcsent szerszámokkal fegyverkeztek fel. Amikor az SS katonák beléptek a táborba, a romák nem vonultak ki a barakkokból, hanem harcra készen várták őket. Az SS tartva egy általános tábori felkeléstől, ekkor visszavonult. Ez a sikeres kollektív ellenállás példanélküli volt az Auschwitz történetében. A náci gépezet stratégiát váltott, július folyamán szétválasztották a közösséget, a munkaképes fiatal felnőtteket, mintegy 1500 embert más táborokba szállítottak, és csak a teljesen védteleneket hagyták hátra. Így vált lehetségessé az augusztus 2-i tragédia, ahol a visszamaradottak az egykori szemtanúk leírása szerint az utolsó pillanatig puszta kézzel harcoltak az életükért az éjszaka sötétségében. A romák esetében egy rendkívül bizarr, tudományos és bürokratikus önellentmondásba keveredtek. A magyarországi porajmosz története szintén egyedi sajátosságokkal bír, amelyeket a mai napig homály fed. A romák megsemmisítése Magyarországon nem követte pontosan a deportálások menetrendjét. A romák szervezett tömeges begyűjtése főként 1944. október 15-i nyilas hatalomátvétel után indult be igazán. Ami a magyar történetben kevésbé ismert, az a cinikus kettősség. A roma férfiak jelentős része a fronton harcolt a magyar honvédség kötelékében, miközben családjukat otthon lágerekbe zárták. Míg a zsidó lakosságot fegyvertelen munkaszolgálatra kötelezték, a romák sokáig fegyveres katonai szolgálatot teljesítettek. Előfordult, hogy a frontról hazatérő sebesült roma katona a falujába érve azzal szembesült, hogy feleségét és gyermekeit már elhurcolták.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi. Vorbinas.
1: Szép hétfő reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Már is július 20-a van. Nézzük, hogy kik ünneplik ma a nevenapjukat. Azt mondja az Illések, ami egy héber, latin, görög eredetű név, az Éliás név önállósult változata. Kedves Illések, nagyon boldog névnapot! Ma 2382 éve, hogy megszületett Nagy Sándor hadvezér, Makedónia királya. Tehát mínusz 356. 7. hó 20-án járunk. 722 éve született Francesco Petrarca, olasz költő, Dante nagy barátja. 53 éve máig tisztázatlan körülmények között Hongkongban meghalt Bruce Lee, harcművész és színész. Bruce Lee édesapja révén kínai származású, bár az Egyesült Államokban született, Hongkongban nevelkedett. Kung Fu-t, ezen belül Wing Chun tanult. A későbbiekben sok-sok harcművészeti ágat tanulmányozva igyekezett egy saját önvédelmi stílust kifejleszteni. Harcművészeti tudását filmekben mutatta be, és a nyugati világban oktatta. Feltételezések szerint a keleti hagyományok őrzői ölték meg a tudás védelmében. Hűha. Illetve ma 57 éve, hogy ember lépett a Holdra. 1969. 7. hó 20-án közép-európai idő szerint 21 óra 17 perckor Neil Armstrong és Edwin Aldrin az Apollo 11 Eagle leszálló egységén a Holdra ért. Ma 512 éve, hogy meghalt Dózsa György, az 1514-es parasztháború katonai vezetője. 436 éve készült el az első teljesen magyar nyelvre fordított Biblia. A Károlyi Biblia protestáns gyakorlatban Károli Biblia, avagy Vizsói Biblia. A nyomtatás Vizsolyban zajlott. 271 éve született Martinovics Ignác, ferences rendi szerzetes, a magyar jakubinus mozgalom vezetője. 136 éve született Giorgio Morandi, olasz festő, aki leginkább világos, szinte fehér tárgy csendéleteiről ismert. És végül, de nem utolsó sorban, 131 éve született Moholy Nagy László, fotografikus festő, a Bauhaus egyik alapítója, a legismertebb magyar képzőművész. Ezekkel megindítottam ezt a bizonyos hétfőt. Hát gyerekek, ez a hét is el fog telni, kitartás. Szolgáltatok most hozzá egy kis zenét, aztán mindjárt jövök közlekedési hírekkel.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Hamarosan 7:30 jönnek a közlekedési hírek. A 11. kerület Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Lezárták a külső sávot a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A második kerület Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert átépítik a csatornát. A két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. És végül a 13. kerület Béke utcában a Tahi utcánál mindkét irányban útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Most pedig zene következik, majd jönnek a roma hírek.

0: fokozatosan. Rádió Dick.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek. Méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából. Füleljetek, figyeljetek!
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Na! Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és tánc műfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek. Különösen az andalúziai cigány közösség. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante hondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős élményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Hamarosan 8 óra van, hoztam nektek egy hírmorzsát, aztán jönnek tovább a zenék. Ez mondjuk egy múlt heti cikk, de talán valaki még nem hallotta. Véget ér Szijjártó Péter parlamenti munkája. A politikus bejelentette, hogy lemond országgyűlési mandátumáról, miután vezetői állást kapott a kínai BYD-nál, a világ egyik legnagyobb elektromos autógyártójánál. Benyújtottam a parlamenti mandátumomról szóló lemondásomat, jelentette be Szijjártó Péter a közösségi oldalán. Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére. A BYD az elmúlt 20 év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is, írta bejelentésében. A bejegyzése szerint szerdától a vállalat csoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Az ATV úgy tudja, Szijjártó Pétert már többen is látták a kínai vállalat budapesti központjában, miközben a képviselő lemondó nyilatkozata Forsthofer Ágnes házelnök hivatalához is eljutott. Azt is írják, a politikus döntéséről személyesen tájékoztatta Orbán Viktor pártelnököt, aki állítólag támogatta korábbi külügyminiszterét a döntésében. Szijjártó Péter 2002 és 2010 közötti ellenzéki időszakban több parlamenti bizottság munkájában vett részt, miközben egyre fontosabb szerepet kapott a Fidesz kommunikációjában. 2006-ban Orbán Viktor szóvivője lett, majd a párt egyik legismertebb politikusává vált. A Fidesz 2010-es választási győzelme után a miniszterelnökségen kapott államtitkári megbízatást, ahol a miniszterelnök kül- és külgazdasági kapcsolataiért felelt. A BYD-k amúgy tényleg nagyon jó autók állítólag, én ennyit tudok ehhez a cikkhez hozzáfűzni. Most pedig zene következik, és 8 után jövök hozzátok már csak vissza, tudjátok mivel? Programajánlóval.

0: Szapá Kirtu Menge.
1: 100.3 Rádiódik. A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádiódik, Rádiódik, Rádiódik, Rádiódik.
1: Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
3: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
4: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
3: Igen.
4: Ez csak simán nak.
3: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
6: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Odag, vagy ahogyan a köznyelvben leggyakrabban él, a cigány kenyér, vakaró, punya nem csupán a roma gasztronómia egyik legfontosabb alappillére, hanem egy mély kulturális szimbólum. Egy olyan étel, amely évszázadok történelmét, a vándorló életmód leleményességét, a családi összetartozást és az otthon melegét sűríti magába. Most a bodak készítésének művészetét, kulturális hátterét és a generációkon átívelő hagyományát járjuk körbe, hogyan válik néhány végtelenül egyszerű alapanyagból a lélek eledele. A bodak gyökerei és a kulturális jelentősége. Ahhoz, hogy megértsük a bodagi lényegét, vissza kell tekintenünk a múltba. A hagyományos roma életmódra évszázadokon át a mobilitás és az erőforrások korlátozottsága volt jellemző. Ebben a környezetben olyan ételekre volt szükség, amelyek kevés, könnyen szállítható és hosszan elálló alapanyagból, bonyolult konyhai felszerelés nélkül is elkészíthetőek voltak. A bodag pontosan ilyen, nem igényel klasszikus órákig főtött kemencét, sem drága hozzávalókat. Eredetileg közvetlenül a parázson, forró hamuban vagy egy egyszerű platnin,

0: se. A bodak zsenialitása az egyszerűségében rejlik. Nem akar többnek látszani, mint ami. Őszinte, laktató és tiszta ízű. Az idők folyamán a receptnek két fő vonulata alakult ki, az élesztős és a sütőporos vagy szódabikarbonás változat. Bár a modern konyhákban mindkettő él, a legősibb forma a kelesztés nélküli szódabikarbonás vagy sütőporos verzió, amely a gyorsasága miatt vált alapvetővé. A klasszikus alaprecept mindössze 4 összetevőből áll: liszt, zsíradék, lazítóanyag és só, illetve folyadék. A bodak készítése nem mérnöki pontosságú folyamat, sokkal inkább az érzékek játéka. A tapasztalt háziasszonyok nem mérleggel mérnek, hanem a kezükkel érzik a tészta válaszait. Az első lépés a száraz anyagok, a liszt, a só és a sütőpor alapos elkeverése egy tágas tálban. Ezt követi a zsíradék elmorzsolása liszttel. Ez a mozdulat határozza meg a kenyér későbbi szerkezetét. A zsírnak finoman be kell vonnia a lisztszemcséket, hogy a bodag ne váljon gumiszerűvé, ezután következik a langyos folyadék, fokozatos hozzáadása is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek. Elmúlt 8 óra, ez nem jelent mást, mint hogy jön a program ajánló. Egy rövid, de velős programot fogok nektek most ajánlani, ugyanis a Mindörökké Operett Gála 2026. július 31-én és augusztus 1-én ismét a Budai Vár Oroszlános udvarába várja a közönséget a magyar operett legszebb dallamaival. A gála különleges eseménye a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő blokk, de felcsendülnek a Marica grófnő, a cirkuszhercegnő, a bajadér, a cigányszerelem és a vígözvegy legkedveltebb részletei is. A látványos táncokról a Budapesti Operett Színház balettkara gondoskodik, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát az este folyamán Silló István vezényli. A gála rendezője Peller Károly. A gála szólistái Oswald Marika, Fisül Mónika, Bordás Barbara, Szendi Szilvi, Pacskó Dorka, Haja Zsolt, Kerényi Miklós Máté, Laki Péter, Peller Károly és Tassonyi Balázs. Szóval Budai Vár, Oroszlános udvar, július 31-e és augusztus 1-e, Mindörökké Operett gála műsor. Lessétek meg, az operett egy igazi hungarikum, abban csalódni nem lehet. Na remélem, hogy bennem se fogtok csalódni, most elszaladok zenélni, nem sokára jövök vissza közlekedési hírekkel.

0: mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Üdvözöljük, kedves utasokat!

0: Rádió D. Kerasz Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: Nem sokára 8:30 van. Közlekedési hírek. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert csatornát javítanak. Egyirányosították a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve napközben a Tábornok utcánál időszakos korlátozásra kell számítani aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Hüvösföld és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítése miatt. Lezárták a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban veszélytelenítés miatt. Jelentősen megváltozott az éjszakai járatok közlekedése Budapesten és a környező településeken. A főváros és az agglomeráció számos területe egyszerűbben és gyorsabban lett megközelíthető. Több a belvárostól távolabb eső terület közvetlen átszállásmentes kapcsolatot kapott. Ezzel a jó hírrel én le is zárom szerintem a közlekedési híreket. Nem sokára jönnek a nyelv oktató leckék Hajnival és Ármándóval.

0: Rádió Dick.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
3: Szia Hajni, boldog új évet!
4: Szia Ármándó, boldog új évet! Hogy mondják nálatok, hogy boldog új évet?
3: Nálunk azt úgy mondják, mint mondtam már, hogy nálunk nagyon fontos a szerencse, nem azt mondjuk, hogy boldog új évet, hanem szerencsés új évet, és ez úgy van, hogy Bachtalo Nevo Bers.
4: Bachtalo Nevo Bers.
3: Így van. Ezt így szoktuk mondani, ugye a névo az új, a bers az az év, és a Bachtalo a szerencsés.
4: Hogyha új év, akkor gondolom, hogy sok minden újat fogunk idén is tanulni, viszont biztosan az ünnepeknek is, ahogy most említetted, vannak külön nevei, ezeket vesszük sorra a héten.
3: Így van. Szityúvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódi.
1: Hamarosan itt a 9, ami nem jelent mást, mint hogy jön a süsfelnap, 9 után egy pár perccel. Ám mielőtt ez megtörténik, még egy kis hír. Az országot megrázta a hír, hogy 56 éves korában elhunyt Szolnoki Péter. Ugye erről természetesen hétfőn Zsuzsival is beszéltünk, ugyanitt, ugyanekkor körülbelül. A Bombon együttes énekese korábban már egyszer sikeresen megküzdött egy ritka betegséggel, amelyről nyíltan is beszélt, és úgy tűnt, teljesen felépült belőle. A Bombon frontemberének halálhírét a zenekar közölte a közösségi oldalán. Szolnoki Péter az elmúlt hetekben súlyos betegséggel küzdött, állapotáról azonban a család és a zenésztársak kérésére csak nagyon kevés információ látott napvilágot. Néhány héttel ezelőtt derült ki, hogy kórházban kezelik, emiatt pedig a Bombon valamennyi fellépését lemondta. Vasárnap reggel óta sokan találgatták, vajon az aranytorkú énekest milyen betegség győzte le. Török Tamás, akivel Szolnoki Péter a Bombont alapította, szerette volna megelőzni a pletykákat, a tényekben nyilatkozott arról, zenésztársa milyen ritka betegségben szenvedett. Mint elmondta, a küzdelem 12 évvel ezelőtt kezdődött Szolnoki Péternél, ám egy sikeres műtét nyomán az énekes teljesen felépült. A bajok ismételten egy évvel ezelőtt kezdődtek. A betegség kiinduló pontjaként körülbelül egy évvel ezelőtt jelentkeztek az újabb, furcsa tünetek, amelyek során először az énekes májával adódtak komoly problémák. A vizsgálatok után kiderült, hogy egy rendkívül ritka kór áll a háttérben, amely közvetlenül a máj működését támadta meg. A szervezet fokozatos leépülését végül egy hirtelen fellépő fertőzés vagy komplikáció okozta, ami miatt a belső szervek már nem tudtak megfelelően működni. Török Tamás arról is beszélt, zenésztársa állapota az utolsó napokban vált súlyossá, az utolsó órákban annyira legyengült, hogy már nem volt kommunikáció képes. A beszélgetés végén Török Tamás megerősítette, hogy Szolnoki Péternek az utolsó pillanatig a családja és a három gyermeke volt a legfontosabb az életében, és rendkívül hálás volt azért a szeretetért, amit az emberektől kapott. A temetése is kitért, a végső búcsúztatás a médiától teljesen elzárva, szűk, zárt családi körben.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: A történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Baross Gábor program részleteit a héten ismerteti Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A tárcavezető korábban arról beszélt, hogy az a cél, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési tervel készítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok. Ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid kiemelte, 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen pedig sürgősen változtatni kell. A romokban hagyott központi költségvetés miatt egy lépésben ekkora lemaradást nem lehet behozni, de ahogy látszik, a munkát elkezdték. Augusztustól változik a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVMD MÁSZ áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. Társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. 43 év után távozik az országos mentőszolgálattól Györfi Pál. Júniusban a szóvivői kommunikációs vezetői leváltása után végül a távozás mellett döntött. Az egykori szóvivő szerint most új korszak kezdődik, tele van tetvággyal és hisz abban, hogy a jövőben is hasznára lehet az embereknek. Györfi Pál 2004 óta volt az országos mentőszolgálat szóvivője. Leváltásáról Hegedűs Zsolt egészségügyi

0: korúak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk!

0: folyódik. Süss fel nap, már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 19 perccel, hétfő van, és július 20-a. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Erőt, egészséget, békességet. Na, mielőtt bármibe itt belevágunk, drága aranyhallgatók, nagy szeretettel szeretnénk köszönteni egy finn hallgatónkat, méghozzá Jari Lehtinent, remélem, hogy jól mondtam a nevét, és ha már finn, akkor hagyd mondjam el jó reggelt finnül, hogy hivá húmentá. Zsuzsám, jól mondtam? Te nagy finn szakértő vagy.
2: Én nem finn, én finnög szakértő vagyok. Na
1: szóval
2: jó,
1: nagy szeretettel köszöntjük
2: nem
1: Jarit.
2: Akarok itt ilyen csúnyán elvinni, trollkodni, de hogy tudjátok, hogy kiről van szó, és miért is köszöntjük ezt az úriembert, mert a Gyuszi megtudta ezt az információt, hogy ez a fiatal ember, vagy hát nevezzük fiatal embernek, egy olyan eszközt eszkábált az otthonába, amivel minden magyar rádiót tud hallgatni, és a Dik Rádió a kedvence.
1: Így van, így van. Hogyha jól értettem az e-mailben, akkor így van, azt mondták, hogy a Dik TV és a Dik Rádió az ő nagy kedvence ott Finnországban, hideg Finnországban, úgyhogy innen is nagy szeretettel üdvözlők, illetve most a rádió hallgatók is.
2: Úgy látszik egyébként, igen, hogy beütött neki a cigány muzsika.
1: Ennyi.
2: Igen, ez olyan,
1: mint egy... Finnországban
2: lehet mulatni. Erre rá lehet kapni, igen. Ez egy függőséget okoz a cigányzene, kétségtelen. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy bennünket hallgat ez az úriember.
1: Is. Hát reméljük, hogy ti is hallgattok most minket itt a kora reggeli órák. Hát azért annyira már nincs mondjuk kora reggel. Csodaszép időnk van, picit visszapült a levegő, most reggel picikét mondhatnánk úgy is, hogy csípős volt a reggel, mindössze csak 18 fok volt, eddig meg a 22-23 volt. Tegnap itt volt egy hideg front, ami hatására nekem most a második napja fáj a fejem, úgyhogy éljen, ennek nagyon-nagyon örülök. Hát reméljük, hogy most már így a front elkerül bennünket, mert engem nem bánom, hogy egy pár fokkal hűvösebb van, csak ne legyen front, mert akkor megbolondulok.
2: Meg hideg se legyen, nem?
1: Mert hát azért hideg, nyáron ne
2: legyen már hideg.
1: Hát nyáron semmiképpen ne legyen hideg. Tegnap bizonyos területeken nálunk is esett, de csak ilyen nagyon-nagyon elvétve, meg nagyon picikét.
2: Bizonyos területeken betonoznak?
1: De ott
2: itt betonoznak.
1: De nagyon bizonyos területeken óriási-óriási eső volt állítólag a tegnapi napon. Ezen a héten, ha minden igaz itt az időkép szerint, nem nagyon várhatunk már. Talán csütörtökön lesz megint egy kis zápor, zivatar és hidegfront erős széllel éjjel. De az még csütörtök. Még ma csak hétfő van, várjuk ki a csütörtököt, még ne rohanjunk ennyire előre. Úgyhogy lehet, hogy te meg Zsuzsám ezért vagy fáradt, mondtad is, hogy olyan nehezen ébredtél.
2: Nagyon kimerültnek nehéz. Érzem magam. Jó, mondjuk én most nagy szolgálatban vagyok, mert szegény kislányomnál egy ilyen fülgyulladás van most már, mondhatom azt, hogy most már tényleg így visszatér, szóval mindig, amikor ilyen víz éri, mondjuk tavakba fürdik, most a Balatonba fürdött az elmúlt napokban, akkor úgy visszatér a fülgyulladás, és tegnap már jártunk is a Helyimpál gyermekkórházba, ahol egy olyan hosszú gézdarabot toltak be a fülébe, hogy nem is tudtam, hogy ez hogy fog így beférni, de betuszakolták ezt a gézdarabot, ami gondolom át van ilyenkor itatva, ilyen gyógyszeres antibiotikumos anyaggal, följut oda, és akkor így meg tudja gyógyítani a gyulladt részt. Hát ma megyünk vissza, úgyhogy tegnap így végig így ugráltam, szolgáltam, mert azért most már elmondhatom, hogy vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy egy 9, most már jövőre márciusban lesz 10 éves, 9-10 éves gyerek már úgy kiszolgálja magát. Már annak már úgy nem kell úgy szaladgálni, ugrálni, de azért, amikor beteg és elesett, akkor nyilván...
1: Esett, igen.
2: Igen, akkor nyilván hát helyt persze. Kell állni.
1: Hát pont eszembe jutott, hogy mondtad is, igen, ezt mondtam most neked az imént, hogy nekem is volt ilyen gyerekként, hogy nekem is valamitől, így biztos nekem is az úszástól, vagy nem tudom, és akkor még nekem is felszúrták.
2: Jaj, de rossz lehetett, hú, de fájhatott.
1: Hát emlékeim szerint igen, de én is kb. Ennyi idős voltam, mint most a lányod, vagy még az is lehet, hogy még kisebb, tehát hogy azért annyira nyilván nem él bennem ez az emlék, hála jó Istennek.
2: Igen, ezeket a negatív dolgokat ugye az elme mindig töröli többé-kevésbé, meg jobb esetben. Tegnap, hát én is néztem, hogy mi fog történni, egy hatalmas, nagy, egy ilyen szívóeszközt, ilyen fém szívóeszköz volt, nagyon vékony, azzal kiporcivózták, így szó szerint idézem, a piszkot, meg a törmeléket, és így néztem, hogy milyen törmelék van a fejébe, tehát vagy a fülébe. Hát így néztem olyan bután, hát nem mondták ott a doktorok és a hozzáértők, hogy nem, mi csak így hívjuk ezeket a a fűzsírt, meg a piszkos dolgokat, amúgy hogy törmelék.
1: Amúgy az...
2: Azon gondolkodtam, hogy egy ilyen, a törmeléket én mindig ilyen házbontás, igen, vagy igen, erre igen, asszociál az ember.
1: Persze.
2: Ilyen törmelék jutott mondom a gyerekem fejébe.
1: De ez amúgy
2: is
1: nagyon hasznos sokszor ez a fülmosás dolog. Ez tényleg so, én amúgy kötelezővé tenném.
2: Ez fülporszívózás volt. Tehát, hogy leszívták, tehát gyakorlatilag leszívták a bent lévő piszkos, meg földgyűlemlett dolgot, ami ott okozta ott a gyulladást, ami nem tudott már kifolyni, és ilyen szürcsögős hangja volt, hogy...
1: De az biztos, hogy utána hogy felszabadul a fülén, ebben 100%-ig biztos.
2: Kérdezte is a doktor úr, hogy jobban hallasz? Mert persze mondta a lányom, szerintem, hogy nem.
1: Azt olyan, akkor mindig el kell sütni, ez egy alap dolog.
2: Igen, tessék.
1: Jobban hallasz? Tessék?
2: Viszont az kétségtelen, hogy a Helyi Impál gyermekkórházban annyira kedvesek az ott dolgozó doktorok és ápolók és mindenki, tehát hogy nem velünk persze, mert szerintem azért sok értetlen szülő van, vagy nem viszik el a gyerek papírját, vagy valami lehet ott a recepción, ott még a recepción annyira ugye a felnőttekkel, hogy nincs ez a bájolgás, de az kétségtelen, hogy a gyerekeknek nagyon sok jó kedves szó és gesztus jut, úgyhogy ma azon gondolkodtam, hogy úgy fogunk visszamenni a Helyi Impálba, hogy felnyalábolunk egy csomó plüst, és akkor bevisszük, mert igen, nem. Mert ott a gyerekeknek szokták osztogatni.
1: Már ráadásul, emlékszem.
2: Volt már rá példa, igen, meg ugye a gyerekeknek szokták ott osztogatni, hogyha valaki jól tűri a fájdalmat, meg ügyes, meg akkor is, ha nem, hát ja, akkor is választhat valamit a plüsök közül, úgyhogy mindig forgassuk szerintem ezeket, mert én is szoktam kapni, illetve mi is szoktunk kapni, amit nagy becsben tart a gyerekem, mert tudja, hogy ő akkor bátor volt és ügyes volt, és akkor ilyenkor én azt mondom mindenkinek, mert szerintem plüsből mindenkinek rengeteg van otthon, hogy ilyenkor azért vigyetek vissza is, hogy ezek forogjanak, ezek a plüssök.
1: Igen, egyetértek, ez jó, mondtad is már, igen, emlékszem, hogy vittél már így be, te is.
2: Volt rá példa, igen.
1: Na, hogy telt a hétvége? Mondtad, hogy voltál fellépni, vagyis hát pénteken. Mondtad még, akkor...
2: Minden rendben volt egyébként, erről olyan nagyon úgy semmi olyan extra dolog nincsen, tehát hogy így semmi extra nem történt ezeken a fellépéseken, hogy lement, ahogyan szokott.
1: Oszkész.
2: Igen, tehát hogy jól telt a hétvégén, inkább na. Ezt mondanám. Mi volt tegnap? Drukkoltál?
1: Drukkoltam, nekünk is amúgy jól akartam most mesélni, igen, hogy mi szombaton még voltunk egy születésnapon, úgyhogy olyan rég voltam így, vagy rég voltunk így együtt feleségemmel, egy olyan helyen, hogy így nagyobb társaságban, meg hogy így külső helyszínen úgymond, és annyira meglepő volt számomra, hogy amúgy ez hogy hiányzik nekem, főleg így nyáron, hogy...
2: A baráti társaság meg összeülni
1: így haverokkal? Kicsit így megint egy-két limonádét, ugye, kamám. Annyi volt, ami
2: és
1: annyira...
2: És hol voltatok, házi buliba?
1: Nem, hanem ahol régen laktam, a Korvin sétánynál van egy hely, egy szabadtéri hely, nem mondom ki a helynek a nevét, de a Pál utcai fiúkban is van egy ilyen terület, na mindegy is, ezért is lett arról elnevezve, és ott ültünk így többet magunkkal, külföldi.
2: Sokan járnak.
1: Fú, figyelj, rengetegen volt. Jó, mondjuk szombat este voltunk, hát nyilván
2: hosszú
1: péntek
2: sorok
1: szombat.
2: Hosszú sorok vannak ott, amikor limonádér állsz sorba, hát, vagy bármilyen innivalóért, vagy
1: amikor
2: kajáért.
1: Amikor megérkeztünk, igen, mondták, hogy 6 óra arra foglalták az asztalt, hogy 6-tól lehet menni. Hát mi betartottuk, mert 17-kor már ott voltunk, milyen precíz emberek vagyunk. És úgy voltam vele, hogy menjünk oda, mondtam feleségemnek, menjünk oda, mondom, minél korábban, mondom, úgy is mondom, ilyen 9 óra fele, mondom, lelépünk, mondom, ne legyen az, hogy mit a 8-ra megyünk, azt már 9-kor eljövünk, mondom, menjünk oda, mondom, izére, bulik. Aha, hát olyan 12:30-12-kor már úgy jöttünk már, hogy már mondtam, hogy most már mondom, muszáj menni, mert már izé, kidőlés szélére esik az ember.
2: Öregem.
1: Mondjuk így, igen.
2: Elfáradt a kis öregem.
1: Igen, úgyhogy, de nagyon egy külföldi barátom, aki amúgy magyar párja van már hosszú-hosszú évek óta, mi ismerjük egymást a cirkuszos évekből már, vagy egy jó 10 éve lassan, és neki volt születésnapja, és nagyon-nagyon jó kis buli volt, többen voltunk, elbeszélgettünk, limonádézgattunk.
2: Meddig álltál sorba limonádé?
1: Mikor megérkeztünk, nobody, tehát senki.
2: Akkor gyorsan bevásároltál mindenből
1: azt
2: is.
1: Azt kellett volna, nem. Ez volt a hiba, képzeld el, azt hittem, hogy így lesz, mert több pult van ott ugye ezen a bizonyos helyen. Mondom, jó van, mondom, hát nem, hát megmelegszik. Ráadásul szombaton, még hála Istennek, egész este iszonyatosan meleg volt, aminek én kifejezetten örültem, mert rövid nadrágba, pólóba voltam.
2: Megérkezett a tömeg, és akkor állhattál a kígyózó
1: sorba. Megérkezett a tömeg, és utána igen, hát utána úgy volt egy 10 perces sorbaállás mindig egy-egy körnél, de mindig úgy csináltuk, ez ügyesen megoldottuk, hogy mindenki, aki esetleg elment épp mosdóba, az utána már, ha már úgyis fölállt sorbát, és akkor az egész társaságnak ért egy kört. Tehát akkor nem csináltuk azt, hogy ilyen izébe, hogy csak magamnak kérek, hanem akkor már mind társaságnak.
2: Te is kértél kört?
1: Persze. Hát ez a szarágónak tisztel. Persze, egyértelmű. Egyértelmű. Úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Tegnap
2: végre kimozdultál.
1: Mármint úgy, hogy társaságban azért megyünk mi sokfele, nem erről van szó, csak hogy így most ez ilyen olyan régi új élmény volt. Olyan régi új élmény volt,
2: hogy... Sűrűbbre kell ezt húzni ezeket, hogy, a régi új élményeket.
1: Igen, mert én amikor ugye szingli életet éltem, akkor meg erről szólt az életem konkrétan, tehát hogy akkor meg ha köllött, ha nem voltam valahol, és bele így az éjszakába. De mostanában ez kimaradt. És olyan jó volt. Nem csinálnám minden hétvégén, ezt beszéltük is azért feleségemmel, hogy mi voltunk.
2: Azért költséges minden hétvégén bulikázni.
1: Az még csak a kisebbik gond lenne. A nagyobbik gond a másnap. Na azt nem tudnám minden hétvégén így eljátszani. Front is volt tegnap fölöttünk. Sokáig voltunk ott szombaton, talán a limonádé se volt kevés, és a tegnapi nap az konkrétan az így ilyen otthon fetrengős,
2: pizsamás. Mivel volt az a limonádé? Vodkával?
1: Citrommal volt, erős volt a citrom benne, meg a víz volt szerintem erős, a szóda, amivel fölöntötték.
2: Értem.
1: Úgyhogy a tegnapi nap az ezzel így el is telt, és ugye hát most
2: de
1: meg már
2: nem is biztos,
1: vagyunk.
2: Hogy a frontoktól fáj neked a fejed, apukám.
1: De mert ma is kitart, és ma már frontba, apukám. De ma már a front miatt ez biztos, de tegnap is ez hatott, tehát mondom, tegnap átvonult felettünk egy hideg front, ami aztán tovább is állt, de hát na mindegy is. A meccs, visszatérve igen a kérdésedre a válasz, hála jó Istennek, Spanyolország nyerte a világbajnoki címet történelmében másodszor. Tehát amióta van fotball VB, azóta ez volt nekik a második alkalom, hogy tudtak nyerni világbajnoki címet.
2: De nem egymást követő
1: nézben,
2: ugye?
1: Nem. Argentinok voltak a címvédők most, igen. De nem. Ők, figyelj, ezt még láttam ma reggel pont, hogy ők miket írnak ki, ugye a Nemzeti Sport, M4 Sport oldala, stb. Mindenki, és még argentin szurkolók is bevallják, hogy tegnap az argentinok nagyon rosszul játszottak.
2: Elfáradtak már, mi?
1: Hát nem az, hogy elfáradtak, nem tudtak fogást találni a spanyolokon. Konkrétan nem volt kapura lövésük 110 percig. Konkrétan, amikor a statisztikákat mutatták, oda volt írva, hogy kapura lövés, meg támad, nulla. Egy nagy darab nulla volt odaírva. A spanyoloknál 20-23. Díze, ott meg nulla. Semmi. Na. Nagyon rosszul játszottak. Úgyhogy nem érdemelték volna meg, és ezt még a legnagyobb vérmes argentin szurkolók közül is láttam, hogy hozzáírták, hogy hát igen, sajnáljuk, hogy Messinek utolsó VB-je, és hogy így búcsúzott, de hogy tényleg nem érdemelték volna meg? Nem. Nem. Ha tegnap valamiért kihúzzák 11-es párbajig is ott esetleg ők nyertek volna, nagyon igazságtalan lett volna a spanyolokkal szemben. A spanyolok végig küzdöttek,
2: kik
1: nagyon jól játszott.
2: Tehát ugye ezt is jósoltad, nem?
1: Így
2: hogy
1: van.
2: Ez lesz majd így a vége.
1: Van. Úgyhogy ezzel ügyes voltam, mert az EB-n is nekik szurkoltam 2 éve, megnyerték, most nekik szurkoltam, megnyerték a VB-t is, úgyhogy én már tiszteletbeli spanyol kéne, hogy legyek. Nem tudom, Gyulusz, vagy valamilyen spanyol nevet fölveszek. De nagyon, ők tényleg nagyon jól játszottak, és most ugye rengeteg újság írta annak idején is, hát előző meccseknél az argentinokkal kapcsolatosan, hogy ugye a bírók nekik fújnak, meg mit tudom. Na most hál' Istennek nem. Most a bíró
2: hát
1: nagyon igazságos volt.
2: Valószínűleg ugye eljutott ez hozzájuk is, tehát már így a bírókhoz, hogy ne legyenek részrehajlók, azért figyeljenek arra oda, hogy ne legyen igazságtalanság, hanem szerintem már így annyi újságcikk született erről, és annyi írás, hogy tuti, hogy már vissza kellett húzniuk nekik is ezt a nagy részrehajlóságukat.
1: Ezt a nagy argentin fan dolgot. Ami másik, ami nagyon csúnya volt, és ez nagyon nem volt sportszerű, mivel az argentinok nem tudtak tegnap rést találni a pajzson, hogy így fogalmazzak, ugye a spanyol pajzson nem tudtak egyszerűen semmilyen szín alatt áthatolni, mérgesek lettek. De ez valahol egy velejárója, hiszen nyilván VB döntő, feszült vagy, stb. De és nagyon csúnyán viselkedtek aztán.
2: Rugdosodtak?
1: Az még csak hagyján. Hát véget ért a meccs, lefújták, spanyolok rohantak be a pályára, ugye már mint a cserék, akik már fönn voltak a pályán, azok nyilván nem rohantak sehova. Örülés, tombolás, jött az edző, mindenki fölrobbant a stadion, és egy másik kamera, ugye hát 800 millió kettő darab kamera van ilyenkor. Egyik kamera rögzítette, hogy az egyik argentin középpályás, azt hiszem Parades volt egész pontosan, nyakánál fogva fogta meg az egyik spanyolt, és úgy, tehát szinte meg akarta folytani konkrétan.
2: Ja. Milyen méreg gyűlt össze ott benne.
1: És nagyon aztán jöttek oda ugye szétválasztani, azt is megfogta, lerántotta a föld, rendesen majdnem egy tömegverekedés kezdeményezett, majdnem csúnyát mondtam, hogy kicsoda, az a arc, és nagyon-nagyon csúnyán játszottak. Nagyon csúnyán.
2: Nem bírták elviselni a vereséget.
1: Nem. Pedig, ha egy picit, remélem legalább az edzőjükbe volt annyi, aki aztán bementek, gondolom, az öltözőbe, vagy hát talán tegnap este már nem foglalkoztak ezzel, de hogy talán ma, vagy mit tudom, elmondják, hogy gyerekek, nem játszottatok jól. És legyünk őszinték, még az argentin szurkolókhoz is szólok innen. Nyilván a spanyoloknak szurkoltam, van egy részrehajlás, de hogyha az argentinok jól játszottak volna, szerintem a sokan elismerjük, de lássuk be, az argentinok ezen a VB-n tojásokon lépdelve haladtak a VB döntőig. Nem volt egy nehéz meccsük se. A spanyoloknak százszor nehezebb meccseik voltak, megérdemeltebben jutottak be a döntőbe. A spanyolok, vagy az argentinok nem játszottak nagy csapatok ellen. Talán a legutóbbi angol meccs volt nekik, talán az egyik legnehezebb mérkőzés, de ennyi. Azért azt lássuk be, hogy egy döntőig vezető úton, hogyha ilyen kis könnyedén oda libbensz, plusz a bírók ugye nagyon segítenek is sok esetben nektek, meg mit tudom én.
2: Jó, hát megdolgoztak a győzelemért, úgyhogy megérdemelten viszik most a fejük fölött, megérdemelten tartják ezt a kupát.
1: Az biztos, és nagyon-nagyon a spanyolok tényleg nagyon jól játszottak, megérdemelték, és mondom, a végén nagyon csúnya volt ez a jelenet tényleg, hogy ott a nagy örömködés közben egy-egy kamera pont azt tudta mutatni, hogy ott szinte egy ilyen tömeg márászkodásot kitört szinte a pályán.
2: Mennyire rosszul lehettek azok, akik veszítettek? Mennyire csalódott érzés lehet bennük,
1: hát
2: hogyha
1: értem,
2: még
1: csak...
2: ez képes volt megfogni a nyakát.
1: Na, most mondd meg. Na, oda menj, nyakakat.
2: Jó.
1: Hát figyelj, undorítóan viselkedtek az argentinok, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy nem ők nyertek, mert nem érdemelték meg sem emberileg, sem játékilag, és ezt szerintem mondom, még a legnagyobb argentin szurkolók is a tegnapi meccs után aláírják, hogy Messi ide, Messi oda, lehet őt szeretni. A fia, ő megfogta, a Messi véget ért a meccs, leült a földre. Látszódott, hogy szomorú, csalódott. Elfáradt, mégiscsak 39 éves.
2: Így van, ezt akartam pont mondani.
1: Meg csalódott, persze, de ő leült a földre magának.
2: Ő nem verekedett.
1: Ő nem verekedett.
2: Nem érezte a csit.
1: Nem ment oda senkihez. Nem emberkedett, nem izért. Megfogta, leült a földre magának. Meccs közben azért neki is voltak csúnya húzásai, úgyhogy mondjuk őt se. Én ugye nem vagyok Messi rajongó semmilyen szín alatt. Elismerem a játékát, nem is lehetne nem elismerni, de kicsit azért a maga az argentin csapat túl volt itt tolva. Tehát, hogy az a játék, amit ők képviselnek, meg mentalitás, az túl volt itt egy kicsit ezen a VB-n tolva, de ahogy vártam, én legalábbis, meg más gondolom szintén sokan, a spanyolok elkenték a szájukat, úgyhogy
2: ennek örülünk most.
1: Igen, volt halftime show, mint a Super Bowl-on.
2: Kicsit átvitték Amerikába ezt a dolgot, persze hát ott volt,
1: hát ott volt
2: megrendezve,
1: igen,
2: de akkor
1: igen.
2: Úgy látszik, hogy egy kicsit belehúzták az amerikai focit az európai.
1: Madonna.
2: Összemosták.
1: Ott volt Madonna, fellépett ő is, Justin Bieber, Shakira, ugye hát övé a VB dal, ugye, tehát persze, hogy ott volt, ma láttam egy mémet a Shakiráról, hogy így áll a tegnapi videóból kiletvágva egy kép, hogy áll és énekel, és oda mondja, hogy Shakira eddig többször volt a VB, mint a magyar válogatott. Mert hogy volt az Afrika dala is, amikor Dél-Afrikában rendezték a VB-t, azt is, hogy ő énekelte a Waka Waka.
2: Jól csinálja, ilyen dalokat
1: volt
2: kell.
1: A palia. Tehát, hogy ő többet...
2: Ilyen dalokat kell írni.
1: Ő többet volt VB-n eddig, igen. Úgyhogy jó volt ez a halftime show, és nem volt egy nagy szám, fél negyed óra volt az egész. Gyerekek is énekeltek, ilyen
2: szuki
1: volt.
2: És hallottam, hogy a végén Donald Trump nem akart lejönni ott a fotózkodásnál, ott ő ott maradt erőnek szakával. Igen, és nem
1: pedig
2: akart onnan eljönni.
1: Húzta őt el a FIFA elnök, fogta a kezét, hogy gyere le, az nem.
2: De mondta is, hogy nem.
1: Mert persze, nem, ő így állt a spanyol válogatott
2: hát
1: mellett.
2: Ő is azt érezte, hogy ő győzött.
1: Igen.
2: Tehát, az övé is.
1: Igen, ő ott ültek a fő páholyba, az Infantinoval, ugye a FIFA-nak az elnökkel, végignézték a meccset, de ezzel nincs is semmi baj, hát Amerikában rendezték a világbajnokságot, Donald Trump az Amerikai Egyesült Államok elnöke, ezzel a részére nincs baj. Azzal már igen, hogy igen, hogy már erről cikkeznek folyamatosan.
2: Már csapatfotóban nem kell ott lenni.
1: De ő ott volt. Na, most ott van, most így fog bevonulni a történelembe ez a kép, hogy Spanyolország 2026-ban világbajnok lett, így állnak a kupával, örülnek, ide, piros mezbe, spanyol ide, és ott áll a Trump.
2: Át, nem engedte át, hát ő is a csapatnak a tagja, nem értitek?
1: Ott állt, húzták el a kezét, fogták, gyere, no, hát ott
2: nem. Nem, mondta, hogy nem megyek, én rajta maradok a fotókon, persze, jó, ha tetszik, ha nem.
1: Igen.
2: Hát csak azért is, mit szóval, képzeltek ti?
1: Á, Istenem, kegye, az a vég, de az már jó, hát az már részletkérdés igazából, de tényleg vicces volt az a jelenet.
2: Persze, rá is már mezt kellett volna adni.
1: Persze.
2: Ugye ott ugrál ő is.
1: Szóval, sajnos drága uraim, illetve hölgyek, akik szerettétek, sajnos a tegnapi nap ezennel lezárult a 2026-os Amerikában, Mexikóban és Kanadában megrendezett világbajnokság, úgyhogy legközelebb világesemény 2 év múlva lesz, amikor is ugye Európa bajnokság lesz ismét. Arra még várhatunk egy picit, úgyhogy addig nagy világesemények nélkül maradunk sajnos, de majd
2: ne
1: kezdődik a bajnokok ligája.
2: Mi azért itt vagyunk csak világeseménynek.
1: Igen.
2: Hallgassatok, azt itt olyan világeseményt rendezünk neked.
1: Hogy ihaj, csuhaj.
2: Nektek, hogy sírtok.
1: Igen. Na, szóval ennyit erről. Ja, azt azért tegyük hozzá, csak az igazság jegyében még így zárója be a végére, hogy ugye Anglia lett a harmadik helyezett, ugyanis lement egy bronzmérkőzés, ugye az meg szombaton volt, és hát az azért kicsit több találatot hozott, ugyanis 6-4-re nyertek az angolok a franciák ellen, mert ott már elengedték, mind a két csapat úgy volt fel, hogy ez csak egy bronzmeccs, lesz, ami lesz. Úgy vágdosták a gólokat, mintha muszáj lett volna.
2: Gondolod egyébként, hogy ilyenkor már benne van az elengedés, persze, és akkor úgy lazábban játszanak, sokkal. Nincs az a nagy feszültség, mi?
1: Voltak, mutattak sztárjátékosokat, akik sétálgattak a pályán, be ha kellett, oda rúgtak, meg minden, nem arról van szó, csak úgy sokkal könnyedebb egy bronzmeccs, mert nincs nagyon tétje. Most az,
2: kicsit
1: hogy
2: ilyen öreg fiúkba ment.
1: Kicsit öreg fiúkba, de olyan meccs lett abból, hogy az lett a sokkal jobb meccs, mint a tegnapi.
2: Milyen érdekes.
1: 6-4, érted?
2: Izgalmasabb volt sokkal, igen.
1: Figyelj, sokkal, de sokkal, mert elengedik, tehát amikor lazába vagy egy picit, sokkal nagyobb a teljesítmény is, mert bevág, nem volt nagy összevitatkozás ott a végén, nem voltak nagy márászkodások sem, sőt a végén, ugye nagyon sok francia játszik angol ligába, és ezáltal ismeri az angol csapatból a XY-t, mit tudom, végén ott álltak egy nagy körbe, összeölelkeztek, minden, ez a szép.
2: Tehát így van.
1: Elengedték, jó játék volt, jó, végén megfogták, jó voltál.
2: Nem az, hogy te folytogatod a másikat.
1: Na, most már igazi senki háziak. Na mindegy is. Hát most erre mit tudsz mondani? Na hát, aki így viseli a vereséget, az nagyon sok mindent elmond az argentin csapatról sajnos. Nagyon
2: ez így van, csak
1: elmond.
2: Az a baj, hogy mindig tudod, hogyha van egy ilyen kakuktojás, akkor látod, már a csapatot minősíti.
1: De az a baj, nem csak ő volt ilyen, tudod? Tehát, hogy közben is volt egy piros lapjuk is meccs közben az argentinoknak, érted? Tehát, hogy már odáig fajult ott már meccs közben, hogy már az egyik játékost ki kellett állítani. Tehát, hogy számomra ez nem fair play, tehát, hogy nem tudtak jól játszani, ezáltal nem tudtak más csinálni, csak fölrugdosni a spanyolokat, hogy legalább ők se játszanak jól. Megakasztani a ritmusukat, megzavarni őket ezek.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvasz losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Augusztus 2-a a Roma holokauszt, a Porajmosz, azaz az elpusztítás, felemésztés nemzetközi emléknapja. Ezen a napon 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka számolták fel. A nácik az Auschwitz-Birkenaui cigány családi tábort egyetlen éjszaka alatt gázkamrába küldve az utolsó, közel 3000 ott maradt gyermeket, nőt és idős embert. Bár a fősodorbeli történelemírás hosszú évtizedekig marginális kérdésként kezelte a romák szisztematikus megsemmisítését, a Porajmosz mélyebb rétegei olyan egyedi, megrázó és kevésbé köztudott tényeket rejtenek, amelyek alapjaiban változtatják meg a vészkorszakról alkotott képet. Az elfeledett fegyveres ellenállás 1944. május 16-a. A köztudatban a koncentrációs táborok lakói többnyire passzív, sorsukba beletörődő áldozatként értek. A romák auschwitzi története azonban cáfolja ezt a sztereotípiát. Amikor az SS vezetése először 1944. május 16-án megkísérelte a cigánytábor likvidálását, a foglyok ellenálltak. A romák, akiket korábban értesített egy lágermunkás fémrudakkal, kövekkel, deszkákkal is, elcsent szerszámokkal fegyverkeztek fel. Amikor az SS katonák beléptek a táborba, a romák nem vonultak ki a barakkokból, hanem harcra készen várták őket. Az SS tartva egy általános tábori felkeléstől, ekkor visszavonult. Ez a sikeres kollektív ellenállás példanélküli volt az Auschwitz történetében. A náci gépezet stratégiát váltott, július folyamán szétválasztották a közösséget, a munkaképes fiatal felnőtteket, mintegy 1500 embert más táborokba szállítottak, és csak a teljesen védteleneket hagyták hátra. Így vált lehetségessé az augusztus 2-i tragédia, ahol a visszamaradottak az egykori szemtanúk leírása szerint az utolsó pillanatig puszta kézzel harcoltak az életükért az éjszaka sötétségében. A romák esetében egy rendkívül bizarr, tudományos és bürokratikus önellentmondásba keveredtek. A magyarországi Porajmosz története szintén egyedi sajátosságokkal bír, amelyeket a mai napig homály fed. A romák megsemmisítése Magyarországon nem követte pontosan a deportálások menetrendjét. A romák szervezett tömeges begyűjtése főként 1944. október 15-i nyilas hatalomátvétel után

Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 rádiódik, süss fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 15 perccel, hétfő van és július 20-a, ismételten nagy szeretettel köszöntünk mindenkit.
2: Sziasztok!
1: Guten Morgen, erőbe Buenos Dias, ugye most már akkor, hogyha ilyen nagyon spanyol lázban ég a világ. Persze, sőt még képzeld, az egyik ilyen fapados légitársaság most emiatt, hogy tegnap a spanyolok világbajnokok lettek, még 15% kedvezményes kuponokat küld ma szerte, hogy a Spanyolországba utazol. Úgyhogy aki most akar Spanyolországba menni, az 15%-kal olcsóbban tud utazni.
2: Tök jó.
1: Hiszen valami az a kódpont, hogy Viva España, vagy nem tudom valami ilyesmi, és akkor 15% lejön a jegyed árába, és amúgy se ezeken a fapadosokon spanyolba ilyen 20-30 ezer forintból megjárod oda-vissza, tehát nem egy amúgy se egy vészes összeg.
2: De tök a nem kedves gesztus.
1: Teljes mértékben, igen.
2: Na, hogy egy kicsit lecsatlakozzunk a futballról, bár azért a sporthoz szükséges a vitamin, úgyhogy arra gondoltam, hogy aki annyira focizik, az szerintem a foci után egy jó hideg őszi barackot fajjon be, mert bizony itt van a nyakunkon ez az őszi barack szezon, de ezek a termések most már elérhetőek, úgyhogy elmondok egy pár helyszínt, ahol szed magad lehetőség van országos szinten, például a Borbás kert Gárdonyban, ez Fehér megye híres neves gyümölcsösében, a Borbás kertben két helyszínen közel 80 hektáron mosolyognak ránk a szép kis őszi barackok, úgyhogy ott is lehet szedni, amennyit csak tudsz, amennyit csak szeretnél, a legszebbeket.
1: Amúgy nagyon szexin néznek ki ezek a barackok, tényleg úgy mosolyognak.
2: És az a helyzet, hogy amiket az üzletbe megkapsz, mondjuk ilyen szuper hipermarketekbe, azok nem olyanok. Tehát, hogy beleharapsz, egyszerűen nincs leve, nem olyan rostós, nem az a lédús. Szóval, hogy egy őszi baracknak úgy kell az őszi barackot enni, hogy a mosogató felett, mert anyád megmondta, hogy ha leeszed a pólódat, akkor még azért is kapsz.
1: Persze, megismer.
2: Igen, és hogy a régi őszi barackok nekem úgy vannak az emlékezetemben, hogy az mosogató felett tesszük, mert csurog. Tehát folyik a könyöködön, meg mindenhol.
1: De azért piacon kaphatóak szépek, amik tényleg ilyen magyar gazdáktól jön, és tényleg ezek, amit mondasz, ez a nagyon lédús, nagyon húsos őszi barackok, vagy adott esetben sárga barackok is, és tényleg nekem is ez van emlékeimben, hogy azok nagyon csöpögős, lédús.
2: És tegnap sikerült ennem egy nem jó őszi barackot, ami semmi leve nem volt.
1: Akkor innen jött az ötlet?
2: Igen. Aha. És aztán még, hogy mondjam, hogy hol lehet szed magad barackot szedni, Szobon, ez a Dunakanyar szívében található, ez a nagy családi gazdaság, tehát ott is tudtok. Nézzetek utána, mert most elmondhatom, hogy melyik főútnál hol kell lekanyarodni, de nézzetek meg, Szobon lehet barackot szedni, úgyhogy itt találtok nektarint is, sárga húsú fajtákat is, itt mindenfélét, úgyhogy hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 6-ig, vasárnaponként pedig 4 óráig szedhettek a fáról gyönyörű szép gyümölcsöket.
1: Legálisan? Igen.
2: A következő lehet, van itt egy telefonszám is megadva, úgyhogy még mielőtt elmentek és szedtek, ott keresétek fel a telefonszámot. Ez a funzin.hu, ez az oldal, én mindig innen szoktam tájékozódni, hogyha mondjuk szedmagad van, vagy bármilyen program, ez egy nagyon-nagyon jó oldal, úgyhogy itt megtaláljátok azt, amiről most beszélek.
1: Miket találtam, hogy óriási, de tényleg, hogy hogy jut az ember, milyen út vezetett téged oda, hogy megtaláld ezt a honlapot, hogy van ilyen, de engem ezek tényleg mindig érdekelnek, mert ma már tényleg minden is fönn van az interneten, de hogy az ember hogy jut el mondjuk oda, hogy úgy szednék barackot, és akkor beírod a keresőbe, hogy hol tudok barackot szedni, de amúgy ez tök jó, tehát most ezt én tényleg ízéből mondom.
2: Eper szezon volt, akkor az eper szezon kapcsán találtam már, de nem csak a Szed Magad akcióknál kerestem fel ezt a honlapot, hanem például egy csomó minden más, akár budapesti programajánlót is megtaláltok ezen az oldalon, ez a funzin.hu. Na mondja csak, mi ne, volt a ranyos?
1: Nagyon cuki a kör, nekem nagyon teszik, barackvirág farm.
2: Igen.
1: Ez Székesfehérvár, Csala egész pontosan, Székesfehérvártól nem messze van Csala, és ott van ez a barackvirág farm, családi gazdaság. Kajszi szezon lassacskán a végéhez ér, felváltja az őszi barack, és szed magad akció keretén belül szerezhetünk be, akár befőzésre, akár mi. Augusztus elejétől lehet hozzájuk ellátogatni, és hát természetesen nem ingyen van, azért ezt tegyük hozzá az igazság jegyéhez, tehát nem az van, hogy tudod, kimész, aztán csak úgy leszedegeted, hanem azért kell fizetni, de nagyon minimális, tehát tényleg pár száz forintos per kiló áron.
2: Igen,
1: van.
2: Tehát, hogy így van.
1: Viszont vinni kell saját kosarat, vagy ládikát magatokkal, tehát azt nem kaptok, tehát nem az van, hogy ott kiszolgálnak benneteket, hanem azt vinni kell saját magatoknak, biztos, akár szatyrot, kosarat,
2: az, igen, bármit. Az biztos, hogy sokkal olcsóbban meg lehet kapni egy ilyen szed magad lehetőségben a bármilyen gyümölcsöt, mert hát olcsóbb, na, és ez a lényeg.
1: Persze. Jóval olcsóbbak ezek, és még akár úgy programnak sem rossz ez tényleg, hogyha valaki így ennyire barackrajongó adott esetben is
2: vagy
1: közel
2: főleg,
1: lakik.
2: Hogyha el akar rakni valami úton, módon, esetleg befőtnek, vagy lekvárnak, bár őszi barackot lekvárnak nem szoktak, az inkább a sárga barack, de mondjuk egy kompótnak, vagy tényleg egy őszi barack befőttet
1: vagy pálinkának
2: lehet. Én nagyon szeretem húsokhoz is, vagy pálinka egyből a férfi.
1: Miért? Van ilyen.
2: Hogyne, biztos. Barackpálinka? Az is sárga barackból van.
1: Az is sárga barackból van?
2: Aha.
1: Akkor bocsánat.
2: Nem baj.
1: Nem voltam bele képbe.
2: Ha valaki,
1: Győrmoson-Sopron, de megyek tovább, van Győrmoson-Sopron megyében is, az Fertő-Szent Miklóson van. Ez. Ott is van telefonszám, hogy Zsuzsi mondta, illetve Facebook oldaluk is van. Kérem szépen, azt mondja, mi a helynek a neve, ugye, az nincs viszont odaírva, úgyhogy így ez nehéz. Barackfalja, de ez a helynek a neve, bocsánat.
2: Barackfarm.
1: És Fertő-Szent Miklós, igen. Ott van telefonszám is, illetve Facebook oldal, hogy mikor lehet menni. Itt már egy picit drágább a kilója, mint az előző helyen, ugye Csala, Székesfehérvár melletti Csalán, amit az imént mondtunk, de ez se vészes. Tehát azt gondolom, hogy kilónként pár száz
2: még
1: forint
2: mindig jobban
1: esetleg
2: járunk,
1: egy ezresér,
2: mint
1: az nem egy, nem egy.
2: Meg
1: nem egy
2: hát
1: vészes.
2: Olyat fogsz kapni itt valójában tényleg, amit a boltokban nem kapsz meg.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Tehát, hogy azon, hogy lógnak a fán, gondolom, ugye? Uh-huh. És akkor te meghesszölöd, hogy melyik a szimpatikus. Ne, de nem, hát ilyen izében, ilyen öregben, mint a piacon, tudod, mikor végigfogdosod az összes árut. Azt
2: nem engedik most végigfogdosni.
1: Nem lehet.
2: Igen, tehát, hogy rámutatsz, és akkor azt becsomagolják, de aha. Te nem fogdoshatod végig.
1: És az árust lehet fogdosni? Vagy
2: szerintem azt lehet.
1: Az árust azt
2: jó,
1: lehet.
2: Pénzik, jó, bármit. Aztán Breyer Farm, ez Pomázon található. Itt is a gyümölcsösben most már július 17-e óta telnek meg a kosarak barackokkal, úgyhogy oda is el lehet még látogatni. És még Pomázon van még egy másik szedmagad helység, az Dolina gyümölcsös, úgyhogy ott is megtaláljátok.
1: Pomáz az ilyen híres barack lelőhely ezek szerint, és itt van tőlünk Pesttől nem messze, mondjuk ezek sincsenek vészesen messze, de Érd, ami ugye tényleg konkrétan 20-25 perc innen azért kocsival, a Kávrán gyümölcsös kert nevű hely hirdeti ugyanezt, és ők is tényleg alig, ez nincs 1000 forint kilója a barackoknak, nekik is van Facebook oldaluk, és ott írják is, hogy ott nyilvánossá teszik mindig, ahogy közzé teszik a nyitvatartást, és az éréssel kapcsolatos információkat is, hogy biztos akkor menjetek, amikor már dögös. De Érden több ilyen van, több ilyen hely van, van az Érdi Barack nevű hely is külön.
2: Meg az Érdi Baba.
1: Meg az ő is ott lesz. Ő is ott lesz.
2: Érdi Baba is.
1: Illetve ez is nagyon cuki. Neked érik a gyümölcsfarm. Ez a helynek a neve, hogy neked érik a gyümölcsfarm. Ez olyan eléggé személyessé teszi.
2: Ez is Érden.
1: Ez is Érdem van, így van. Ez is Érdem van.
2: Érden akkor több. Akik Budapestről mennek, akkor nem kell a világ végére elmenni, Érd azért nincs annyira messze,
1: nincs közel.
2: És hogyha már beszéltünk a barackokról, hogy hol szedhetitek le, akkor egy kicsit elmondanám, egy kis edukáció, hogy legyen ebben a pár perces megszólalásunkban, hogy az őszi barack mennyire egészséges, és hát az alacsony kalóriatartalma miatt ehetitek bármikor. Persze nyilván ennek is azért magas a gyümölcs cukor tartalma, hogyha valaki valaki mondjuk cukorbeteg, akkor ott óvatosan, de óriási vitamin bomba, mert ásványi anyag és antioxidáns tartalmának köszönhetően az emésztést is támogatja és segíti, erősíti az immunrendszert, szépíti a bőrt, rost tartalma magas, ezáltal segíti a bélmozgást, megelőzi a szikrekedést, és úgyhogy ha valaki szeretne fogyni, akkor egy jó diétás étrendhez kimondottam javasolt egy jó kis uzsonnára, vagy tízóraira egy kis őszi barack, nehogy hozzak. Rostja lassítja a szénhidrátok felszívódását, így hát stabilizálja a vércukor szintet. Már el is folyt a nyálam, csak így, hogy beszélek róla, mert én egyébként imádom. De
1: nagy gyümölcsös vagy amúgy, nem? Tehát úgy nem csak szeretem. A barac, most úgy általánosságban.
2: A jó gyümölcsöket nagyon szeretem, igen. Tehát hogy nekem hiányzik az, hogy jó gyümölcsöt találjak. Éppen ezért gondoltam rá, mert szerintem másnak is, és más is nagyon hiányolja ezt az igazi őszi barackot. Ezért is kerestem rá ezekre a helyekre, ahol, uh-huh. ahol szed magad lehetőség van. És hát C-vitaminban magas, úgyhogy fedezi a napi szükségletet, több mint 13%-át a C-vitaminnak befedezi, és semlegesítik a szabad gyököket, ezáltal csökkentik a krónikus betegségek kockázatát, és a sebgyógyulásra is teljesen jó a C-vitamin tartalma, magas C-vitamin tartalma bizonyítottan felgyorsítja a sebek és sérülések gyógyulási folyamatát, és mindemellett még a belsőnknek is jót tesz, mert jól beszabályozza a koleszterin szintet, javítja a véráramlást, és támogatja az erek általános rugalmasságát, és a kálium, amiben magas tartalma van, az pedig segíti a vérnyomás szabályozását, és védi a szívizmokat, úgyhogy érdemes fogyasztani, sőt még a kollagéntermelés, tehát aki szép szeretne maradni, a szépség, és aki szeretne még sokáig látni, és nem vakoskodni, annak ajánlom az őszi barackot, mert a bőrvédelemnek is nagyon jó, az éleslátásnak is, és a kollagéntermelést is segíti, serkenti az őszi barack. Úgyhogy egyétek!
1: Rég volt már ilyen gyümölcs vagy zöldség szakértés, úgyhogy ma őszi barack szakértő Völgyi Zsuzsárnát hallattátok. Aki nem elég, hogy elmondja, hogy mire jó az őszibarat, felfedezte, hogy hol lehet szedni. Tehát, hogy ez is amúgy, figyeljetek, nem árul titkokat a Zsuzsi. Tehát, hogy amit ő meg, elárulja mindenki. Segít. Aki kamázza az őszibarackot, igen.
2: Szerintem az mindig jobb, mint hogy egy boltba vennénk meg. Nem olyan finom.
1: Abszolút egyetértek, hogy aki teheti a zöldség, gyümölcs, az tényleg tök jó, hogyha az ember meg tudja ezt esetleg oldani. Hát nem könnyű azért a belvárosból, ezt lássuk be. Tehát, hogy azért eléggé arra vagyunk berendezkedve itt mi pestiek, főleg belpesti emberekről beszélek, azért ritkán látsz barackfákat sajnos mondjuk a 8. kerületbe, vagy a 10. vagy bárhol, tehát hogy így azért nem egy egyszerű feladat, ezt akartam ezzel mondani, de tök jó, amiket elmondtunk, mert egyik sincs nagyon Pesttől vészesen messze, főleg az érdi szakaszokra hívnám fel a figyelmet.
2: Igen,
1: ugye?
2: Ott azért van több is, úgyhogy ott
1: van, vagy
2: válogatni.
1: 3, azt hiszem, amit felsoroltunk, és azért tényleg érdi, de 20-25 perc autóval, tehát hogy nem egy vészes
2: nincs
1: történet.
2: Messze.
1: Abszolút, úgyhogy egyetértek ezzel.
2: Na, legyetek egészségesek.
1: Nem
2: szerencsések, egészségesek.
1: Na, 2 darab zene fog következni, utána jövünk vissza, jön egy Mr. Andreas, meg egy Mário, aztán jövünk vissza.

0: bíreli tudat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 34 perccel, ahogy ígértem, vissza is jöttünk hozzátok. És kettő kis rövid hírrel zárjuk majd ezt az órát. Az egyik, amit most találtam, és azért furcsálom csak szimplán, mert én úgy tudtam, hogy ez eddig is tilos volt, de hogy egy ilyen szalagcím volt, hogy Hajdú Dorogon betiltották a közterületeken történő alkoholfogyasztást, miután a képviselőtestület július 16-án módosította a közösségi együttélési rendeletet. A döntést a rendőrség javaslatára hozták meg, mivel az utóbbi időben megszaporodtak a közterületen történő szeszes italfogyasztással összefüggő rendbontások.
2: Emlékszel, hogy két pár héttel ezelőtt? Emlékszel, hogy mondtam neked, hogy láttam egy olyan jelenetet, hogy ott a lakótelepen, ahol élek, igen, ott van két közért, és a közért előtt vannak padok, és akkor ott ültek helyi erők, akik helyi fogyasztották a tüskétsőrrel.
1: A nedüket, igen.
2: És emlékszel, hogy meséltem, hogy ott közterület felügyelők ott szépen úgy feloszlatták ott azt a ücsörgést, és most már nem is nagyon látok ott ülni, italozni embereket.
1: Igen, de épp ez a lényeg, hogy ez eddig is tilos volt tudtommal, tehát hogy közterületen eddig se lehetett, tehát hogy ez azért furcsálom csak a cikknek a hatását, hogy most ez ilyen, hogy betiltották. Hát én olvasatomba ez eddig is be volt tiltva. Tehát például nem, sétálsz a belváros teljelkelős közepén, nem ülhetsz le csak úgy egy padra piázgatni.
2: Szerintem leülhettél eddig.
1: Hát ez nekem furcsa.
2: Kíváncsi vagyok, hogy, tehát, furcsa, hogy mi a magyar jogszabály, és hogy szól ez. Utána is nézek. De hol volt ez pontosan?
1: Hajdú Dorogon. Igazából ez most történt, de mondom, furcsának tartom ezt, mert én mondom, abban a tudatban éltem eddig itt, hogy itt Budapesten is tilos ez, tehát közterületen nem lehetett piázgatni, tehát nincs olyan, hogy te kimész egy parkolóba, és akkor ott iszol, vagy egy padra leültök, és akkor óriási nagy piázás van, mert ahogy te magad is mondtad, arra jön a közterület felügyelő, és szépen feloszlatja, rosszabb esetben még akár rendőrt is lehet hívni.
2: Ez az igazság, Gyuszi, hogy ezt nem tudtad jól, mert ez inkább Amerikában van, hogy közterületen, mert hogy Magyarországon, igen, nincs országos szintű általános tilalom a közterületi alkoholfogyasztásra. Na tehát hát nincs ilyen. Ehelyett a helyi önkormányzatok saját maguk dönthetnek arról, hogy a saját területükön megtiltják-e azt, hogy valaki a közterületre kiüljön és alkoholt fogyasszon. Tehát ez önkormányzati rendeletek alapján működik.
1: Igen, és látom, hogy mindenhol más, igen, például Zuglóban már az is szabályszegés, hogyha nyitott alkoholos üveget tartasz magadnál az utcán. Most például pont itt látok egy ilyet, de az a 14. kerület Zugló. Aha. Tehát akkor a kerületenként módosul ez, hogy mennyire engedékeny, avagy sem.
2: Tehát minden egyes kerület más és más szabályrendszerén lehet. De egyébként a legtöbb városközpontban, például játszótereknél, iskolák környékén, aluljáróban és tömegközlekedési megállókban tilos valójában alkoholt fogyasztani. És ez azért érdekes, mert például nálunk ott a 21. kerületben, ahol vannak ezek a padok és a helyi erők, ahová kiszoktak ülni és jól érzik magukat, ott pont közvetlenül szemben van egy általános iskola, és az általános iskola udvaráról, kertjéről rá is lehet látni ezekre a csoda emberekre, akik ott jól érzik magukat délutánonként, vagy akár reggel, és most már szerintem a 21. kerületi önkormányzat is meghozta azt a döntést, hogy betiltották a közterületen való alkoholizálást és alkoholfogyasztást, meg valószínűleg a dohányzást is.
1: Az érdekes, mondjuk.
2: Kijelölt helyeken lehet.
1: Ja, hogy úgy, hát az persze.
2: Hát iskolánál nem lehet dohányozni.
1: Persze, az evidens, persze. Nem, itt most én meg megkértem közben az AI-t, hogy nézze meg kerületenként, és igazából szinte kivétel nélkül minden kerületben tiltva van, tehát akkor mondhatnánk, hogy ez egységesen tiltva van. Tehát itt most akármelyiket olvasom, valahol még táblával is jelezve van, például a második kerületben, ilyen frekventált csomópontokon, mint a Szél Kálmán tér, Széna tér, Megvártliget, Lövőház utca, Retek utca, akkor Újbudán is, a 11. kerület az itt van ugye tőlünk nem messze, zéró tolerancia, most ezt végig se sorolom, de 10, 13, 14, 15, 16, 17, 15, rengeteg, és egyedül egy helyet mutat itt, ahol legálisan engedélyezett, az a Margit-sziget. Azt írja, hogy az különleges státuszú, nem tartozik egyik kerülethez sem, közvetlenül a fővárosi önkormányzat igazgatja, mivel a főváros nem hozott tiltó rendeletet a szigetre, így a zöld fűben ülve Pokrócon teljesen legális alkoholt fogyasztani.
2: Nem mondjuk azt szinten. Úgy gondolom, hogy azzal nincs ilyen semmi baj, hogyha ott az ember kiül, és egy piknikkosárból előkerül normál, egy bor.
1: Igen, ameddig normális kategóriába esik a történet, addig én is azt gondolom, hogy nincs ezzel baj. Amit viszont furcsállok, itt külön írja a 8. és 9. kerület, hogy elvileg teljes tilalom van. Hát pedig ahányszor én
2: azt
1: ott láttam.
2: Azt lehet, hogy tilalom van, viszont ellenőrzés nincs. Tehát ez a legnagyobb baj,
1: inkább
2: hogy
1: ez van, így van.
2: Hogy közterület felügyelők nem bóklásznak, nem mernek.
1: Egy az, hogy nem mernek, meg nem is akarják, hát nem. Persze. Hát
2: nincs,
1: nem
2: az a baj, hogy nincs erre kiszabva semmilyen büntetés, mert hogyha valakit mondjuk nyakon csípnek, hogy ott jól érzi magát, szerintem azért most már biztos, hogy valamilyen jogszabályba került az, hogy büntetik ezeket az embereket. Nézd, az egyik ismerősöm nem olyan rég, Birminghamben eldobott egy csikket, és 100 fontra megbüntették egy csik miatt. 100 font azért nem kevés pénz.
1: Ah, majdnem 40 000 forint, de hogy igen, pont Birminghamet se tartom olyan hú, de exakt ilyen kis városkának, tehát azért Anglia ilyen részein azért
2: jó,
1: de
2: érted,
1: ezek szerint mégis figyelik legalább, ez jó hír.
2: Ott álltak a bokorba, tudod, persze, és akkor elbújtam. azt figyelték, hogy eldobja, eldobta.
1: Aha. Tök jó, de én amúgy tudod, hogy szerettem az ilyen szabályozásokat, én egy olyan világot képzelnék el, amiben tényleg minden bokorba van ilyen, de hát nyilván egy létszám miatt sem.
2: Nem. Megállsz egy kukánál és kukába.
1: Még nagyon ritkán cigizek útközben például, mert akkor megyek. Tehát akkor, amikor jövök,
2: akkor
1: vagy megyek.
2: Akkor nem esik jól.
1: Én szeretek hozzá leülni szépen, komoly, öregesen, tudod. Úgyhogy nem. Nekem ezzel ilyen szempontból nem. Csak érdekesnek tartottam, hogy igen, jó, most a Margit-sziget az tényleg kivételt
2: az
1: képez
2: más,
1: ilyen
2: igen.
1: szempontból, de mondom, most hiába van látott tiltva, hány szó látsz ilyet. És most ne is csak mindig a 8 kert bántsam, az 5. kerületbe is. Hát azért ott ugye tele van külföldiekkel, ugye az 5 ker az pont egy olyan hely, ugye, ahol egymás hegyén hátán vannak, tudod, a helységek, és azért nem egyszer látni ott is, hogy hiába van egymás hegyén hátán a drága helyek, ahova beülhetsz iszogatni, nagyon sokan nem ezt az utat választják, de ott mentségre legyen szólva, hogy ott ugye a sok főintézmény miatt rengeteg viszont a rendőr is, meg a köz, ott viszont tényleg látsz közterület felügyelőket, míg mondjuk igen, én a 7-8-9. kerületben, én még életemben nem láttam közterület felügyelőt, aki mondjuk éppen intézkedni próbálna, úgyhogy na mindegy is.
2: Valójában pénzbírság sincsen erre kiszabva, úgyhogy de.
1: De van.
2: Hogyha olyan területen iszik szeszes italt, ahol azt a helyi rendelet tiltja, igen, de van.
1: Persze.
2: Kíváncsi lennék, hogy mennyi itt van. A helyszíni bírság helyszíni, jellemzően néhány 10 000 forint, de a kiszabható maximum elérheti a több 10 000 vagy akár 150 000 forintot is.
1: Nagyon, csak mondom, hogy érdekes, amit te is mondtál, látod, hogy te sem nagyon láttál ezekben a fent említett kerületekben.
2: De pont ezt mondtam, hogy most láttam ott a mi kerületünkben.
1: Nem,
2: hogy...
1: azt mondom, amit én mondtam, kerületek 7-8-9, tehát ilyen helyeken
2: nem
1: nagyon sűrű látsz.
2: Nem járok olyan sűrűn arra. Viszont ezt tényleg láttam a két szememmel, hogy ott azt nem tudom, hogy történt-e bírságolás, de az fixen láttam, hogy ott valami volt, eloszlatták ott a dolgokat, és mostanában már nem is nagyon látok. Meg tudod, az volt még a borzasztó, hogy tehát, hogyha ház előtt, ott a parkos részünkön oda el voltak dobálva a kis mini üvegek. Tehát így a bokorba, meg így a fatövébe. Tehát, hogy ezt se értem, hogy jó van, italozzatok, meg húzd le gyorsan, dob ki a kukába. Miért kell a bokrokba bedobni az üveget? Igen. És közben ott mennek gyerekek,
1: persze,
2: kutyások.
1: Persze.
2: Tehát, hogy erre miért
1: kutyások,
2: nem lehet?
1: Nagyon jó, amit mondasz, hogy nagyon sokszor láttam már én is ilyet, hogy és megint csak bocsánat, de hát ott éltem a legtöbbet, nem tudok más kerületről így ennyire átfogóan beszélni, megint csak a 8 ker, ahol ugyanez, és valamikor még el is van törve. És nekem rögtön ez jutott eszembe, hogy azért sétálnak ott kiskutyusok, belemegy a lábukba, mit tudom én. Én sose értettem az ilyen, hát nevezzük őket embereknek, de nem akarom az emberiséget ezzel bántani, mert ezek nem feltétlenül emberek, ezek kanibálok. akikkel nem bírsz.
2: Azt gondolom, hogyha egy sebességkorlátozásnál ki tudnak szabni egy gyorshajtásért, most kaptam sajnos bírságot, egy 50-es táblánál futottam bele, olyan 59-58-al mentem, és 50 000. Tehát, hogyha gyorshajtásra így rá tudnak nagyon így ülni, akkor igenis erre is figyeljenek akkor oda, és akkor...
1: Igen, és valahogy egy picit olyan, mint hogyha ez egy jobban elengedettebb dolog lenne. Főleg, ahogy mondtad te magad is, hogy meg én is, amit láttam, mondom, tapasztaltam, hogy vannak bizonyos kerületek, ahol tényleg elengedik, így tényleg úgy vannak vele, úgyse tudják megfékezni. Csak ez a baj, hogy ezt mindig az elejétől, a velejénél kellett volna a origónál megfogni, és akkor nem tartana ott, ahol tart. Tehát, amit mondtam is, hogy múlt héten a híradóban, amikor ott sír a 8. kerületi polgármester, aki az elmúlt évek alatt az égvilágon semmit nem csinált, annak érdekében, hogy a közbiztonság javuljon a 8. kerületben, mert bezárta ott a Corvinon, ott éltem, tudom, láttam. Volt egy kis rendőrbódé, voltak benne rendőrök, lett a polgármester, bezáratta. Tehát, hogy innentől kezdve ne nagyon csodálkozzon, meg ne nagyon panaszkodjon a televízióba, a híradóba, hogy hát igen, a 8-ban olyan rossz a közbiztonság, hát ember, tettél érte, te magad is, hogy ez ne legyen megfékezve.
2: Hogy jobb se legyen.
1: És igen, hát teljesen igen. Igazad van abban, hogy ha rendőröket tudnak ugye az útra kiküldeni, ami szintén megint csak egy életveszély helyzet, hogy valaki persze. Gyorshajtás, nincs is ezzel se baj, sőt, legyen. Csak igen, más területeken is teljesen jó lenne. Hát figyelj, most annyi polgármester panaszkodott a rendőrkapitányságon, hogy igaz a rendőrkapitánynál személyesen, hogy reméljük, hogy ez is változni fog és fejlődni fog, főleg az ilyen problémásabb kerületekben. De mondom, én azt gondolom, hogy ezt az elejénél kellett volna még megfogni és megpróbálni megoldani, és nem elbagatelizálni azt, hogy például nem tudom hány, nem is tudom megmondani számát se, hogy az utolsó évek, vagy az utolsó pár hónapban, miután már elköltöztünk, mert már tele lett a hócipő, hogy hányszor jöttek be bizonyos szer használó fiatal, szinte félig meddig, hanem hajléktalan fiatalok.
2: Na, igen, ez és egy másik kérdést is felvett.
1: Elviszi, hogy... de utána fél óra, 3-4 óra múlva megint látod, hogy ott téblából a téren, be van állva, mint a gerej, és utána megint azt látod egyszer csak, hogy már benn van a házban, mert mondjuk tél van, fázik, ő benn van, benn gyújt rá, természetesen megszólal a tűzriasztó, akkor zeng az egész ház, őt nem érdekli nyilván, mert ugye izé, tehát, hogy, és erre semmi, én emlékszem, hogy én írtam is a polgármesternek, ott laktam egy levelet, és kaptam választ, amúgy meg is lepődtem, igen, kaptam választ. Ez a polgármester választás után volt ráadásul, hogy írtam neki levelet, és mondtam, hogy ha már, mondom, a nép ennyire, már bocsánat, ott élők közül, ennyire nem érdekli, hogy ön szavazta meg újra, holott az elmúlt 4 évben, ahogy láttam, nem nagyon történt semmi, sőt, ha történt is, akkor az inkább lefele, akkor onnan remélem, hogy az új programjában van esetleg a közterülettel és egyéb ilyen közbiztonsággal kapcsolatos intézkedés. Eljött a kamupolitikus duma, ide-oda magyarázás, igen, így úgy, amúgy, de mit te?
2: Azóta sincsen.
1: Figyelj, elköltöztem, most már másfél éve nem lakok ott, és mondom, múlt héten volt ez a nagy nyilatkozása a tévében, hogy ott panaszkodik, hogy hát a 8-ba, borzalmas a közbiztonság, minden. Ergo, amióta újra megválasztották, se tett az ég, adta világon semmit a kerületé. De ezt csak azért tudom, és bocsánat, hogy mindig a 8-kert bántom, de azért tudom ezt, mert ott éltem. Nem tudok beszélni a 6 vagy a 7-ről.
2: Ez nem bántás, bár csak jobb lenne.
1: Én jótok, így van, tehát hogy én pont azért tettem, és én pont azért vagyok dühös, mert én amúgy alapvetően szerettem ott lakni. És én egy barátom lakásában laktam, tényleg potom pénzért, és azért kellett onnan elköltöznöm, mert már nem bírtam azt a közhangulatot, ami ott van. A hangoskodástól kezdve, ezeken a kristályos hajléktalanokon át, az, hogy lementem, kinyitottam kora reggel a kaput, jöttem be ide hozzád rádiózni, az volt az első látvány, hogy kiléptem a Corvin sétányra.
2: Hasra estél hogy egy hajléktalanban.
1: Hát szinte. Tehát az a zöld terület, amit oda beépítette, az ők ilyen saját WC-nek és ágynak használván fetrengtek ott kora reggel, míg én jöttem be hozzád. Érted? Tehát, hogy azért ez így, na, ez nem bántás valóban, hanem a frankó dolgok.
2: Így van,
1: dolgok.
2: Ez az igazság.
1: Sajnos, úgyhogy hát ez van, mindegy. Na jó, ennyit erről, zenélünk és 11-kor jövünk vissza.

0: Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Nem írják ki a Demján Sándor program második körös pályázatait. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. A hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tramprén hálózatok kiépítésével. Magyar Péter miniszterelnök szerint a program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá. Felülvizsgálta a kormány a Demján Sándor programban digitális fejlesztésre kiutalt támogatásokat. A pályázat fő célja az volt, hogy minden vállalkozásnak legyen honlapja, digitális lenyomata, amiben eddig Magyarország sereghajtó volt az EU-ban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter elmondta, a lehető legrövidebb időn belül kifizetik az eddig benyújtott elszámolásokat. Viszont aki szeptember 30-ig nem nyújtja be, azt nem kaphatja meg a támogatást. A KKV-k digitális fejlesztési programjának második fázisát nem indítják el. A kormány egy érdemi új konstrukciót fog kidolgozni a jövőben. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon vagy Eke IDR rendszer ügyében. Továbbá több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a Gondos Óra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján az integritás hatóság. Már csak kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. A legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat a napfogyatkozás megcsodálására, például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 16 perccel, még mindig július 20-a van, és hétfő, elindult ez a hét, is szép délelőttöt mindenkinek.
2: Lehet, hogy a hétfő az mindig ilyen fáradtsággal indul. Mindenkinek ilyen fáradt érzése van, hogy visszasírod a hétvégét, és a hétfő az ilyen nyomott, fárasztó. Egyébként jó reggelt mindenkinek, vagy szép délelőttöt, vagy jó estét.
1: Egyébként a vidám gondolatok után jó reggelt mindenkinek. Hát ez persze, hogy így van. Ez maximálisan evidensen így van, hogy aztán mindenki ezért utálja a hétfőt. Nem véletlenül még a Garfield macska is utálja a hétfőt.
2: Pont ő jutott eszembe
1: valamiért. Ilyen szempontból teljesen mindegy lenne.
2: De a gazdája dolgozik, és az akkor igaz, úgy van vele, hogy na, egyedül leszek egész nap.
1: Igen, de ez mivel elég antiszoc a Garfield, neki még az is jó kéne, hogy legyen. Na mindegy, ez most
2: de ne az se jó. Meg.
1: Neki az se jó. Szóval igen, biztos vagyok benne, hogy az embere, én még embert nem láttam, aki azt mondta vasárnap délután, hogy végre, gyerekek, tudjátok mi jön holnap? Hétfő. Tehát én még egy embert nem láttam.
2: Igen,
1: egy embert nem láttam. De hazudok. Most hazudtam, és elmondom miért. Hát amikor én csak a cirkuszban dolgoztam, még nem volt rádió, nekünk a hétfőked volt a hétvége, úgyhogy de minden kollégám, és többek közt én is, azokban az időkben, hát, amíg csak a cirkusz volt, mert már olyan régnek tűnik az, hogy nekem ugye volt olyan, hogy párhuzam, paralel volt ugye a rádió és cirkusz is, hogy nekem hiába volt vasárnap vége az előadásoknak, én hétfőn keltem, és jöttem be ide.
2: Jaj.
1: De előtte még csak a cirkusz volt, elég sok évig, addig nekem, de igazad, hazudtam most. Én például azt mondtam, hogy de jó, holnap hétfő, meg a kollégáim
2: is. Tudod, hogy volt ilyen. Na mégiscsak
1: igen,
2: volt ilyen a világ történelemben.
1: Vasárnap véget ért az előadás 5:30-6:45-kor, ültünk ki a kis kedvenc helyünkre ott a cirkusz mellett, és mi halál lazán úgy voltunk fel, hogy érezzük, jó, majd hazamegyünk, holnap úgy is tudunk pihenni, mert hogy hétfő.
2: Na,
1: és ez fura így most a mostani fejemmel kimondani, de hát ezt én évekig így volt.
2: Hát
1: de,
2: jó, nekem is
1: de.
2: Évekig úgy volt, hogy hétköznap volt a szabad napom, meg a pihenő napom, aztán utána anya lettem.
1: Na ugye, úgyhogy na, van ilyen preja is példa, igen. Na, picit a lelki társ fogalmáról fogunk beszélni, mert hogy ez mindig is egy izgalmas és misztikus téma volt, hiszen ki ne álmodozott már volna arról, hogy megtalálja azt az embert, aki tökéletesen kiegészíti őt.
2: Neked volt ilyen vágyad? Volt ez, hogy de jó lenne már egy lelkitárs, nekem fogadjunk, hogy ilyen soha életedbe nem hagyta el gondolati szinten sem az elmédet, hogy de jó lenne
1: legyek.
2: Egy lelkitárs.
1: Hát őszinte legyek? De
2: igen.
1: Lehet, hogy volt.
2: Volt?
1: Lehet,
2: tényleg?
1: Hogy volt. Figyelj, nem tudom most ezt így talán,
2: én azt gondolnám,
1: kimondan...
2: hogy a férfiaknál nincs ez, hogy jaj, de jó lenne ez az álmodozás, meg ez a vágyakozás, ez annyira
1: jó,
2: női
1: hát,
2: dolog szerintem.
1: Ne, most ne úgy képzeljük el, hogy ilyen Gossip Girl-be feküdtem hason az ágyon, lábamat fölemelve, és így kalimpáltam, és közben a naplomba írtam, hogy kedves naplom, olyan jó lenne egy lelkitárs. Ne így képzeljük el. De lehet, hogy volt ilyen, igenis, hogy azért mi férfiak is vágyunk azért arra, hogy legyen egy nő, aki megért minket, akivel tudunk mindenről beszélni, legyen az dilizés, vagy komoly téma, azért férfiaknak is vannak igényeik ilyenre.
2: Igen?
1: Hát most az ilyen kőmacsó, kőfejű bunkóknál nyilván nincs, de egy normális érzésű férfinél, meg dehogy nincs, persze, hogy van, persze. Tehát azért mi is vágyunk arra, hogy legyen egy társunk. Tehát azért egy idő után nem elég az, hogy csak valaki szexi és hú de jó a négy fal között az a
2: pár
1: 10 perc, igen, ami hú de jó.
2: Rosszabb esetben 10.
1: Igen, ami hú de jó érzés. Mert azért utána is kell beszélgetni. Tehát nekem nagyon sokszor pont ez volt a gondom már az utolsó szingli éveim, utolsó hónapjaiban, hogy hiába volt az, hogy jól éreztem magam egy-két órán át egy nővel, utána nem. És nem tudtam vele miről beszélgetni. És az borzalmasan rossz, hogy nem tud szerintem valakivel miről beszélni, és így tényleg érzed, hogy mindenbe különböztök, az úgy nagyon kellemetlen, szerintem.
2: Hogyne. Egyébként a lelkitárs azt mondják, van egy definíciója, egy olyan személy, aki támogat az önmagunk megismerésében és fejlődésében. Ez az egyik definíciója. Kétségtelenül nagyon fontos az, hogyha van egy lelkitársad, de lelkitárs az lehet barát is. Tehát igen. Ez nem feltétlenül igen. Kell, hogy most párkapcsolat legyen. Az lehet egy barát is, aki támogat, meg aki egy kicsit így jó útra sugal, vagy jó útra terel.
1: Abszolút egyetértek. Ez maximálisan nem feltétlenül. De most itt azért vonjuk össze, hiszen ez a cikk is arról szól, hogy a szerelemről, de teljesen igazad van abban, hogy a lelkitárs, mint olyan, a simán lehet egy barát is, csak akkor közben tudod, felmerül, főleg, hogyha nem azonos neműek vagytok, hanem két különböző nemből van ez a barátság, akkor azért felmerül ott a szerelem gyanúja sok esetben, hogyha annyira egyet értetek. Tehát én még olyat nem láttam, hogy azért lemegy úgy egy élet, hogy van két ember, egy férfi meg egy nő, mindenbe egyetértenek, mindenbe klappolnak, mindenbe egymásnak a legjobb baráta, lelkitársa, és nem akarnak összejönni. Why? Warum?
2: Hát igen.
1: Tehát érted? Hát ugyan már, tehát azért, na mindegy. Na, és itt az a cikk hónapokra lebontja, hogy ha X hónapban születtél, akkor milyen lelki társ való hozzád igazából, úgyhogy egy kicsit ilyen ezoterikus dolog is van ebben a történetben.
2: Na, először nézzük meg a mi hónapunkat, jó? Tehát na, legyünk önzőek.
1: Mikor születtél?
2: November.
1: Na, azt mondja, a novemberben születettek lelkitársa egyszerre nyújt biztonságot és ösztönzi fejlődésre partnerét.
2: Várjál, nincs, nem fogadja be az agyam. Kérem, tehát igen, lelkitársa, mondd még
1: egyszer. Egyszerre nyújt biztonságot és ösztönzi fejlődésre partnerét. Támogatja a céljait, de szükség esetén őszintén szembesíti a hibáival is.
2: Ja, ez én vagyok. Tehát én vagyok ez, aki ezt csinálja. Én szembesítek embereket hibákkal.
1: De hát itt most pont arról szól a cikk, akkor nem érted a cikket.
2: Nem.
1: Hát arról szól, hogy ki a te lelkitársad. Tehát a novemberben születettek lelkitársa, így kezdődik a sor, érted?
2: Aha.
1: Tehát egyszerre nyújt biztonság, ösztönzi a lelket. Ez a kapcsolat szenvedélyes, ugyanakkor folyamatos fejlődést is kínál. Tehát neked ilyen partner való. Érted?
2: Igen.
1: Ez volt a cikk lényege.
2: Abszolút, de amúgy én is ilyen vagyok. Tehát, hogy így, én
1: hát valószínűleg ezért való hozzánk ilyen. Igen.
2: Neked ki
1: én júliusi
2: hozzád?
1: Vagyok, azt mondja, a júliusban születettek számára a lelkitárs az, aki megadja azt a szeretetet és törődést, amelyre mindig is vágyott. Nem vár viszonzást, és nem is azért szereti, amit tesz, hanem azért, aki valójában. Ez a kapcsolat segített abban, hogy önmagára is több figyelmet fordítson, de ne csak mások igényeit helyezze előtérbe.
2: Na,
1: kamázom, hogy van
2: valami, igazság ebben?
1: Hogyne, van, persze.
2: De tehát, mondjuk az április is illene rád?
1: Na miért, abban mi van?
2: Hát csak nézzük meg, mondjuk az április, azt, mert tudod, én mindig úgy vagyok ezekkel, hogy tök jó, hogy így megmondják emberek, meg megírják emberek. De
1: azért mondom, hogy egy kicsi ezoterika, sőt nem kicsi ezoterika is van ebbe, de hát szerintem nagyon sokan hisznek ebbe, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy egy picit megemlítjük ezt.
2: Nagyon sokan hisznek ebbe, és miért van az, hogy én minél idősebb vagyok, annál jobban farsulok ki ezekből a spirituális, ezoterikus dolgokból.
1: Látod, hogy ez egy kamu. Már bocsánat,
2: azért, köszönöm.
1: Persze.
2: Ja, de jó. Igen. Köszönöm.
1: Szerintem igen. Ezek a napi, főleg ezek a napi horoszkóp dolgok, meg mit tudom én, ezek nyilván...
2: A mai csillag el lesz, szerint.
1: Mindig egy kicsit ilyen találom. Vannak alapjegyek, amik igazak, és például igen, itt is igaz igen. Volt ez, tényleg. Tehát, hogy igen, de hogy a júliusban születettek, mint például én is, azok rákok. Alapvetően a ráknak a stílus jegyeibe benne van, a feltétel nélküli szeretet. Én is tényleg, én kevésszer szeretek, de ha szeretek valakit, azt nagyon tudom szeretni, és nagyon faim vagyok vele. De most ettől én nem gondolom azt, hogy ez csak azért van, mert a rák, bár valóban a rák stílus jegyéhez tartozik ez. Míg mondjuk, mit tudom én, azt hiszem a skorpióra, vagy nem tudom melyikre mondják, hogy az meg nagyon ilyen, vagy a bika, mindegy is igazából, hogy nagyon ilyen konok, ilyen megyelőre, ilyen nem...
2: A kós is ilyen.
1: Na, akkor lehet, hogy a kosra mondják. Szóval, hogy érted, tehát alapvető stílus jegyekben tényleg igazak az a dolgok, de azért én ettől függetlenül nem vagyok ez, aki olvassa a horoszkópot. Jaj, ez annyira én vagok. Jaj, ez annyira... Nem tudom, nekem úgy annyira...
2: Azért mondtam, hogy nézzük meg az április, lehetnék én az április.
1: Az áprilisban születettek lelkitársa olyan ember, aki sosem hagyja unatkozni.
2: Hát, na.
1: Mindig új ötletekkel áll elő, folyamatosan meglepi, és mellette az élet olyan, mint egy véget nem érő kaland.
2: Na.
1: Ez a kapcsolat arra ösztönözheti, hogy mindig nyitott maradjon az új lehetőségekre, és ne ragadjon bele a megszokásokba.
2: Na, látod, ez is tökre jellemző. rám. Igen. Tehát, hogy én sem szeretek unatkozni. Szeretem, hát hogyha színesítik az életemet.
1: Szerintem senki nem szeret unatkozni. Vagy hogyha szeretsz is unatkozni, azért szeretsz unatkozni, mert az azt jelenti, hogy mondjuk amúgy nagyon sokat dolgozol, és mondjuk van egy, mit tudom, egy hét pihenőd, akkor szeretsz unatkozni, mert akkor tudsz olvasni, de akkor is unatkozol, mert mondjuk olvasol, utazol, vagy csak tényleg aktívan pihensz otthon, vagy passzívan, tehát hogy tényleg csak így fekszel, azt nézed a plafont, az is olyan unatkozás, ami pozitív unatkozás szerintem. A májusban születettek számára az a lelkitárs, aki könnyedén olvas a sorok között, pontosan érzi, mire van szüksége, még akkor is, amikor ezt még önmaga se tudja megfogalmazni. Hát, tehát, hogy akkor ott meg egy ilyen jósnak kell lenni tulajdonképpen a májusi születettek párjának, hogy mi a bajod? Á, nem tudom, nem baj, majd én tudom. Tehát, hogy egy picit ilyennek érzem ezt igazából. Na nézzük, a feleségem júniusban született, neki mi a lelki, vagy neki ki a lelkitársa.
2: Na, vajon magadra ismersz-e?
1: Aki segít visszatalálni a lényekhez, amikor túlságosan elmerül a gondolataiban. Értékeli a vidám és energikus személyiségét.
2: Te abszolút maximálisan köszönöm. Ez vagy.
1: Ugyanakkor nem hagyja, hogy kételje irányítsák az életét. Mellette mindig emlékszik majd arra, mi az, ami igazán fontos.
2: Igen. Szerintem te akkor megtalálta ebben a lelkitársát benned.
1: Igen.
2: Mert te szerintem pont ilyen vagy.
1: Na, köszönöm szépen, köszönöm. Augustus. Azok, akik augusztusban születtek, ott azt szeretik a lelket, hogy egyenrangú félként tekintenek egymásra, támogatják egymás céljait és álmaikat, ugyanakkor őszintén elmondja a véleményét, ha valamiben nem ért egyet. De amúgy ezt egy normál kapcsolatban, ez amúgy is legyen az, hogy augusztusban születtél, persze, decemberben, január,
2: minden normál kapcsolatra teljesen rá lehet ezt vetíteni. Ez a normál kapcsolatoknak a mozgató ereje. Hogy igen, igen.
1: Tehát, hogy így felhívod a figyelmét a párodnak, hogy figyú.
2: Igen. Most ezt lebonthatjuk egyébként hónapokra, meg születési hónapokra, de valójában a lelkitárs fogalma az mindez, amit most itt elmondunk. Tehát itt összefoglalva.
1: Igen, látod, ezért is gondolom azt, hogy az ilyen izéke picit ilyen kamuszagú történet, mert van egy alaptézis, és azt elosztják így hónapokra lebontva, és akkor na, aki októberben született, arra ez igaz, aki decemberben, arra ez igaz, nem, picit abszolút ilyen ez az én megérzésem ezzel kapcsolatban. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy amit te is mondtál, hogy az alaptézisekben ez teljesen igaz, tehát hogy a lelkitárs az tényleg, például most már akkor nézzük meg a szeptembert, hogy az a lelkitársa a szeptemberben szülötteknek, aki minden hibájával és bizonytalanságával együtt elfogadja.
2: Hát de hát ez nem normális. Ez kéne, hogy legyen, hanem mindenkinél, hát így van. Igen.
1: Ez kicsit
2: meg, hogy nyugalmat hoz az életünkbe, megteremti a biztonságot, amelyben önmagunk lehetünk, és nem kell szerepet játszaniunk, hanem pontosan azt adhatjuk, amilyenek vagyunk. Hát így van. Ez kéne, így van, mindenhol, hogy legyen. Úgyhogy végül is hiába bontjuk le ezt hónapokra.
1: Nem tehát lehet ez, ezt. Nem
2: igen,
1: lehet,
2: tehát
1: igen.
2: Ez egy átfogó.
1: Te érezted már úgy
2: kéne, hogy
1: magad kapcsolatban, hogy, tehát te mindig általában önmagad, vagy inkább ezt akartam kérdezni, mert volt olyan, hogy mondjuk megváltoztál valaki kedvére egy picit, vagy fölvettél egy olyan stílusjegyet, vagy egy olyan dolgot, ami nem te vagy, de fölvetted, mert mit tudom én, párod miatt, vagy ő érezte úgy, hogy kell ez neked, hogy te olyan legyél, hogy
2: volt egy ideig, óráig volt, amikor így el tudtam fogadni azt, hogy beleszólnak például az öltözködésembe.
1: Na,
2: de akkor nagyon,
1: ilyen,
2: nagyon fiatal voltam, és így nagyon konzervatív öltözködést próbáltak akkor így rám tolni, és volt egy idő, amikor így úgy voltam vele, hogy jó, hogyha neked ez tehát, hogyha neked ez megnyugvást jelent, hogy nem akkora a dekoltázsom, vagy jobban érzed te ettől magad mellettem, akkor természetesen felveszem azt a nyakig begombolt blúzt.
1: Aha,
2: például.
1: Aha.
2: De ez, tehát amikor valaki nagyon-nagyon nő, hogy bekorlátozza az embert, csak ideig, óráig tud működni, mert abban nem vagy önazonos. Csak megfelelni szeretnél valaki kedvének, meg azért, hogy ő jól érezze magát, hogy te neked nincs akkora kivágás a pólódon, vagy az ingeden.
1: Ebben teljesen egyetértek, ez oda-vissza láttam már ilyet amúgy, láttam már fordítva is olyat, hogy egy nő szabja, mert az általánosságban véve mindig egy férfi probléma ez, vagy hogy a nőnek probléma ez, hogy a férfi azt mondja, hogy jaj, azt nevet föl, mert az mit tudom, de hogy én már láttam olyat is, vagy hallottam olyanról is, hogy hogy a férfinak mondja meg a nő, hogy hát szerintem neked ez állna jól, nem akarsz a stílust váltani, mert hogy mit tudom én így úgy amúgy, nem? Tehát, hogy
2: ez nem jó amúgy, ez csak ideig óráig jó, miközben mondjuk van egy sportos férfi, aki nagyon szereti a sportcipőt, a rövid nadrágot, a pólót, és akkor arra jön egy nő, és akkor rá akarja erőltetni az inget, a szövetnadrágot, a lakcipőt.
1: Például a száztagús mellényt, persze. Nem, én azt gondolom viszont, hogy van egy-két helyzet, amikor igenis nem baj, hogyha egy nő mondjuk adott esetben a nőknek sokkal jobb a szebb érzékük. Én azt gondolom, hogy ha van egy olyan férfi, aki tényleg mondjuk ilyen egész nap egy ilyen az a homokozó nadrágba, tudod, ez a oldalzsebes rövid nadrág, az a abba jár, és trikó, szaftos trikó, és kinyűjt, elnyűjt, agyonfocizott edzőcipőbe jár. De nem baj, hogyha van ilyenkor mellett egy olyan nő, aki mondjuk egy picit tudja őt segíteni, hogy figyelj már, nem próbálod föl ezt a pólót, vagy ezt az inget, lehet jól lehet, gyere, elmegyünk itt a H&M-be, vagy bármi, és akkor szerintem ezzel nincs baj.
2: Ezzel nincs baj, viszont ezt úgyis csak ideig, óráig tartható szinten.
1: De nem biztos. Most mondok saját példámat. Én nem szerettem az ingnyakú pólókat, tehát aminek ing a nyaka, de póló. És én azt nem szerettem.
2: Amilyen gombós, fölül és nyak.
1: Három gomb van fölül, és ing a nyak, de póló. Póló.
2: Márko póló,
1: igen. és mostanában például egyszer mondta a feleségem, hogy próbáljak már fel egyet, mert sose látott rajtam ilyet. Mondom, jó. És akkor valahol, nem is tudom, melyik üzletbe vásároltunk, valami kellett, mondom, ott van egy, mondom, fölpróbálom, megnézem. És ő is mondta, hogy jól, és én is annyira megkamáztam, hogy most már van három is.
2: Azért, mert annyira dicsért, jaj, de szép
1: jöttek
2: vagy
1: ebben. Jöttek oda körbe, jaj, a cigánya, de szép a póló. Így álltak körbe. Mondom,
2: eladók, mindenki, elhúztátok
1: másik
2: a boltból
1: jöttek át.
2: Csodádra jártak.
1: És azóta le is vagyok ott fotózva, ki van rakva a falon ott a zarába rólam egy kép, hogy fölpróbáltam egy pólót. Nem, amúgy viccen kívül, fölpróbáltam.
2: Jól érezted magad benne.
1: Jól éreztem magam benne.
2: Tetszettél magadnak?
1: Igen, és például mit tudom, most szombaton is, mikor voltunk a szülinapon, evidens volt nekem, hogy az új farmer kis rövidnadrágom, most fölvettem az új kis ilyen barack rózsaszín ingyakú pólómat. És olyan úgy éreztem magam, hogy úgy na,
2: jó,
1: most
2: de amikor
1: kiöltöztem.
2: Teljesen meg akarják változtatni az öltözködési stílusodat.
1: Az más. De én ilyenre gondoltam, hogy szerintem
2: persze,
1: ezzel nincs baj.
2: Egy darabban nincs baj, de amikor melletted jön egy férfi, azt így begombolja az blúzt rajtad, vagy rátúzná szíve szerint a csador.
1: Igen, az oda-vissza gáz, igen, hogy megváltoztatni ennyire ember. Én például soha nem szóltam rá nőmre, hogy öltözik. Pedig volt egy-kettő, hát mondjuk azok nem is olyan úgy nőim voltak, hogy nem éltem velük együtt, vagy nem tudom, de hogy volt egy-két nő pedig, aki úgy olyan ruhadarabokat vett föl, hogy úgy...
2: A lélegzeted is elakadt, milyen ruhadarabokat?
1: Igen, és úgy, hát ilyen nagyon-nagyon mélyen kivágott, meg ez a hátul nem volt szinte ruha, csak egy szálak, tudod, amik így átfutnak, nem is tudom, hogy már pántok, bocsánat, nem tudom, hogy mondják ezt. És úgy mondom, hogy mondom, hát ezért felesleges, vagy jó, hogy nem, mert elég lett volna eltartóba eljön, vagy nem tudom, mert feleslegesnek tartottam. De...
2: Azt nekem a pár pántot is.
1: Nekem ezzel nincs bajom, vagy mint azzal nincs bajom, hogyha, még egyszer. Tehát én sose voltam olyan, aki rászólt volna, ezáltal nekem nincs ezekkel bajom, hogy ki hogy öltözik. Tehát mindenki az ő stílusának megfelel. Max nem jön össze két olyan ember, aki annyira különböző. Tehát, hogyha van egy halál visszafogott, garbós, zakós, pali típus, az nem fog összejönni egy olyan nővel, aki folyamatosan tevepatába behúzott cicanadrágba járkál.
2: De láttunk már ilyet az ilyet.
1: Láttunk, persze.
2: Összejött. Csak nem biztos, hogy az a lelkitársa.
1: Ja, igen, hát arról már ne is beszéljünk. De akkor megértetted, hogy valakivel, mert például, mit tudom, én nagyon nem csípem az olyan stílusú nőket öltözködésbe, akik ezek a nagyon alter, nagyon, például ez a nagyon beginadrágot hordó nők, vagy lányok, akik nem tudom, ilyen kicsit ez a túl lezser, na, finoman fogalmazza.
2: Ez az XXL-es plus size méret.
1: Ez a túl lezser ruhák, de közben a csaj maga 40-50 kiló, lóg rajta minden, a furán veszi ki magát egy csinos nőn, amúgy egy jó alakú nőn egy ilyen. Nekem az nem stílusa. Ezáltal nem jövök össze ilyennel, mert tudom azt, hogy nekünk ez sem klappolna, és akkor úgy elmegyünk
2: minek?
1: Együtt valahova, akkor
2: minek?
1: Most legyen erről egy vita, hogy most én beleszólok, hogy ő, hogy ha ő így szereti, öltözködjön úgy.
2: Csak nem melletted.
1: Ne, így van. Pontosan, de ezzel nincs is baj. Nem? Tehát, hogy nekem ez annak meg mit tudom, hogy nem tetszett volna, hogy én fölöltözöm, az se jön össze velem, mert pont ugyanezen okoknál fogva.
2: Igen, de visszatérve egy kicsit a lelkitárs témánkra, és már lassan búcsúzunk is, ahogy látom az időt.
1: Szia.
2: Igen, sziasztok! Visszatérve egy nagyon picit tényleg szösszenetnyit, hogy viszont az nekem nagyon szimpatikus tud lenni, hogyha valaki változni tud egy nőért vagy egy férfiért. Tehát, hogy most nem is feltétlenül csak az öltözködés, hanem mondjuk valakinek kicsit nyersebb a stílusa, és változni tud, mondjuk a nő finomítja, vagy éppen fordítva, teljesen mindegy. És nekem a változás az elmúlt időszakban azt vettem észre, hogy aki változni tud, valaki kedvéért, akkor az tényleg nagyon akarja azt a másikat. Hogy persze nyilván tehát, hogy nem gyökeresen megváltozni nem tud senki, de leszokik a dohányzásról, vagy lefogy.
1: Vagy a csajozásról.
2: Vagy a csajozásról, igen, az is egy nagy változás.
1: Tudom. Tudom. Ha valaki, én tudom. Nem, viccen kívül egyetértek maximálisan. Igen, változni kell.
2: Nekem tehát, nagyon jó, szimpatikus az, aki
1: de nézd,
2: tud
1: egy
2: változni.
1: Jó kapcsolat alapból erről szól, nem? Hogy idomulj a másikhoz, legyen meg ez a fú, hirtelen akartam mondani az idegen szót, csak nem jut eszembe, de kompromisszum. Hogy kompromisszum kötésről szól egy egész kapcsolat tulajdonképpen. Tehát, hogy senki nem talál egy olyan társat magának, aki egy az egybe dettóra olyan, mint ő, és akkor nem kell megváltoznod semmilyen szinten. De idomulni kell a másikhoz, főleg, ha együtt éltek. Hát arra már ne is menjünk bele. Már ne is menjünk bele ma, hogy igen.
2: Én azt mondjuk nem emlékszem így az öltözködésen kívül, hogy ilyen nagyon nagy változást kellett volna úgy végrehajtanom magamon, tehát ezt így nem volt ilyen. Viszont mellettem lévő embereknél láttam már olyat, hogy igen, változni akart a kedvem, vagy nem a kedvemért, hanem érted. Azért, hogy értem, igen. Uh-huh. És nekem ez az utóbbi időben, szerintem ez a legnagyobb ajándék, hogy van valaki olyan, aki változni képes. Uh-huh. És ezt fedeztem föl, hogy igen, nem is feltétlenül a kompromisszum, mert az egy olyan, meghozol egy ilyen, az egy kicsit olyan, hogy na jó, oké, belemegyek. Tehát ilyen érzés nekem a kompromisszum.
1: Nem feltétlenül.
2: De maga a változás, hogy változok, és jobb leszek, jobb ember leszek, és mondjuk leteszem a bármilyen kliséket, leteszem az életem során, és megváltozok, és a jobb irányt veszem, jobb irányba elindulok, akár mondjuk a legyen ez egy rossz szokás, vagy egy csúnya beszéd, hogy az ember jobban odafigyel. Igen. Ez szerintem ez a legnagyobb dolog. Na, sziasztok! Ennyi volt mára.
1: Egyetértek, igen. Hát a Zsuzsiért is változtak, egyszer csak megjelentik el rózsás ingbe.
2: De miattad is változtam.
1: Mármint?
2: Mit időre, ide érek, nem örülsz?
1: Ja, hogy úgy, ja.
2: Nem örülsz.
1: De
2: miattad is változtam, ide jövök időben.
1: Köszönöm szépen. Úgy sámít, hogy...
2: Persze, neked tennék szívességet.
1: Persze, megérkezik.
2: Időben megérkezik.
1: Nem, de való igaz. De hát igen, mindenki változik valamennyire. Tehát, hogy olyan nincs. Aki meg nem képes a változásra, az egyedül fog valószínűleg maradni. Tehát, hogy én nekem ez
2: volt ilyen nekem, aki nem volt képes a változásra. És úgy azt éreztem, hogy na, ezzel az emberrel együtt élni se fogok, mert csak bukdácsolok benne. Igen. Tehát most mit kezdjek vele? Mi egész nap fetreng az ágyon, semmit nem segít, és azt éreztem, hogy hát ez menjen el.
1: De szóvá tette természetesen ezt, hogy segítsen, és hogy legyen ebbe
2: a
1: változás.
2: Dehogy is, nem. Örültem, ha elment inkább.
1: De nem úgy, hanem, hogy az eleinte csak szóvá tetted, akkor magától hogy jött volna rá?
2: Dehogy is, minek tettem volna szóvá? Úgy se értette volna.
1: Mondjuk így viszont, ne haragudj, így viszont az azt kell, hogy mondjam, hogy ha meddig nem szólsz valamiért, addig azt a másik hogy találja ki?
2: De láttam én azt, hogy ez az ember nem is képes a változásra, mert láttam értem. Rajta, tudod, hogy nincs meg benne, tehát, hogy a lustasága miatt, a neveltetése miatt, tehát, hogy éreztem, hogy az ember mondjuk persze. Soha nem fogja magától levinni a szemetet, és annak mindig majd mondanom kell.
1: És inkább megelőzted ezt azzal, hogy nem. Ja, értem, csak hogy azért sok esetben viszont azért nem árt legalább egyszer elmondani a
2: igen, de van, amikor így érzed, hogy vannak emberek, akiknek úgyse felesleges elmondani, úgyse tud változni, mert nem úgy szocializálódott.
1: Ez igaz, van ilyen, igen. főleg, ha látod, ismered már családját az illetőnek, akkor onnan sok minden le tud jönni. Ez való igaz. Igen. Ez való igaz, igen. Na jó, hát gyerekek, ezekkel a nagy bölcsességekkel búcsúzunk tőletek mára. Holnap változatlanul jövünk, úgyhogy mára pedig nem maradt más, mint hogy szép napot kívánjunk nektek.
2: Gyűjtünk holnapra is egy kis bölcsességet. Na,

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes számba, hogy naká.
2: Igen.
3: Csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Odag, vagy ahogyan a köznyelvben leggyakrabban él, a cigány kenyér, vakaró, punya nem csupán a roma gasztronómia egyik legfontosabb alappillére, hanem egy mély kulturális szimbólum. Egy olyan étel, amely évszázadok történelmét, a vándorló életmód leleményességét, a családi összetartozást és az otthon melegét sűríti magába. Most a bodak készítésének művészetét, kulturális hátterét és a generációkon átívelő hagyományát járjuk körbe, hogyan válik néhány végtelenül egyszerű alapanyagból a lélek eledele. A bodak gyökerei és a kulturális jelentősége. Ahhoz, hogy megértsük a bodagi lényegét, vissza kell tekintenünk a múltba. A hagyományos roma életmódra évszázadokon át a mobilitás és az erőforrások korlátozottsága volt jellemző. Ebben a környezetben olyan ételekre volt szükség, amelyek kevés, könnyen szállítható és hosszan elálló alapanyagból, bonyolult konyhai felszerelés nélkül is elkészíthetőek voltak. A bodag pontosan ilyen, nem igényel klasszikus órákig főtött kemencét, sem drága hozzávalókat. Eredetileg közvetlenül a parázson, forró hamuban vagy egy egyszerű platnin a sparhelt tetején sütötték meg. A bodag azonban jóval több, mint a szegénység szülte szükségmegoldás. A roma kultúrában az étel megosztása a szeretet, a tisztelet, a befogadás legmagasabb szintű kifejezése. A meleg bodag illata a házban egyet jelent a biztonsággal. Amikor a család körbeüli az asztalt, és a még gőzölgő kenyeret nem késsel vágják, hanem kézzel törik meg, az egy szakrális pillanat. A bodagot hagyományosan tilos késsel enni, a törés a közösséget, az osztozást és az egyenlőtlenséget szimbolizálja. Az alapanyagok kémiája és az arányok poézise. A bodag zsenialitása az egyszerűségében rejlik. Nem akar többnek látszani, mint ami. Őszinte, laktató és tiszta ízű. Az idők folyamán a receptnek két fő vonulata alakult ki, az élesztős és a sütőporos vagy szódabikarbonás változat. Bár a modern konyhákban mindkettő él, a legősibb forma a kelesztés nélküli szódabikarbonás vagy sütőporos verzió, amely a gyorsasága miatt vált alapvetővé. A klasszikus alaprecept mindössze 4 összetevőből áll: liszt, zsíradék, lazítóanyag és só, illetve folyadék. A bodag készítése nem mérnöki pontosságú folyamat, sokkal inkább az érzékek játéka. A tapasztalt háziasszonyok nem mérleggel mérnek, hanem a kezükkel érzik a tészta válaszait. Az első lépés a száraz anyagok, a liszt, a só és a sütőpor alapos elkeverése egy tágas tálban. Ezt követi a zsíradék elmorzsolása liszttel. Ez a mozdulat határozza meg a kenyér későbbi szerkezetét. A zsírnak finoman be kell vonnia a lisztszemcséket, hogy a bodag ne váljon gumiszerűvé, ezután következik a langyos folyadék, fokozatos hozzáadása is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
8: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
9: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
7: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: összegén. Mert te vagy az, akiért bármit megteszek én.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Nagy örömmel köszöntünk mindenkit. Én magam Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam pedig Balázs Zsuzsa, szerkesztő, riporter és coach.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: És Molnár Regina, világjáró blogger.
3: Köszöntök mindenkit.
2: Mai adásunk témája a rohanás. Pontosabban a kérdés, hogy hova sietsz, illetve annak ellentéte, és azt gondolom, hogy ez az adásunk igazi témája, a lassítás. Amikor ti magatok sietőse veszitek a figurát, akkor mi az oka a sietéseteknek?
3: Én nagyon-nagyon kíváncsi személyiség vagyok, és hogyha valamit a fejembe veszek, vagy tudom, hogy valami történni fog, akkor tényleg elkezdem sietetni. Jaj, legyünk már ott, mert annyira jó lesz, és milyen lesz, és hogy lesz, és vajon mit fogok érezni. Szóval, hogy én nagyon sietősen éltem eddig az életemet. És
2: tehát az izgatottság.
3: Igen, ez az izgatottság, hogy hú, de jó lesz, vagy milyen lesz egyáltalán.
2: Jöjjön minél előbb.
3: Így van.
2: A jó.
3: Így van. Igen, ez a jónak a hajkurászás, és minél több.
2: Hú, de ez milyen jó motiváció, tehát nem az hajt téged, hogy mondjuk túl legyek valamin, ami kellemetlen, hanem az, hogy minél előbb jöjjön már az a jó, amire annyira vágyok.
3: Olyan is van, hogy a kellemetlenséget minél gyorsabban megúszni. Így az életem során sokkal több volt az a pozitív, hogy na érjünk már oda, és hadd éljen már meg, és teljesen, és milyen jó lesz. Úgyhogy inkább ez motivál engem, hogy érjük el a jót minél előbb.
2: Zsuzsa, te, amikor sietsz, akkor miért sietsz?
4: Én meg, bocsánat, én nagyon leragadtam a Tomi bevezetőjénél, mert nem ismertük ezt a fajta mesét, ha ezt lehet mesének mondani.
2: A hittantanáromtól hallottam gyerekkoromban.
4: Na, tessék, szerintem nagyon jól meg van fogalmazva az alaptétel nagyon sokszor, hogy miért is sietünk és rohanunk olyan nagyon, félünk az elmúlástól, mint hogyha nem lenne annyi időnk, és mindent nagyon gyorsan belegyömöztünk összölünk a 24 óránkban. Nagyon érdekes volt a mesét, úgyhogy nagyon megleptél vele, mert nagyon igaznak érzem.
2: És a saját életedben, amikor sietsz, akkor általában mi az oka?
4: Mostanában én már nem sietek. Nincs is olyan életformám, másként élek, mint éltem mondjuk 15 évvel ezelőtt, akkor azért volt mondjuk kicsit sietősebb, mert sokkal többet vállaltam, mint ami a 24 órába belefér. És ebből adódóan sietni kellett, hogy végezzek. Ma már tudom, hogy ez milyen kártékony, amikor az ember nem a saját kijelölt ritmusában él, hanem sokkal többet vállal és tesz magára, mint amennyit elbír. Még vannak időszakok meg erőt, hogy elbír, csak nem teszel jót. Se a kapcsolatoknak, se magadnak, se a családodnak, senkinek.
2: Igen, egy kicsit visszalépve a történetre, amit mondtam, abban is ugye már eleve van két veszteség, mert a két ló, ugye ők sajnos hogy megszívták ebben a nagy sietségben, tehát nekik mindenképpen elérkezett a halál, aztán később az adott személynek, a lovásznak is, tehát hárman is meghaltak, amiatt, mert ő annyira sietett a halál elől. És az elmúlás elől is sietetünk, valóban ez egy jó kép, hogy van egy rendelkezésre álló időnk, és ez alatt az idő alatt valahogy szeretnénk minél több dolgot teljesíteni, és az alapkérdés talán az lehet majd később, vagy akár most, hogy az életnek ez a lényege, hogy minél több dolog teljesüljön, vagy a legfontosabbak teljesüljenek. Regi?
3: Nekem erre van most egy aktuális témám, mert hogy egy új szakmát tanulok. És én ezt elkezdtem szeptemberben, elvileg tananyag szerint 3-4 hónap alatt ezt meg lehetne csinálni, és azt hittem, hogy én majd évelején már abban a szakmában jeleskedni fogok, vagy legalábbis elindítom a vállalkozást, és végig rohantam a tananyagon. És közben rájöttem, hogy nem ment mélyre, elvesztem benne, hol vagyok én ebben az egészben, és most kezdhetem előről, majdnem, hogy előről, de mélyebben ugyanazt. Szóval, hogy ez nagyon sokszor megvolt már az életemben, hogy minél előbb akartam, jó, teljesítsük, menjünk, csináljuk, és közben meg elvesztem én benne, nem találtam meg a saját tempómat, és ez szerintem a legrosszabb, ami történhet velünk, hogy valami egész más tempóba rohanjuk végig az életet, mint ami a miénk.
2: Mert amikor sietünk, akkor nem férünk hozzá ahhoz a kapcsolódási formához, ami nekünk azzal a dologgal egy ilyen egyedi viszonyunk. És azt hiszem, hogy a sietés alatt, amikor rohanunk és kapkodunk, akkor pont, hogy a dolgokkal való személyes kapcsolódásunkat, azt a nagyon egyedit, ami a dolog meg köztem jött létre, az marad el, és egy sablonosabb módon nyúlunk a dolgokhoz, amikor sietünk, ezért nem bontakozhat ki az az egyedi dolog, amit mi adnánk hozzá a történéshez. Nem?
3: Igen, igen, ugye, és ez nekem egy nagyon nagy tanítás volt, hogy oké, akkor ne arra alapozzak, hogy mit szeretnék majd, meg hogyan, meg mik a feltételek, hogy én jó szakember legyek, hanem az, hogy tényleg az szerint menjek, éppen annyi dologgal kapcsolódjak, amennyi belefér, ne akarjak mindent halmozni, tehát nekem mélyülni kell, na ezt akarom ebből kihozni. Hogy egy csomó mindenben érdemes lenne elmélyülni a felszínes rohanás helyett.
2: Amikor sietünk, akkor mit nyerünk, szerintetek, és mit vesztetünk?
4: Én még egy kicsit visszakapcsolódok az előző kérdésedhez, mert az jutott eszembe, hogy akinek van egy kis kertje otthon, és ha ilyenkor tavasszal magot ültet, az pontosan tudja, csak a természetet kell figyelni. Az pontosan tudja, hogy 5 perc múlva, holnap, 24 óra múlva, 72 óra múlva nem lesz termése. Várni kell, időt kell adni annak, hogy valami a felszínen virágba boruljon, vagy termést hozzon. Nem lehet sietetni. Ha akármit csinálok fölötte, vagy öntözöm, vagy mantrázom, vagy nem tudom mit, akkor se fogom, a lényeges dolgokat nem lehet sietetni. Az, ami is válaszolok itt erre a kérdésedre, hogy az, ami igazán fontos és lényeges és emberhez tartozó, és amitől békés, harmonikus, szép életet tudsz élni, az nem a sietés, rohanás kategóriában van, vagy terem. Ez 100%-ig így van.
2: Társadalomtudományi kutatások szerint a rohanó élet, főként az ipari forradalom a 18-19. Század idején kezdett kialakulni, amikor a gyárak és a vasút pontos időbeosztást és gyorsabb munkatempót követeltek az emberektől. Ekkor jelent meg először a szigorú időmérés és a percre pontos munkarend, ami jelentősen felgyorsította a mindennapi élet ritmusát, és ezen a ponton arról beszél a kutatás, hogy a konkrét mérések azt mutatják, hogy például a városi gyaloglási sebesség 1980 és 2010, vagyis 30 év távlatában úgy változott, hogy kb. 15%-kal nőtt a sétálásunknak a tempója 1,25 méter per szekundumról 1,41 méter per szekundumra. Egy másik nemzetközi vizsgálat azt is kimutatta, hogy a nagyvárosokban az emberek kb. 10%-kal gyorsabban sétálnak, mint egy évtizeddel korábban. Tehát mi 2026-ban most 10%-kal gyorsabban sétálunk, mint 2016-ban. Gondoljunk vissza, az most volt nemrég. A kutatók ezt a technológia a nagyvárosi élet és a munkaterhelés növekedésével magyarázzák. Nagyon érdekes dolog a szövegben, hogy két dolog mi alapvetően felgyorsítja az életünket. Az egyik egy ilyen látszat felgyorsulás, mégpedig az, hogy rövid ideig vagyunk egy dologban, és belekezdünk egy újba. A tartalom változása, a feladat változása, ez egy ilyen gyorsítottabb életérzést képez az agyunkban, pedig nem, mert hogy lassabban haladunk ezekkel a dolgokkal egyébként. A másik pedig, ami még így növeli a sietséget meg a rohanást, hogy úgy gondoljuk, hogy ha rövidebb ideig dolgozunk valamin, akkor hatékonyabbak vagyunk.
4: Nekem az lenne a nagy kérdésem. Azáltal, hogy egy nagyon rohanós, sietős társadalomban él a világunk, vajon több szabad időtök van? Hogy ennyit rohantok, siettek?
2: Nincs.
4: Minőségébb a kapcsolatotok? Mert hogy akkor a ráérő időt azt valahova be kéne fektetni, nem?
2: Igen, igen.
4: Hogyha már ennyire sietünk.
2: Hát több elvégzett feladatot. A megspórolt időt nem emberi kapcsolatokra szánom, hanem újabb feladatok elvégzésére.
3: De mitől lett ennyi feladatunk?
2: Még emlékszem, hogy a rendszerváltás után emlékeztek, akkor jöttek be erősen az antibiotikumok. Nagyon gyorsan meg kellett gyógyulni. Régen, ha valaki beteg volt, akkor volt rá másfél-két hete. Most 3 nap után már vissza kellett menni a munkába. Szerintem ott erősen elkezdtünk ilyen gazdasági okok miatt gyorsítani az életen. És azokat a természetes ütemeket, ahogyan az élet természetesen zajlik, azt egy mesterségesen kreált elvárási rendszerbe szorítjuk bele. És nem a maga tempójában mennek a dolgok, természetszerűleg.
4: Nem a természetes tempónk szerint élünk.
2: Hát mi volt az időmérő? Napkelte, napnyugta. Ilyen rendszerben élnek a növények, az állatok, az élőlények és az ember is. És ezt ugye teljesen felborítottuk. Tehát kiestünk a természet szerint való életnek a ritmusából.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól. Éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamos teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngicsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre áll. Jó.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

0: Rádió Di.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Nagy örömmel köszöntünk mindenkit. Én magam Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam pedig Balázs Zsuzsa, szerkesztő riporter és coach.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: És Molnár Regina, világjáró blogger.
3: Köszöntök mindenkit.
2: Mai adásunk témája a rohanás. Pontosabban a kérdés, hogy hova sietsz, illetve annak ellentéte, és azt gondolom, hogy ez az adásunk igazi témája, a lassítás.
3: Ez egy nagy kérdőjel is, hogy így kell neked élni? Jó ez neked? Tényleg jó ez neked? És mi az, amit ki kell dobni az életemből ahhoz, hogy lassítsak? Hogy értelme legyen annak, hogy élek, hogy örüljek az életemnek? Mert ebbe a gyorsításba nem lehet örülni. Minden suhan. Hát észre se veszem, hogy milyen tájon megyek keresztül. Nem véletlenül megy az ember kaminózni, azért most így ránézek a Regire, mert hamarosan útnak fog indulni, hát ott aztán nincs gyorsaság.
4: Bizony, ezt be is akartam hozni, hogy annyira elkezdtem erre vágyni, és nem véletlen, mert azért én is tudok rohanni a saját életembe, hogy visszalassulni az emberi tempóra. Igen, meg a saját tempómra, igen. Ami az enyém, nem a másiké, hogy gyere, akkor menjünk együtt, és szaladjunk végig a kaminón, hanem hogy egyedül végig menni úgy, hogy saját ritmusomban. Ez szerintem nagyon-nagyon sokat ad majd nekem.
3: És ott nincs ijesség, ugye?
4: És ott egyáltalán nincs. Abszolút nincs. Hát ott gyalog megyek mindenhová, és ez annyira jó, hogy emberi tempóban szemlélem a világot magam körül.
3: Most, hogy egy kicsit behoztuk a kaminót, eszembe jutott egy riportalanyom. Az ilyen zarándoklatokat és a kaminókat vettük, és azt mondja, hogy középkorban ugye gyalog mentek az emberek egy bizonyos helyszínen, nem volt repülő, és most a repülővel pikpak 2-3 óra alatt ott vagyunk. És a középkorban az az ember, aki elment kaminózni, nem az volt a lényeg, hogy bemenjen
4: A katedrálisba.
3: Azt mondta, hogy nem az a lényeg, hogy bemegyek a katedrálisba, megcsináltam az utat, és a katedrális előtt visszafordult. Aztán hogy vannak ilyen feljegyzések.
4: De jó, ez tetszik. Tehát, lehet, hogy én is visszafordulok.
2: Nem a teljesítés volt a cél, hanem az út.
3: Az út maga. És megfordult, és van erről okirat.
4: De jó.
2: Az nagyon elgondolkodtató, hogy valóban mindennek megvan a maga ritmusa, egy természetes ritmusa, mi kiszakadva a természetből egy nagyon mű generált ritmusban élünk, egy olyan ütemben, ami nem az emberi idegrendszernek a sajátja. Most még így az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, és aztán rátérhetünk a lassításra, nektek is megfelel annak az előnyeire, hogy tulajdonképpen azt hiszem az, hogy rohanunk egyik dologból a másikba, ez azt is jelenti, hogy az egyik dologban felvett érzelmet, legyen az egy feszültség, legyen az egy harag, legyen az bármi, mondjuk nem az, akinek az előző szituáció érzésével megtölteni a következőt, de még abban vagyunk, hogy nem tudtunk róla leszakadni, eljönni, és szerintem ez az oka az, hogy az emberi kapcsolataink is például elkezdenek túlterhelődni olyan feszültséggel, ami nem is a kapcsolatból adódik, hanem a rohanásból, vagy az előzőleg elvégzett dologból, aminek még egyszerűen annyira a hangulatában, meg az érzelmeiben vagyunk, hogy nem tudunk belelépni anélkül a következőbe, hogy ne vinnénk bele ezeket a sokszor nem odavaló, akár negatív érzelmeket is. Egy másfajta érzelemmel érkezünk meg egymáshoz, mint amivel szeretnénk.
4: Abszolút. Nem hagyunk időt a feldolgozásnak, ha csak a párkapcsolatokat nézzük. Egyik szakít, oké, holnap megyek föl a netre, keresek másikat, na de annak azt el kell gyászolni, ami előtte volt. Szóval, hogy annyira ebben is sietünk, hogy lépkedünk egyikből a másikba.
3: Vagy ha nem párkapcsolatot veszünk, például van egy munkahelyi stressz, ami ott 8-9 órán keresztül az ember terrorizálja, vége van a munkaidőnek 5-kor, ugye 6-ra mondjuk hazaérsz, vagy 6-kor, teljesen mindegy, és ott meg vár a család, és nincs időt kiszellőztetni a fejed. Ilyenkor nagyon jó, hogyha egy kicsit belassítasz, elbambulsz, tudatosan rákészülsz arra, hogy azt, ami ott volt a munkahelyemen, az a fajta feszkó megőrület, az valahogy elteszem magamban, mert mire megérkezem, akkor ne vigyem haza a feszültséget, és ne töltsem ki a gyerekemen, vagy a házastársamon.
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy mindig a helyzetnek megfelelő érzelmi állapotban legyünk. És ha sietünk, rohanunk, akkor ez nem valósul meg. Az emberi kapcsolatokban, szerelem, barátság, családi kapcsolatokban is egyfajta sietség van. Nincs idő, nem tudom nektek, ez egy alapélményetek-e, nekem igen, hogyha bármi van, mondjuk születésnap vagy bármi, akkor elkezdjük, és van egy pont, amikor hirtelen mindenki egyszer csak azonnal föláll. De járok egy közösségbe is, ott is ugyanezt történik, hogy eljön egy pont, amikor valaki felel, és úgy, na jó, mindenki indul hirtelen. Ilyen 5 perc alatt még annyi sem, véget vetünk az egésznek, sietünk, rohanunk valóba, sietünk haza. De mit fogtok otthon csinálni, hogy most annyira siettek haza, hogy valahogy egyik helyről sietünk a másikra? Például az elköszönésénkben ezt én nagyon érzem, hogy sziasztok. Uh-huh. És így nagyon sokszor ilyet, vártok, így meg el sem köszöntem normálisan.
4: De ha megnézed, a pihenéseink is miről szólnak, a nyaralása, relaxnak kéne lennie, de teletömjük programokkal. Ide megyünk, oda megyünk, a gyereknek ezt kell látni, azt kell. Szóval, hogy már a pihenés sem a pihenésről szól, hanem az minél több élmény, minél rövidebb idő alatt.
3: A modern világunk a gyorsaságot még jobban megnövelte, és nem is nagyon lehet ebből úgymond kiszállni, mert hogy egy nagy rohanó világban élünk.
2: Nem lehet?
3: Lehet, hogy ne lehetne, de az átlagnak nem lehet kiszállni. Ahhoz egy nagyon tudatos döntés kell, azt mondjad, hogy én már pedig ebben nem fogok részt venni. Mert hogyha van 5 gyereked meg családod, nem biztos, hogy ki tudsz szállni, csak úgy.
2: Igen, igen. Hát azt ki kell akkor úgy alakítani. Tehát mindenkinek lehet lassabb az élete, mint amilyen. Azt fel kell építeni. Azt a tempót előtte jó pár akcióval meg kell támogatni. Ti mennyire igyekeztek belassítani a dolgokat?
4: Én most nagy életregenerációban vagyok, mert hogy tudatosan lassítok. Jó, beállítok reggel például csörgő órát ugyanúgy, vagy órát, telefon, de van, hogy hagyom, hogy akkor tényleg azt az alvás mennyiséget hozzam, ami szükséges nekem, tehát hogy innen indul. Lassan étkezem, igyekszem nem pörgetni közben a telefont. Szépen megterítek, meg szóval minden a tálalásra odafigyelek. Persze most megtehetem, mert ilyen periódusom van, de hogy akkor, ha már megtehetem, akkor élek is ezzel a lehetőséggel. Akkor nagyon szívesen sétálok, olvasok egy padon, szóval, hogy erre vágyom is, meg valamilyen szinten azért ez tudatos is, hogy ezt megtegyem, mert tudom, hogy most van rá lehetőségem, mert több a szabadidőm, és akkor így muszáj, tényleg érzem is az idegrendszeremen, hogy megbolondulok, ha most nem lassítok.
2: Milyen élmény a lassítás? Mondjuk akár jó. Az ételt vesszük, vagy bármi más, milyen?
4: Eleinte nyilván furcsa volt, hogy hát pörgettem közben a telefon, miközben ettem, mert hát ezt szokta meg az ember.
2: Igen.
4: És most meg már nincs rá igényem, hanem úgy nézem az ételt, és így el vagyok a kis gondolataimmal. Sokkal több mindent észreveszek az életben magam körül, mint eddig például. Meg magamban is, hogy mire, hogy reagálok gondolatokra, érzésekre, pillanatokra magam körül.
2: Miben más a reakció? Eleve van rá idő. Először eleve is megszülethet a reakció.
4: Igen, na ez pontosan igen, hogy eleve van egy reakcióm, nem csak átsuhanok fölötte, hogy jó, együnk, menjünk.
2: Beiktattál reakcióidőt. Igen. Lehetőséget adtál a reakcióidőnek.
4: De jó, igen.
2: És akkor mit eredményez a reakcióidő? Mi az a pozitívum, amit előhoz a történésekben?
4: Mindig odajuk adok ki, hogy magamon van a fókusz, de hogy tényleg minden egyes reakció saját magamra, és hogy kicsit így mélyülök magammal. De ez is az önismeretem része valahol, hogy én észreveszem, hogy mit látok meg a világból, és hogy a világ mit lát meg belőlem. Ez egy ilyen oda-vissza dolog.
2: Igen, mert hogy a tanulás is eleve olyan, hogy akkor ülepszik és marad meg valami, ha legalább alszunk rá egy estét.
4: Igen.
2: Tehát így van az emberi szervezet kitalálva. Azt gondolom, hogy napközben is ez így lehet. Bármit felismerünk, akkor annak kell, hogy legyen egy kifutási ideje, hogy az elmélyüljön bennünk. Én erre figyelek mostanában, hogyha valamit felismerek, ne fogjak új gondolatba, hanem akkor hagyjak annak időt, hogy ez elmélyüljön bennem, ez a felismerés, ez a tapasztalat.
3: Ugye az étkezést említette a Regi, ez egy nagyon jó példa. Nagyon sokan étkeznek gyors éttermekbe, ami azt jelenti, hogy nagyon gyorsan, 5-10 perc alatt megebédel az ember, nagyon sokszor. Én is voltam már így. Történet jutott eszembe a Regi kapcsán, hogy amit Regi mondott, hogy a 2000-es évek elején az egyik barátommal találkoztunk egy idősebb francia úrral, és meghívott minket ebédelni vagy vacsorázni. És hát mi olyan nagyon gyorsan kezdtünk el enni. És akkor mondja nekünk, hogy hova siettek? Hát miért nem tanultok meg lassan étkezni? Hát hosszan, 1-2 óráig. Élvezzétek az ízeket, meg mindent, és csak nézd ott fiatalon, hogy így is lehet, hogy egy étkezés 2-3, akár 4 óra.
2: Igen, Bulgáriában voltam ilyen tapasztalattal, az nagyon tetszett nekem, hogy meghívtak minket vacsorára a csoporttársaink, eleve este 8-ra hívtak, tehát elég késő időpontra, és mondtuk, hogy hát jó, ezek biztos ilyenkor szoktak vacsorázni, ezek a bolgárok. Megérkeztünk, és ők még akkor fogtak hozzá. A házi asszony éppen készítette elő a dolgokat, és türelmesek voltunk, és arra emlékszem, hogy éjjel egykor még ettünk.
3: Aztán,
2: beszélgettünk, ettünk, na mondjuk a bolgároknál az is hozzájön, hogy a raki az fogy szépen, közben nagyon jó, mert hogy nem rúgnak be, mert hogy kajálnak közben.
3: Igen,
2: folyamatosan esznek, csak olyan kis pizzás állapotban vannak, és akkor mulatnak, énekelnek, viszont másnap reggel 7:30 pontosan mindig ott voltak a képzésen. De náluk tényleg egy étkezés, az így nem lehet tudni, hogy mikor veszik kezdetét pontosan, és mikor fejeződik be. Az egy együttlét, ott nincsenek határok.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Augusztus 2-a a Roma holokauszt, a Porajmosz, azaz az elpusztítás, felemésztés nemzetközi emléknapja. Ezen a napon 1944. augusztus 2-ról 3-ára virradó éjszaka számolták fel a nácik az Auschwitz-Birkenaui cigány családi tábort, egyetlen éjszaka alatt gázkamrába küldve az utolsó közel 3000 ott maradt gyermeket, nőt és idős embert. Bár a fősodorbeli történelemírás hosszú évtizedekig marginális kérdésként kezelte a romák szisztematikus megsemmisítését, a Porajmosz mélyebb rétegei olyan egyedi, megrázó és kevésbé köztudott tényeket rejtenek, amelyek alapjaiban változtatják meg a vészkorszakról alkotott képet. Az elfeledett fegyveres ellenállás 1944. május 16-a. A köztudatban a koncentrációs táborok lakói többnyire passzív, sorsukba beletörődő áldozatként értek. A romák auschwitzi története azonban cáfolja ezt a sztereotípiát. Amikor az SS vezetése először 1944. május 16-án megkísérelte a cigánytábor likvidálását, a foglyok ellenálltak. A romák, akiket korábban értesített egy lágermunkás fémrudakkal, kövekkel, deszkákkal is, elcsent szerszámokkal fegyverkeztek fel. Amikor az SS katonák beléptek a táborba, a romák nem vonultak ki a barakkokból, hanem harcra készen várták őket. Az SS tartva egy általános tábori felkeléstől, ekkor visszavonult. Ez a sikeres kollektív ellenállás példanélküli volt az Auschwitz történetében. A náci gépezet stratégiát váltott, július folyamán szétválasztották a közösséget, a munkaképes fiatal felnőtteket, mintegy 1500 embert más táborokba szállítottak, és csak a teljesen védteleneket hagyták hátra. Így vált lehetségessé az augusztus 2-i tragédia, ahol a visszamaradottak az egykori szemtanúk leírása szerint az utolsó pillanatig puszta kézzel harcoltak az életükért az éjszaka sötétségében. A romák esetében egy rendkívül bizarr tudományos és bürokratikus önellentmondásba keveredtek. A magyarországi Porajmosz története szintén egyedi sajátosságokkal bír, amelyeket a mai napig homály fed. A romák megsemmisítése Magyarországon nem követte pontosan a deportálások menetrendjét. A romák szervezett tömeges begyűjtése főként 1944. október 15-i nyilas hatalomátvétel után indult be igazán. Ami a magyar történetben kevésbé ismert, az a cinikus kettősség. A roma férfiak jelentős része a fronton harcolt a magyar honvédség kötelékében, miközben családjukat otthon lágerekbe zárták. Míg a zsidó lakosságot fegyvertelen munkaszolgálatra kötelezték, a romák sokáig fegyveres katonai szolgálatot teljesítettek. Előfordult, hogy a frontról hazatérő sebesült roma katona a falujába érve azzal szembesült, hogy feleségét és gyermekeit már elhurcolták.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik Roma hírei.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Kedves fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
7: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik.
1: Nagy örömmel köszöntünk mindenkit. Én magam Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam pedig Balázs Zsuzsa, szerkesztő, riporter és coach.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És Molnár Regina, világjáró blogger.
2: Köszöntök mindenkit.
1: Mai adásunk témája a rohanás. Pontosabban a kérdés, hogy hova sietsz, illetve annak ellentéte, és azt gondolom, hogy ez az adásunk igazi témája, a lassítás.
2: Mi a lassításnak az előnye? Ami azt jelenti, hogy nem nézed az órát, nincs internet, az egy olyan más világ, egy olyan más ritmus, igazán pihenni, feltöltődni és energiát kapni. Nekem nem kötelességem most már nézni az internetet, nem kötelességem válaszolni, és az, hogy én felmentem magam, önigazolom magam, hogy nem vagyok elérhető, egyszerűen a lélek is megnyugszik, kiszáll az időből. Nincs idő. Tényleg elveszíted, amikor már belesimulsz, akkor egészen másként nyílik meg a világ. Visszatöltődik a lelkedbe az a fajta energia, amitől szép az élet. Rohanva nem tudsz kapcsolódni senkihez, mert nem tudsz kapcsolódni a másikkal. A lelked nincs jelen, az biztos.
1: Nem tud, igen.
2: Mert a szeretetnek időre van szüksége, és a lassulásra van szüksége.
1: A lassulás egyébként arra is lehetőséget ad, hogy például letisztázzuk a saját szándékainkat. És ez akár az emberi kapcsolatokban, akár bármi más tevékenységben, hogy akkor én most valójában mit is szeretnék. Mert mi, ha elfelejtjük a prioritást egy napon belül is, más hova tesszük a hangsúlyokat, ahova eredetileg szerettük volna, a napon belül is átalakul ez a viszonyulásunk. És szerintem, ha lassabban csináljuk a dolgokat, akkor az alapattitűdünket sokkal jobban érzékeljük, hogy hogyan is közelítem meg most ezt a cselekvést, ezt a szituációt. Tehát van lehetőség önmagam szerint belépni egy dologba, és hát befogadni azt, ami ott van, és ahhoz idő kell. Idő kell ahhoz, hogy ráhangulódjak a másikra, az empátiához idő kell, és egy csomó mindenhez tulajdonképpen, alig van valami, amihez nem kell idő.
2: A legtöbb ember azért jár coachhoz, mert az időbeosztásával nagyon nagy problémák vannak, és összezavarodik. Annyira összezavarodik, hogy szétesik. És akkor kell egy segítő, akivel át tudja beszélni, hogy hol veszett el ő a mindennapjaiban. De a legtöbb esetben ez pontosan az időnek az idővonalán van a megborulás.
3: Visszatérni kicsit így a lassú étkezéshez, meg hogy megadom a módját. Az jött nekem ebből, hogy úgy előjönnek a lassulással az élet igazi ízei. És hogy én megválaszthatom azt, hogy ma éppen melyik ízt szeretem. Na de ehhez nekem is le kell lassulnom, csendben kell megérkeznem ehhez a pillanathoz, hogy el tudjam dönteni, hogy ma mi az, amit ma szeretnék. Hol vagyok én ma az én jelenemben, az életemben? Mi passzol most leginkább hozzám? Tehát, hogy az a belső hang is sokkal hangosabb lesz, vagy sokkal jobban hallhatóvá válik, hogyha mi lelassulunk. És nagyon jó volt ez, amit meséltél a kolostorról, nekem is van ilyen élményem, hogy itt tágassá válik a világ, és hogy tehát azon a tág felületen be tud jönni ez a flow élmény, és hogy áramolni tudunk. Ez egy akkora csoda szerintem, és erre mindenkinek nagy szüksége volna, hogy egy kicsit úgy megengedjük ezt az áramlást. És ezt nem feltétlenül kell mindenképpen egy elvonulás, nyilván az a legjobb tényleg, mert ott kikapcsol az ember, de ha csak napi, nem tudom, 10-15 percre, hogy tényleg mindent eltolnánk magunktól, és egy kicsit úgy egy légzés terápiával, vagy egy légzés gyakorlattal befelé figyelni, leengedni, ez, amit te is mondtad, hogy a munkából rohanunk haza, na de közben is mit csinálunk, nyomkodjuk a telefon. Na de mondjuk, ha csak bambulnánk.
2: Szerintem nagyon sok betegségnek a kiváltó oka is ez a rohanás. Túl terheljük magunkat, és többet vállalunk, mint ami a 24 órába belefér. Ez abszolút a betegségeknek a meleg ágya. Ez is szinte biztos.
1: Ez így szedi a szervezetet.
2: Igen, a rohanó.
1: A maga ritmusa meg lenne pontosabban, mint ahogy egyébként minden embernek megvan a maga ritmusa.
2: Igen.
1: Tehát az is egy külön művészet, hogy össze kell hangolnunk a saját ritmusunkat a másikkal, vagy több emberével is. Na de itt van nekünk egy világjárónk. Na ide figyelj, te világjáró. Te voltál mindenhol. Hol a leglassabbak az emberek? Hol tapasztaltad?
3: Több helyen is tapasztaltam. Mindig valahogy a spanyolokhoz jutok vissza, mert ők ezt, amit te is mondtál, hogy ez a leülünk, és akkor mi most vagyunk, és étkezünk, és egymásra figyelünk, nem a telefon nyomkodják közben, legalábbis a többség, hanem időt szentelnek, nem szakítanak rá, hanem időt szentelnek de annak, hogy együtt vannak, és élvezik az ízeket, és a beszélgetés ízét. Szóval a spanyolok nagyon, nyilván a többi mediterrán nép is, görög, olasz, biztos, hogy ebben vannak, sőt a görögöt azt tapaszt, de az olaszt is, igen.
1: India.
3: Ezt akartam pont mondani, igen, hogy ott is megvan a maga rohanós világa, de ott is van tér a kapcsolódásra. Hagynak, csinálnak teret arra, hogy ők most akkor ugyanez a nagy étkezések, szóval megvan ott is az egymásra való figyelem és egymásra való kapcsolódás ideje és tere.
2: Nagyon jót mondott a Regi, hogy időt kell szentelni a dolgokra. Amire időt szentelsz, az meg is szentelődik.
3: Igen.
2: Ez nagyon jó.
1: Igen,
2: ez meg is szentelődik.
1: Nagyon tetszett, hogy időt szentelni valamire. Igen. És milyen érdekes, hogy nagy szent hagyományokban, és így a keresztényben is többfajta idő fogalom van, és van a kronosz, amit ismerünk ugye a mindennapi életből, és ott, amiről Jézus beszél, amikor föllép, és azt mondja, hogy eljött a pillanat. Itt az idő, eljött az Isten országa, akkor a kairosz szót használja az eredeti görög szövegben, ami egy Isten időt jelent. Kicsit ki van szakítva, nem is kicsit, ki van szakítva a kronoszból. Inkább egy minőséget jelöl, mint egy időtartamot. Tehát, hogy valójában igazi mély kapcsolódás az egy újfajta időminőséget jelent. És én azt gondolom, hogy azért persze mindenkiben van szorítva valamibe, de mindenkinek mindig nagyobb a mozgástere, mint amit gondol, vagy amire rálát. Érdemes azért tágítani azt a lehetőséget, hogy mennyire lehet nekünk lassabban élni az életet. Szerintetek az, aki mondjuk lassít, az mit állít azokkal szemben, akik sietnek?
2: Ezt most hogy érted?
1: Hogyha nem rohanok, hanem lassú vagyok, akkor bevállalom azt a kockázatot, hogy elvileg nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy én szeretném. Mert ugye ez van a sietség mögött, hogy ezt nekem mindenképp úgy meg kell oldanom nekem, ahogyan szerintem az jó, és hogyha lassítok, akkor a dolgok nem feltétlenül úgy alakulnak, ahogy szerintem okés. És mögött az állítás mögött az van, hogy nem akkor lesz jó minden, ha én megcsinálom abban a gyors ütemben, ahogy én azt tervezem, hanem már alapvetően minden jól van. És szerintem a lassításban ez az alapállítás van benne, még ha nem is mondjuk ki mindig, hogy alapvetően jól van minden. A dolgok alapvetően jól vannak, és nem attól lesznek jobban, hogy sietve csinálom.
3: Csak mi azt hiszük, hogy jobban tudjuk, de hát hogy tudnánk már jobban? Ez, amit mondasz, hogy alapvetően jól van, és én ezt most tapasztalom ugye így, hogy lelassítottam a tanulmányaimban, hogy ez így sokkal minőségibb, és sokkal elérhetőbb az én számomra, és meg kellett tanulnom a saját ritmusomat, mert azt hittem, hogy az én ritmusom a rohanás, mert elhitettem magammal, és most jövök rá, hogy tulajdonképpen én ennél sokkal lassabb folyású vagyok, és hogy mennyire jó, hogy megmerem engedni magam, hogy később lesz ebből vállalkozás, meg bevétel, meg bármi, de az biztosabb lábakon fog állni.
1: Ami még bennem van, az az, hogy a világ állít nekünk időpontokat, meg meghatározza ezáltal a ritmust is, mert addigra el kell vele készülni, de valahogy azt vettem észre, hogy ezt most már mi is átvettük, és saját magunknak vagyunk a legrosszabb főnökei, mert hogy a magánélettel kapcsolatos, meg már mindennel kapcsolatban időpontokat, határidőket tűzünk ki magunknak, senki nem kényszerít rá minket, és én arra vettem magamnak bátorságot, hogy ezzel leszámoljak a magam életében. Tehát mert hogy egy ilyen megújulási folyamatban, amiben vagyok, elkezdtem különböző dátumokat, határidőket szabni, hogy én ekkora, meg akkora már így szeretnék ilyen állapotban lenni, így szeretnék kinézni, nem tudom. És rájöttem, hogy erre engem senki nem kötelez. Mondtam is nektek talán, nem tudom, valamikor beszélgettünk erről, hogy arra jöttem rá, hogy a saját tempóban kell megújulnom. Ahogy te szoktad mondani, Regi, hogy amikor figyelem a testem, és akkor ez is egy ilyen dolog bennünk. Amikor lassítunk, akkor elkezdünk figyelni olyan dolgokra, amire eddig nem. Lelkemre, a testemre, a szellememre, és az viszont szépen ad egy normális emberi tempót a dolgoknak. És ezzel csak nyerünk. Mindennel. Amit belassítunk, azzal csak nyerünk. Mert teret nyitunk, időt meg teret annak, hogy ezt ki tudjon mondakozni, mélyülni és emelkedni. Van-e valami, ami belületek kikívánkozna?
3: Felejtsük el ezt, hogy már rég nem itt kéne tartanom.
1: Jaj, de jó, igen. Nincs ilyen.
3: Igen. nincs ilyen, ez csak a fejünkben van, illetve a külső nyomás, de ott tartunk, ahol tartanunk el, vagy abból kell kihoznia, hát úgymond legtöbbet a saját tempunkban.
2: Lassan siess, ez jutott eszembe most.
1: Mindenkinek köszönjük a figyelmet, és akkor maradjunk annál a felszólításnál, intésnél vagy ajánlásnál, amit a Zsuzsa mondott, hogy igyekezzünk lassabban sietni. Mindenkinek minden lehetséges jót kívánva.
2: Viszont hallásra!
3: Viszont hallásra!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Aláírta hétvégén az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök, a házelnök lép a helyébe ideiglenesen. Lát még hiányosságokat az ország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Aláírta hétvégén az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. A módosítás már meg is jelent a magyar közlönyben. Ezzel Sulyog Tamás mandátuma mától megszűnik. Ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sulyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte, hogy az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmány ellenes. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanakkor pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása erről, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg és romlott a közbiztonság. A kormány lezárja a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű programot. Új pályázatokat a határozat közzétételét követően már nem fogadnak be, és a program második ütemében nem vállalhatók új kötelezettségek. A már benyújtott, illetve a program első üteméhez kapcsolódó, de később szeptember végéig benyújtott elszámolások ugyanakkor kifizethetők.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni, illetve az Andrássy út szerviz útját lezárták kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca között. A Szív utca és a Kodály körönt között pedig szintén le van zárva az érintett útszakasz. A Damjanics utcában a Betlen Gábor utca és a Rotten Biller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. Le van zárva a Kálvária téren a külső sáv a Diószegi Sámuel utcánál, illetve a Szobieszki János utcát is lezárták a Balázs Béla utca és a Gát utca között. Le van zárva a Bajza utca, az Andrássy út és a Déli Báb utca között, illetve le van zárva a külső sáv a Rotten Biller utcában a Barostéri felüljáró előtt. Le van zárva a Párkány utca a Süllő utcánál, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, ilyen vagányan. Én mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Közlekedési hírek.
2: Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni, illetve az Andrássy út szerviz útját lezárták kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca között. A Szív utca és a Kodály körönt között pedig szintén le van zárva az érintett útszakasz. A Damjanics utcában a Betlen Gábor utca és a Rotten Biller utca között között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. Le van zárva a Kálvária téren a külső sáv a Diószegi Sámuel utcánál, illetve a Szobieszki János utcát is lezárták a Balázs Béla utca és a Gát utca között. Le van zárva a Bajza utca, az Andrássy út és a Déli Báb utca között, illetve le van zárva a külső sáv a Rottenbiller utcában a Baross téri felüljáró előtt. Le van zárva a Párkány utca a Süllő utcánál, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, ilyen vagányan. Én mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben,

0: hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
1: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Mindenféleképpen vegyétek elő a telefonotokat, és tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot abban az esetben, hogyha a zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dicken, ugyanis minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Na most, ez a bruttó 3 óra annyira nagyon nem olyan sok idő ahhoz képest, hogy én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, tehát ténylegesen mindenki kívánságát nem fogom tudni teljesíteni, bár sokkal könnyebb lenne azt mondani, hogy halljak meg mindenki kívánsága teljesül speciálba, ez sajnos nem fog tudni létrejönni. Hát kinőttük már magunkat, és hát olyan nagy a hallgatottság, ezáltal olyan sok üzenet érkezik, illetve hívás, hogy tényleg mindenkiét nem lehet. Ezúton is megértést szeretnék kérni. Én minden tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy nem is rabolom tovább az időt. Olvasom is, hogy gyorsan Jázmin kívánságát, így szól az SMS. Szia, Jázmin vagyok, és szeretnék kérni egy budiguszti zenét a délutános műszakba speciálba. Na hát akkor a délutános műszakos dolgozóknak sok szeretettel fog szólni. Egy jó kis budiguszti dal. Nincs már semmi bajom.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rá.

kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, ami természetesen most is sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább annyira az időt, olvasom gyorsan a következő kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam Zsoltitól, így szól az üzenet. Szia, Zsolti vagyok. A bátyámnak szeretnék kérni egy zenét, Kisgrófú Jolly No Roxa Ai, mert utazunk éppen. Na hát akkor kellemes utazást kívánok nektek, sok szeretettel fog szólni Zsoltinak és a drága testvérének egy jó kis Kisgrófú Jolly duett, természetesen a No Roxa Ai-ról van szó, amit kért is a Zsolti, úgyhogy amúgy is rég hallottuk már ezt a dalt itt a Rádió Dikken, hadd szóljon nagyon-nagyon sok szeretettel, és a tengermély tisztelt.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni, illetve az Andrássy út szerviz útját lezárták kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca között. A Szív utca és a Kodály körönt között pedig szintén le van zárva az érintett útszakasz. A Damjanich utcában a Bethlen Gábor utca és a Rotten Biller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. Le van zárva a Kálvária téren a külső sáv a Diószegi Sámuel utcánál, illetve a Szobieszki János utcát is lezárták a Balázs Béla utca és a Gát utca között. Le van zárva a Bajza utca, az Andrássy út és a Déli Báb utca között, illetve le van zárva a külső sáv a Rotten Biller utcában a Baross téri felüljáró előtt. Le van zárva a Párkány utca a Süllő utcánál, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, ilyen vagányan. Én mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön nagyon sok napsütés várható országszerte, csapadék kialakulása pedig nem annyira valószínű. Többfelé viszont élénk és erős lesz a nyugati északnyugati szél. A mai délutánra 28 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Szerintem ez az ideális nyári idő. Frontmentes, sok napsütés, Miami.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A gyorsforgalmi utakon a jövőben nem csak egy-egy trafipaxnál, hanem hosszabb útszakaszon is ellenőrizhetik a sebességet. A kormány az átlag sebességmérés bevezetését vizsgálja, és a tervek szerint a visszaeső gyorshajtókra szigorúbb büntetés is várhat. Az átlag sebességmérés külföldön már bevált módszer. A Közlekedés és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg több külföldi közlekedés biztonsági modellt elemezik, hogy visszaszorítsák a gyors hajtást hazánkban. Ezek között kiemelt helyen szerepel az átlagsebességmérés, amelyet elsősorban a gyorsforgalmi utakon alkalmaznának. Igen, amúgy ez nagyon jó, és minden, ami a biztonságról szól, nem pedig ilyen Robin Hoodosan, hogy minél jobban lehúzzuk az embereket, az mind jó dolog, viszont hogyha belegondoltok abba a szituációba, hogy én megyek egy főúton, és merőlegesen kikönyörödik elém egy mellékútról egy ember, én pedig neki megyek, akkor ugyebár probléma van, viszont hogyha én betartom a sebességhatárt és 90-nel megyek, akkor is kijön elém, és ugyanúgy megvan a probléma. Illetve, hogyha mondjuk egy Bugatti Chiron-nal mennék, egy 1600 lóerős kocsival mennék 427 km/h, akkor is ugyanúgy kijönne elém, mert figyelmetlen. Tehát mondjuk ő, csak egy, mondok egy példát, mondjuk egy csütörtök délután, ő már agyilag ott van, hogy Balatonon hogy fog sörözni, meg lángosozni, meg ilyenek, és nem azon van, hogy az útra figyeljen. Tehát, hogy igazából a legelejére kéne menni a problémának, amikor oktatják az embereket a vezetésre, hogy egy kicsit lehet, hogy jobban kéne tanítani az embereket, és remélem, hogy ez eljut így kicsit felsőbb körökbe is, tehát, hogy értem én, hogy probléma a gyorshajtás, ott volt például az Árpád hídi baleset, illetve amikor az Audi is a Toyotást szegényt lelökte a hídról, tudom, hogy a gyorshajtás nagy probléma, viszont hogyha mindenki normálisan vezetne, akkor nem lenne ez. Tehát attól még, hogy valaki gyorsan hajt a városba, hogyha mindenki a jobbra tartási kötelezettségének eleget tenne, akkor az ilyen autóversenyzők úgymond a városba nem kéne cikázzanak így a kocsik között, mondjuk a Hungária körúton, hanem csak egyenesen mondjuk egy sávba mennek gyorsan, és szó szerint nem zavarnak senkit. Most itt nem a gyorshajtás mellett pártolok, csak hogyha visszamennénk a legelejére a problémának, akkor az, amikor feltárjuk a problémát, hogy az emberek nem tudnak vezetni, sem az NPC-k, sem akik gyorsan hajtanak. tényleg senki nem tud vezetni sajnos normálisan. Nagyon kevés az az ember, aki érdemben kiérdemelte a jogosítványát, nem pedig csak átengedte Pityuka bácsi a vizsgabiztos, a helyi vizsgabiztos, hanem tényleg normálisan levizsgázott sajnos. Szóval, hogyha én lennék legesleg felül, akkor ezt a problémát annyira fejteném vissza, hogy tényleg a legesleges legelejére, a kiinduló pontra, hiszen rengeteg ember az autópályán indokolatlanul mondjuk 110-120-szal megy a belső sávba, miközben több száz méterre lenne arra, hogy kisoroljon jobbra. Sőt, poénból, ha folyamatosan kibesorolna, oda-vissza így szlalomozna, kéne 2 perc, mire a jobb sávba lenne valami, ami miatt tényleg indokolt lenne az, hogy a belső sávba menjen. Ezért mondom, hogy az emberek nem nagyon tudnak vezetni Magyarországon, míg például Németországban nincsen sebességhatár, és a híradóban 4 évente egyszer lehet hallani egy durva balesetről. De ott is mi a balesetnek a tárgya? Hogy a Balkán kelet-európai kamionos szabálytalanul kiment a gyorsan haladó elé. De hogyha ő 300-zal megy, vagy csak 120-zal, a kamionos ugyanúgy ki fog menni elé. Tehát a probléma így is úgy is elkerülhetetlen sajnos.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show az

Ez itt továbbra is a 100.3 Rádiódik Bódi Kívánságshow című délutáni élő kívánságműsora, mely azt jelenti számotokra, hogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Igaz, hogy több száz SMS, illetve betelefonálás érkezik nap mint nap, de én minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb kívánság legyen, méghozzá úgy, hogy ne csak abból álljon ki a műsor, hogy tényleg csak annyit olvasok be, hogy Jancsika speciálba küldi, ez internacionálisan küldi, az meg mondjuk sajtburgerrel küldi, hanem tényleg legyenek zenék is, de túl sok zene se legyen, úgyhogy törekszem erre az arany középútra, pontosan ezért gyorsan olvasom is a következő SMS-t, melyet Robitól kaptam, így szól. Szia tesó, Robi vágyók! Betonosoknak szeretnék kérni egy számot. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni egy jó kis dal Robi kérésére a Beton királyoknak, méghozzá Fehér Krisztiántól az Erőszakos Gágyi című zenét fogom most elindítani sok szeretettel.

0: buli az életem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
1: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
2: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
1: Igen.
2: Csak simán nak.
1: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasa.
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Odag, vagy ahogyan a köznyelvben leggyakrabban él, a cigány kenyér, vakaró, punya nem csupán a roma gasztronómia egyik legfontosabb alappillére, hanem egy mély kulturális szimbólum. Egy olyan étel, amely évszázadok történelmét, a vándorló életmód leleményességét, a családi összetartozást és az otthon melegét sűríti magába. Most a bodag készítésének művészetét, kulturális hátterét és a generációkon átívelő hagyományát járjuk körbe, hogyan válik néhány végtelenül egyszerű alapanyagból a lélek eledele. A bodag gyökerei és a kulturális jelentősége. Ahhoz, hogy megértsük a bodagi lényegét, vissza kell tekintenünk a múltba. A hagyományos roma életmódra évszázadokon át a mobilitás és az erőforrások korlátozottsága volt jellemző. Ebben a környezetben olyan ételekre volt szükség, amelyek kevés, könnyen szállítható és hosszan elálló alapanyagból, bonyolult konyhai felszerelés nélkül is elkészíthetőek voltak. A bodag pontosan ilyen, nem igényel klasszikus órákig főtött kemencét, sem drága hozzávalókat. Eredetileg közvetlenül a parázson, forró hamuban vagy egy egyszerű platnin a sparhelt tetején sütötték meg. A bodag azonban jóval több, mint a szegénység szülte szükségmegoldás. A roma kultúrában az étel megosztása a szeretet, a tisztelet, a befogadás legmagasabb szintű kifejezése. A meleg bodag illata a házban egyet jelent a biztonsággal. Amikor a család körbeüli az asztalt, és a még gőzölgő kenyeret nem késsel vágják, hanem kézzel törik meg, az egy szakrális pillanat. A bodagot hagyományosan tilos késsel enni, a törés a közösséget, az osztozást és az egyenlőtlenséget szimbolizálja. Az alapanyagok kémiája és az arányok poézise. A bodag zsenialitása az egyszerűségében rejlik. Nem akar többnek látszani, mint ami. Őszinte, laktató és tiszta ízű. Az idők folyamán a receptnek két fő vonulata alakult ki, az élesztős és a sütőporos vagy szódabikarbonás változat. Bár a modern konyhákban mindkettő él, a legősibb forma a kelesztés nélküli szódabikarbonás vagy sütőporos verzió, amely a gyorsasága miatt vált alapvetővé. A klasszikus alaprecept mindössze 4 összetevőből áll: liszt, zsíradék, lazítóanyag és só, illetve folyadék. A bodag készítése nem mérnöki pontosságú folyamat, sokkal inkább az érzékek játéka. A tapasztalt háziasszonyok nem mérleggel mérnek, hanem a kezükkel érzik a tészta válaszait. Az első lépés a száraz anyagok, a liszt, a só és a sütőpor alapos elkeverése egy tágas tálban. Ezt követi a zsíradék elmorzsolása liszttel. ez a mozdulat határozza meg a kenyér későbbi szerkezetét. A zsírnak finoman be kell vonnia a lisztszemcséket, hogy a bodag ne váljon gumiszerűvé, ezután

0: Szintén le van zárva az érintett útszakasz. A Damjanich utcában a Bethlen Gábor utca és a Rotten Biller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. Le van zárva a Kálvária téren a külső sáv a Diószegi Sámuel utcánál, illetve a Szobieszki János utcát is lezárták a Balázs Béla utca és a Gát utca között. Le van zárva a Bajza utca, az Andrássy út és a Déli Báb utca között, illetve le van zárva a külső sáv a Rotten Biller utcában a Baross téri felüljáró előtt. Le van zárva a Párkány utca a Süllő utcánál, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, ilyen vagányan. Én mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai hétfőnkön nagyon sok napsütés várható országszerte, csapadék kialakulása pedig nem annyira valószínű. Többfelé viszont élénk és erős lesz a nyugati északnyugati szél. A mai délutánra 28 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Szerintem ez az ideális nyári idő. Frontmentes, sok napsütés, Miami.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem a zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, még abban az esetben is, hogyha az a hétköznap amúgy a naptárban piros betűvel van írva, tehát például én már voltam itt december 24-én napközben is, augusztus 20-án és október 23-án is. Ez nem a helyi kisbolt, meg a szupermarket, hogy bezárjon. Én rám mindig számíthattok, ha hétköznap 3-tól 6-ig van az idősáv, úgyhogy pontosan ezért tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Egy szóval kövessétek Bandi példáját, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan nagyon régen, így szól a kívánság. Sziasztok, szeretnék zenét kérni és küldeni, illetve kitartást kívánni a futárszolgálat minden raktárosának és az utakon lévő sofőröknek. Vigyázzatok magatokra az utakon. Küldenék egy jó kis zenét, szóljon hangosan, üdvözlettel, Bandi. Hát akkor én azt találtam ki, hogy egy kicsit motiváljuk a futárokat, hogy hatékonyabban dolgozzanak, minél hamarabb végeznek a munkával, annál hamarabb mehetnek haza, úgyhogy nagyon sok szeretettel fog szólni az összes raktárosnak, illetve az utakon lévő sofőröknek, Jimmy-től a Haza kell menni című dal.

0: megcsapkodni. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.

Ródi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

0: tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen annyit, amennyi belefér a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Kírától, így szól. Sziasztok, Kíra vagyok, Baracsról. Testvéremnek, Márknak szeretnék kérni zenét. Szeretlek, testvérem, várunk haza a munkából, millió puszi neked, a többieket Isten áldja. LL Juniortól valamit köszönöm. Hát akkor nagyon sok szeretettel el is indítom LL Junior Azaria és a Farkas Pisti közös kis szerzeményét, és hát viccesen mondtam, hogy kis szerzemény, hát letarolta az országot. Pontosan kitalálhattátok, hogy milyen dalra gondoltam. Ja Mai Dur.
1: Mámoros éj, Diablo van. Még az

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni, illetve az Andrássy út szerviz útját lezárták kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca között. A Szív utca és a Kodály körönt között pedig szintén le van zárva az érintett útszakasz. A Damjanich utcában a Bethlen Gábor utca és a Rotten Biller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. Le van zárva a Kálvária téren a külső sáv a Diószegi Sámuel utcánál, illetve a Szobieszki János utcát is lezárták a Balázs Béla utca és a Gát utca között. Le van zárva a Bajza utca, az Andrássy út és a Déli Báb utca között, illetve le van zárva a külső sáv a Rotten Biller utcában a Baross téri felüljáró előtt. Le van zárva a Párkány utca a Süllő utcánál, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, ilyen vagányan. Én mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön nagyon sok napsütés várható országszerte, csapadék kialakulása pedig nem annyira valószínű. Többfelé viszont élénk és erős lesz a nyugati északnyugati szél. A mai délutánra 28 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Szerintem ez az ideális nyári idő. Frontmentes, sok napsütés, Miami.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A külföldi autópályákon veszélyes csalók garázdálkodnak, és a magyar autósokra is vadásznak. Igyekeznek kicsalni a pénzüket, és ellopni az értékeiket. A magyarok által kedvelt külföldi úti célokhoz vezető autópályákon megjelentek a csalók, akik változatos trükkökkel próbálják átverni a sofőröket. Az osztrák autóklub összeállítása felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes előre felkészülni, mert igen, gazdag a csalók eszköztára, és vannak olyan módszerek is, amelyek jól beazonosíthatóak. Most eszembe jutott egy tök érdekes sztori, ugyanis egyszer én mentem az M1-es autópályán, és megálltam egy ilyen benzinkútnál, és hát egy roma testvérem természetesen odajött hozzám, és ott ajánlgatta az akkori legújabb, talán Samsung Galaxy S22 lehetett, és mondjuk kerülhetett 600 ezer forintba, ő meg 250 ezerért ott árulta nekem a zsebéből szó szerint, és hát az igazság az, hogy amikor van egy ilyen csaló, megtalál minket egy csaló, akkor nem kötelező beesni a csapdájába, nem kötelező engedni, hogy lehúzzon minket, nem kötelező az embereknek engedni, hogy becsapják őket. Tehát néha lehet csak nemet mondani. Nem muszáj mindig beleesni a csalóknak a csapdájába, és a csalóknak az áldozatává válni. Sajnos szinte minden nap olvasok be olyan cikket nektek, amire igazából azért van szükség, hogy felhozzam a figyelmeteket arra, hogy sajnos nagyon sok a szélhámos, és nagyon sok a csaló, és nem győzöm kihangsúlyozni, hogy mondjuk egy online csalásba sem kötelező belesétálni, úgymond. Tehát, hogy miért kell erőszakkal a pofonba belesétálnia az embereknek. Én nekem, amikor felajánlotta az úriember ezt a telefont, ezt a kihagyhatatlan egyszeri ajánlatot, akkor az én reakcióm csak szimplán ennyi volt. Ú, szegénykém, te most nagyon kicsesztél magaddal sajnos, mert a keresztapám az pont a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál osztályvezető, és sajnos ide kell hívjam. És képzeljétek el, hogy szerintem Usain Bolt meg Cristiano Ronaldo sem futott olyan gyorsan, mint ahogy ő akkor elfutott. De mások meg hivatalosan, na tényleg, és mennyi, milyen árba, milyen színű, hány gigabájtos, és kifizetik, és lehúzzák őket, becsapják őket, kirabolják őket, utána meg, oh no, most becsaptak engem, és lehúztak, rendőrbácsi segítsen, tehát olyankor már hiába fordulunk rendőrséghez, hogyha a probléma megvan. Általában az ilyen csalók úgy felszívódnak, hogy azt most nem is tudom nektek kifejezni a rádióba az NMHH előírásai miatt. Tehát attól jobban már felszívódni nem is lehet ilyen. ilyenkor, és csak felszeretném hozni a figyelmeteket arra, hogy egy undorító, mocskos világban élünk, ahol rengeteg a csaló és a szélhámos, és hát ez az igazság. Nem kötelező mindig elnyomottnak lenni, nem kötelező mindig másodrendűnek lenni, és nem kötelező mindig áldozatnak lenni. Tehát néha dominálhatunk mi is, és mondjuk visszaszólhatunk akár egy olyat, hogy az ember tényleg elszaladjon, ahogy én is tettem ezt igazából, és volt olyan csalás is például, hogy ilyen dugulás elhárítós csalás. Tehát most ő azt mondja neked, hogy hú, ez a dugulás elhárítás 800 ezer forint volt. Kikötelez rá téged, hogy fizest ki? De tényleg, kikötelez rá? Még hogyha számlát is ad, mit tud csinálni, hogyha nem fizetett ki? Tehát, hogy ha még hivatalos dolog lenne, még akkor se tudna mit csinálni, hogyha nem fizetett ki, mert a polgári peres eljárás, meg a feljelentés több hónap év, érted? Hát akkor egy ilyen csaló, hogyha bead neked egy 800 ezer forintos számlát egy dugulás elhárításra. Miért kell egyből kifizetni, és utólag meg jaj ne, becsaptak, és a rendőrséggel meg ott panaszkodni? Sose fogom megérteni.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
2: Dragon es un tonel de blesara kaftume. Rolazzo pa ungro. Kadigili mi shavla smuro signo kal. O Giorgio. Taimuri signo.

Vegyétek elő a telefonotokat, társázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is elmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, és ez természetesen most sincsen másképp, úgyhogy hát nem is húznám a mi drága kis időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam igazából SMS formájában, így szól. Sziasztok, a bányászoknak szeretnék küldeni egy dalt Kiskun Majsára, az Albinak, Attilának és a Martinnak testvértől. Köszi! Na hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni, méghozzá egy jó kis testvér, oda kell figyelni, szerintem így tudom a legjobban felhozni a figyelmet arra, hogy valóban oda kell figyelni a gácsikra, úgyhogy nagyon sok szeretettel Kiskun Majsára, a bányász királyoknak, tehát Albinak, Attilának és Martinnak fog szólni a melódia.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések, és az egyedi méltányossági rendszer sok esetben a rendszer szintű támogatás helyébe lépett. Hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. A gyógyszerfinanszírozási döntések átláthatóbbá válnak, és rendszeresebbé teszik az új készítmények támogatásáról szóló döntéseket, tette hozzá a tárcavezető. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. A szolnoki MÁV kórházban az elavult elektromos vezetékek felújítását követően 10 légkondicionáló berendezést szereltek fel, közölte Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézmény eredetileg nem szerepelt az idei programban, de kérésre soron kívül biztosítottak forrást. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbetonaljak rögzítését. A Dombóvár-Komló vasútvonalon 2023-ban az előző miniszter állította le a személyszállítást. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósulja meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölt a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A cég tájékoztatta a sztrájkbizottságot, hogy másfél hét múlva ülnének leegyeztetni a kérdéstől. A szakszervezet hatásosnak minősítette a munkavállalók tiltakozó akcióját. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk korábban meghatározott türelmi idő végéig, vasárnapig az IKEA számukra megfelelő írásbeli ajánlat talál elő, amiről lehet egyeztetni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni, illetve az Andrássy út szerviz útját lezárták kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca között. A Szív utca és a Kodály körönt között pedig szintén le van zárva az érintett útszakasz. A Damjanics utcában a Betlen Gábor utca és a Rotten Biller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. Le van zárva a Kálvária téren a külső sáv a Diószegi Sámuel utcánál, illetve a Szobieszki János utcát is lezárták a Balázs Béla utca és a Gát utca között. Le van zárva a Bajza utca, az Andrássy út és a Déli Báb utca között, illetve le van zárva a külső sáv a Rotten Biller utcában a Barostéri felüljáró előtt. Le van zárva a Párkány utca a Süllő utcánál, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, ilyen vagányan. Én mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön nagyon sok napsütés várható országszerte, csapadék kialakulása pedig nem annyira valószínű. Többfelé viszont élénk és erős lesz a nyugati északnyugati szél. A mai délutánra 28 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Szerintem ez az ideális nyári idő. Frontmentes, sok napsütés, Miami.
3: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
0: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
3: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Vegyétek elő a telefonotokat és tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként, nem pedig hajnalban a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, és hát természetesen ez most sincs másképp, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, nagyon rövid és lényegre törő, de minden benne van, amit igazából tartalmaznia kell. Szia, hazafele tartunk a munkából, és a két kollégámnak küldenék egy zenét Horváth Family-től, tehát azt tudjuk, hogy kollégáknak fog szólni a zene, illetve hogy hazafele tartanak, és a Horváth Family-től kell szóljon valami, de sajnos itt sem tudtuk meg, hogy ki küldi, és hát igazából a kettő kollégának a neve gyakorlatilag kettő keresztnév leírása,

0: kapcsán.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió DJ.

itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, a 100.3 Rádió Dik délutáni élő zenei kívánság műsora, szóval minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep. Az előbb említett időpontban érdemes tárcsázni a 06303030-100-as telefonszámot, ugyanis a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül, amennyi bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Ha tárcsázzátok a telefonszámot, 2 opciótok van. Vagy megírhatjátok nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani az alábbi információkat. Tehát kéne köszönni, bemutatkozni, egyrészt tudom, hogy kiküldi a dalt, másrészt pedig azért ezt is illik, utána meg kéne írni, hogy konkrétan kiknek szóljon a zene, milyen zene, és hát, hogy milyen alkalomból. Tehát egy zenét küldhetünk sok szeretettel, vagy akár sok utálattal is, nekem mindegy, nem tudtok újat mutatni nekem, szó szerint már mindent láttam, tehát összeveszést, drámázást, lánykérést, nagyon sok mindent beolvastam már, illetve hallottam már itt telefonon keresztül, úgyhogy bármilyen különleges igényetek van, ne szégyenlősködjetek, csak mondjátok meg nekem, hogy mire vágytok, és én teljesítem is, mint ahogy Mikó Attila a kívánságát is, akitől kaptam egy SMS-t nemrég, így szól. Halihó, Mikó Attila vagyok, fateromnak, Vancsik Lacinak szeretnék valami jó pörgőset küldeni, csókollak titeket. Na hát akkor Mikó Attila faterjának, Vancsik Lacinak fog szólni egy jó kis Mustafa, Soha nem adom címmel, ezt fogom most elindítani.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni, illetve az Andrássy út szerviz útját lezárták kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca között. A Szív utca és a Kodály körönt között pedig szintén le van zárva az érintett útszakasz. A Damjanich utcában a Bethlen Gábor utca és a Rotten Biller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. Le van zárva a Kálvária téren a külső sáv a Diószegi Sámuel utcánál, illetve a Szobieszki János utcát is lezárták a Balázs Béla utca és a Gát utca között. Le van zárva a Bajza utca, az Andrássy út és a Déli Báb utca között, illetve le van zárva a külső sáv a Rotten Biller utcában a Barostéri felüljáró előtt. Le van zárva a Párkány utca a Süllő utcánál, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, ilyen vagányan. Én mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön nagyon sok napsütés várható országszerte, csapadék kialakulása pedig nem annyira valószínű. Többfelé viszont élénk és erős lesz a nyugati északnyugati szél. A mai délutánra 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Szerintem ez az ideális nyári idő. Frontmentes, sok napsütés, Miami.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Rengeteg olyan szabályt tartunk be a mindennapokba, melyek hatalmas mértékben igazából így meghatározzák a viselkedésünket, és azért vannak olyanok is, amiket nem tartunk be, és hát méltatlanul el is siklunk ezek mellett az iratlan szabályok mellett, és emiatt nagyon nagy mértékben befolyásoljuk azt, hogy hogyan ítélnek meg minket az emberek, természetesen rossz irányba. Az első és legfontosabb, hogy el kéne tenni azt a telefont, hogyha valakivel beszélgetünk. Én teljes mértékben megértem, hogy a telefon nagyon fontos, szórakoztatás szempontjából is, illetve hát manapság, aki éppen ügyes, és mondjuk nem azzal foglalkozik, hogy kinek mi van, vagy kinek mi nincs, vagy melyik kormány mit ad és mit nem ad, azok igazából pénzt is kereshetnek, nagyon könnyen ráadásul, akár több százezret is havonta, mindössze annyi munkával, hogy csak nyomkodja a telefont, és mondjuk a Facebook görgetése helyett hasznos dolgokat csinál. Ez teljes mértékben érthető, viszont hogyha valakivel beszélgetünk, akkor hát ezért nem lenne rossz dolog, hogyha elraknánk a telefont. Egy kis gesztus a mobil elrakása, viszont ez nagyon sokat mond a másik félnek, hiszen így úgy érzi, hogy megtiszteled a teljes figyelmeddel. A következő iratlan szabályt leginkább sajnos csak olyan emberek nem tartják be, akiknek az intelligencia szintjük kifejezetten alacsony, hiszen az a következő, hogy ne szakítsd félbe a másik felet. Tehát a beszélgetés alapja az odafigyelés. Ha folyton közbe vágsz, akkor azt a benyomást kelted, hogy nem vagy kíváncsi a másik mondandójára, vagy csak a sajátodat tartod fontosnak, és ez még a jobbik eset. A másik eset, amit általában én ilyenkor gondolok a másik félről, akinek nem tudom elmondani a teljes mondandómat, mert félbevág, hogy otthon apuci meg anyuci gyerekkorában nem hallgatta úgy meg, nem kapott elég figyelmet, vagy mondjuk elnyomja a felesége, férje otthon, nem tud kibontakozni, és ilyenkor pótolja be, hogy ő már csak azért is elmondja, amit szeretne, hiába éppen a másik fél beszél. A következő ilyen iratlan illemszabály, amit nem tartanak be az emberek, az sajnos a hangerő megválasztása. Tehát, hogyha éppen valakivel megvitatsz valamit, és a másik fél áll nyerésre, vagy az intelligenciája miatt, vagy csak szimplán az igazság és a tények miatt. Na most attól még, hogyha te hangosabban beszélsz, attól még nem te fogod megnyerni ezt a beszélgetést, vagy pedig nem lesz igazad igazából, csak lejáratod magad, ez ilyen segélykiáltás már szinte, hogy de nekem van igazam, és közben pedig nincs igaza. Tehát a hangerő megválasztása is bizonyos helyzetekben egyáltalán nem mindegy, és kifejezetten le tudjuk magunkat járatni, hogyha nem megfelelően használjuk a hangerőnket. A következő ilyen iratlan szabály az az, hogy ne pletykálkodj rosszindulatúan. Az igazság az, hogy mondjuk azért ezzel annyira nem tudok egyet érteni, hiszen hogyha valakiről negatív formában pletykálunk, viszont az igaz, attól még hogyha nem pletykálnánk, ugyanúgy igaz. Csak mondok egy példát, Pistikének elmondom, hogy Jancsika túrja az orrát. Na most, hogyha én nem pletykálom ki, úgy mondattól még Jancsika ugyanúgy túrni fogja az orrát, tehát előrébb nem leszünk, viszont van egy következő iratlan szabály, amit tényleg jó lenne betartani. Ne bámulj és ne mutogass. Tehát sokszor rászólnak a szülők a gyerekekre, hogy ne bámuld a nénit, vagy ne mutogass, mert nem illik. Hát ez tényleg tolakodó és akár sértő is lehet a másik fél számára, és hát azért jó lenne, hogyha az iskolában lennének érdemben ilyen órák, amikor ténylegesen tanítanak ilyen illemszabályokat, illetve etikai elvárásokat, amik minden más országban alap és természetes, csak itt Magyarországon nem valamiért. Na mi van

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
1: Ó, bátya, hova hoztál? Gyere, öcsém. Már nincs sok hátra. Felmegyük a legmagasabb szintre. Gyere, csak!

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Kedves 100.3 rádiódikkes hallgatók, sajnos elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor be kell dobjam azt a dumát nektek, hogy eddig tartott a mai Bódik kívánságsó, ugyanis a valóban eddig tartott a mai Bódik kívánságsó, és ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki írt nekem SMS-t, vagy pedig próbált engem hívni. Én minden tőlem telhetőt megteszek minden hétköznap 3-tól 6-ig, ahogy ezt ma is megtettem. Több száz SMS, illetve betelefonálás érkezik, így ténylegesen mindenki kívánságát lehetetlenség teljesíteni, de higgyétek el, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy pontosan ezért nagyon sok szeretettel visszatérek holnap, és teljesítem majd a további zenei kívánságokat, viszont én addig is kellemes további időtöltést kívánok nektek, ez magába foglalja a jó munkát, aki dolgozik, a jó pihenést, aki pihen, a jó étvágyat, igazából mindenből a létező legjobbat kívánom mindenkinek. Búcsúzásul pedig itt hagyok egy jó kis dadokincsó szinti duettet, egy Leilát, illetve egy kis Perét is, úgyhogy hatalmas puszi és ölelés nektek. Sziasztok, Tévlisza!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3 Rádió Digi.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
3: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
4: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
3: Igen.
4: Ez csak simán nak.
3: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Augusztus 2-a a Roma holokauszt, a Porajmosz, azaz az elpusztítás, felemésztés nemzetközi emléknapja. Ezen a napon 1944. augusztus 2-ról 3-ára virradó éjszaka számolták fel. A nácik az Auschwitz-Birkenaui cigánycsaládi tábort egyetlen éjszaka alatt gázkamrába küldve az utolsó közel 3000 ott maradt gyermeket, nőt és idős embert. Bár a fősodorbeli történelemírás hosszú évtizedekig marginális kérdésként kezelte a romák szisztematikus megsemmisítését, a Porajmosz mélyebb rétegei olyan egyedi, megrázó és kevésbé köztudott tényeket rejtenek, amelyek alapjaiban változtatják meg a vészkorszakról alkotott képet. Az elfeledett fegyveres ellenállás 1944. május 16-a. A köztudatban a koncentrációs táborok lakói többnyire passzív, sorsukba beletörődő áldozatként értek. A romák auschwitzi története azonban cáfolja ezt a sztereotípiát. Amikor az SS vezetése először 1944. május 16-án megkísérelte a cigánytábor likvidálását, a foglyok ellenálltak. A romák, akiket korábban értesített egy lágermunkás fémrudakkal, kövekkel, deszkákkal is, elcsent szerszámokkal fegyverkeztek fel. Amikor az SS katonák beléptek a táborba, a romák nem vonultak ki a barakkokból, hanem harcra készen várták őket. Az SS tartva egy általános tábori felkeléstől, ekkor visszavonult. Ez a sikeres kollektív ellenállás példanélküli volt az Auschwitz történetében. A náci gépezet stratégiát váltott, július folyamán szétválasztották a közösséget, a munkaképes fiatal felnőtteket, mintegy 1500 embert más táborokba szállítottak, és csak a teljesen védteleneket hagyták hátra. Így vált lehetségessé az augusztus 2-i tragédia, ahol a visszamaradottak az egykori szemtanúk leírása szerint az utolsó pillanatig puszta kézzel harcoltak az életükért az éjszaka sötétségében. A romák esetében egy rendkívül bizarr tudományos és bürokratikus önellentmondásba keveredtek. A magyarországi Porajmosz története szintén egyedi sajátosságokkal bír, amelyeket a mai napig homály fed. A romák megsemmisítése Magyarországon nem követte pontosan a deportálások menetrendjét. A romák szervezett tömeges begyűjtése főként 1944. október 15-i nyilas hatalomátvétel után indult be igazán. Ami a magyar történetben kevésbé ismert, az a cinikus kettősség. A roma férfiak jelentős része a fronton harcolt a magyar honvédség kötelékében, miközben családjukat otthon lágerekbe zárták. Míg a zsidó lakosságot fegyvertelen munkaszolgálatra kötelezték, a romák sokáig fegyveres katonai szolgálatot teljesítettek. Előfordult, hogy a frontról hazatérő sebesült roma katona a falujába érve azzal szembesült, hogy feleségét és gyermekeit már elhurcolták.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink.
2: Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Csumidaftume! Sziasztok! Isten hozott benneteket, mert ne feledjétek, hogy 6-tól este 8 óráig, ha halljátok a hangomat, akkor a kedvenc kívánságműsorotok hallható. Ez a kívánságműsor nem csak az enyém, hanem a tietek is, mert hogy fontos, hogy egy szeretethidat építsünk föl a szeretteitek között és köztetek. Szóval akkor kinek szóljon a következő dal, írjátok meg nekem kommentbe, hiszen várom.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Mezőszemeréről küldi drági Miskolcra, Kincsonak és Paginak sok erőt és kitartást. Szeretlek, tesóim, ezt írta nektek a kedves testvéretek, úgyhogy remélem, hogy hallgatjátok a következő dal, nektek is fog szólni a fontos üzenet mellett. Maradjatok velem!

0: Rólunk neked. Rádiódik.
1: Mirci is írt nekünk egy üzenetet. Szia Szabina! Kuncsalát küld egy zenét tökörre, Pityunak, és üzenjük neki, hogy nagyon-nagyon szeretjük. Természetesen átadtam az üzenetet, maradjatok velem.
2: Szabina!

0: Hippodrom.
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Puszi mindenkinek, kinek szóljon a következő dal és üzenet. Larina Barna azt írja: szia, szeretnék küldeni egy jó kis dalt a tesómnak, sok szeretettel, légy szíves. Hát akkor igazából rajtam nem múlik, szóljon hát a következő nóta nektek.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Baross Gábor program részleteit a héten ismerteti Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A tárcavezető korábban arról beszélt, hogy az a cél, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési tervel készítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok. Ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen pedig sürgősen változtatni kell. A romokban hagyott központi költségvetés miatt egy lépésben ekkora lemaradást nem lehet behozni, de ahogy látszik, a munkát elkezdték. Augusztustól változik a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVM Démász áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. Társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. 43 év után távozik az országos mentőszolgálattól Györfi Pál. Júniusban a szóvivői kommunikációs vezetői leváltása után végül a távozás mellett döntött. Az egykori szóvivő szerint most új korszak kezdődik, tele van tetvággyal és hisz abban, hogy a jövőben is hasznára lehet az embereknek. Györfi Pál 2004 óta volt az országos mentőszolgálat szóvivője. Leváltásáról Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is posztolt. Még június elején derült ki, hogy Szűcs Brigitta mentőtiszt váltja az országos mentőszolgálat szóvivőjeként. Idén a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a 2027-es évmadara címért. A szavazatokat július 31-én évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A szervezet 1979-ben indította el az évmadara programot azzal a céllal, hogy a nagy közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kell iszol nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Dani és Ida nevű felhasználó azt írja, szia, két fiamnak szeretnék küldeni egy zenét, Nikolásnak és Lionelnek. Nagyon köszönöm, hogy velem tartotok, úgyhogy a következő dal nektek is fog szólni. Tartsatok hát velem!

0: Rádiódik.
1: Henas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Szóval kinek szóljon a következő üzenet? Baranyai Dávid és Rani azt írja, szia, szeretnék kérni egy zenét a gyerekeimnek és az egész családomnak, köszi. Én köszi, hogy velem tartasz és hogy figyelsz is, közben itt a TikTokon. Csomi Daftomel, puszillak benneteket.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: vagyunk.
1: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
2: Kedves hallgatók, maradjatok velem, hiszen ne felejtjétek, este 8 óráig szeretnélek benneteket jókedvre deríteni. Hogyha fárasztó napotok is volt, akkor is tartsatok velünk, hiszen ez most legyen a mi időnk. Kell az embernek önidő, úgyhogy ez legyen a miénk.

0: Rádió Dick. Rádió Dick.
1: Kedves hallgatók, lejárt a műsoridő, ennyi volt mára, de nagyon szépen köszönöm, hogy ma is engem választottatok, és hát 2 óra hosszán keresztül tudtunk egymásra gondolni. Vigyázzatok magatokra, odéltes utiltume, és tudjátok a végszót, csomidaptume, tehát puszilok mindenkit.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma holokausztra emlékezik az önkormányzat július 31-én. A roma holokauszt emléknapján a II. Világháború idején a koncentrációs táborokban elpusztított roma áldozatokra emlékezik a világ. Közösen tart megemlékezést a roma holokauszt emléknapján a Józsefvárosi önkormányzat és a roma önkormányzat. Az esemény szabadtéri része a Teleki László téren, a másik része pedig a Józsefvárosi Roma Önkormányzat színház terében lesz 17 órától. A faji alapú népirtásba torkolló üldözés a Németországban az 1930-as években indult meg. 1935-ben a Nürnbergi törvényeket a romákra is alkalmazták, és megfosztották őket több joguktól. 1938-tól Németországban megkezdődtek a tömeges letartóztatások, kényszersterilizálások és deportálások. Heinrich Himmler 1938-ban rendelte el a cigánykérdés faji alapon történő rendezését. A II. Világháború idején a romákat az Auschwitz-Birkenaui táborban tartották fogva, amelyet 1944. május 16-án terveztek felszámolni, de a romák ellenálltak, azóta május 16-a a roma ellenállás napja. Ezek után végül augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka számolták fel az SS katonák a tábort, amelynek során 3-4 ezer romát gyilkoltak meg. Ehhez a dátumhoz kapcsolódik a roma holokauszt emléknapja. Magyarországról 5-8 ezer cigány származású embert hurcoltak el. Július 31-én Józsefváros is tiszteleg az áldozatok emléke előtt. A program a következő. Helyszín Teleki László tér. Az emlékezés virágainak elhelyezése a Teleki téren a növényekből ültetett roma zászlónál. 15 órától 15 óra 15-ig beszédet mond Olá József, Józsefváros esélyegyenlőségi tanácsnoka, és Olá Tibor, a roma önkormányzat elnöke. 15-15-től 15-30-ig közreműködik Horváth Gyula és cigány zenekara. 15-30-tól 15-45-ig az emlékezés virágait helyezi el a polgármester, a Józsefvárosi önkormányzat és a roma önkormányzat. A Józsefvárosi Roma Önkormányzat színház termében a programok a következők. 17 órától 19 óráig megemlékezés a roma holokauszt áldozatairól. 17 órától 17 óra 10-ig köszöntőt mond Józsefváros polgármestere és Olá Tibor, a roma önkormányzat elnöke. 17 óra 10-től 17 óra 30-ig közreműködik Kati Horváth Lajos és cigány zenekara. 17 óra 30-tól 17 óra 40-ig Kantó Abigél, emberi hang, életműdíjas roma írónő és emberjogi aktivista megemlékezése. 17.40-től 18 óráig Horváth Gyula és cigány zenekara muzsikál. 18 órától 19 óráig pedig kötetlen beszélgetés lesz majd a közönséggel.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Július 20-a hétfő van, és 20 óra múlt, ez pedig a Roma Szalon hétfői hűsítője, és természetesen nem vagyok egyedül, hanem itt van velem műsorvezető kollégám, dr. Suki András is.
7: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és számomra is nagy öröm, hogy itt a hétfői hűsítőben még mindig együtt lehetünk, Anna. Szerintem sokkal izgalmasabbak így az adások, hogy így egymás gondolatait egy kicsit übereljük, egy kicsit próbáljuk megvitatni ezeket a dolgokat, és nagyon érdekes lesz a mai témánk is.
6: Mert hogy a múlt héten ugye az esküvő szezon miatt az esküvőket vettük át, olyannyira képzeld el, hogy Roland a regenerációban folytatta is a témát, nagyon tetszett neki, és ami még ugye nagyon gyakori nyáron, azok bizony a koncertek, legyen szó könnyűzenéről, vagy akár klasszikusról, és amit érdemes kibeszélni ebben a témában szerintem, az a koncert etikett.
7: Jaj, de jó, hogy ezt a témát felvetetted. Nagyon örülök neki, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát én azt érzem folyton, hogy a koncertre látogatók nem mindig vannak tisztában azzal, hogy hogyan kell viselkedni, és itt most nem csak a klasszikus zenei koncerteket értem ez alatt, hanem akár a popzenei, a jazzzenei koncerteket. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, hogy azért legyen egyfajta iránymutatás, hogy hogyan kell viselkedni.
6: Nagyon fontos szerintem is, és az, hogy ezt jól át tudjuk beszélni, szerintem induljunk az alapoktól, mégpedig az úgy kezdődik, hogy jegyvásárlás. Uh-huh. Ugye, hányféleképpen tud jegyet vásárolni most az ember? Én emlékszem, régebben a belvárosban volt egy nagy központi jegyiroda.
7: Így van.
6: Ugye, a koncertjét akartunk venni, de azért már az online vásárlás az sokkal elterjedtebb.
7: Persze. Tehát én is szoktam koncerteket szervezni, és én határozottan az online jegyvásárlás mellett foglalok állást. Persze nyilván lehet azért a helyszínen is általában jegyeket vásárolni.
6: Na ez eszembe se jutott.
7: De hát igen, tehát ez már nem annyira jelentős. Hát ez teljesen áthelyeződött manapság az online térbe, és klasszikus zenei koncertek esetében is.
6: Igen, és a helyben vásárolt jegyeknél azért ott van a rizikója annak, hogy kapunk-e jegyet. Nem?
7: Igen, igen. Tehát most például lesz egy koncert nem sokára, ha így a klasszikus zenei koncerteknél vagyunk, Siff András, aki 16 év után újra játszik Magyarországon. Óriási dolog egyébként.
6: Óriási.
7: Tehát ő az egyik leghíresebb zongoraművészünk, magyar zongoraművészünk, és szeptember elején játszik a Zeneakadémián. Képzeld el, fél óra alatt elfogytak a jegyek. Na most nyilván ez nem úgy történt, hogy akkor egy hatalmas sor állt a Zeneakadémia előtt, hanem online megvásárolták ezeket a jegyeket.
6: Egyébként hallottam én is a koncert, és meg gondolkodtam, hogy milyen jó lenne elvenni, akkor ezek szerint lemaradtam.
7: Hát sajnos lemaradtunk.
6: Erről.
7: Igen. De reméljük lesz még erre lehetőségünk, hiszen azért most, hogy ez beindul, hogy 16 év után visszatér, szerintem azért koncertezni fog még itt nálunk többször is.
6: Nagyon remélem. Egyébként, ha lemaradtunk úgy a jegyekről, mint ahogy én most erről a zeneakadémiai koncertről, még érdemes utána nézni, hiszen vannak olyan oldalak a koncert előtt néhány nappal, sőt még Facebook oldal is, hogyha valaki esetleg lebetegedett, vagy akármi más programja közbért, ami miatt nem tud elmenni, akkor ott felkínálják ezeket a jegyeket, és én egészen meglepődtem, hogy mennyi koncertre milyen nagy mennyiségű jegyek maradnak a végén szabadon. De tényleg valamilyen betegség, vagy akkor gondolta meg valaki, és akkor meghívják egy esküvőre, vagy egy születésnapra, és hát elvégzi az ilyen családi kötelezettségeit. Szóval még akkor sem kell nagyon megijedni, és amiről még tudunk beszélni, hogy olyan is van, hogy valaki szándékosan felvásárolja a jegyet, hogy jobb áron eladja.
7: Biztos ismered a történetet Cifra Györggyel.
6: Nem.
7: Nem ismered? Amikor, hát ugyebár Cifra György kint élt Párizsban, és jött Fischer Anni, a másik nagy zongoraművész, magyar zongoraművészünk, még a 20. század második felében. Kiment Párizsba a Cifra után, hogy akkor nem is utána tulajdonképpen, hanem csak egyszerűen egy koncertet akar tartani Párizsban, és Cifra fölvásárolta az összes jegyet. És igen, egyedül ült a koncertteremben. Igen. Tehát döbbenet egyébként, hogy volt... akkor most neki játszon a Fischer Anni.
6: Na jó, volt ennek politikai oka, hát ugye, mert ő azért nem tudott Magyarországon érvényesülni, és azért volt ebben egy kis huncutság, hogy felvásárolta. De mit szólhatod, szegény? Meg hát azért zsebbenyúlós lehetett Párizsban megvenni az összes.
7: Biztos.

0: pályatársaira. Tehát ez egy velejáró foglalkozás.
1: Érdekes egyébként, hogy egy-egy könnyű zenei koncertre is egyébként mennyire gyorsan elfogynak a jegyek. Nekem előttem van, ahogy a gyerekek ülnek a szobában, amikor nem tudom, Azaria koncert volt, vagy most, és akkor, hogy mindenki próbált egy valakinek venni. Tehát nem arról van szó, hogy ott ültek öten és öt jegyet, csak egy valakinek, hogy melyiket dobja be előbb az applikáció, vagy nem tudom, hogy annak a valakinek tudjanak egy jegyet venni. Ez mindig egy ilyen nagyon izgalmas. Pedig azért három koncert volt akkor, és hát nem tudom pontosan mennyi lehet, talán az MVM domba volt, de valami hatalmas férőhelyes helyen, és még így is nehéz volt azt az egyet megvenni.
0: Igen, ezt hallottam. Hát vannak ilyen nagy előadók, akire egyszerűen mindenkit odavonz, és mindenki erre akar menni, erre az egy koncertre, hát erre elkapkodják a jegyeket, de hát ez a jó.
1: Igen, legyünk résen, én azt tudom mondani.
0: Annak ellenére, hogy ezek nem is drága jegyek. Bocsánat, nem is olcsó jegyek.
1: Igen, igen.
0: Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon drágák.
1: Nagyon. Hát
0: több tízezer forintról beszélgettünk egy ilyen jegy esetében per fő. Na most, hogyha elmennek ketten mondjuk egy családból, hát azért az már azért, én azt gondolom, hogy megterheli a költségvetést úgy általában.
1: Na de milyen rafináltan vannak, képzeld a jegyek, hogy egy-egy blokkonként, ahonnan jobban lehet látni, az első sor a blokknak hiába van hátul például, az jóval drágább, mint mondjuk a második, vagy a harmadik. Tehát már mindenki van, ki van nagyon találva. Na de hát szerintem ez is egy ilyen adrenalin löket, hogy az ember le tudja foglalni, és hogy el tudja menni a koncertre.
0: Én szerintem egyébként hátul is azért ezek nagyon izgalmasak tudnak lenni. Tehát például sokszor voltam az operában, úgyhogy egészen hátul, és hát fent a kakasülőn, és tényleg nem annyira optimális volt a kilátás, az kétségtelen, tehát ezért nyújtózkodni kellett, de ott is egy fantasztikus élmény, amikor az ember megnéz egy operát, vagy meghallgat egy koncertet a Művészetek Palotájából, még ha a hátsó sorból is, akkor is.
1: Hát persze.
0: Hát azért ez
1: egyébként óriási. Érdekes, hogy az etikett a témánk, én emlékszem 30 évvel ezelőtt, nagyon nagy sláger volt a Killing Me Softly, nem tudom, emlékszel a dalra, és akkor a Bécsbe koncertezett a Fugees nevű zenekar, aki, és engem elrángatott egy nálam fiatalabb lány, akkor ott Bécsbe ott éltem, és ami nagyon ciki volt, hogy én nem élveztem ezt a koncertet.
0: Aha.
1: És alig vártam, hogy elteljen annyi dal, hogy ne legyen ciki lelépni. Nem tudom, hogy ennek van-e egy szabálya, hogy mikor illik lelépni egy koncert, de egyáltalán nem azt adtam, amit én vártam az Apáca Show című film meg ezután a sláger után egy teljesen más hangulatú világba kerültem, ez az igazi amerikai nagyon depressziós ilyen rap világ, én meg fiatal voltam, nekem egyáltalán nem találkozott akkor a rezgésemmel, vettem bögrét, hogy el tudjak híreskedni vele, hogy nekem van ilyen bögrém, azóta már elbeszéltem, hogy el tudjam mondani, hogy voltam ilyen koncerten, de bevallom, hogy kilógtam róla.
0: Oh.
1: Úgyhogy emlékszem.
0: Szerencsés voltál, ki tudtál lógni.
1: Egyébként
0: valahogy nem tud az ember kilógni.
1: Nem volt annyira nagy tömeg egyébként. Érdekes. Azt gondoltam, hogy azért egy amerikai sztár Európába jön, főleg, hogy akkor átment akkor.
0: A film az nagyon
1: nagyobb
0: ment.
1: Igen. És azt gondoltam, hogy nagyon teltház lesz, de és emlékszem, Roland akkor jött haza, koncertje volt, és jött haza, vagy operába volt, és akkor ott találkoztunk a házban, na, mi van, mi volt a koncert? Jaj, ne haragudj, de kijöttem a koncert. Pedig ott is húzós jegyárak voltak egyébként. Persze. Mit szólsz hozzá, elmegyünk egyet muzsikálni, és akkor érkezünk vissza a hallgatókhoz, maradjanak velünk.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali Vója.
2: Üdvözlöm a hallgatókat itt a hétfői hűsítőben. A koncert etikett a témánk. És akkor szólaljon meg két olyan ifjú hölgy, akik nagy tapasztalatot szereztek színpadon. Ennek ellenére a legnagyobb közönség hírnevet egy egyszerű TikTok videóval szerezték.
0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik.
2: Vendégem a stúdióban Varga Kamilla és Gulyás Zsuzsi. Sziasztok!
3: Sziasztok! Jó estét mindenkinek!
2: Na hát az előbb hallhatták is a hallgatók a műsor előtt ezt a bizonyos Jaj, de nehéz egy párnára feküdni című dalt. Hogyan készült ez, honnan jött az ötlet, és hogy milyen dalok vannak feldolgozva ebben?
3: Tulajdonképpen pontosan ezen az oldalon, ahol mi föltöltöttük ezt a dalt, ott hallottam meg egy erdélyi származású hölgy énekesnő, egyébként nagyon szeretem a hangját, meg az egész munkásságát, és nála hallottam meg ezt a kis feldolgozást elsősorban, de akkor még csak egy sima gitár volt, és ez a dal így állandóan túl, ez a Jaj, de bajos egy párnára feküdni, és nekem nagyon megtetszett, mert ugyebár ez a fúzió, ez a népdal és az angol dal és mindenféle keveréke volt. Aztán jött egy ötlet, átküldtem a Kamillának, megmutattam neki, és nagyon tetszett neki.
2: Igazából itt három dalban.
3: Igen, igen.
2: Melyik ez a három? Tehát van a Jaj, de bajos, igen, egy párnára feküdni.
3: A szakítás, ami a
2: mondjuk egy pár szót.
3: Szivaroztam,
2: és megégettem a számot. Igen. Ugye ez van még. Illetve van benne valami angol szász alapén, azt érzem.
4: Igen, ez az a House of the Rising Sun című dalnak az alapja alapvetően, és ugye beletettük a verzét a végére.
2: Igen. És ez kinek a kedvence, vagy ez honnan jött?
4: Igazából egyikünk is sem.
2: Ez az alap tetszett meg.
4: Igen, tehát így ez volt az alapötlet, amit láttunk ugye a hölgytől a TikTokon. És ugye ebbe tettük bele mi még pluszba ezt a Szivaroztam népdalt.
2: Aha, tehát ott kettő dal szólalt meg, és ebben már a harmadik.
3: Igen, a harmadik az már a Kamilla ötlete volt, mikor átküldtem neki ezt a TikTok videót, ahol a hölgy és a gitáros előadták ezt a kettőt, tehát a két dalt. És akkor jött Kamillának az az ötlet, hogy mi lenne, hogyha még ezt a Szivaroztam című dalt is hozzáraknánk ehhez. És hát igazából
2: így megszületett. Nektek van otthon egy pici házi stúdió, Kamilla, ugye?
4: Igen, mondhatjuk.
2: Mert hogy anyu apu is énekel igazából. Igen. Ugye apu az hivatalosan profi, anyu meg, hát mit mondjunk el? Nagyon jól tud énekelni, maradjunk. Ennyibe egyébként ő énekel a Roma Női Kórusban is.
4: Így van, a CS Fiszár nevű kórusban.
2: Tehát van ott, az a lényeg, hogy van otthon valamiféle stúdió összeszerelve.
4: Igen, valamiféle van, ezt én kaptam igazság szerint, még tanulom a használatát.
2: Na hát, ez valami új.
4: Hát nem annyira új, pár éves dolog, de igen, mondhatjuk végül is.
2: Ha van olyan hallgatónk, aki szeretne otthon összeállítani ilyet, valami nevét tudod ennek mondani, hogy mi ez, vagy mi tartozik ehhez a stúdióhoz? Hát nyilván van egy mikrofon, gondolom.
4: Igen, egy hangkártya kell hozzá, én a Scarlett Focusrite 2i2-es hangkártyát használom.
2: Értem.
4: Igen, és ugye hát kell hozzá egy valamilyen zene szerkesztő program, amit
2: ha tehát egy számítógépbe behelyezni azt így a hangkártyát, rákötni a mikrofont, és akkor indulhat a játék.
4: Igen.
2: Egyébként, amikor összeállítotok egy dalt, az mennyire közös munka? Van főnök a csapatotokban?
3: Nincs, abszolút nincs. Mert annyira egy hullámoszon vagyunk, meg annyira együtt lüktetünk úgy mond a zenében, hogy abszolút nincsen olyan, ami mondjuk nem tetszene a másiknak. Nyilván, hogyha mondjuk ha a szólamokat nézzük, mert ugyebár azért itt vannak a szólamokat, azokat mi szoktuk kidolgozni, és hát azért van, amikor nem éppen stimmel a szólam, vagy akármikor, tehát ilyen jellegű hozzáfűzésünk azért van a másikhoz, ugyanúgy én is fogadom a Kamillától, Kamilla is tőlem, de egyébként meg teljesen egy stíluson mozgunk.
2: Ott tartottam igazából, hogy nagyot ment a TikTokon ez a dolog. Na mikor volt ez az elhatás, jókor ezt feltöltjük. Nyilván valaki előbb meghallgatta, egyébként én is hallottam még TikTok előtt.
3: Hát nyilván először mindig, akik ők hozzánk közel állók, azoknak mindig megmutatjuk, leteszteljük, hogy mit szólnak hozzá, mi a véleményük, mert fontos számunkra. Aztán én megmondom őszintén, hogy ez is spontán ötlet volt egyébként, hogy tehát ezt már gyakoroltuk, megnéztük ezt a dalt, de hogy úgy eszünkbe se jutott, hogy mi ezt fölénekeljük a kis stúdióba. Aztán átmentem a Kamillához, nem is tudom, a saját dalomat énekeltem föl, és akkor mondtam, Kami, nem csináljuk meg ezt a kis népdalt. Hát megcsinálhatjuk, és akkor megcsináltuk, dolgoztunk rajta, és akkor megszületett a végeredmény, és még soha nem éreztem ilyet, pedig aztán sok mindent hallottam már, meg ami így szíven ütött, dal, zene, és amikor ezt meghallottam, akkor én elsírtam magam, majd a Kamilla is elsírta magát, majd a Kamilla anyukája, a Mari is, meg a Pisti is, mikor meghallotta, úgyhogy ugyebár mutattam neked is, hogy mindenki nagyon oda volt.
2: Így van, első hallásra lehetett tudni, hogy ez valami nagyon különleges lett most.
3: Igen, és egyébként mindig úgy, hát igen, tehát hogy ugye fölvettük a videót, izgultunk, és mindig nagy izgalommal, mit írjak a videóhoz, hogy, tehát mindig nagy izgalommal adjuk ki a közönségnek a mi kis dolgainkat, úgymond, mert ezt igazából ez annyira, mi tök ilyen intimen éljük meg ezt az alkotást, mert tényleg mi a művészet miatt csináljuk, nem azért, hogy másoknak mutogassuk magunkat, csak valamikor olyan születik, olyan valami születik, amit meg kell, hogy mutassunk másoknak, hogy érezzék ők is azt a boldogságot,
2: hát
3: nem is tudom,
2: az átadjuk. Ember büszke arra, amit csinál, ebben ez teljesen rendben van.
3: Igen, igen, de nem ez, ami motivál minket, hogy megmutassuk, hanem az, hogy átadjuk a közönségnek, és érezzék azt, ami belőlünk jön igazából. És hát ugye először a Facebookra töltöttük fel, nagyon-nagyon sokan lájkolták, nagyon sokan kommenteltek, és mindenki nagyon odáig volt, és akkor mondtam a Kamillának, hogy akkor ezt dobjuk föl TikTokra. Aztán ahogy földobtam, csak jöttek az értesítések, és úristen.
2: Tehát, hogy hát nyilván a Facebookon azért az a közeg fogadta, akik az ismerőseinek.
3: Igen, igen, igen, igen.
2: Ugye? Azért a TikTok az meg egy nyitott
3: igen,
2: világ.
3: Igen, tehát ismerték.
2: Ott az algoritmusok már, azok tolják kifelé igen. Mindenhova. Én úgy tudom egyébként az első talán egy órában, vagy fél órában 300 embernek mutatja meg a TikTok ezt a videót, kötelező módon úgymond, és utána aszerint, hogy mennyi hozzászólás, illetve reakció van, az alapján megmutatja majd következő 1000 embernek, képzeljétek el, és ahhoz, hogy 10 000 embernek megmutassa, ahhoz megint átmegy egy szűrőn ez a dolog, úgyhogy nektek az első néhány percben gondolom, az első 300, aki megtekintette, azonnal visszajelzést küldött. Mire emlékszel, hogyan történt ez?
3: Hát
2: mondd, hogy nem nézted egy órán keresztül.
3: De ezt ha hazudnék, akkor hát, persze, Kami láttad, nézd Kami, és hogy tehát olyan csodálatos hozzászólás, tehát volt az első egy óra, akkor már ilyen, az egy óra alatt már talán az 1000 felett is megvolt,
2: igen,
3: szerintem. Tehát,
2: hát akkor ez nagyon ez megdobta
3: egyből,
2: az egyből, algoritmust.
3: Egyből, igen, bedobta, úgymond forjúba, azt hiszem úgy igen. Szokták mondani. Tehát az egy óra alatt már ment ilyen, nem tudom, 1-2 000 nézettséget, és már jöttek a kommentek is. És olyan, tényleg olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy tehát hálásan köszöntik nekünk ezt az élményt, és hogy milyen csodálatosak vagyunk, és hogy angyalok vagyunk, és hogy volt egy olyan hozzászólás, amikor egy fiatal hölgy hozzászólt, hogy nagyon hálás, amiért ő ezt most hallhatta, mert hogy az anyukája is, a beteg anyukája is hallgatta, és velünk együtt énekelt, és hogy milyen csodálatos, és hogy mennyire köszöni, áldottak vagyunk, és hogy még több videót követelik a következő videót, úgyhogy nagyon pozitív, meg a zenészek is egyébként lájkolták, tényleg hozzáértők is hozzáírtak, tehát hogy mint érzelmileg, mint szakmailag is úgymond kaptunk rengeteg hozzászólást.
2: Kamilla, te figyelted a hozzászólásokat, meg egy nyilván?
4: Én a számok bűvöletébe estem, azt hiszem. De tényleg, mert hogy nem számítottam rá egyáltalán. Tehát azt gondoltam, hogy feltölti a TikTokra, jó, hát majd biztos látja pár ember, aztán annyi. de tényleg óránként néztem, hogy ahogy láttam, hogy egyre több és több a megtekintés, meg komment, meg like. Úgyhogy a Zsuzsi mindig mondja nekem, hogy látja, hogy hányszor járok a profilján, ugye a TikTok kimutatja. Úgyhogy igen.
3: Igen, de azért azt hozzáteszem, hogy nem tudom hány évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt csináltuk a Fuji's Killing Me Softly-nak a feldolgozását. Az egy egyperces rövid videó volt. Az a Facebookon 10 000 megtekintés volt annó, 5 évvel tehát ezelőtt.
2: És igen. A Facebook az, ez nem TikTok.
3: Igen, tehát az megint igen. Más, igen.
2: Na most akkor újra kaptatok visszajelzést ti ketten, hogy ti azért lehetnétek már egy névvel fémjelzett duó. Gondoltatok már erre?
3: Én igen, nem tudom, Kamilla gondolta rá, de igazából maradunk a Zsuzsi és Kamillánál, tehát hogy így...
2: De tudod, mert hogyha valaki mondjuk rá... Most figyelj, én is hallgatom mondjuk a... Tekergetem a TikTokot, és hallok ott valami klasszat. Uh-huh. És lehet, hogy egyáltalán nem ismerem azt, aki feltöltötte, vagy nem, egyáltalán nem ismerem, vagy és egyáltalán nem ismerem magát, aki szerepel azon a felvételen. És sokkal könnyebb lenne úgy keresgélnem, ha utána 2 nap múlva eszembe, hogy fú, ki is volt az a 2 csaj, hogyha valahogy meg tudnám jegyezni. Szóval én jó tanácsnak mondom azt, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy fantázia nevetek, amire rá lehet keresni, bár még nem kérdeztem meg, hogy innentől komolyan veszitek ezt a munkát, tehát várhatják a hallgatók, hogy lesz több ilyen felvétel?
4: Azt hiszem, igen. Ha elárulhatom, most is épp dolgozunk valamin. Már elkezdtük felvenni. Még nincsen teljesen kész, de hamarosan az is érkezik majd.
2: Mire? Ez egy... Itt is a népzene a központ?
4: Nem teljesen. Ez egy egészen más stílus. Lesz majd egy spanyol nyelvű és egy portugál dal is.
2: Na hát.
4: Igen.
2: Én ti sokat hallottalak már titeket színpadon, ugye a női kórussal. Annak is jellegzetés, hogy a cigány dallamok mellett előfordul a spanyol, és a, jó mondom, spanyol, ugye nem olasz, spanyol.
3: Igen.
2: A portugál pedig nagyon hasonló igazából. Igen. A nyelv.
3: Mondhatni, nem. Na, könnyű.
2: Ez honnan jött? Mert ugye nem tudok olyan eseményre elmenni, hogy ne szólaljon meg spanyol is. Ez honnan jött nektek? Portugál... Honnan van ennek a szeretet, ez melyik kötök hozza, vagy ebben is egyeztek?
4: Szerintem mindketten hozzuk.
3: Igen, alapjában véve szerintem a vérünkben van, úgymond. Például ezt a portugál dalt, ezt ismerem, ez az egyik kedvenc number one dalom egyébként, ami csodálatos hangszerelése van, csodálatosak az énekesek is, mert ugye ez egyébként ez egy duett. Uh-huh. És még ezt annó a Kamillának mutatta meg, hogy hallgass meg most, ezt hallgatom non-stop, és hogy milyen jó. És azóta, hogy néha-néha így mikor átmegyek, így szoktunk zenét hallgatni, és hogy néha-néha így elővette, így énekelgettük meg minden, aztán jött az ötlet, hogy a Kamillának, hogy mi lenne, ha megcsinálnánk, és hogy jó, de jó lenne, mennyire tudnánk ezt élvezni, élni ezt a dalt. Egyébként még portugál bossa, tehát ez a nagyon finom, kellemes, tényleg igazi művészi bossa, ez a nagyon csodálatos zene. És hát úristen, Kami, pont dolgoztam, és akkor Kami átküldte az alapot, és szintén megint sírva fakadtam. Tényleg. Igen, hogy hát nem, jaj, Kami, küldtem a síros smile-it, hogy úristen, mert hogy olyan boldog voltam, hogy akkor ezt most megint a idézőjebe magunkévá tesszük, és hogy megint lesz egy olyan idézőjebe kézzel fogható emlékünk, hogy ezt mi megcsináltuk. Tehát ez is fontos nekünk, hogy alkossunk valami olyat, ami majd megmarad. Mert pont erről beszélgettünk a Kamillával, hogy egy próba alkalmával, ugye a Kamilla az rendszeresen jár át hozzám, összeülünk, és ott tényleg munka folyik, tehát azért a mögött vannak pár óra, tehát jó pár óra van munka, energia, idő van mögötte, hogy mire az így megszólal. És hogy miért is? Hát nyilván azért, mert imádjuk, szeretjük, meg hogy valami olyasmit alkossunk, ami majd itt fog maradni utánunk, hogyha mi nyilván fiatalok vagyunk, de hogy maradandó legyen, ez fontos.
2: Te mit érzed, amikor visszahallgatod a dalokat? Benned is van ez a az, hogy mint egy emlék albumba elhelyezni egy-egy ilyen művészi pillanatot. Te is érzed ezt?
4: Abszolút, igen. Egyébként, hogyha videót veszünk fel, mindig minden pillanatot felveszünk, és ez is egy ilyen emlék, tök jó érzés egyébként, hogy így visszanézhetem. Minden baki videó megvan.
3: Nagyon sok baki videónk van, amit Kamila összevág, és utána átküldi, és mi azon nevetünk. Miket bakizunk?
1: Hát gyakran posztoljátok egyébként a Facebookra is.
3: Igen,
1: valamelyik
3: azt is vállaljuk.
1: Valamelyik hallgató szeretne egy ilyen baki videót nézni, akkor nyugodtan keresen rá a Gulyás Zsuzsinak, vagy a Varga Kamila oldal, és szerintem ott még vannak. Emlékszem, hogy tavaly is nagyon felkerült. Most azon gondolkodtam én el, hogy annyira ösztönös, ahogy ti ezt csináljátok. Tehát megvan ennek a jó ritmus, hogy van egy hangulatotok, hogy énekeltek, kiválasztottok valamit, mint barátok összejártok, elkezdettek dolgozni rajta, stb. Hogy mennyire nehezítené meg ezt a munkát az, hogyha akár zenekari tagokhoz kellene alkalmazkodnotok, vagy akár egy menedzsmenthez. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez segíteni szerintetek, vagy gátolná ezt a munkát, illetve a végeredményt, ami azért a legfontosabb.
4: A menedzsmenttel kapcsolatban nem tudok mondani sajnos semmit, mert nincsen tapasztalatom ebben egyáltalán. De én személy szerint például örülnék, hogyha mondjuk lenne gitárosunk, vagy tehát valami kis egyszerű kis dolog, ami így kísérne minket, vagy egy zongora.
3: Én mondjuk egy full nagy zenekarral is annyira el tudnám magunkat kint. Tehát egy ilyen basszus, gitár, nem tudom, tehát hogy így...
4: Hát persze, igen, nem mertem nagyot mondani.
3: Nem, nyugodtan beljünk nagyot álmodni, én azt mondom, szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, és hogyha esetleg valaki csatlakozna hozzánk zenészként, akkor mi nagyon szívesen fogadjuk.
1: Nekem most eszembe jutott egy tök jó dolog, hogy lesz nyáron a cigány zenészek éjszakája.
3: Igen.
1: Nem a cigány zene éjszakája.
3: Tudom.
1: Ugye az a kávéházi cigány zenét lehet általában május vége, június eleje, most is akkor. De van ez a cigány zenészek.
3: Tudom, tavaly mi is szerepeltünk.
1: Igen,
3: csak
1: de hogy ott
3: meg
1: vannak jazz hangszeres,
3: igen,
1: van autentikus, szerintem valami jó zenészek vesznek,
3: igen,
1: részt, hogy milyen jó lenne megbeszélni ezt a Kalla Évával, hogy akkor pattintson oda egy ilyen, mint amit nemrégiben hallottunk, ugye a Besodrom több más zenekarral együtt fellépett, és akkor úgy kezdődött az egész produkció, hogy több zenekar egyszerre, talán 18-an álltak a színpadon, ugye, hogy milyen jó lenne egy ilyen, hogy egyik dalotokat úgy feldolgozni, hogy több zenekarral is, és én azt gondolom, hogy amennyire gyakorlott muzsikusok vannak itt az országban, meg egy ilyen fesztiválon, szerintem ezt egy délután össze
3: azt
1: lehetne,
3: ugye? Nagyon örömzenélés lenne, tehát ez ott olyankor olyan energiák vannak. Hát volt már olyan például nálam, hogy elmentem valakinek a koncertjére, és akkor nyilván ugye ismertük, és akkor nincs kedved beugrani egy dalra a koncert szünetébe. Hát, de. Gondoltam, még akkor nem voltam ennyire tapasztalt egyébként, és akkor úristen, Zsuzsikám, nem hozhatsz magadra szégyent, hát énekesnő vagy, akkor mindent bele. És tudom, hogy nulla gyakorlás, tehát ott találkoztunk, soha nem muzsikáltunk együtt, azt mondták, oké, azt mondtam, oké, legyen. És akkor emlékszem, hogy ez a vonat, ha elindult, hadd menjen.
1: Jaj, de imádom.
3: Című népdalt adtuk elő, és akkor jó, akkor megadtam a hangnemet, és akkor hát akkor szóljon, és olyat mentünk, hogy az egy dalból kettő dal lett, meg utána lett egy kerensávó is, hogy fokozzuk a hangulatot. Szóval, hogyha így ez így megtörténne, és létre lehetne hozni ezt a közös élő hangszeres fellépés, szerintem mindketten elmondhatom, hogy nagyon-nagyon-nagyon élveznék. És a muzsikusok azok meg így, tehát elég lenne egy fél délután, hogy valami olyat hozzunk létre, ami bomba.
1: 20 ezer emberből volt olyan, aki azt mondta, hogy szeretne meghívni titeket valahova? Volt ilyen komment?
3: Még nem, viszont ez szerintem annak is köszönhető, hogy ez egy szomorú dal, tehát nem egy ilyen vidámabb dal szerintem. De itt mondtam a Kamilának, hogy egyébként tök szívesen énekelnék mondjuk esküvői szertartásra, hogy milyen jó lenne, hogy mondjuk egy gitárral így hárman így elmennénk, és mert szerintem ez egy csodálatos dolog lenne, hogy egy esküvői szertartáson, vagy mondjuk egy szülinapon, tehát ezt is nagyon tudnánk szerintem szeretni.
1: Általában úgy szokott lenni. Hát ha bővül a repertoár,
3: igen,
1: gondolom.
3: Most pont azért ez a portugál bossa, ez már inkább szórakoztatóbb, úgymond, mint hogy szomorú dal lenne, mint hogy sírnánk rajta. Már én nyilván nem sírunk rajta, mert azért ez boldogsággal tölt el, de hogy ez sokkal inkább táncolható, ez a jó szó, táncolható. És most már szerintem ilyen dalokat kéne csinálnunk, ami...
4: Igen, terve vannak magyar dalok is, amik szintén táncolhatóak.
1: Igen?
4: Igen.
1: Hát de milyen stílusban gondolkodtunk?
4: Cserhátin.
1: Oh.
4: Meg ilyesmin, igen.
1: Igen. Hát nagyon meghallgatnék tőletek Cserhátit, őszinte leszek.
3: Hát igen, az egy nagy kihívás egyébként a Cserháti, meg hát ugye mi szólamunkat dolgozunk ki, tehát nem akarunk sok sem, tehát meg akarjuk tartani.
1: És ez a munka hogy történik, hogy ti szólamunkat dolgoztok ki? Ez megszületik a szívedben, a fejedben, Kamilla, vagy együtt találjátok?
3: Együtt, mindent együtt csinálunk, tehát olyan, tehát nyilván egyedül is gondolkodunk, és amikor összejövünk, akkor na Kamilla, Muti is ott,
4: igen.
1: Na érdekelt az, hogy ki a zenei koponya így a csapatban, de akkor ez gyakorlatilag együtt működik.
3: Együtt. Abszolút is. Hát, hogyha mondjuk valaki hoz valamit, tehát ott mondjuk olyan sincs, hogy megsértődnénk, hogy hát én nem tudom, nem érzem, ez annyira nem jó. De hát ugyan mondjuk Kamil nekem, vagy én mondom, hogy figyelj, ott valami nem jó, mi ott nem jó, és akkor addig gondolkodunk, és megvan. Például most vettünk fel egy dalt, ezt a spanyol dalt, és volt egy rész, ami ott nem jó valami, ott nem jó, és akkor csináltuk, megvan, és akkor mondtam, hogy ott van egy törés például, egy hangtörés, ami egy tényleg egy másodperc töredéknyi törés az énekbe, és már az ott nem volt jó. Tehát,
1: hogy a hajlításhoz már nem illett hozzá
3: tehát,
1: a
3: pont az, hogy azt egybe kellett azt a hajlítást énekelni, meg külön énekelni, tehát én apró, én egy minimális másodpercnyi sem időben ott nem tetszett, és hogy
1: de és aztán ezt ki kell javítani.
3: Igen, tehát azért igyekszünk, hogy kihozzuk magunkból a maximálisat szakmailag is.
1: Ha Varga Kamilla a stúdióban van, akkor nem tudom nem megkérdezni, hogy állsz a festéssel, drága Kamilla, mert tudjuk, hogy fantasztikus műveket alkotsz, amiket nem nagyon sokan láttak már, én az egyik szerencsés vagyok.
4: Hát először is köszönöm szépen. Be kell, hogy valljam, hogy már régen nem festettem. Uh-huh. Valahogy ezt úgy nem éreztem most. Nem volt hozzá inspirációm és motivációm sem. De továbbra is nagyon szeretem egyébként. Nagyon sok félbehagyott munkám van, amire mindig ránézek, és úgy elmondom magamnak, hogy hát ezt be kéne fejezni, de valahogy sosem kerül erre sor. De... Mi nem mondom, hogy letettem róla, csak most egy kis szünet van, azt hiszem.
1: Varga Kamilla egyébként nagyon erőteljes színekkel és nagyon erőteljes vonalakkal rajzol, és én mindig keresem a mondani valóját, vagy nem is az, nem, inkább a motivációját annak, hogy valaki miért úgy fest, ahogy. Most azt kijelenthetjük, hogy te nem rajzolgatsz, nem firkálsz, hanem nagyon-nagyon jól festesz. Egyébként én várom, hogy a jövőben megtörténjen az áttörés, hogy mindenki lássa a te kép, képeidet, biztos el fog jönni, de nem tudom beazonosítani a te erős vonások, erős vonalak, hogy az honnan érkezett meg neked. Neked van erre ötleted?
4: Igazság szerint van egy amerikai festő, egy fiatal fiú, aki ebből élt, és van egy YouTube csatornája, a Black Bean néven találjátok meg, és neki vannak hasonló stílusú képei, ami engem nagyon megfogott. És aztán ebből jött ugye az én...
1: Értem.
4: Tehát az én képeim is igazából tőle inspirálódtak.
1: A Black Bean az fekete bab?
4: Igen.
1: Jaj, de cuki.
4: Igen.
1: Egyébként te nagyon vonzott az afroamerikai kultúrához, ugye?
4: Azt hiszem, igen.
1: És ez honnan jött, vagy milyen emlékeid vannak erről?
4: Igazából nem tudom, nagyon sokáig hallgattam ilyen magyar cigány zenét, ilyen 14-15 éves koromig, és aztán megtalált az R&B, vagy én őt, nem tudom. És azóta csak külföldi zenét hallgatok, főleg R&B-t, szólt, funkit, popot.
1: Lehet ennek ahhoz köze, hogy a te hangfekvésed, meg a te éneklési stílusod, az teljesen belefekszik az R&B-be?
4: R&B, igen. Szerintem igen. Egyébként azt szeretem a legjobban énekelni is. Még mondjuk szeretek musicalt is, de ahhoz azt hiszem nincs elég bátorságom, hogy így emberek előtt is csináljam. Igazság szerint a musicalek világába a Balogh Janó vezetett be, ugye ő musical színész, és volt olyan kedves, hogy ő tanított engem nagyjából 2-2,5 évig, és ugye ő tanított nekem musicaleket, meg ugye ezzel tanított nekem technikát, énektechnikát, és hát nagyon hálás vagyok egyébként érte, meg neki, hogy ezt így megtette.
1: Balogh Janom egyébként, aki operett szakon végzett az egyetemen.
4: Igen, úgyhogy így jöttek nekem a musicalek. De igen, az R&B az a kedvencem.
1: A musicalek azok nehezebbek, mint általában egy slágertal?
4: Sokkal, technikailag is, azt hiszem előadásmódban is. Igen.
1: És egyébként azzal mit tudsz kezdeni tehetséges előadóként, hogy gátlásaid vannak esetleg felállni egy színpadra?
4: Hogy mit tudok vele kezdeni?
1: Igen.
4: Hát semmi.
1: Semmi?
4: Nem tudom. Hát...
1: ezt alapvetően gondolom az ember önmaga kell, hogy egyszer ezt ledöntse, ezt a falat.
4: Így van, igen. Ez az én harcom saját magammal, amiben, hát nem mondom, hogy győzedelmeskedtem, de hogy haladtam.
3: De elmondhatod, igen, én azt mondom, hogy
1: igen, nyugodtan van egy ilyen vagány barátnőd, mint a Gulyás Zsuzsi.
4: Igen.
1: Zsuzsi, te emlékszel a ilyen harcaidra, amikor először léptél színpadra?
3: Ó, hogyne. Hát körülbelül, mikor ami ugyan volt a drummer, a zenekar, akikkel már 10-11 éve zenélek, azt hiszem körülbelül 2-3 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy egyrészt, hogy elhiggyem azt, hogy én ennek tényleg része vagyok, és hogy önmagam tudjam adni a zenekarra. Ugye ott 7-8 tagú zenekart áll mögöttem, és körülbelül mondom, 2-3 év kellett ahhoz, hogy teljesen felszabadultan tudjam élvezni a zenét. Meg hogy egyáltalán megmerjek az éneken kívül szólalni, hogy kontaktus legyen a közönséggel, tehát nagyon-nagyon sokat. Borsodból felkerültem, mindig a zene mindig része volt ez, tehát miért az eszemet tudom, én a zene szerelmese vagyok tényleg, azt meg hát jártam zeneiskolába, énekszakon, stb. És hát mindig álmom volt, hogy énekesnő legyek, és amikor azt megéltem, akkor ez a ilyen sok, ez a megfelelési kényszer. Tehát a vidékről felkerül a fiatalon nagy világba ilyen zenészekkel, mint ugye akikkel zenéltem, mert hirtelen nem tudtam felnőni, vagy nem is tudom, hogy mondjam. De mindig nagyon kedvesek voltak velem mindig mindenki, aztán
1: nyilván könnyebb annak, akinek előadók a szülei, ugye?
3: Persze.
1: Mert akkor azt a ritmust látják.
3: Egyébként nem biztos, mert hogy neki még nagyobb megfelelési kényszere van.
1: Uh-huh.
3: Tehát ez is szerintem emberfüggő.
4: Igen.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Nem írják ki a Demján Sándor program második körös pályázatait. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. A hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tramtrén hálózatok kiépítésével. Magyar Péter miniszterelnök szerint a program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá. Felülvizsgálta a kormány a Demján Sándor programban digitális fejlesztésre kiutalt támogatásokat. A pályázat fő célja az volt, hogy minden vállalkozásnak legyen honlapja, digitális lenyomata, amiben eddig Magyarország sereghajtó volt az EU-ban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter elmondta, a lehető legrövidebb időn belül kifizetik az eddig benyújtott elszámolásokat. Viszont aki szeptember 30-ig nem nyújtja be, azt nem kaphatja meg a támogatást. A KKV-k digitális fejlesztési programjának második fázisát nem indítják el. A kormány egy érdemi új konstrukciót fog kidolgozni a jövőben. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon vagy Eke IDR rendszer ügyében. Továbbá több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a Gondosóra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján az Integritás hatóság. Már csak kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. A legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat a napfogyatkozás megcsodálására, például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Üdvözlöm még mindig a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást hallják itt a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon hétfői hűsítőjében, és társműsorvezetőn pedig
3: Kökény Anna. Üdvözlöm ismét a hallgatókat. Nos, mivel megyünk tovább?
2: Én nagyon sokat gondolkodom azon, hogy mennyire illik mobiltelefonozni, vagy felvenni egyáltalán, vagy fényképezni ezeket a koncerteket. Most akár klasszikus zenei koncertről beszélgetünk, vagy akár popzenei koncertről.
3: Hát ezért neked milyen, nagyon, milyen? Nagyon más.
2: Nagyon más, persze. Ugye? Igen.
3: Hogy egy könnyű zenei, vagy egy klasszikus zenei koncertről van szó. Figyelj, emléket hazavinni, az tök jó szerintem. Én azt gondolom. De azt, hogy aki mobiltelefonnal élvezi a koncertet, annak vajon van olyan élménye, mint hogyha tényleg a saját szemével élvezi ezt az egészet?
2: Hát megmondom neked őszintén, a múltkor egy ismerősöm játszott egy nagy koncertteremben, egy zongorista, és megkért, hogy vegyem föl onnan a koncertterem közepéről azt az egy darabot, amit ő játszott. És felvettem, de olyan kellemetlenül éreztem magam, tudod, hogy vegyem föl, hogy akkor a mögöttem lévőt ne zavarjam.
3: Igen.
2: Meg most mondjam neked, bocs, nem nekem kell, hanem megkért az előadó, hogy szóval olyan furán éreztem magam.
3: Igen.
2: Pedig nem csak klasszikus zene volt, tehát ez egy ilyen vegyes koncert volt, ahol voltak azért könnyedebb műfajok is, de furcsa volt, legalábbis nekem, tehát hogy nekem ez egy ilyen érzés volt, mert az, hogy az ember készít egy emléket, egy fotót, ahogy mondod, esetleg még fölrakja a Facebookra, vagy bármilyen közösségi oldalra, rendben van, oké. Okay. De tényleg nem arról szól, hogy akkor az ember felveszi a koncertnek a felét, és akkor majd visszanézi. Nem is tudom, hogy egyáltalán visszanézik-e. Tehát, hogy felveszi, és akkor utána mit csinál vele? Egész nap ezt fogja nézegetni? Vagy vajon mit lehet ezzel csinálni?
3: Szerintem
2: vagy csak mutogatja?
3: Egy élőzenés élmény az csak ott megélve tudja azt a hatást kelteni.
2: Igen, igen. Tehát a helyszín, ugye? Tehát az a tér, az a hangzás, az a... Tehát minden, ami ezzel jár, hogy az ember koncertre megy, nem pedig egy videoklipet néz. Zene, igen, érted?
3: Igen, a zene egyébként is egy rezgés. Uh-huh. És teljesen más az a rezgés, ha már rögzítve van, mint ott. Uh-huh. Egyébként, ha sok ember összegyűlik egy térbe, annak is van egy sajátos rezgése. Maga az embereknek is van, a figyelmüknek, a lélegzetüknek, az, hogy követik a zenét. Ez megsokszorozza ezt az élményt. Te előadó vagy, pontosan tudod, hogy próbálni egy üres koncertterembe, vagy játszani, amikor már az tele van emberekkel, teljesen már, gondolom, lelkileg sokan kinyílik a művész is, mert hogy figyelik, uh-huh. Tehát valakit megajándékoz a zenével, és az ott ülő emberek valahogy egy ritmusra figyelik azt a zenét. És szerintem ezt egy telefon nem tudja így rögzíteni, vagy tehát ő magától elveszi szerintem azt az élményt, aki azzal foglalkozik, hogy most jól áll a kép, meg jó tartom ezt a telefont, meg mit tudom. Kézzed, a műpába szigorúan tilos bevinni klasszikus zenei koncertre telefont.
2: Nagyon helyes egyébként.
3: És teljesen. És volt egy ilyen szerzői előadás a férjemnek, és hát persze szerette volna, hogy vegyük fel, mert a műpa rögzíti az előadásokat, de beletelhet másfél év, mire felkerül az oldalra, sajnos.
2: Igen.
3: És én is így kénytelen voltam, és nagyon lent tartottam a telefont, hogy nehogy ott rám szóljon valaki, és néha azért rá kellett figyelnem, hogy milyen képet veszek, mert az ember hallgatja a zenét, azért elmozdul a keze.
2: Persze.
3: Egy telefonnál egy centi az már az előttem ülő háta. És akkor ott próbáltam, de olyan kellemetlenül éreztem magam, és éreztem, hogy ennek a dolognak nincs itt a helye, igazából, igen.
2: És egyébként nagyon helyes, tehát én is mindenkinek azt ajánlom, hogy próbáljuk meg élvezni egyébként a koncertet, és ne videózzunk, mert egy-egy kép belefér, de ezek a videózások, ezek nekem se jönnek be, és egyébként amiket szervezünk koncerteket, ott mindig egyébként bele is van írva a jegyeknél, hogy nem lehet videózni koncert közben, igen. És persze vakuzni sem, mert az meg...
3: Hát az meg még inkább.
2: Igen. Habár megmondom neked őszintén, tehát vannak olyan mega koncertek, amiket láttam mondjuk itt telefonos felvételről, de csak egy pár másodpercet, és nagyon élveztem. Tehát az, hogy úristen, micsoda fénytechnika, micsoda látvány, micsoda... Tehát azért megvan ennek a pikantériája, hogy egy picit be tudok
3: hát
2: tekinteni,
3: nyilván.
2: És hogy ez milyen izgalmas így, mert egészen más egy ilyen fénytechnikával összerakott koncert, mint egy tudom én, egy klasszikus zenei koncert egy kis szalomban például. Tehát azért megvan az izgalma, kétségtelen, de azért mégsem illik maradjunk annyiban.
3: Könnyű zenei koncerteknél teljesen más a helyzet, hiszen az előadók építenek is arra, hogy telefon van az ott ülő nézőkön, hiszen amikor olyan dalok jönnek, például ilyen lassabb, romantikusak, akkor most már ugye öngyújtó helyet ezzel szoktak világítani.
2: Igen.
3: És igen, olyankor valóban látja leginkább az előadó, főleg ha egy esti koncertről van szó, hogy mennyien vannak teljesen megváltozik ilyenkor a helyzet szerintem. Voltál egyébként már ilyen koncerten, világítanak telefonnal?
2: Nem, még nem voltam ilyen koncerten, de láttam.
3: Én is láttam.
2: Tehát egy tényleg egy nagy élmény.
3: Hát látványnak csodálatos, igen, az biztos. Igen. Meg annak az előadónak is biztos nagyon jó érzés, hogy látja ezt a rengeteg embert.

0: Érdekes lenne azt megkérdezni egyszer egy szakembertől, hogy mi annak a pszichológiája, hogyha valaki koncerten van, és úgy érzi, hogy olyan koncertre jutott el, amire már nagyon vágyott, hogy akkor érzi teljesnek az élményt, ha ezt meg tudja osztani egy Facebookon, egy TikTokon, stb. Tehát ott van egy ilyen blokk, hogy addig, amíg ő ezt nem osztotta meg másokkal, addig nem teljesedik ez az elégedettség érzése az embernek. Milyen érdekes.
1: Ez az egyik oldala. A másik oldala viszont az is kétségtelen, hogy megvan, hogy van egy esemény, és az az esemény tulajdonképpen akkor létezik igazán, hogyha az kikerül a nyilvánosság elé.
0: Na és
1: tehát, miért? Tehát, hogy akkor történik meg igazán valaki, hogyha erről azért hallanak, meg erről azért tudnak mások is. Tehát ez nem feltétlenül arról az intim dologról szól, hogy én most leülök szépen csöndben, és ott egyedül elvonulok, és meghallgatok valamit. Ez megint egy más.
0: Igen.
1: Tehát az mondjuk egy szalonkoncert, hogy akkor én most elvonulok, és csak néhány ember társaságában hallgatok valamit.
0: Igen.
1: Vagy hogy mondjuk elmegyek a Művészetek Palotájába, és ott büszke vagyok, hogy én ott vagyok, és
0: hát
1: egy fantasztikus helyen vagyok, és csoda az egész, és vagy egy zeneakadémia, ami egy hihetetlen épület, és én ezt szeretném megmutatni másoknak is, hogy micsoda élményben van részem. Tehát ezt a részét valahol én megértem.
0: Én is például, milyen jó lenne egy felvétel Paganiniről, hogy megnéznénk, ugye?
1: Igen.
0: Én nagyon kíváncsi lennék rá.
1: Képzeld, a múltkor hallgattam egy felvételt, amin Brahms, Johannes Brahms, német zeneszerző játszik.
0: Az
1: és
0: igen.
1: Ez egy, azt hiszem, hogy Viasztekercs volt.
0: Azt
1: 1889-es felvétel.
0: Az igen.
1: Tehát ez még a legelső között. Edisonnak ugyebár a találmányát valahova elhelyezték egy ilyen gazdagabb családhoz, és Brahms éppen ott volt, és ott vették föl ezt a bizonyos felvételt.
0: Na.
1: Hihetetlen, ez egyik első felvételek között van. Bocsánat, hogy csak így eszembe jutott.
0: Na hát eszünkben is nekünk szidni a technológiát. Sőt. Nem is azért mondjuk ezt, de a technológián kívül egyébként a kezünk, ha üresen marad, nincs benne a telefon, akkor az a taps tapsolni is tudunk, és a tapsolás etikettjéről beszélgessünk
1: jó,
0: egy ide, kicsit.
1: Jó, pont ezt akartam mondani.
0: Jó.
1: Hogy miért?
0: Úgyis a klasszikussal kezdjük, ezt csak mondom, a rádió hallgató, megbeszéltük, hogy fordítva, de úgyis azzal fogunk indítani.
1: Igen, hát egyértelmű, hogy ebben van nekem is nagyobb tapasztalatom. Éppen minap volt egy koncertem, és amikor játszottuk a Brahms hegedű zongora szonátát a Kamara partneremmel, akkor ugyebár ez egy három tételes darab. És a közönség, hogyha nem feltétlenül koncertre járó, klasszikus zenei koncertre járó közönség,
0: nem ismeri a művet,
1: nem tudja, hogy ez egy három tételes szonáta.
0: És tételek aminek, között nem illik.
1: Igen, aminek a tételei között nem tapsolunk. Miért nem? Tehát nyilván ez így van megkomponálva, hogy van egy középtempójú, középhangulatú első tétel, aztán mondjuk van egy lassú második, és aztán van egy gyors, energikus harmadik például. De lehet négy tételes is. És ez tulajdonképpen egy mű, egy alkotás, és nem zavarjuk meg a közönséget, magunkat, mást azzal, hogy közbetapsolunk, még hogyha nagyon tetszett, akkor sem.
0: Igen, tehát, hogyha ilyen koncertre megyünk, érdemes akkor megnézni a programot, és hogyha azt látjuk, hogy egy több tételes műről van szó, akkor tartsuk azt észben, hogy ilyenkor nem illik az az etikett, hogy nem illik tapsolni.
1: Igen. De egyébként, tehát tapsoltak minden tétel után, semmi gond nincs azzal sem, csak ilyenkor legfeljebb az előadó mondjuk nem hajol meg, vagy ott látja a közönség, hogy már menni akar tovább, hiszen ez egy gondolat. Olyan, mint hogyha egy versben egy-egy versszak után tapsolnánk. Tehát nem, tehát hogy a versszakok is egybe tartoznak, igaz?
0: Igen.
1: Tehát, hogy nem lehet versszakok után tapsolni. Nem olyan, mint a jazz, mert ott viszont...
0: Ott folyam bármikor tehát, bele lehet tapsolni. Minden egyes improvizáció, bármelyik hangszer megérkezik, ugye?
1: Sőt,
0: közben
1: hát kötelező.
0: Így van.
1: Tehát, hogy egy-egy improvizáció után azért el is várja az előadó, hogy hát tapsoljanak már meg. Hát azért ez olyan volt ez az improvizáció.
0: Igen, ez kifejezetten kínos, ha nem.
1: Uh-huh. Ugye? Igen. Akkor érzi az előadó, hogy ezek nem koncertre járó közönség, hiszen nem tapsoltak meg az improvizáció.

0: jazz koncerteken egyébként a nézőknek a bekiabálása, betapsolása az ad egy jó kis szenvedélyt még az előadónak. Mm-hmm. Tehát kifejezetten jó a művésznek, hogyha hall egy-egy biztató szót, hogy tetszik az improvizáció vagy az előadás. Én legalábbis ezt vettem észre.
1: Teljesen egyértelmű. Tehát ezeket az etikett formákat, ezeket azért nem árt, hogyha ismeri a közönség. Tehát, hogy klasszikus zenei koncerten tételek között nem tapsolunk, ellenben jazz koncerten az improvizációk után, tehát a mű közben is tapsolunk.
0: Na,
1: mi és mi a helyzet a popzenei koncertekkel? Teszi, ott meg aztán.
0: Az regetesi lehet tapsolni. Amúgy érdekes, amit mondasz, a popzenei koncertek etikettszerűen tapsolás szempontjából csak a koncert befejezésénél van jelentőségük, és ugye, ahogy a többi műfajnál is, ugye ott, vagy akár egy színházi előadásnál is, ugye ott van ez a bizonyos vas taps része, és utána még szokott egy ráadás, vagy kettő lenni, ugye?
1: Hát kötelező.
0: Igen. Tehát ott a taps az az elválasztása az úgymond kírt programnak, és aztán következnek a ráadások. Én nagyon rég nem voltam könnyű zenei koncerten, de javaslom a fiataloknak, meg a hallgatóknak, sőt az idősebbeknek is, hogy menjenek el ilyen koncertek. Szerintem ez megfiatalítja az embert egy ilyen jó koncert. Nem is tudom, volt egy a Fekete Vonat koncert, ugye az utolsó, és ott nagyon sok felvétel volt egyébként, hogy végig a metrón, a mozgó lépcsőn még ott énekeltek az utcán utat, tehát egy olyan hangulat ragadt bele az emberekbe egy-egy koncert után. Ez nem ugyanaz, mint hogy otthon meghallgatjuk egy fülhallgatóval, igaz?
1: Nem. Szóval nagyon érdekesek, hogy megváltoztak ezek a hallgatási szokások, hiszen most már minden elérhető. Na most ez a nagy bőség, hogy bármikor bármit meg tudok hallgatni, ez egyrészt nagyon-nagyon jó, másrészt viszont nagyon sok a zaj. Nem úgy tudom, hogy te hogyan tapasztalod. Tehát az a fajta zaj, hogy na most akkor mit hallgassak? Vagy csak bekapcsolom a Spotify-on a heti ajánlót, hogy mit ajánl nekem erre a hétre, és akkor ismeretlen darabokat hallgathatok meg, ami egyrészt jó, mert akkor felfedezhetek újdonságokat, de viszont akkor távol kellők a kedvenceimtől. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy én például Andriskámnak, ugyebár aki most 2 éves, én neki megtartom a régi CD gyűjteményemet.
0: De jó.
1: És azért, hogy vegye kézbe ezeket a lemezeket, ismerje meg elejétől a végéig, tehát hogy hallgasson végig egy CD-t mondjuk, hogy ne csak az 5. magyar táncot hallgassa meg, hanem 1-től 21-ig hallgassa végig.
0: Ugyan, annak idején mi, akkor ugye nem volt ilyen lehetőség, hogy megunjuk 5 másodperc után, és akkor máshova kapcsolunk, igen, hanem tényleg volt egy nyári nap, amikor mondjuk nem volt iskola, nem jártunk, és akkor délelőtt már felkerült a lemez, nálunk lemez is,
1: nálunk is, igen.
0: Volt, és akkor már mi arra kezdtünk el otthon pakolgatni, ágyazni, anyu előkészíteni az ebédet, és akkor az a lemez délutánig olyan szinten ment, hogy megfordítottuk aztán vissza, tehát nem az volt, hogy egyszer hallgattunk meg egy lemezt, hanem volt, hogy 2-szer is meghallgattuk, vagy 5-ször is meghallgattuk. Annak a napnak a hangulatát az alapozta meg. Mm. És ha volt eset legkedvencünk, akkor délután megbeszéltük, hogy ez a rész tetszik itt nekem. Igen, ez... Tehát beszélgettünk a zenéről, és csendben tudtunk addig maradni, pedig nem nyomkodtuk a telefonunkat, ugye, hanem a hétköznapi dolgokat. De lehet, hogy ebből benne volt még, hogy közben mindennel kész voltunk, és olvastunk egy kis könyvet, beleolvastunk mondjuk egy regénybe, folytattuk, és attól ugyanúgy szólt közben az a zene. Szerintem ezek nagyon hiányoznak a mai fiatalok életéből.
1: Felgyorsult a világunk, kétségtelen, és nem tudom, hogy vissza tudjuk-e lassítani. Én nem hiszem egyébként, és én azt látom, hogy hát Andriskán többek között, aki, mint már említettem, most már 2 éves elmúlt, egy pár héttel.
0: Isten és rajta,
1: köszönjük. És rajta is azt látom, hogy nézi mondjuk a YouTube-ot, És ha nem tetszik neki valami, akkor elkapcsol.
0: Így van.
1: Tehát, hogy már 2 évesen elkapcsol.
0: Bizonyám, és válogat.
1: Igen, igen, válogat, mert van, amit jobban szeret, és akkor persze ott órákig le tudod akkor ragadni, hát nem, enyhe túlzással. Tehát, hogy mondjuk egy fél órán keresztül mondjuk néz egy mesét. Ilyen azért van.
0: Igen, és egyébként azt vettem észre a 2 és 5 év közötti gyerekeken, hogy a YouTube-on van olyan, amit ők tudnak, és én nem. Tehát én a YouTube-on 2 méretet ismerek, amikor pici, és amikor teljes képernyő. És a 4 éves unokám tud egy olyat, amikor egy közepes, és teljesen máshogy jönnek lefelé a következő videók. Én nem tudom, hogy csinálni, de komolyan, és mindig figyeljük, most már mi tanulunk tőle, hogy kell ezt csinálni, és a múltkor odaültettem a sima számítógép elé, és egy darabig nyomkodta a képernyőt, és mondtam neki, hogy hát bocsán, elnézést kérek, de ez nem ilyen érintős, és most tanulja az egeret, és már tudja tekergetni, és volt egy olyanunk, hogy nem szabad neki, meg ne legyen ez, de figyelj, ez lesz az életük egyébként.
1: Persze, tehát nem tudjuk eltiltani őket az élet. Nem. És nem is biztos, hogy kell egyébként, csak nyilván figyelni kell arra, hogy milyen arányban, mennyi ideig nézi a képernyőt, miket néz, tehát erre nagyon fontos odafigyelnünk egyébként, én azt gondolom. Tehát én most próbálom egy picit tudatosítani saját magamat is szülőként, hogy odafigyeljek arra, hogy a gyermekem mit néz.
0: Igen.
1: Mit hallgat. Mert ez szerintem alapvető kérdés.
0: Nagyon fontos. Meg, hogy el tudja választani ezt a világot. Tehát tudjon magával mit kezdeni. Tehát mondjuk reggel fel kell egy gyerek, reggelizik, nyújtózkodik. Minél később kerüljön. Tehát tényleg az első pár órába ne érje őt ez a képernyő inger. Én legalábbis így csinálnám, ha most lenne pici gyerekem, annak ellenére, hogy én tudom, hogy még az emberek a szemüket nem nyitják ki, már nyúlnak a telefon után. De nekünk van az emlékünk a valóságról. Tehát mi meg tudjuk különböztetni, de ők még olyanok, mint egy tiszta lap. Nekik még fontos, hogy berögződjön, hogy van a valóság, és van az üveglap. És hogy ezt el tudják egymástól választani. Szerintem ez nagyon fontos.
1: Hát különböző iskolák vannak ebben a tekintetben, hogy akkor mi a helyes, mi a jó. Én szerintem nehéz megmondani, hiszen nem tudunk ráhúzni minden gyerekre egy irányt, tehát van, akinek más igényei vannak, van, akinek más képességei vannak, sőt, van, aki egyáltalán rengeteget tanul abból, hogy ilyen short, tehát ilyen rövid videókat néz.
0: Igen, tehát, igen. Tehát jó, hát angolul megtanulnak. Angolul szerintem mire oda kerülnek a suliba, és most már írni is,
1: igen.
0: Tanulják az angolt, sőt van olyan dolog, ami nagyon kellemetlen, amikor nem figyel az unokám, és akkor ha angolul szólunk hozzá, akkor meghallja. Tehát vannak ilyen. Igen, vannak ilyen problémák, a butka fagyis kocsi, hogy gyere, akarsz egy fagyit, ilyen kis játékot kapod, és akkor valahogy nem érdekelt, olyan szép színes volt, meg szereti a fagyit, és akkor a lányomnak eszébe jutott a csel, hogy jó, akkor angolul mondja neki, hogy adnál nekem egy gombóc fagyit, és hát lám azonnal odafordult, és már fogta is a kis műanyag tölcsért. Hát igen, ők már több nyelven tanulnak. Több
1: ez nyelven. Nem baj. Ez egyáltalán nem baj, sőt, én azt gondolom, hogy ez kimondottan előnyös, hiszen valójában minél korábban ismerkedik meg egy gyermek az idegen nyelvvel, annál jobban beépül. Tehát nyilván más agyterületeket használ ilyenkor, hogyha fiatalon érik ezek az ingerek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos.
0: És le tudják választani, mert például az angol és a magyar ABC bár ugye nagyon hasonló, főleg az írásában, nem is a kiejtésében, de hogyha véletlen elkezdjük a magyar ABC-t és kihagyunk bőle csét, gyét, akkor jön a hiszti, hogy kihagytunk, most akkor döntsük már el, hogy most angol ABC vagy magyar ABC. Úgyhogy én most már nagyon félek, hogy amikor vannak ilyen különböző játékok, ami rajta van az ABC, hogy szigorúan vagy ha magyarul van, magyarul kezdjem el, vagy angolul, mert hát a gyerek elkezdem reklamálni, hogy nem jól. Vagy nem jól mondom.
1: Szerintem mind a kettőt meg kell, hogy tanulják. Tehát ebből is kell, abból is kell.
0: Nem, azért reklamál, hogy én nem tanultam meg. Tehát, hogy én nem ismerem fel, hogy ez angol, hogy magyar ABC. Ha fognak ők még minket sokat tanítani, én azt gondolom.
1: Biztos. Egyébként lehet, hogy ránk fér. Azért maradjunk ebben.
0: És ami még ráfér a koncert látogatóra az etikettek során, az pedig az, hogy hogyan viselkedjünk, hiszen egy koncerten olyan közel kerülünk a többi emberhez, ami más hétköznapi esetben nem igaz, ha csak nem szoktunk tömegközlekedni. Tehát azért itt van, hogy 2-3 centi sincs egy-egy ülés között, ahol ülünk, vagy ahol állunk. Azért itt biztos vannak olyan szabályok, amit érdemes egy-egy koncerten betartani. Főleg, ahol elkezdünk ugrálni, megtáncolni. Azért figyeljünk arra, hogy ne lépjünk a másik lábára, ne üssük meg, ne álljunk elé. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, hogy amikor egy koncerten vagyunk, ne csak élvezzük azt a koncertet, legyünk arra figyelemmel, hogy körülöttünk is vannak emberek.
1: Na de elméletileg ez hozzátartozik a mindennapokhoz. Tehát, hogyha a metrón állok, akkor lehetőség szerint ne álljak a másiknak az aurájába.
0: Én annyira örülök, hogy az a metrót szóba hoztad és az etikettet. Én már nagyon sok külföldi országban voltam, de amit Magyarországon a magyar ember csinál, olyat még nem láttam. Jön a metró, várja 100 ember, kinyílik az ajtó, belép és megáll. Tehát jön mögötte 100 ember, és ott megáll, mint egy, hogyha odaért volna egy tárlatra, egy múzeumba, és úgy szétnéz, és áll az ajtóban. Tehát nem belép 2-3-at, aztán majd eldöntöm, hogy hova ülök, hanem ott megáll, aztán aki tud, majd felszáll, aki nem, az lemarad. Hát ez egy rettenetes magyar szokás, és azért merek róla beszélni, mert hallottam mástól is, hogy ugyanez miatt panaszkodtak. Tehát ez tipikusan magyar szokás, hogy szétnyílik a metróajtó vagy villamosajtó, belép a küszöbön szigorúan, és ott megáll a magyar ember, és nem megy tovább. Szóval erre figyeljünk oda, hogyha megérkezik a szerelvény, akkor legalább 2-3-at lépjünk már beljebb, hogy a többiek is fel tudjanak szállni.
1: Szeretünk nézelődni, és igen, szeretünk egy kicsit álmélkodni.
0: De ennyire nem szépek ennyire azért a mi metróink.
1: Ugye? Ellenben például a japánokkal, akik viszont úgy, biztos láttad te is azokat a videókat, amikor tolják be őket a vagonokba, a metrókocsikba. És vannak külön emberek erre, hogy tolják be az embereket, hogy beférjenek.
0: Ezt hát nem szállnék be egy ilyen metró. Nem tudom, sétálni, mindig egy taxit vagy valami.
1: Mások a szokásaink. Mások. Ami egyébként jó, és
0: de ez már annyira neki közel kerülsz a másikhoz, hogy ez már nem tudom, nekem ez már furcsa. Tehát az, hogy rátolnak a másik emberre. Én persze szállok olyan metrókocsiból, hogy sokan ülnek, inkább megvárom a következőt.
1: Hát ha nem muszáj, akkor persze nem, de hát hogyha igen, muszáj.
0: Hát akkor, úgy látszik, hogy ott muszáj.
1: Ott muszáj, igen.
0: Ott muszáj. Én nagyon sajnálom, főleg szoktam látni, hogy milyen elegánsak, ugye, mindenki kosztümbe öltünk, és ott pakolják egymásra az embereket.
1: És térjünk vissza egy picit az etiketre, hiszen azért az is nagyon fontos, hogy milyen
0: öltözködés, igaz? Ez a következő. Na, hát azért tényleg ez is koncerttípusa válogatja, de engem a klasszikus az nagyon érdekel, hogy mi a véleményed?
1: Hát, egyszer elmentem egy ismerősömmel, aki az én megítélésem szerint nem megfelelően öltözött ki a művészetek palotájába. Egy kollégám volt. És én onnantól kezdve valahogy olyan másként néztem rá, tudod? Tehát, hogy szerintem ez hozzátartozik, hogyha az ember elmegy egy ilyen helyre, akkor megfelelően öltözködjünk. Tehát, ahogy mondjuk, ha bár látok ilyet is, hogy mondjuk a spárba, papucsba, meg köntösbe mennek le a fiatal lányok, hát szerintem ez sem illik. Tehát azért ne menjünk le szőrűs papucsba, meg köntösbe a spárba. Tudod? Tehát, hogy oda sem megyünk így. És amikor elmegy az ember egy koncertre, azért valahogy öltözzön föl. Úgyhogy én onnantól kezdve nekem volt egy ilyen valami dacos hozzáállásom, hogy én még a munkahelyemre is időnként csokornyakkendőbe mentem, képzeld.
0: Mert attól érzed jól magad. Egyébként, hogy ezt ne csak etiketnek, vagy akármilyen sznopságnak tartsuk, azért gondoljunk bele abba, hogy amikor az ember felöltözik, akkor lelkileg is felkészül, egy teljesen más állapotba kerülünk akkor, amikor megfürdünk, magasarkú bőrcipőt, vagy lakcipőt veszünk, kivasaljuk a ruhát, annak van egy illata, már arról eszünkbe jut az az élmény, hogy valaminek ünnepélyességet adunk. Az, ha vasalting van rajtunk, vagy egy különleges parfüm, vagy egy nő kisminkeli magát, beszárítja a haját. Tehát ezek a dolgok mind lelkileg felkészítenek minket arra, hogy egy máshogy tudjuk befogadni majd azt az élményt. Én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos. Gondolj csak el, hogy egy esküvőre megyünk, vagy egy születésnapra, vagy egy szoboravatásra, tehát bármi olyan dologra, amire egy kicsit lelkileg ott, jobban ott kell lennünk, és nem úgy, hogy leszadok a spárba egy tojásért, hogy ott lelkileg nem kell annyira ott lenni, de azért egy koncerten azért ott kell lelkileg lenni.
1: Egyébként nagyon hasonlít szerintem ez a kérdés ahhoz is, hogy amikor az ember sportol, és elmegy az ember egy edzőterembe, vagy otthon van egy edzőgépe, és akkor azt használja. Hiszen, hogyha el kell menni egy edzőterembe, akkor felöltözöl, külön ruhát vásárolsz, esetleg edzőruhát, azért figyelsz arra, hogy legyen váltócipő, tehát előkészülsz ezekkel a dolgokkal, és akkor oda mész, oda járulsz a gépekhez, és akkor ott neked most van ott egy órád, és akkor csak az egy óra az, amit úgy mondjuk rászállsz, és ez is egy egészen más hangulat. Mint hogyha otthon lenne, föllépsz a szobabiciklire, amit rendszerint persze már csak utána, egy-két alkalom után már csak ruhaszállító fogasnak használunk.
0: Igen.
1: Tehát, hogy nincs meg az a fajta előkészület, hogy akkor arra felöltözök, mert nem az jó lesz bármelyik pizsamában vagy rövid nadrágban is. Tehát amikor az ember elmegy valahova, akkor azért arra tényleg rákészül. És egyébként ugyanez van akkor is, amikor én tanítok. Tehát amikor odajön hozzám valaki az iskolába, egészen más, mint amikor én megyek valakihez. Én nem is szoktam menni egyébként rendszerint a diákokhoz. Nem szeretem, mert másként vannak ők is azzal, hogyha otthon vannak. Tudod?
0: Igen. Más a figyelme.
1: Más, igen. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy nem csak gyerekekről, hanem felnőttekről is, hogy rá kell készülni ezekre az eseményekre. És hogyha fel is öltözünk, megadjuk a módját, akkor az pedig egyértelmű, hogy kiemelt figyelmet kap az az esemény.
0: Éppen a tavalyi évben kapták meg azért a fizikai nagydíjat, segíts nekem, mi az?
1: Nobel-díjat,
0: hogy most már tudományosan is, vagyis legalizálták azt a tényt, hogyha valamire odafigyelünk, akkor másként viselkedik. Ugye eddig megfigyelték először kvantum szinten, hogyha megfigyeljük az anyagot, másként viselkedik, és most már bebizonyították makroszinten is, hogyha valamit megfigyelsz, az másként viselkedik, képzeld el. És a régi babonák hiedelmekre egyszerűen egy egyenlőség jelet laktak. Például amikor azt mondta valaki, hogy valamire készülök, mondjuk egy vállalkozó, ne mondd el senkinek, mert hogyha sokan sokféle gondolatot táplálnak az köré, az lehet, hogy neked nem jó. Vagy hogy ő ne kérdezz meg, hogy most hova megyek, ha megyek üzletelni, pénzt keresni. És ezek a régi hiedelmek most beigazolódtak a tudomány által, hogyha valaki valamit megfigyel, az a dolog másként kezd el viselkedni, képzeld el. Ilyen érdekes.
1: Valójában ezeket mind tudjuk, csak az mégiscsak egy megerősítés, hogyha ezt a tudomány is bebizonyítja.
0: Igen.
1: Tehát, hogy nyilván nem sétálunk úgy az utcán, amikor bárki láthat bennünket, mint hogyha otthon sétálgatnánk, amikor azért kicsi az esélye, hogy meglát bennünket valaki.
0: Igen.
1: Vagy képzeld csak el, amikor sétálunk az utcán, vagy éppen bent ülünk az autóban, és azt hisszük, hogy nem lát senki.
0: Igen. Teljesen más.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szítjú vaszlosásza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Augusztus 2-a a Roma holokauszt, a Porajmosz, azaz az elpusztítás, felemésztés nemzetközi emléknapja. Ezen a napon 1944. augusztus 2-ról 3-ára virradó éjszaka számolták fel a nácik az Auschwitz-Birkenaui cigány családi tábort, egyetlen éjszaka alatt gázkamrába küldve az utolsó közel 3000 ott maradt gyermeket, nőt és idős embert. Bár a fősodorbeli történelemírás hosszú évtizedekig marginális kérdésként kezelte a romák szisztematikus megsemmisítését, a Porajmosz mélyebb rétegei olyan egyedi, megrázó és kevésbé köztudott tényeket rejtenek, amelyek alapjaiban változtatják meg a vészkorszakról alkotott képet. Az elfeledett fegyveres ellenállás 1944. május 16-a. A köztudatban a koncentrációs táborok lakói többnyire passzív, sorsukba beletörődő áldozatként értek. A romák auschwitzi története azonban cáfolja ezt a sztereotípiát. Amikor az SS vezetése először 1944. május 16-án megkísérelte a cigánytábor likvidálását, a foglyok ellenálltak. A romák, akiket korábban értesített egy lágermunkás fémrudakkal, kövekkel, deszkákkal is, elcsent szerszámokkal fegyverkeztek fel. Amikor az SS katonák beléptek a táborba, a romák nem vonultak ki a barakkokból, hanem harcra készen várták őket. Az SS tartva egy általános tábori felkeléstől, ekkor visszavonult. Ez a sikeres kollektív ellenállás példanélküli volt az Auschwitz történetében. A náci gépezet stratégiát váltott, július folyamán szétválasztották a közösséget, a munkaképes fiatal felnőtteket, mintegy 1500 embert más táborokba szállítottak, és csak a teljesen védteleneket hagyták hátra. Így vált lehetségessé az augusztus 2-i tragédia, ahol a visszamaradottak az egykori szemtanúk leírása szerint az utolsó pillanatig puszta kézzel harcoltak az életükért az éjszaka sötétségében. A romák esetében egy rendkívül bizarr, tudományos és bürokratikus önellentmondásba keveredtek. A magyarországi Porajmosz története szintén egyedi sajátosságokkal bír, amelyeket a mai napig homály fed. A romák megsemmisítése Magyarországon nem követte pontosan a deportálások menetrendjét. A romák szervezett tömeges begyűjtése főként 1944. október 15-i nyilas hatalomátvétel után indult be igazán. Ami a magyar történetben kevésbé ismert, az a cinikus kettősség. A roma férfiak jelentős része a fronton harcolt a magyar honvédség kötelékében, miközben családjukat otthon lágerekbe zárták. Míg a zsidó lakosságot fegyvertelen munkaszolgálatra kötelezték, a romák sokáig fegyveres katonai szolgálatot teljesítettek. Előfordult, hogy a frontról hazatérő sebesült roma katona a falujába érve azzal szembesült, hogy feleségét és gyermekeit már elhurcolták.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Július 20-a hétfő van, és 22 óra múlt. Itt a hétfői hűsítőben még mindig kollégámmal, dr. Suki Andrással.
7: egy élmény veled itt beszélgetni, Anna, úgyhogy én mindig nagyon várom a hétfői hűsítőket, hiszen meg tudjuk egymással osztani a gondolatainkat, amik azt hiszem, hogy azért izgalmasak lehetnek a hallgatók számára is.
6: Így van, és ami az elmúlt 50 évben a legizgalmasabb, leglegendásabb magyar koncertek voltak, egy egész sorrendet állítottunk fel ebbe, és biztos nem lesz számodra meglepetés, hogy az elmúlt 50 év leghíresebb magyarországi külföldi előadói koncertje melyik lehetett? Szerinted melyik a leghíresebb?
7: A Queen.
6: Így van. 1986. július 27-e Queen Népstadion, talán minden idők leghíresebb magyarországi koncertje, Freddie Mercury és a Queen a vasfüggöny mögött adott stadion koncertet, mintegy 76-80 ezer néző előtt játszották. Freddie magyarul énekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt, és a koncertből mozifilm is készült, amelynek Magyar Rapszódia Queen Live in Budapest lett a címe. Te emlékszel erre a koncertre? Mi emlékezhetünk, 86.
7: Hát én akkor még csak 5 éves voltam, úgyhogy én nem voltam akkor ennyire jelen.
6: Semmi emlék a tévéből?
7: Viszont én nagyon szerettem a Queen, tehát én azért láttam ebből a koncertből részleteket, és az is megvan nekem egyébként, hogy énekli a Freddie Mercury a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt. Igen.
6: Igen.
7: Tehát, hogy ez megvan, és úgyhogy ezért is ugrott be azonnal, amikor mondtad, hogy mi lehet a leghíresebb magyarországi koncert. Biztos, hogy ez.
6: Természetesen a Queen második helyen a Human Rights Now, ez a Népstadionban volt 1988-ban. Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Hobo Blues Band volt egyébként a magyar. Ez a történelmi jelentésű esemény volt a rendszerváltás előtti Magyarországon. Ugye, akik nem éltek a rendszerváltás előtt, nem tudják, hogy azért nagyon nem áramoltak be ide a nyugat zenészek, ugye, nem volt olyan egyszerű itt koncertezni, és azért Bruce Springsteen, hát ez hatalmas név volt a szakmában. Erre bevallom, hogy nem emlékszem.
7: Nem, erre sajnos nem sem. Tehát ez szerintem innentől kezdve már egy picit szubjektív, tehát hogy lehet, hogy nem ezt mondtam volna, hanem mondjuk egy Sziatoszláv Richter koncertet mondtam volna, aki a Zene Akadémián játszott. Tudod? Igen. Tehát, hogy kicsit más a dolog, de egyébként biztos, hogy ez is a legnagyobbak között szerepel.
6: Na, és kik akkor muzsikáltak még nálunk, drága Andrés?
7: De hát természetesen akkora rock legendák játszottak azért már Magyarországon, az AC/DC-től kezdve Genesis, Metallica, tehát hogy ők mind játszottak, ezek a Depeche Mode, Guns N' Roses, Rammstein, Rolling Stones, Azariát azért ne hagyjuk ki.
6: Igen.
7: Hiszen azért ez a modern időknek az egyik legnagyobb, legalábbis az elmúlt évek
6: leglátogatottabb
7: koncertje volt, és legnagyobb koncertje volt, amennyire én tudom ezt a dolgot.
6: Igen, én is a fiataloktól mondom, volt ez a jelenet, hogy koncertjét akarnak, és én akkor lepődtem meg, hogy annyira nehéz, hát itt több ezer jegyről van szó, és tényleg egy órán belül elkeltek ezek a jegyek. Amúgy érdekes, hogy a Depeche Mode-ra emlékszem. Annak valahogy volt egy ilyen nagy híre, gondolom a televízióban, uh-huh, hogy mekkora koncert volt. Azért ezek a koncertek örök élmények, azt kell, hogy mondjam, nem?
7: Megmondom őszintén, én a 90-es években kezdtem már el járni ilyen koncertekre, és egyszer egy repülőkoncerten voltam, hát azt imádtam,
6: én is
7: azt nagyon szerettem, vagy Cat & Club Singers. Na, ez maradt egy fantasztikus élmény számomra, tudod?
6: Az zseni.
7: Tehát, hogy nekem azok mindent vittek, nyilván a zenéből adódóan. Tehát ezek ízlések kérdése, tehát hogy ki milyen műfajért rajong egy picit jobban.
6: Néhány hibát még említsünk meg, amit el lehet követni koncertezés közben. Az egyik az, ugye, hogy nem időben szerzünk jegyet, hát arra nagyon figyeljünk.
7: Vagy nem időben érkezünk. Hát ez annyira kellemetlen egyébként, tehát hogy a múltkor már kezdeni akartuk a koncertet, és és még akkor jöttek, még kezdés után 10 perccel, aztán a másik csoport azt késett. Fél órát majdnem, hát azért az elég kellemetlen egyébként.
6: Pedig mennyivel jobb előbb érkezni, mondjuk egy negyed órával, hogy az ember még meg tud egy kávét inni, egy üdítőt, kicsit rendbe szedi magát a mosdóban, tud egy picit beszélgetni, hiszen hasonló zenei ízlésű emberek között van miről témázgatni szerintem. A helyünket is könnyebben, kényelmesebben tudjuk elfoglalni.
7: De tudod, mi a tapasztalatom? A mostanában, amiket szervezek, koncerteket, én leírom az etikettet is hozzá. Nagyon mellékelem. Jó. Tehát, hogy érkezzenek koncert előtt 10-15 perccel, az nem sok. Nem. Igaz? De ennyi azért. Tehát ne egy órával előtte, 10-15 perccel előtte. Nem szabad fényképezni vakúval, nem szabad videózni, vagy hogy milyen szabályok vannak, és akkor még sorolhatnám ezeket. Tehát én azt gondolom, hogy valahogy a feladatunk az is, hogy azért okítsuk a koncertlátogató közönséget arra, hogy hogyan kell viselkedniük, vagy mi az elvárt.
6: Igen. Még eszembe jutott a könnyű zenei koncert, hogy azért itt 6

0: hajgumi, hogyha már nagyon melegük van, nagyon izzadnak, akkor össze tudják kötni a hajukat, sőt fordítva is, érdemes esernyőt vinni, akár bedobni egy könnyű kis kardigánt, mert az idő az mindig megváltozhat, és hát figyeljünk, hogy ne lépjünk a többiek ráfára, és élvezzük a koncertet. Én még azt is szoktam a gyerekeknek, hogy berakok egy kis valami sósat, ropogtatni valót, és nem azért, mert hogy nyilván megy az ember koncertre, pénzt rak magához, stb., mert nagyon nehéz eljutni nagy koncerten a büféig, és hogy találsz egyáltalán olyat, azért itt a bejutás, maga a koncert, kiutás, itt 4-5 óráról van ám szó.
1: De azért megkérnék mindenkit, hogy mondjuk egy olyan
0: koncerten,
1: mondjuk ne vigyenek be a nézőtérre üdítőt, meg azért természetesen.
0: Ők egyértelmű, de azért a klasszikus...
1: Nem egyértelmű egyébként. Nem.
0: Tényleg?
1: Tehát például a szalonkoncertre előfordul, hogy behozzák az üdítőt. Nem illik, nem szabad.
0: Na, hát akkor ezt is megtanultuk. Egyébként én úgy tudom, a műpába sehol nem lehet bevinni.
1: Nagyon helyes.
0: Nem. De az teljesen más. Tehát az, hogy tombol 30 ember fönn a színpadon, és több ezer lent ordít, és valaki ott elpattint egy chipset 2 óra után, meg egy, az senkit nem zavar. De azért egy klasszikus zenei koncerten azt is lehet hallani, hogy nem tudom, leesett a kabátod a székről, azért az teljesen más, nem?
1: Igen, de ne tegyük tönkre a nem csak másnak az élményét, hanem mondjuk a helyszínt.
0: Hát igen.
1: Képzeld el, amikor egy moziban mindenféle popcornok vannak, hát azért ott nyilván utána azért takarítanak.
0: Igen.
1: Hát mert muszáj, igen. Tehát ott megint csak más az etiket. Erről még nem is beszéltünk, és annyi mindenről nem beszéltünk még, és annyi mondandónk lenne egyébként ezzel kapcsolatban, én azt gondolom, hogy ezeket jó lenne egyszer még egy kicsit kifejteni részletesen.
0: Engem nagyon érdekel egyébként a hallgatók véleménye. Ha bármi, ami zavaró volt koncerten, azt kérjük, írják meg nekünk a 06303030-100-as SMS számra a témával kapcsolatban, bármi eszükbe jut, és szeretnék a többiekkel megoldani. És hát ilyen, az ember feláll egy koncertről, vagy ha álló helye volt, arrébb megy, akkor az nem olyan jó, ha látszik, hogy ő ott töltötte az elmúlt 2-3 órát.
1: Viszont igen, a legfontosabb, hogy járjunk koncertre, mert hihetetlen élményt jelent. Feltöltődést, kapcsolatot másokkal, alkalmat, lehetőséget arra, hogy kikapcsolódjunk és beszélgessünk emberekkel, megismerjünk másokat, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog, koncertre járni.

0: csapban állnak. Ha már a rendszerváltás előtti időszakról beszélgettünk, akkor mindenféleképpen említsük meg a zenészek helyzetét, milyen volt a rendszerváltás előtti időszakban. Következő vendégem Sárközi Kleó József, akivel próbálunk egy picit visszaemlékezni erre az időszakra.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
0: A rendszerváltás, vagy rendszerváltozás az sok tekintetben természetesen törést okozott a családoknak, de nézzük meg a nyugdíj kérdését is, hogy ez milyen problémákat okozott a zenészeknek.
2: Hát magában véve az a nagyon nagy probléma, hogy mi akkor, amikor én még mondjuk 15 éves voltam, akkor már munkakönyvvel lehettem csak a zenekarba tanuló, és kaptam egy 20 forintos napi fizetést. Tehát neki én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy tudtam igazolni 15 éves koromig, egészen addig a napig, míg el nem mentem nyugdíjba a pályámat. Mindenről megvolt a dokumentációm, bevételem, kifizettem az adót utána, tehát én egy különleges helyzetben vagyok. De azok a muzsikus társaim, akik olyan helyzetben voltak, hogy akár a kategóriájuk mértéke, mert ugye volt ABC-vük, ez befolyásolta a jövedelmet is, olyan minimális fizetéssel rendelkeztek akkoriban, amit ma, hogyha beszámítanak a nyugdíjba, és nem csak a muzsikus társadalom, hanem Magyarország nagyobbik része, akik ma elmennek nyugdíjba, és az elmúlt évtizedekben még dolgoztak, és nem azokon a béreken voltak bérezve, mint amit ma már elfogadhatónak találunk, olyan minimális nyugdíjba részesülnek, amiből képtelenek megélni. Egy muzsikus végig muzsikált 40-50 évet a pályán, és olyan megszégyenítő nyugdíjat kap, amiben egyszerűen nem tud megélni. De ez nem az ő hibája, ez a rendszer hibája olyan szempontból, hogy akkor mi be voltunk sorolva a fodrászok és nem tudom milyen taxisofőrök közé, hogy mi borra való szakma vagyunk. És ezt tudomásul kell venni, hogy igen, valóban mi akkor a borra valóból éltünk. De mi a ma a borra valót nem tudjuk igazolni, hogy mi kaptunk, mert akkor nem is lehetett utána adózni. 1988-ban, amikor bejött az új adózási rendszer, akkor az én zenekarom és én személy szerint adóztunk a borravalónk után. Amit engem egyszer behívott a NAV egy ellenőrzésre, és átnézték a dokumentumokat, amit leadtam, és a hölgy megakadt egy A4-es papírnál, hogy ez mi volna. Hát mondom, ez a napi borravalóm. 365 napra levonva. Szóval ő még ilyennel nem találkozott. Elment, nem tudom hova, megkérdezte, hogy ezzel most mit csináljon. És ez az egész zenekaromnak kötelezővé tettem. Mert majdnem az egész zenekaromnak én csináltam az adóbevallást. Úgyhogy mi azután is adóztunk, amit megkerestünk. Tehát valamivel jobb helyzetben kerültünk, mi más kollega, aki csak felérte ezt a pénzt. De gyakorlatilag nem, mi tehetetlenek voltunk, volt egy fizetési besorolás és kész, és azután ma, amit kapsz nyugdíjat, abból nem lehet megélni.
0: Ha jól emlékszem, még az 1900-as évek elején, 1800-as évek végén talán éppen Rácz Pali kezdeményezésére elindult valamiféle nyugdíjazási rendszer. Tehát már voltak erre korábban is felelhető példák. Milyen megoldás lehet manapság erre?
2: Nézd, most a legnagyobb probléma az, hogy nincs miből adózni, mert nincs bevétel. Tehát nem muzsikálnak, nincs bevétel. Most, hogy volt ez a pályázat, ugye, amit a kormány juttatott a muzsikusoknak, itt ez egy bizonyos kis bevétel volt, ez le van adózva, ez majd valamikor megjelenik az ő nyugdíjukba. De a legnagyobb probléma az, hogy ma is abban a világban élünk, amiben a második világháborúban volt része a muzsikusoknak, hogy be lehet jönni fiúk muzsikálni, aztán majd kerestek valamit. De az, hogy fizesse és leszerződtesse őket, és kifizesse utánuk a járulékot, ilyen ma nagyon fehér holló. Egyszerűen a zenekarok nincsenek leszerződtetve. Be lehet menni muzsikálni, aztán majd kaptok valamit. Szóval, és ez a jövőben beli nyugdíjba képzeld el, hogy mit jelent? Semmit. Gyakorlatilag még az évek sem lesznek meg a mostani generációnak. Nem fogja tudni igazolni az éveket.
0: És mi van a fiatalsággal, az utánpótlással?
2: Nézd, aki ma a gyerekét erre a szakmára tanítja, az egy halálos vétek. Nekem ez a meglátásom. Én még a kis unokáimat is maximálisan eltítottam attól, hogy a közelébe menjek. Egyszer a Sanyi, a nagyobbik unokám, egy hegedűtokkal jött haza az általános iskolából, és a fiam, a Sanyi rémülten hívott fel engem telefonon. Képzeld el, mi van, a Sanyi hozott egy hegedűt, most mi legyen? Hát mondom, ne törődj vele, hát mondom, gyakorolni akarok, akkor hadd csinálja. Hát egy év múlva szépen elcsomagolt egét, és azt mondta, hogy köszönj szépen, ő ebből nem kér. Ennyi volt a zenei pályája, kérlek szépen, de hála Istennek. De egyébként a kisebbik fiamnál fönnállt az a lehetőség, hogy egy doknányi növendék volt a szomszédunk, aki ezt francia nyelvet járt gyakorolni, és a néni mindig mondta, hogy Tibike, megtanítlak zongorázni. És mondta neki, hogy ez jó ötlet, hegedülni ne akarj, mert egy hegedűs már van a családban, Sanyi, de egy hegedű zongoráz talán még megél valahol. De zongorázni az Istennek nem akart, ő mindenre hegedülni akart, mondtam, hogy az szártalan. Ma informatikus, bár nem a szakmájában dolgozik, de jobban megél, mint a bátyja. Gondolom, kevesebb gondja van az életben. Aki primás, ugye a nagyobbik fiam. Az a nagyon nagy probléma, hogy amikor mi felnőttünk, akkor nekünk alkalmunk volt tanulónak lenni egy zenekarba. Tehát láttuk azt, nem a konyhába kellett megtanulni egy mesterséget, mert azt nem lehet. Én 15 éves koromban bekerültem az apunak a zenekarába, és láttam, hogy mit csinál. Láttam, hogy hogy csinálja. Ő tanított engem minden este valamire, akármire. Sőt, azt lehet mondani, hogy minden vasárnap, amikor ő szabadnapos volt, elvitt engem egy másik primást meghallgatni, egy másik zenekart meghallgatni, és azt mondta, hogy ne azt figyeld, hogy hogy hegedül, az lényegtelen. Azt figyeld, hogy hogy mozog a vendégek között. Azt figyeld, hogy mit muzsikál. Azt figyeld, ne azt figyeld, hogy hogy muzsikálja, az most nem érdekes, hanem hogy mit muzsikál. Hát például az apunak a nagybátyja, a Tibor bácsi, az egy varázsló volt, kérlek szépen. Én személy szerint találkoztam ebben, hogy Lent Siófokon az Európa szállóba muzsikált, és egy a 80-90 tagú vagy létszámon kelet-német csoport jött le vacsorázni, van rossz kedvű arcokkal, belebújtak a tányérba, és semmi másra nem figyeltek. Az öreg fölvette a hegedűt, 5 perc múlva táncoltak. Olyanokat muzsikált rögtön, hogy abban a pillanatban ki tudta őket zökkenteni. Egyébként ez egy olyan műfaj, magába véve a mi muzsikánk, a cigányzene, ami tényleg 10 percen belül meg tudsz valakit siratni, vagy meg tudsz valakit nevettetni. Ez egy ilyen műfaj.
0: Hadd utaljak most a saját műfajomra is, hiszen én klasszikus zenész vagyok, de azt szokták mondani viccesen a klasszikus zenészekre, hogy asztalnál meghalnak. Tehát ez nem véletlen. hiszen tényleg a vendégeknek a szórakoztatása az, hogy ott áll egy prímás, oda megy a vendéghez, és egyből tudja, hogy mit kell neki játszani, mert esetleg görög, vagy török, vagy nem tudom honnan jött, és akkor olyan zenéket játszik neki például.
2: Persze.
0: Igaz? Persze. Vagy egyszerűen látja rajta, hogy mit szeret, tudja, tehát ezeket a tapasztalat útján megtanulta.
2: Tudod, ez egy kialakul az emberben egy olyan egy érzés, vagy valamilyen tudat alatti, hogy amikor bejön nekem legalábbis az ott, bejött a vendég az ajtón, akkor én már tudtam, hogy annak a vendégnek kell majd muzsikálnom, vagy nem kell muzsikálnom. Uh-huh. Ezt már én akkor éreztem. De te szembe kerülsz egy zenekarral, mármint primás, Mert ugye a zenekar azt mondja, hogy te miért nem mész oda ahhoz az asztalod, miért nem próbálod meg, én tudom, hogy nem kell nekem. És nekem tudod, zsenánt volt, hogy én oda megyek, és azt mondja a vendég, hogy köszönöm szépen, nem kérek semmit. Na én ezt úgy védtem ki, hogy volt egy csodálatos segédprimásom, a Putyi, akit megkértem, hogy Putyikám, azt az asztalt kérdezd meg. Én tudtam, hogy vissza fog jönni, hogy semmi, de a zenekar meg volt nyugodva. Putyi oda ment, sajnos. Jó. Akkor bevezettük a lemezárusítást. Az egy szuper gondolat volt, kérdez szépen, az a Bécsi Mátyás pincébe alakult ki. Ott hétfél héttől fél tízig nem mehettem leasztalozni. Tehát pódiumon kellett muzsikálnom. Na most képzeld el, hogy 3 órán keresztül rengeteg vendég ott van, és nem tud pénzt keresni, mondjuk ilyen durva kifejezéssel érve. És akkor arra jöttünk rá, hogy én nem mehetek le, ugye nekem ott a Putyi az lemehet érdeklődni. Most ugye a Putyi mindig lement egy asztal, és ám, azt mondja, hogy ez jó, kész. Elmondták, hogy visszajött, elmuzsikáltam, és a Putyi fogott egy hanglemezt a kezébe, szépen odament, és a vendég, hogy valamit még kapjon is, boldogan megvette a lemezkét. Nem borravalót adott, hanem megvette egy lemezt. És azon mi megkerestük a kis pénzünket.
0: Tehát a prémásnak mindig nagy a felelőssége a zenekar, illetve a családjuknak az élelmezésében, hogy ezt mondjam, hiszen a prémás keresi a pénzt.
2: Hát ebben a belegondolsz, ezt már sokszor elmondtam Ágival, és hogy most ott neked van egy 7 tagú zenekarod. Az alapjában véve már 21 ember, mert ugye van egy feleséged, van esetleg egy gyerek, és akkor még esetleg vannak a nagyszülők. Ugye? Akkor egy embernél már 5 vagy 6 emberről gondoskodsz, és ezt megszorzott héttel, az már ugye mindjárt 42. 42 száját kell etetni. És hogy én valamikor betettem volna egy 100 forintost a fogollap alá, az nálam kizárt dolog volt. Az én édesapám megtanított engem elegánsan pénzt keresni. Én láttam, hogy ő hogy keresi a pénzt, és azt is megmutatta nekem, hogy amikor neked borravalót akar adni a vendég, akkor hogy fogadod el, hogy nem a kezére nézel, hogy mit kapsz, hanem a szemébe nézed, és azt mondod, hogy köszönöd, és mindig ugyanabban a zsebedbe teszed be a pénzt, mert a zenekar figyel. És akkor visszamész a cimbalomhoz, akkor kifordítod a zsebedet, fiam, hogy lássák, hogy mindent kivettél belőle. És ez nagyon fontos. Ezt hidd el, egy zenekarban 2 dolgon tudnak összeveszni, az az akkord meg a pénz. A harmónián még átmegy a dolog valahogy, de a pénz az már egy kényes dolog. Én 40 éven keresztül a Mátyás pincébe nem osztottam pénzt. Volt egy klarnétosom, a Bújkalezső. Örököltünk az én édesapámtól egy kis ládát, egy kis lakat, ilyen kis ilyen ajándékozó emléklakattal, az volt rajta, forma kedvéért, és abba tettük be a pénzt. És akkor zárul, akkor a rezsé azt kinyitotta, megszámolta, és úgy osztott el a zenek, még ő osztott el a pénzt. Én voltam az utolsó mindig, aki megkapta a dupla részt, mert nekem dupla részem volt. Ebből is mindig probléma volt. De hát ez egy tradíció.
0: Igen, így van, így van.
2: De ha belegondolsz, azért te viseled a alapot, és ha valami baj van, akkor neked kell ott állni, igen, és intézni.
0: Így van.
2: Ezért kapta valamikor a primás, vagy talán a dupla részt. Állítólag 4-esben már, vagy 3-asban nem jár. Úgy emlékszem, 3-asban nem járt, 4-esben már igen. De ebben nem vagyok biztos, viszont az én zenekaromban az volt, hogyha valaki beteg volt, akkor az megkapta a pénzt, a részét, és a szabadságra ment, akkor is megkapta a részét. És volt, 7-en voltunk, 8 fele osztott kellett volna osztani, de mi 9 fele osztottunk, és egyrészt a rezső minden nap bevitt a bankba. És ha valaki meg volt szorulva a zenekarba, akkor abba a pénzből kivehetett. Akár mi lesz szükség, és ha valaki meghalt, Isten ne adja, mert ilyen is volt, akkor egy éven keresztül adtuk neki a részt. egy éven keresztül, ugyanúgy, mint hogyha ott lett volna velünk. Ez egy tradíció, legalábbis az én zenekaromban így volt.
0: Nekem nagyon szomorú volt látni, amikor a Mátyás Pince bezárt. Hát hiszen ez volt a fellegvára a cigányzenének.
2: Hát nézd, ez egy olyan dolog volt, hogy 100 éven keresztül vendéglősök vezették az üzletet. Ugye? Volt egy Bardauf Mátyás nevű tulajdonos, és volt a Tercsi néni, a felesége. És ők vendéglősök voltak. Tudod? Ő tudta, hogy a vendéget mivel lehet megfogni, mi van, mire van szükség, hogy kell azt csinálni, és általában Mátyás Pince élén mindig nagy tudású vendéglátósok voltak. Jött a Bandi bácsi, akit ugye, akinek a szüleié volt a kispesti halászcsárda, jól emlékszem. Tehát a Bandi bácsi abban nőtt föl, hogy ő vendéglős. És amikor 50-es években a Mátyás Pince bútorraktár volt, akkor valamilyen rendezvény miatt valakinek eszébe jutott, kitakarították és megnyitották. És utána az volt a kormánynak a banket helye. Tehát minden nagy személyiséget odahoztak el, akár ebédelni, akár vacsorázni. Tehát az egy reprezentációs helye volt a kormánynak. Tehát mindig olyan üzletvezetők voltak, mint aki utána a Bandi bácsú, mikor elment nyugdíjba, akkor olyan ember került az élére, akit ő nevelt ki. És ez így folyamatosan így volt 40 éven keresztül, egészen addig, ameddig a részvénytársaság el nem adta az üzletet, illetve bérbe adta egy, azt hiszem, hogy valami keleti jordánok, vagy nem tudom, kik vették bérbe az üzletet 20 évre, és hát kérlek szépen, hát az ők befektetők voltak, nem vendéglősök, nem vendéglátósok. Az, hogy te egy étterembe, még a Bandi bácsira így visszaemlékezve, amikor én oda kerültem 67-ben, egy évet muzsikáltam az apu helyett, mert annyi szerződése jött neki össze, hogy az állam azt mondta, hogy ezt a pénzt nem lehet kidobni az ablakon. Lakatos Sándornak igenis ki kell menni, ezt a pénzt haza kell hozni az államnak. Bandi bácsi meg azt mondta, hogy a Lakatos Sándor nem megy sehova, mert nekem teljesíteni kell a tervet. De a fia ide jön egy évre, akkor jó, rendben van. És akkor így kerültem én 67-ben egy évre a Mátyás Pincébe, akkor az öreg engem leültetett minden este 6:30-kor az asztalához, és elmondta nekem, hogy aznap este ki és hol fog ülni. És ha arabok vannak, akkor zsidót nem muzsikálsz, fiam. Azt, hogy Széfváros, Korozvár, azt már ma nem muzsikálod el. És egyébként is 9:30-ig azt mit csinálsz, amit akarsz, 9:30-kor leteszed a hegedűt, ha a világ legjobb vendégénél is muzsikálsz, mert nekem az kell, hogy a vendégek felálljanak. Fizessenek és menjenek el, de te muzsikálsz, akkor nem mennek el. Mert 10 órakor jön a színházi közönség, és nekem kellenek az üres asztalok. Tudod? Hát ez a vendéglátás. Te 9:30-ig muzsikálsz, mert tudod, egyébként Andris, ez az érdekes, hogy az étterem világában minden este van egy pillanat, amikor te megmutathatod magad. Mert elvégre, amikor a vendég bejön és vacsorázik és beszélget, akkor nem te vagy a fontos. Nem az a fontos, hogy te mit muzsikálsz, neked úgy a háttérben szépen ott kell lenni, de amikor eljön az a pillanat, amikor minden asztalnál úgy egyszer elfogyik az étel, elfogyik az ital, és elfogy a beszélgetni való, és úgy elcsendesül az étterem. Akkor kell valami azt muzsikálni, hogy észrevegyenek, hogy te ott vagy. És amikor ez bekövetkezik, akkor esetleg még rendel egy üveg bort, vagy rendel egy sajtálat, vagy akár, de különben már fizetne. És ezért fontos az élőzene. Na most te abban a pillanatban éppen vécén vagy, amikor a vécén bekövetkezik ez a pillanatnak az esének annyi. Akkor vége van. De én azért nem tettem le sose hegedűt. Én elkezdtem 7 órakor muzsikálni, esetleg az első szünetet megtartottam a dohányosok kedvéért, ugye, mert minden 6-6-an voltunk, abból 5-en cigarettáztak, és utána én 3-8-tól vagy 8-tól a záróráig egyfolytában muzsikáltam. Én nem tettem le hangszert, mert 3 termet kellett bemuzsikálnom. Volt egy söröző, volt a nagyterem, volt a jubelom terem, és volt a halászterem. Hát ha én leteszem és 1/2 órákat pihenek meg ezek, akkor elveszik a hangulat, elveszik minden. Valaki ki akar menni cigarettát, mind a rezső, a klarnétosom, hát az életveszélyes dohányos volt. Akkor az kiment, szívott 2 szívő, és jött vissza a 2. El volt intézve. De én nem tettem le a hegedűt.
0: Sokat változott az elmúlt években a hanglemez piac. Ma inkább a szolgáltatók dominálnak, mint a Spotify, a YouTube, ahol esetleg még képi anyagot is lehet tekinteni. Tehát teljesen megváltozott a piac. Milyen tapasztalatai vannak, Sanyi bácsi?
2: Hát, kérlek szépen, mi 1995-ben alapítottuk a Lamarty hanglemez kiadót. Rövid 2 év alatt 42 CD-vel jelentünk meg a piacon. 42 darab különböző CD-vel. És utána be kellett fejeznünk, mert egyszerűen láfizetésbe futottunk bele. Mert mindent elloptak. Lemásolták, kopírozták, és nem volt felvevő piac. Arról nem beszélve, hogy az üzletek horror áron árusították azt, amit én bevittem, arra nem 10% vagy 50%-ot, hanem 300 vagy 400%-os haszonkulcssal árusították. És ezzel nem tudtál védekezni. És neked mindent meg kellett előlegezned, mert csak bizományiba vették át. Ha bevittél 100 lemezt, akkor fizették ki, hogyha ők eladták. Lehet, hogy még akkor sem. Ilyen is volt. De neked a 100 lemezben már benne volt a pénzed. Ugye, mert meg kellett a felvételt, el kellett készíteni, le kellett gyártani, az Artisiust a gyártás pillanatában ki kellett fizetni, nem az volt, hogy majd utólag fizettünk, hát szó nincs. Legyártatta 1000 lemezt, akkor 1000 lemeznek a szerző jogdíját, azt ki kellett fizetni. És még hol adtad el? Sehol.
0: De akkor valahol a mai lehetőségek tulajdonképpen biztosítanak egy olyan fajta pluralizmust a zenészek számára, hogy mindenki megjelenhet a piacon. Ez persze rossz is lehet.
2: Hát ez volt a lakzolancsának a legnagyobb húzása valamikor. Amikor mi még arra vártuk, hogy majd a Hungároton fölhív minket telefonon, hogy most csináljunk egy felvételt, akkor a Lajcsi meg bement egy stúdióba, fölvette a maga kis zenei anyagát, kiment Prágába, vagy valahova a Szlovákiába, vagy Csehországba, vagy csak akkor még Csehszlovákia volt, ugye, és valahol egy ilyen gyárba legyártatta. És hazajött 3000 kazettával, és vígalá állulta. Mi még fel se ébredtünk, mi még arra vártunk, hogy majd Dorogon legyártják a lemezünket. És amikor mi Bécsbe ezt elkezdtük, ezt a lemezárusítást, és hazajöttünk, és itthon folytatni szerettünk volna, egyszerűen nem volt mit árulni. A Hungáraton nem gyártott készletet. Nem volt, vagy nem volt pénz, vagy nem tudom mi volt. Minden esetre én eljutottam odáig, hogy a gazdasági igazgatóval tudtam tárgyalni, és azt mondtam, hogy ha nem tetszene kihozni a felvételenket, akkor szeretném kivásárolni. Ez egy olyan varázsszó volt, hogy utána rögtön lehetőséget kaptam arra, hogy bizonyos üzletekben én legyártassam a saját pénzemen a lemezeimet, és esetleg a Rózsavölgyinek vagy valamelyik nagy lemezütletbe elvigyem és leadjam, és úgy kerültünk újra forgalomba. És gyakorlatilag ennek a hatására kezdtük el mi a Lamartyban meg elkezdeni ezt csinálni.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól, éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre áll.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. március 12-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Novák Éva, jazz énekesnő, akinek a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti iskolában tanuló Sallai Dániel növendéke aranydíjat hozott el a 6. Lakatos Ablakos Dezső emlékére megrendezett országos jazzzenei versenyről a napokban. Nagyon fontosnak tartom, hogy itt a műsorban fiatal tehetségeket is bemutassak, és természetesen azokat a tanárokat, akik a sikerhez vezető úton segítik a fiatalokat. Hiszen motiváció és megfelelő irányítás is szükséges ahhoz, hogy egy tehetség megfelelően ki tudjon bontakozni. Az interjú során beszélgettünk Novák Évivel a versenyről, az éneklésről és a mesterséges intelligenciáról is. Tartsanak velünk a műsorban! Mai vendégem Novák Éva, vezető énektanár a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnáziumban. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést, Évi.
5: Köszönöm szépen én is a meghívást, a lehetőséget.
4: amiért most újra beszélgetünk, hiszen azért már nem először vagy itt nálam a műsorban, az az, hogy az egyik növendéked, méghozzá Sallai Dani, kiváló eredményt ért el, pontosabban arany fokozatot ért el az országos jazzzenei versenyen, amit az Egressi Konziban rendeztek.
3: Így van.
4: És te vagy az ő tanára, úgyhogy tulajdonképpen tiéd az egyik érdem, ha lehet ezt mondani, a Dani mellett. Igen, ő már beszámolt nekünk erről a dologról, hogy milyen érzései voltak. Te hogyan tudnád elmesélni az utóbbi hónapokat? Milyen volt a felkészülés a Danival?
3: Hála jó Istennek egyébként a Danival nagyon könnyű dolgozni, mert eléggé szorgalmas gyerek, nem az van, hogy nem gyakorol, vagy akármi ilyesmi, hanem tényleg, amit feladtam neki, és amit megbeszéltünk órán, azt általában mindig teljesítette a következő órára. Igazából ami azt eredményezte, hogy mielőtt még mentünk volna ugye a versenyre, az előtti héten már olyan szinten volt az induló anyagunkkal, hogy én majdnem, hogy csak állva tapsoltam az órán. Úgyhogy ugye ez az improvizálással kapcsolatban is igazából, hogy annyira jót rázott, úgymond, igazából, hogy tényleg ilyen fantasztikus dolgokat énekelt ki a Dani. Úgyhogy könnyű volt vele dolgozni, de az biztos, hogy az ő érdeme, hogy rengeteget gyakorolt, és nagyon kitartó volt. Ami egyébként igaz, hogy nem igazán akart először indulni a versenyen, aztán mégis kicsit úgy noszogatni kellett, hogy na gyerünk akkor, mégiscsak menjünk, mert érdemes, és hát hála Istennek, ez jól is sült el.
4: De nem csodálom egyébként, hogy egy diák azért fél egy ilyen nagy versenytől, hiszen ez az ország egyik legnagyobb jazz versenye, és itt azért olyan ellenfelek, mondjuk így, azok, akikkel szembenéz, akik azért tényleg már a pályára készülnek, és majd, hogy nem már profik. Tehát azért ez nyilván megijeszti a diákokat, nyilván azért elrettenti elsősorban őket első alkalommal.
3: Hát meg ugye a úgymond Magyarországon a legjobb iskolákból voltak növendékek, és nagyon erős volt állítólag a mezőny.
4: Igen.
3: És az ő kategóriájában tényleg elég nehéz volt állítólag eldönteni azt, hogy ki legyen a győztes, de aztán ugye mégis a Dania volt az, aki kiemelkedő volt, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá tényleg, hogy egy ekkora mércét megugrott, tényleg mint improvizációban, mint stílusokban, és nagyon nehéz dalokat is vittünk, ugye egy eléggé nagy dalokat, mint például a Mood is Mood, ugye, úgyhogy elképesztő, nehéz, ami egy szaxofon szólóra épül rá, úgyhogy nem csak az improvizáció, hanem az egész dal egy improvizációra íródott, ugye, és már az is egy olyan nagy falat igazából, amit meg kell ugrani. Aki ezt megtanulja, az már egy haladó szinten van például.
4: Danival könnyű vagy nehéz volt szerinted, hiszen ő azért már rendelkezik zenei alapokkal. Ő nagyon sokáig zongorázott, klasszikus zongorát.
3: Igen.
4: De azt hadd említsem meg itt, hogy te is, mint énekesnő, azért hegedű művészként végeztél a Zeneakadémia Tanárképző Intézetén. Igen. Tehát szerinted mennyire fontos az, hogy valaki tanuljon valamilyen hangszeren jól játszani, mielőtt esetleg elkezd énekelni?
3: Elképesztően nagyon fontosnak tartom azt, hogy valamilyen szinten hangszeres múltja legyen az illetőnek, hogyha énekléssel foglalkozik, vagy éppenséggel párhuzamosan tanuljon igazából zongorázni, vagy akár valamilyen hangszeren, mivel ugye nem mindegy az, hogyha mondjuk tanulunk egy adott dalt, vagy jazz standardet, vagy akármilyen popnótát, hogy leülök a zongor elé, és tudom azt, hogy éppen milyen hangokat éneklek, vagy hogyha esetleg gyakorlásra van szükségem, akkor azt ott szépen részletenként ki tudjam gyakorolni, hangról hangra, és hát a fület az meg ugye nyilván az olyan szinten fejlesztő, hogyha valaki tanul hangszeren, hogy sokkal könnyebb úgy énekelni Isten igazából, hogy már van egy nagy zenei módja. Úgyhogy szerintem ő neki ez nagyon-nagyon nagy előnyt igazából előnyre részesíti. És hát ugye a későbbiekben én mindig mondom neki, hogy a legjobb az, amikor valaki leül a zongorához, és közben énekel.
5: Így van.
3: Úgyhogy
5: ez óriási előny.
3: Az nagy stíl.
5: Igen. Pontosan így van.
3: Igen.
5: Én mindig egyébként azt vallottam, hogy tényleg azok az énekesek szerintem a kiemelkedőek, úgy nagy többségben, legalábbis az én tapasztalatom, akik valamilyen hangszeren játszottak. Tehát nyilván lehet más úton is fejlődni, de ez annyit ad hozzá, hogy elképesztő.
3: Ez egy plusz. Ugye?
5: Egy nagy plusz.
3: Igen, azért is mondtam, itt van George Benson is, hogy olyan gitáros, hogy elképesztő, és hát olyan énekes is. Szóval, meg hát nagyon sokan így vannak. Úgyhogy én mindig noszogatom igazából a Danit, hogy na, akkor most magadat kísérd le, légy szíves a vizsgán.
5: Jó, ide jó.
3: Aha. Akkor

0: hallgatható.
1: A legutóbbi videóklipedben is ezt csináltad, ha jól emlékszem, ott is énekeltél és hegedültél is, ugye?
0: Igen. Egyébként, ha már itt a videóklipeknél tartunk, akkor megragadom az alkalmat, és elárulom, hogy hamarosan jön a következő klippem. Aha. És a következő dalocskám igazából, hát így közel egy hónapon belül ki fog ez publikálódni, úgyhogy ebben nem lesz konkrét hegedülés, viszont az összes igazából szólamokat én játszom majd alá, amit ugye majd hallható lesz a felvételen, úgyhogy igazából feljátszom a hegedű szólamokat, hogy itt ilyen szimfonikus hangzás is legyen ugye a dalon, úgyhogy ez egy kicsit táncolósabb lesz, amit elárulok.
1: Stílusában be lehet határozni, hogy milyen irányba mentél most?
0: Igazából egy kis bossa.
1: Nagyon jó, igen.
0: És hát nyilvánvalóan azért az én stílusom azért mindig a ballada. Én nagyon-nagyon szeretem a lassú dalokat, és ez úgy fog kezdődni. Igazából, hogy egy ilyen lassú notának hiszük, aztán utána pedig berumbázunk rá. Úgyhogy ja, jó lesz.
1: Ez azért inspiráló szerintem a növendékeit számára is, hogy az ő énektanáruk közben aktív zenész is, és énekel sokfelé, videóklipet is forgat, tehát ez mindenféleképpen azt hiszem, hogy jó tesz az ő fejlődésüknek.
0: De nagyon büszke vagyok rájuk, mert ők is most például az elkövetkezendő hétvégén az egyik növendékem pont említette, hogy direkt úgy szervezte a klip forgatását, hogy ott tudjak lenni, és hogy benne legyek a klipjében, mert hogy ők is egyébként nagyon aktívak, úgyhogy hála Istennek tényleg inspirálódnak általam is, meg egyébként is, hogy noszogatom őket, tehát nagyon nagy bulizások szoktak lenni egyébként itt a termemben, mert ismered ezt a dalt? Át, ezt még én nem hallottam, nem ott áll, de nagy szám, és akkor ugye ezek mennek, meg hát ugye ők már egy kicsi kis ízelítőt is kaptak a dalból, és hát akkor itt voltak, hogy hát Évi, hát ez nagyon komoly lesz. Alig várom, hogy kijöjjön. És így nagyon szeretem őket.
1: Mi azért régen dolgoztunk együtt közvetlenül is, és én nekem az érzésem volt akkor is, és természetesen most is, amikor legutóbb a Salai Danival beszélgettünk, az ő, illetve hát a közös eredményeitekről.
0: Igen.
1: Tulajdonképpen a te osztályod, és nem csak a te osztályod, hanem persze a Rajkó is, de most maradjunk a te osztályodnál, egy nagy család. És te vagy a tyúkanyó. Ez egy jó értelemben, ugye?
0: Igen.
1: Ha ezzel nem sértelek meg, hogy ilyet mondok.
0: Dehogyis, ez abszolút így van, én a szárnyaim alatt hordozom őket,
1: igen,
0: így van.
1: Teljes mértékben. És olyan jó hangulat van itt nálatok.
0: Hát itt mindig. Itt konkrétan, hogyha valaki eljön az ajtó előtt, azt tudja, hogy bejön. De olyan nincs, hogy ne jöjjön be valaki, és ide ne táncoljon be valaki, hogy ma de jó, ma megint ez a szám, ú, de jó, meg mit tudom én. Úgyhogy tényleg nagy a hangulat, és nagyon szeretnek bejönni ide a gyerekek hallgatózni, meg csak úgy beülni is. Úgyhogy erre egyébként nagyon büszke vagyok. Hála jó Istennek, hogy tényleg itt szeretnek a gyerekek. De hát én is nagyon szeretem őket, úgyhogy ez így jó, ahogy van, én úgy gondolom.
1: Sőt, egyébként a kíváncsiak, azok még betekintést is kaphatnak az óráidba, vagy hát a mindennapjaidba, hiszen te azért rendszeresen posztolsz különböző média felületeken.
0: Így van.
1: Ha jól emlékszem, akkor a TikTokon szoktalak sokat látni.
0: Igen, ott van talán a legtöbb ilyen videóm, amikor bemutatom a növendékeket. Közösen éneklünk nagy részt egyébként, van, amikor szólóban énekelnek, és akkor mindig kérik egyébként, hogy na akkor most akkor ezt a számot vegyük fel, mert tök jó lenne, de elképesztő nagy megtekintések vannak a videókon. Meglepően 2-3 nap alatt, például most a legutóbbi is 50 000, 3 nap alatt 50 000-en látták, úgyhogy eléggé nagy, úgymond reklám is, ha mondhatjuk.
1: Igen.
0: Másképpen meg szerintem ez a gyerekeknek is nagyon jó, olyan, mint hogyha egy kis megfelelés tanszaki lenne éppen most, hogyha úgy veszük, hogy na, akkor teljesíteni kell most, nem csak egy sima óra van. Úgyhogy ez szerintem a mai felgyorsult világunkban, ez szerintem fontos, hogy szerepeljenek minél többen. Úgyhogy én ezen vagyok, hogy így megismertessem a növendékeimet, és nagyon büszke is vagyok rájuk. Most is egy magánnövendékem is van, és most megyünk az egyik versenyre. Úgyhogy most megint versenyzünk egymás után. Előtte, a Dani előtt egyébként egy héttel egy kis rász nyerte meg az iskolai versenyét, énekversenyét.

0: Zenét az egyik kis növendékem, úgyhogy folyamatosan, hál' Istennek, minden hová jutunk. Tehetségkutatókba is fogunk menni, úgyhogy most is várható lesz egy pár növendéken felbukkanni, látni majd a televízióban, úgyhogy igazából tényleg egy jó kis csapatom van, mondhatom azt. Úgyhogy tervekben van az, hogy egy nagyon komoly kórussal is majd így összejövünk. Igen, így van. Ez most a legközelebbi tervem, hogy a legjobbakat összeszedni, és akkor egy nagyon-nagyon jó kis kórust összecsapni, de hát ez majd a jövő titka.
1: Ez nagyon jól hangzik, és én egyébként szoktam hallani rendszeresen a növendékeidet, nem csak a különböző média felületeken, vagy az interneten, hanem időnként, amikor ellátogatok ide a Rajkóba is, akkor fantasztikusan énekelnek, és igen, nagyszerű a zenekari produkció, amit nyújtanak. Tehát, hogy ők ugyebár, amikor vannak ezek a bizonyos események, ahol a teljes iskola megmutatja a legkiválóbb tehetségeit, igen, akkor ott természetesen fellép a cigányzenekar, fellépnek a táncosok, fellépnek szóristák, de hát akkor jön a jazzzenekar,
0: persze,
1: ők is feldobják még a hangulatot, és egyszerűen hihetetlen énekeseid vannak, és annyira együtt vannak a zenekarra, hogy hihetetlen.
0: Ez így van. És
1: tehát, hogy egy hatalmas élmény egyébként egy Rajkós ilyen eseményre, koncertre eljönni, úgyhogy mindenkinek ajánlom a figyelmébe.
0: Ez abszolút, most annyira erős osztályom, ugye, mondhatom azt is, az ének tanszak,
1: igen,
0: hogy igazából tényleg nagyon-nagyon jó énekeseim vannak, és hát most valakik majd elballagnak, lesznek ilyen is ebben az évben, de még maradnak azért ugye egy évet, 5 éves ugye az iskola, úgyhogy még azért találkozom velük, de rossz lesz majd az, amikor az utolsó, a mostani nagyok úgymond elmennek, viszont jön az utánpótlás, mert ugye nemrég volt a felvételi, és hát sorba jöttek az énekesek, hogy szeretnének tanulni, és még lesz egy pótfelvétel, csak az egy baj van, hogy már nem nagyon van helyem. Úgyhogy most az van jelen esetben, hogy hát többet nem nagyon tudok felvenni, de aztán ki tudja mi. Úgyhogy ez majd egy nagy talány.
1: De ez jó, hogy a túl jelentkezés van, hiszen akkor azért mégiscsak van lehetőség válogatni a diákok közül.
0: Hogyne. Bár egyébként ezt nem nagyon szeretem, hogy válogató, de jelen esetben most tényleg az van, hogy a legjobbakat, akik jönnek, megtehetem azt, hogy őket veszem fel, de nyilván szeretek mindenkivel foglalkozni, kezdőtől haladóig, úgyhogy én nem szeretem csak a haladókkal foglalkozni, mert nekem az igazi kihívás, amikor éppen az illető nem tudja visszaénekelni azt az adott hangot, amit leütök, és egy év múlva pedig gyönyörűen énekel. Ilyen is volt már most példa, úgyhogy
1: azért meg kell, hogy mondjam, van egy kis rálátásom a budapesti konzikra, hogy milyen színvonal van, és nekem az az érzésem, hogy az utóbbi években azért vannak olyan konzik, ahol például most egy kis visszaesés tapasztalható volt, különböző okok miatt, viszont a Rajkó egyre jön föl. Egyre jön föl, egyre erősebb a tansza.
0: Pontosan.
1: És egyre több diák jön most ide az iskolába. És nem csak egyébként az ének tanszakhoz hozzád.
0: Minden
1: természetesen
0: tanszakra.
1: Most erről beszélünk el elsősorban, de minden tanszak. Gitár, zongora, dob, és még lehetne sorolni. Nem csak cigányzenére, jazzre és klasszikusra egyaránt.
0: Így van.
1: Tehát, hogy most valahogy annyira fellendült az iskola, ugye?
0: Rengeteg
1: és mindenféle innováció is történt egyébként, azon kívül, hogy kicserélték a bejárati kaput.
0: Igen, ami most már tényleg egy ilyen nagyon biztonságos bejárat lett, meg hát nagyon szép lett, és hát egyébként fel fogják újítani igazából a színház termünket is, ami szerintem nagyon fontos, hiszen akkor így nem csak az iskola tud tartani itt akár mondjuk fellépéseket, hanem akár egy külsős rendezvény is lehet itt, ugye? Úgyhogy vannak tervek igazából nekem is, illetve már ugye folynak a tárgyalások így az iskola vezetőségével is, hogy jó lenne, hogyha esetleg lennének kurzusok, akár mondjuk, és akkor ugye egy-egy nagyobb sztár énekesek például jönnének a gyerekeknek kurzust tartani, és akkor beszélnének erről az egészről, úgyhogy vannak ilyenekről igazából tényleg így folynak a tárgyalások, de ez még mondjuk csak egy picikét még odébb van.
1: A jövő zenéje, világos.
0: A jövő zenéje.
1: És a saját karriered során milyen tervekre számíthatunk még? Beszéltél itt a videóklipekről, igen, illetve egy videóklipről beszélgettünk. Igen. Lehet, hogy esetleg ennek még lesz folytatása a jövőben?
0: Mindenképpen lesz, igen, íródnak a dalok igazából. Lesz Novák Évi koncert.
1: Jó, ide jó.
0: Igen, úgyhogy lesz a nyáron, még nincsen pontosan meg a helyszín. Aha. De ez így a nyár közepe felé várható. Rengetegen érdeklődtek a sztori után, úgyhogy úgy döntöttünk egy-két emberkével, hogy ezt meg is valósítjuk. És akkor ezt úgy is fogom majd nektek mondani, hogy pontosan mikor, hol, hány órakor.
1: Jó, mert engem speciál kimondottan nagyon érdekel, de szerintem a hallgatókat is nagyon érdekli majd, hogy hol hallhatnak téged újra. És igen, akkor elsősorban énekelsz, vagy hegedűsz is majd?
0: Hát
1: bocsánat, nekem én mindig azért kérdezem, tudom, mert én hegedűsként ismertelek,
0: igen,
1: meg gyerekkorunk óta ugye ismerik egymást.
0: Igen, igen, igen.
1: És hát ez nekem nagyon fontos, hogy egy olyan énekessel állok szembe, egy olyan jazz énekes nővel, aki kiválóan hegedül. Úgyhogy ezért kérdezem mindig, hogy akkor a hegedű milyen szerepet kap majd a koncerten, lehet
0: tudni? Biztos, hogy bele fogom építeni egyébként a kis repertoáromba, de egyébként énekes centrikus lesz, úgymond a koncert, ugye, mivel most már azért kialakult egy olyan zenei stílus, amit ugye éneklek, hogy ez így szépen össze tudjon állni egy koncertként, meg hát nyilván akkor ugye az új dalt is szeretném majd bemutatni. Uh-huh. Úgyhogy ez szervezés alatt van jelen esetben. Uh-huh. Úgyhogy ilyen tervek vannak, abszolút egyébként a dalok azok folyamatosan jönnek ki belőlem. ez is, amit egyébként majd hallhattok nem sokára. Ezt is én írtam, a dalt is és a szöveget is, és jelen esetben majd jövő héten lesz az, hogy fel kell énekeljem, stb. Úgyhogy most már nagyon a végleteknél tartunk, hál' Istennek. Uh-huh. Most már megvan. Már megmutatom neked a felvétel után.
1: Mindenféleképpen, sőt, szívesen le is adjuk ezeket majd természetesen itt a rádióban a későbbiek folyamán.
0: Én nagyon köszönöm.
1: Egy izgalmas mai kérdés, ha fogalmazhatok így. Amikor idejöttem hozzád, hogy találkozzunk, előtte mutattam neked egy dalt.
0: Igen.
1: És azt mondtad, hogy hú, de jó, és milyen jó az énekes, és nagyon dicsérted.
0: Igen.
1: És utána elárultam, hogy hát igen, ez a mesterséges intelligencia volt.
0: Igen.
1: És ezzel készítettem, méghozzá úgy, el is mondom, hogy az egyik legnépszerűbb mesterséges intelligencia programtól kértem egy olyan dalszöveget, ami a kávéról szólt. Ez a témája. Ezt a szöveget szépen áttettem egy másik mesterséges intelligencia programba, ami kimondottan zeneíró program, és ő pedig tett hozzá egy alapot, és föl is énekelte az egyik énekes, és magyarul természetesen, és egyszerűen hihetetlenül minőségben sikerült ezt legenerálnia.
0: Meg nem mondtam volna, hogy ez egy számítógépes hangszín.
1: Tehát nyilván azért vannak hibái, mert időnként nem úgy ejti a szavakat, szóval nem tökéletes magyarsággal, de általában azért jól szokott működni, és 10-ből 1, mondjuk legalábbis az én tapasztalatom szerint, 10-ből 1 azért az egészen jól sikerül.
0: Hát, amit mutatta,
1: nem ijesztő ez egyébként?
0: Hogy ne lenne az? Sőt, a zenészeknek még ijesztőbb.
1: Ugye?
0: A jövőre nézve meg egyáltalán gáz, úgyhogy...
1: Igen, tehát most, hogy így beszélünk a dalszerzésről...
0: Hát most gondolod, így... de minek akkor a zenész? De nem kell.
1: Hát, megmondom őszintén, azért ennyire nem vagyok szkeptikus a jövővel kapcsolatban,
0: hát,
1: de minden esetre...
0: Ez tényleg az, ijesztő. Én amikor meghallottam, jó énekes nő volt.
1: Igen.
0: Úristen, de jól énekel ez a nő. Meg hát mekkora dög a szám. Szóval
1: ad
0: az,
1: nagyon,
0: hogy akkor egy Earth in the Fire-s kezdést, tele harmóniával, jazzes, funk kis beütéssel.
1: Igen.
0: És akkor a végén az, hogy ez amúgy...
1: Amúgy mesterséges.
0: Csak egy gép.
1: Annyit kellett csinálni, képzeld, hogy beírtam, hogy pop, acid jazz és funky elképpen stílusok keverékében hozzon létre valamit, és természetesen
0: nagyon
1: a szöveget
0: ez az kellett.
1: Igen, és a szöveget be kellett neki adni, és ez a hihetetlen.
0: Hát ilyet, kegyetlen.
1: De rengeteg különféle stílus felismer a gép természetesen, és valóban, aki nincs ehhez hozzászokva, az nem mondaná meg, hogy ez...
0: Nem, abszolút nem.
1: De meg kell, hogy mondjam azért, a szöveg, amit általában generálok, nem mindig kompatibilis a zenével, vagy nem mindig
0: nem
1: szól jól.
0: Vagy
1: igen,
0: vagy?
1: Igen, aha. Igen. Tehát azért vannak hibák, tehát van még hova fejlődni, kétségtelen, de... Nekem egy ismerősöm például azt mondta, neki az a véleménye legalábbis, hogy hát ezek ilyen középszerű dalszövegek.
0: Aha.
1: Tudod?
0: Ja, hogy ezt például. Írja meg az egész dalszöveget, vagy azt te diktálod neki?
1: Nem, ezt egy másik mesterséges intelligencia készíti.
0: Ja,
1: tehát ezt is ő csinálja. Én szövegírásban nem vagyok jó, úgyhogy ezt rábíztam a gépre.
0: Aha.
1: Tudod?
0: És már így akkor összeállt, hogy akkor végül is az egészet ő csinálja, csak ez két különféle program.
1: Igen, de lehetne egy programmal is megcsinálni, csak az a tapasztalatom, hogy ez így két különböző programmal, ez így hatékonyabb volt egy picit.
0: Nagyon
1: tudod?
0: Nagyon durva. Igazából nem tudok mit mondani, mert tényleg egy olyan dalt mutattál, ami abszolút megállna most a rádióban a helyét. Meg így hallgatnám. Szóval így beraknám, hogy na, akkor most meghallgatjuk ezt a nótát.
1: És mi lesz most ez a... Tehát, hogy szerinted ez milyen hatással lesz a mai fiatalokra, gyerekekre? Motiválja majd őket a zenetanulásra, vagy azt mondják, hogy hát minek tanuljanak, hiszen... beütik a promptot a mesterséges intelligenciába, és akkor szépen kidob valamit.
0: Az van, hogy igazából, hogyha belegondolunk, ez már jelen van egy ideje. És most ezt nem az akusztikus, hangszeres gyerekekre értem, akik mondjuk tényleg úgy van, hogy na most ők tanulnak zenét, hanem mondjuk akik zeneíró programokkal dolgoznak, és mondjuk stúdióznak, vagy akármi. Azért ott már azért adottak ezek a dolgok, hogy van egy groove, vagy van egy olyan bossa alap, vagy akármi, amivel már dolgoznak, és akkor csak így összeraknak egy nap alatt egy dalt. Pikpak, viszont az, hogy egy énekesnek ez most inspiráló lehet-e, hát szerintem nem. Én úgy gondolom, hogy ez pont az ellenkezője. Viszont...
1: Igen.
0: Akik meg ezzel foglalkoznak, hogy tényleg eladható zenét csinálják, vagy tényleg pénzt akarnak belőle csinálni, és nem a szenvedély miatt csinálják, azoknak nagyon inspiráló. És nagyon könnyű dolguk lesz ezután. Viszont nekünk énekeseknek, meg az úgymond idézőjelben igazi zenészeknek, hát ez egy kicsit olyan illúzió romboló.
1: Tehát elveszi a munkánkat? Úgy gondolod?
0: Meg az érzésvilágot. Az, hogy mondjuk a szíved, lelked benne van egy dalban. Hát most egy ilyenbe nem tudsz, de ez egy megírt gép, egy kész étel, tudod, amikor megveszed a Lidl-ben azokat a rossz bableves. Na most nem, de szép, meg minden, jó van, megvan, finom, de amúgy nem annyi készített.
1: Olyan fagyasztott,
0: bele,
1: ami tudod? Egyébként, na. Hogyha gyors ételre van szükség, akkor jó.
0: Rögtön az étel. Na, érted, ami otthon van, deszkáról szaggatva nokedni.
1: Azért az egy kicsit más.
0: Jó, tudom.
1: Igen.
0: Na, hát igen, amúgy ilyen példát tudnék felhozni, hogy azért az a szív, meg az a lélek, ha nincs benne abban a zenében, akkor mi értelme van? Hát nem tud leszakadni a szíved, az a lényeg, amikor hallgatod, tudod. Mert igazából szerintem nekem, hogyha mondjuk meghallgatok egy zenét, és úgy megérint, akkor mondjuk én azt 500-szor meghallgatom egymás után. És pont azért, mert mondjuk az az énekes ott úgy énekelt abban a kis részletben, fú, hogy ott kész, ott véged lesz. Viszont egy ilyennél meg nem tudod azt érezni, hogy na most itt volt az a pont annál az énekesnél, hogy megszakadt közben a szívem, hogy énekelte, mert olyan szerelmes vagy, olyan így a fájtják, hogy elveszítette a valakit, nem tudom.
1: Tehát akkor lehet, hogy lesz egy olyan, mondjuk egy ilyen általános tömeg, egy általános dal tömeg, ami mondjuk akár mesterséges intelligenciával is generálható, vagy akár egy, hát elnézést, hogy ezt mondom, de mondjuk egy középszerű énekes is felénekelhetné, és akkor lesz egy olyan, ami az igazán nagy tehetségekről szól. Mint ahogy ez régen is tulajdonképpen az igazán nagy tehetségekről, művészekről szólt. Ők mindig ki fognak akkor emelkedni, tehát akkor lehet, hogy mégsem annyira borús a jövő, mint ahogy ezt esetleg sokan lefestik? a mesterséges intelligenciával kapcsolatban?
0: Hogy nem. Szóval azt abban reménykedem, hogy a jövőben azért megmarad az a vágy az emberekbe, hogy mondjuk elmenjenek egy élő koncertre. Vagy az a vágy, hogy tényleg az adott illetőért rajongjon, és ne azért, mert mondjuk ez összességében jól szól ez a dal, hanem valakit kiemeljen mondjuk a zenekarból is, ő miatta menjen el mondjuk egy koncertre. De mondjuk nekünk előadó művészeknek meg lehet, hogy néha jól jön. Nem azt mondom. De lehet, hogy éppen mondjuk kéne egy zenei alapot valakivel csináltatni. Ugye? És akkor ugye ráénekelsz, vagy mondjuk gyorsan írsz egy dalt, vagy akármi, és mondjuk utána viszed a zenekarnak. De hát ez nem tudom, hogy fog majd lejönni a jövőben, mert hogy ez már most megvan, mi lesz később?
1: Én azt gondolom egyébként, hogy meg fogja találni a helyét a zeneiparban, és nagyon gyorsan változik ugyebár az elmúlt időben a zeneipar is. Ha csak arra gondolok, hogy tulajdonképpen a CD eladások már szinte megszűntek, és átkerült ez az ipar, illetve hát a zene kiadása az internetre, tehát a különböző Spotify, Apple Music és hasonló streaming szolgáltatók nyújtják már tulajdonképpen a zenészeknek a megjelenési lehetőséget, persze a nagy videó megosztókon kívül. Igen. Tehát valahogy az egész ipar átalakult az elmúlt egy-két évtizedben.
0: Igen.
1: Sőt, vannak olyan előadó művészek, mint te is, akik viszont ennek nagyon kihasználják az előnyeit, és akár ott építik a közönséget. Igen. Mint például a TikTokon. És te nem csak énekelni szoktál egyébként, visszatérve egy picit a videóidra, hanem te ott főzöl, mutatod a gyermekedet, hogy te anyuka is vagy, énekesnő, csókanyó.
0: Az életemről szól ez a kis felület, és hogy milyen is vagyok egyébként, hogy a hétköznapokban, vagy akár a munkámban, vagy csak úgy egyébként. De általában mindig visszatérek a zenéhez. Szóval, hogyha ilyen is van, akkor általában azokat osztom meg legfőképpen, hogyha éneklek, vagy mondjuk éppen eszembe jut egy jó dal, és fel szeretném énekelni, vagy a növendékekkel énekelni, akkor mindig odajuk adok vissza. Úgyhogy ez az oldal az akkor nagyon aktív, amikor ilyesmiket osztok meg egyébként. Általában azon van több ezres, meg több tízezres nézettség, úgyhogy remélem, hogy a következő dalocska is ilyen lesz. Még sokan fogják hallgatni, meg megnézni, úgyhogy reménykedem benne, hogy jól
1: sül el,
0: de szerintem egy jó dal lesz.
1: Igen. Tehát aki kíváncsi rád, az mindenféleképpen keressen rád a különböző közösségi oldalakon, és ott bepillantást nyerhet az életedbe, a művészetedbe, a növendékeidbe, illetve a növendékeidnek a színvonalába.
0: Igen.
1: És én azt gondolom, hogy őket tényleg érdemes mutogatni, hiszen annyira tehetségesek.
0: Nagyon.
1: Itt a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumban, hogy azért még egyszer említsük meg a nevét az iskolának, hogy hol tanítasz.
0: Igen.
1: Mert azért ez nagyon fontos.
0: Így van.
1: És hát kívánunk természetesen nektek további sok sikert, a növendékeidnek is,
0: köszönöm,
1: neked személy szerint is.
0: Köszönöm.
1: És hát akkor hamarosan beszámolunk a következő koncertedről is, és akkor várunk sok szeretettel vissza.
0: Rendben, nagyon szépen köszönöm a meghívást és lehetőséget.
1: Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Mai vendégem Novák Éva jazzénekesnő volt, akinek a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Iskolában tanuló Sallai Dániel növendéke aranydíjat hozott el a 6. Lakatos Ablakos Dezső emlékére megrendezett országos jazzzenei versenyről a napokban. Mint már említettem, nagyon fontosnak tartom, hogy itt a műsorban fiatal tehetségeket is bemutassak, és természetesen azokat a tanárokat, akik a sikerhez vezető úton segítik a fiatalokat. Hiszen motiváció és megfelelő irányítás is szükséges ahhoz, hogy egy tehetség megfelelően ki tudjon bontakozni. Így Novák Évával beszélgettem az interjú során a versenyről, az éneklésről és természetesen a mesterséges intelligenciáról is, hiszen ez napjaink egyik fő témája. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is 22:05-től. A viszonthallásra!
2: készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: lehet.
1: Halló?
0: Halló, hol voltál egész nap? Hívtalak vagy 20-szor?
1: Halló, de ezt nem hiszem el. Nem mindegy neked, hogy hol voltam. Amúgy is megmondtam, ha a barátaimmal vagyok, engem ne hívogassál.
0: Tudod mit? Csinálj, amit akarsz.

0: Rádió. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Odag, vagy ahogyan a köznyelvben leggyakrabban él, a cigány kenyér, vakaró, punya nem csupán a roma gasztronómia egyik legfontosabb alappillére, hanem egy mély kulturális szimbólum. Egy olyan étel, amely évszázadok történelmét, a vándorló életmód leleményességét, a családi összetartozást és az otthon melegét sűríti magába. Most a bodak készítésének művészetét, kulturális hátterét és a generációkon átívelő hagyományát járjuk körbe, hogyan válik néhány végtelenül egyszerű alapanyagból a lélek eledele. A bodak gyökerei és a kulturális jelentősége. Ahhoz, hogy megértsük a bodagi lényegét, vissza kell tekintenünk a múltba. A hagyományos roma életmódra évszázadokon át a mobilitás és az erőforrások korlátozottsága volt jellemző. Ebben a környezetben olyan ételekre volt szükség, amelyek kevés, könnyen szállítható és hosszan elálló alapanyagból, bonyolult konyhai felszerelés nélkül is elkészíthetőek voltak. A bodag pontosan ilyen, nem igényel klasszikus órákig főtött kemencét, sem drága hozzávalókat. Eredetileg közvetlenül a parázson, forró hamuban vagy egy egyszerű platnin a sparhelt tetején sütötték meg. A bodag azonban jóval több, mint a szegénység szülte szükségmegoldás. A roma kultúrában az étel megosztása a szeretet, a tisztelet, a befogadás legmagasabb szintű kifejezése. A meleg bodag illata a házban egyet jelent a biztonsággal. Amikor a család körbeüli az asztalt, és a még gőzölgő kenyeret nem késsel vágják, hanem kézzel törik meg, az egy szakrális pillanat. A bodagot hagyományosan tilos késsel enni, a törés a közösséget, az osztozást és az egyenlőtlenséget szimbolizálja. Az alapanyagok kémiája és az arányok poézise. A bodag zsenialitása az egyszerűségében rejlik. Nem akar többnek látszani, mint ami. Őszinte, laktató és tiszta ízű. Az idők folyamán a receptnek két fő vonulata alakult ki, az élesztős és a sütőporos vagy szódabikarbonás változat. Bár a modern konyhákban mindkettő él, a legősibb forma a kelesztés nélküli szódabikarbonás vagy sütőporos verzió, amely a gyorsasága miatt vált alapvetővé. A klasszikus alaprecept mindössze 4 összetevőből áll: liszt, zsíradék, lazítóanyag és só, illetve folyadék. A bodag készítése nem mérnöki pontosságú folyamat, sokkal inkább az érzékek játéka. A tapasztalt háziasszonyok nem mérleggel mérnek, hanem a kezükkel érzik a tészta válaszait. Az első lépés a száraz anyagok, a liszt, a só és a sütőpor alapos elkeverése egy tágas tálban. Ezt követi a zsíradék elmorzsolása liszttel. Ez a mozdulat határozza meg a kenyér későbbi szerkezetét. A zsírnak finoman be kell vonnia a lisztszemcséket, hogy a bodag ne váljon gumiszerűvé, ezután következik a langyos folyadék, fokozatos hozzáadása is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 10-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Nyári László, magyar arany érdemkereszttel kitüntetett prímás, a Kis Rajkó zenekar művészeti vezetője, akivel beszéltem a legutóbbi nagyszabású Nyári Károly családi koncertről, valamint az életéről és a Rajkó Talentum iskoláról. Tartsanak velünk ma este is!
4: Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgethetünk egy kicsit.
5: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek én is.
4: Beszéljünk egy kicsit kezdésnek az aktualitásokról. Nemrég volt egy nagyobb szabású koncert, melyet a testvéred Nyári Károly rendezett, amit egyébként 17 éve minden évben karácsonytáján megrendez tulajdonképpen. Ez egy nagyobb szabású esemény szokott lenni, de ebben az évben meglepetésként a családnak a többi tagja is fellépett. Hát hárman vagytok testvérek.
5: Így van, így van. Én vagyok az idősebb, van a Károly, a középső, és van egy testvérem, a Tamás, akivel így vagyunk testvérek, hárman.
4: Tamás szintén prímás.
5: Igen, szintén prímás, és hegedűművész. És annyit kell erről a dologról tudni, hogy nagyon régóta foglalkoztat bennünket ez a családi program, koncert, hogy ezt valamikor megrendezzük. Hát hála Istennek eljött ez az idő, amikor sikerült ezt a tavalyi évben, decemberében megrendezni, és ennek óriási sikere volt, és hát többek között a fiam, a menyem, a Nyári László hegedűművész, akkor a Károlynak a feje.
4: Mondjuk neveket nyugodtan, mert hát azért, mondani,
5: jó, hát sőt, akkor hát, Ráfi Kálmáról beszélhetünk, igen, aki a testvéremnek a veje.
4: Az Editnek a férje.
5: Igen, az Edit húgomnak a férje, és akkor hát beszéljünk még a menyemről, ugye, Farkas Míráról.
4: Aki hárfaművész.
5: Aki hárfaművész.
4: Bocsánat, doktor Farkas Mirá?
5: Doktor bizony, tavaly doktorált a Zeneakadémián, aki a fiamnak a felesége. És akkor hát beszéljünk még az unokámról, Kis Zoltánról, aki a Pécsi Tudományi Egyetem hegedű tanszakának a tanulója, és akkor hát ott volt még a testvérem, a kisebbik öcsém, Nyári Tamás, aki szintén hegedűművész, és szintén a Talentum Művészeti Iskolának a tanára, és akkor így volt ez a koncert megrendezve, és ez egy ilyen meglepetés koncert volt, ahol a közönség ezt nem volt publikus előtte, hanem egyszerűen csak megjelentünk a színpadon, és óriási ovációt váltott ez ki a közönségnek. Aztán utána következett az a rész, amikor hát így a család előadta együttesen a Monti Csártást, aminek hihetetlen sikere volt. Úgyhogy ováció volt a közönség között. Úgyhogy ez volt a koncertnek a lényege, hogy egy ilyen meglepetésszerűen bejött az egész család, és aminek én legalábbis személy szerint nagyon-nagyon-nagyon örültem, hogy ez létre tudott jönni ennyi év után, és hogy együtt tudtunk muzsikálni a testvéreimmel és a családtagjaimmal. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt utána, rengeteg gratulációt kaptunk, és ami az apropója dolognak, hogy még úgy néz ki a dolog, hogy ebből folytatás is lesz, úgyhogy én nagyon remélem, hogy a közeljövőben ugyanilyen rendezvényen belül újra a családunk együtt fog muzsikálni a nézőközönségnek. És én remélem, hogy hát ez meg is marad, mert így teljes az, amikor egy család fönn tud maradni, és így a kultúrában együtt tud fejlődni, és együtt tudjuk továbbvinni ezt a hagyományokat, ezt a családi hagyományokat, én ezt nagyon-nagyon tudom értékelni.
4: Hát ilyen egy igazi zenész dinasztia tulajdonképpen.
5: Így van.
4: Tehát a Nyári dinasztia, így mondjuk van. Így.
5: Pontosan. Tehát ez egy fontos dolog. Szegény apámnak mindig volt egy nagy vágya, hogy a gyerekek vigyék tovább a neveket, és a dinasztiát, és a zenészséget. Úgyhogy apámnak biztos, hogy most biztos nagyon örül valahol, nem valahol, ahol látja ezt, mert én nagyon bizonyos vagyok benne, hogy ezt úgy is látja. Úgyhogy biztos nagyon örül neki, hogy ez a család ilyen így kiforta magát zeneileg, és a kultúrában is így részt tud venni. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog voltam ezen a napon, hogy ez létrejöhetett.
4: Ha már így a család és a gyökerek szóba került, akkor ugorjunk vissza egy picit még korábbi időpontra, hiszen több generációra visszavezethető a Nyári családnak a zenész mi volta.
5: Igen, hát azt tudni kell, hogy a családom az Győrből származik. Tehát a gyökerek igazán ebből Győrben vannak. Tehát mind a hárman Győrbe születtünk. Az édesapám is Győrbe született, az édesanyám is Győrbe született. Ugye mindkettőjük zenés családban nőtt fel. Édesapám is, az apukája az egy nagyon híres Flakker Pistának hívták, meg a Lakatos dinasztiának volt a kontrása, aki hát a 20-as években, 1910-es 20-as években a győri legelőkelőbb étteremekben játszottak, és ő volt a kontrása ezeknek a kiváló muzsikusoknak, ilyen, mint a Lakatos Tóni, akkor volt a Flakker Pista, itt megemlíthetném még azokat a igazándi, mert azt is tudni kell, hogy a Lakatos család szintén Győrben nőtt, és oda húz vissza a családi része, tehát ők is szintén Győrben nőttek, és ott éltek. Tehát ez a család szintén oda van kötve, úgy, mint mi. Tehát édesapám aztán árvak gyerekként nőtt fel, mivel a nagyapám az elég korán elhunyt, és akkor apám az saját erejéből tartott el a családját, nem volt könnyű abban az időben, az 50-es években, és hát azt kell róla tudni, hogy saját erejéből elvégezte a konzervatóriumot, a győri konzervatóriumot, és mindig az volt a vágya, hogy diplomás embereket neveljen. Hát hála Istennek ez sikerült neki, mind a hárman diplomával rendelkező muzsikusok lettünk, és ezt nagyon-nagyon szeretném neki megköszönni, és a szüleim támogatása nélkül biztos, hogy nem jött volna létre. Úgyhogy

0: Emlékezetem szerint nem tudom, de apukám elmondta, hogy ilyen pár hónapos lehettem, mikor belenyomta a kezembe a vonót, és azt mondta, gyorsan elkaptam, és azonnal is nem akartam elengedni, azt mondta mindig, azt mondja.
1: Ez azt jelenti, hogy ha valaki ráfog a hegedűnek a vonójára, és nem engedi el, akkor biztos hegedűs
0: pontosan,
1: lesz belőle.
0: Biztos. Ez egy akkora löket ugye a szülőnek is, meg a gyereknek is, hogy ez óriási dolog. És akkor én 5 éves koromban elkezdtem a tanulmányaimat a Győri Állami Zeneiskolába, és akkor egészen 6. osztályos koromig ott végeztem a Győri Állami Zeneiskolába, és majd 14 évesen felvételiztem a Győri Konzervatórium, ahol sikeresen föl is vettek.
1: Kik tanítottak ebben az időszakban?
0: Nagyon-nagyon jó tanárok voltak, Budapestről jártak le. Tehát volt egy olyan nagyon jó tanári gárda, aki Budapestről hetente 2-3-szor lejárt Győrbe. Ilyen volt a Kertész Ferenc, aki akkoriában az Operaháznak volt a szólamvezetője. Akkor volt a Nagy Tihamér, aki az Állami Hangversenyzenekarnak volt a szintén a szólamvezetője. Akkor volt a Csonta András. Csonta Andris az egy nagyon-nagyon kiváló hegedű művész volt. Ő is lejárt, tehát ilyen 4-5 tagú csoport járt le mindig hetente hozzánk Győrbe, és azoktól tanultunk. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok mindent. Abba az időben visszaemlékszem, hogy rengeteget tanultam. Rengeteg sok jó dolgot tanítottak nekem.
1: Ez nagy szerencse, hogy ilyen tanároknak a kezel alatt tanulhattál. Én azt gondolom, hogy ez sokat számít.
0: Persze hozzájártod al is, hogy én is nagyon-nagyon rajt voltam, hogy minél többet tanuljak rajta, tudod? Én most visszaemlékezem, az a 14 éves korom, ami úgy érzem, hogy egyik olyan korszakom volt, amiben legtöbbet tudtam fejlődni. Tehát volt bennem egy olyan ambiciózus, hogy képzeld el, hogy reggel 6 órakor keltem, és én már 7 órakor az iskolába skáláztam. 8 óráig még el nem kezdődött a tanítás.
1: Ez már a konzi volt?
0: Ez már a konzi volt, igen. Tehát volt bennem egy olyan hozzáés, és ezek a tanárok olyan inspirációt adtak ehhez, és olyan kihívások elé tettek, hogy az ember tele volt ambiciózussal, és nagyon szerettem gyakorolni és tanulni is.
1: Én azt gondolom egyébként, ha az ember bekerül egy olyan közösségbe, mint egy konzervatórium, tehát egy zenei szakgimnázium, most így hívják őket, ugyebár, akkor ott, mivel mindenki ezt csinálja, egymást inspirálják a gyerekek. Így nem van. Úgy, mint egy általános iskolában, hogy mondjuk van. Egy-két diák tanul zenélni, pontosan. És akkor az ember alig lát zenészt maga körül.
0: Igen.
1: És ez egy óriási változás szokott lenni a gyerekek életében.
0: Hihetetlen.
1: Tehát akkor ez nálad is így
0: hihetetlen,
1: volt.
0: Hihetetlen, igen, és egymást, hogy mondjam, így, ahogy mondtad, jó fejezted ki, mert egymást inspiráltuk arra, hogy minél jobban, minél többet, minél jobban tudjunk tanulni. És hát én nagyon jó emlékek fűznek hozzá ezekhez az évekhez. És ráadásul az is közre játszott, hogy én akkor jába ugye kezdtem ezongorázni is. És akkor volt egy hihetetlen, óriási nagy, Gábor Józsefnek hívták a zongoratanáromat, és én mind a kettőt párhuzamosan csináltam. Képzeld el, hogy zongoráztam is, és hegedültem is. És hihetetlenül nem tudtam eldönteni, most melyiken maradjak, mert egy csomó versenyt nyertem zongorából is. és képzeld el, hogy hát tanakodta a család, hogy azt akkor most legyél zongorista, vagy most mire hegedűs leszel, mert imádtam a zongorát is. Egyszerűen, hát soha nem felejtem, mert volt egy ilyen 20. század szerzőkből írt Dubrovai Lászlónak az egyik darabját adtam elő, és olyan hihetetlen sikerrel, hogy megnyertem, képzeld a versenyt, ez ilyen verseny. És akkor nekem ez olyan löketet adott, hogy én mondom, zongorista akarok lenni. De aztán ott volt a háttérben az édesapám, aki hát természetesen azt mondta, Laci, hát azt mondja, neked mindenféleképp az, hogy hegedülni kell. Jó, hát azt mondja, te viszed tovább a mi tradíciónk, és hát akkor így maradtam a hegedűn. Egyébként a mai napig imádok zongorázni.
1: Aha. Tehát inkább a család
0: persze,
1: az aki döntött ebben.
0: Így van.
1: Illetve
0: így
1: hát
0: van.
1: Közösen gondolom.
0: Pontosan,
1: tehát ez nélküled nem
0: persze,
1: valósulhatott
0: persze,
1: volna.
0: Persze. Úgyhogy közel hozzám mai napig is a zongora. Úgyhogy...
1: Tehát akkor az első szülött gyereknek kellett tovább vinni akkor a hegedűt. És akkor jöhetett a másod szülött gyerek,
0: így
1: aki...
0: Van.
1: Na jó, ő már zongorázhat.
0: Na most így lett a testvérem zongorista. Hát azt gondolom, ha már egy heget is a családban, hát akkor

0: akkor legyen zongorista. És akkor a Károlyból így lett zongorista, hogy mivel, hogy én tovább viszem majd a prémásságot, vagy a hegedűst, a dolgot, és akkor a Karcsi majd maradt zongorista. De hát egyébként meg fogsz lepődni, hogy ő is nagyon-nagyon imádja a hegedűt, mert először elmondom a lényeget, hogy ő hegedülni tanult. Érted?
1: Ő meg hegedűs akart lenni,
0: és akkor mondta neki édesapá, hát azt mondja, Karcsikát, azt mondja, hát már van egy hegedűs, azt mondja, nem próbálod meg a zongorát, veszek neki egy zongorát. És akkor valahogy rávettük, ugyanis a nagyanyámnál volt egy zongora. Uh-huh. És akkor a Karcsika mindig leült, úgy mondom Karcsika, hát most hát, a testvérem.
1: Persze.
0: Igen. És akkor mindig leült, és akkor elkezdett pötyörészni, meg próbálgatni azért, és akkor kezdett neki megtetszeni, és akkor ennek kapcsán, ugye édesapám elment, és akkor vett neki egy zongorát, egy pianinót vett. És akkor vett neki egy pianinót, amin elkezdett tanulni zongorázni, és hát természetesen kitűjenem, indult, és hát azóta is csodálatos dolgokat, és hát ő is rengeteg versenyt nyert meg, de az előít élete az hegedűs volt. Tehát úgy, mint nálunk a zenészeknél, ugye azt mondja, hogy legyen az első szülött hegedűs, legyen prémás, nálunk ugyanígy zajlott. Úgyhogy,
1: és az öcséd, a Tamás?
0: Hát a Tamás öcsémre annyit kell tudni, hogy ő hogy mondjam neked, ő ugye látott minket. Ott voltunk előtte, mivel hogy a Tamás öcsém és én közöttem 6 év korkülönbség van, és ő már azért valamit silabizált belőle, hogy ki mit csinál itt, ugye, mert úgy nőtt föl, hogy zenében, mi gyakoroltunk, mint iskolába járt, stb. És akkor ő hihetetlenül hegedűs akart lenni. Tehát ő semmiféleképpen semmire nem volt fogékony, csak a hegedűre. Ugye nálunk az a tradíció, hogy van egy kis családi hegedünk, ami így kézről kézre megy. Képzeld el, hogy ez körülbelül ez egy ilyen, most már visszatekintve egy 70 éve, 60 éve van egy kis hegedű.
1: Mekkora?
0: De ez egy nagyon pici
1: nyolcados,
0: kis, olyan kis pici nyolcados hegedű, képzeld el, még apám csináltatta nekem, mikor én voltam pici. És képzeld el, és akkor az a hegedű a mai napig megvan. És ez így kézről kézre jár. Tehát...
1: Hát akkor a fiad élet, gondolom.
0: A fiam élet, persze. Hogyne. Fiam élet, az unokám
1: és
0: élet.
1: És az unokádé.
0: Tehát az egész családon így kézről kézre járt ez a hegedű. Hát ez egy erekje, tudod?
1: Persze.
0: És akkor ezt a Tomi a kezébe vette ezt a hegedűt, és ő nem akarta lerakni. Oda rakta a fejem mögé, ott aludt vele, stb. Hát akkor ő más nem lehet, akkor csak is ő is hegedűs. És akkor így kezdett el 4 éves korában hegedülni, és akkor hát ő is hegedűművészi diplomát szerzett itt Budapesten, és hát kiváló muzsikus és tanárember most is.
1: Úgyhogy kicsit térjünk vissza. 16 évesen följöttetek Budapestre.
0: Igen.
1: Miért költöztetek fel egyébként?
0: Hát azt kell erről tudni, hogy abban a helyzetben, amiben ugye ilyen kicsit politikai helyzet is közre játszott, mert ugye Győr-Sopron megyében kezdett megszűnni az élőzene.
1: Oh.
0: Úgyhogy nagyon kevés helyen volt élőzene, mármint élő cigányzene. Mert édesapám, említettem előzőekben, hogy prímás volt. És kezdett megszűnőbe lenni az élőzene. Élő cigányzene. Egyrészt utánpótlás is kevés volt vidéken, másrészt pedig valahogy nem tudom, de nem igazán rajongtak az élőzenéért abban az időben, tehát itt a 70-es évekről beszélek. Uh-huh. Valami gazdasági ok is lehetett, de inkább talán fölváltotta ez a tánzene, vagy inkább ez a elektromos zene, tehát igazándiból az akusztikus zenét nem nagyon alkalmazták a vendéglátóipari helységekbe. És akkor ennek kapcsán jött az a elhatározás, hogy hát akkor próbáljunk meg egy új életet kezdeni Budapesten, mert ott még valamennyire elviselhető volt ez a helyzet. És akkor édesapám kapott egy állást, egy étterembe, igen, ha jól emlékszem, akkor mindjárt mondom, hol is, Kispesten kapott egy állást, egy prímási állást, és akkor ennek kapcsán fel kellett ugye költözni, mivel ugye a család külön étünk egy darabig, pár hónapig, és hát kivitelezhetetlen volt ez a külön élés. Én már akkor itt voltam Budapesten, meg édesapám is. Én akkor felvételiztem a Bartókba, a harmadik osztályba, és akkor fel is vettek, és volt egy csodálatos tanárom, a Halász Feli bácsi, aki egy hihetetlen nagy professzor volt, sőt, tőle tanulhattam itt Pesten, és akkor lassanként az egész családunk följött, elcseréltük a lakást, és akkor itt folytattuk a tanulmányainkat mindhárman. Uh-huh. Édesapám kapott állást, tudott muzsikálni, volt lehetőség még abban az időben, ez a 70-es évek vége, uh-huh. 77.
1: Akkor azért még ment. Azért akkor még ment, a körút aztán volt.
0: Igen, tehát akkor itt így volt, tehát akkor még volt élet, uh-huh. tehát mindenhol élő cigányzene volt akkoriában még, ugye. Aztán sajnos a rendszerváltás egy kicsit megint megtizedelte ezt a dolgot, úgyhogy az egy dolog.
1: Uh-huh. Utána a tanulmányaidat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán folytattad a tanárképzőben.
0: Pontosan. Igazándiból én mindig a klasszikus pályára készültem. Uh-huh. És akkor ugye érettségi után, mármint a zenei érettségi után beadtam a felvételimet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolának a tanárész dalszakán, ahol sikeres felvételt nyertem, és ott szereztem meg a diplomámat 1982-ben. Tehát ott diplomáztam le, és...
1: Ez fontos volt számodra egyébként, hogy lediplomázz?
0: Nagyon, hát nagyon, de nagyon fontos volt, ez volt a célja.
1: Miért tartottad fontosnak? Akkoriban ezért a 80-as években ez kevésbé volt jellemző.
0: Az az igazság, így van. Hadd mondjam el neked, hogy abban az időben még nagyon kevés roma gyerek tanult klasszikus zenét. Uh-huh, igazándiból, hát volt nekem egy példaképem, ha megemlíthetem, és ő pedig Sánta Ferenc volt. Uh-huh. Aki egy nagy példaképen volt, aki kitört ebből a, hogy mondjam neked, burokból, és egy diplomás hegedű művész volt, aki ugye köztudott, hogy nagyon híres prímás lett belőle, és nekem mindig ez ragyogott a szemem előtt, hogy jaj, de jó lenne nekem is ezt a pályát, ezt a az utat bejárni, és akkor mondtam is édesapám, meg ő is édesapám is az mellett volt, hogy hát fiam, neked muszáj diplomát szerezni, mert a jövő titka a diploma, és most látom, hogy igaza is van.
1: És ezt már akkor tudta.
0: És akkor már akkor tudta, hogy anélkül nem lehet valaki jó muzsikus, jó zenész, hogy ne legyen tanulmányai, ne legyen előképzése, mert nagyon fontos. És akkor így fölvettek a zeneakadémiára, a főiskolára, és akkor 82-ben meg is szereztem a diplomát, aminek nagyon-nagyon örült a családom is, nagyon hihetetlenül. Nem volt könnyű, majd erre is visszatérek, de nagyon-nagyon nagy boldogság volt ez a családom számára is. És arról nem is beszélve, hogy a testvéreim is ugye példakét vettek nekemet, mert aztán utána a testvérem, a Tamás, szintén lediplomázott, a Karcsi is lediplomázott, a Nyári Karcsi, tehát mindnyájan egy diplomás muzsikusok lettünk.
1: Tehát akkor ez nálatok igazi érték volt, hogy maga a tanulás és maga a diploma megszerzése
0: egy kitűzött cél volt mindnyájunk előtt. És azt hiszem, hogy én ezt folytattam tovább is, ha már kitérhetek erre is, mert ugye a kisebbik fiam, van egy lányom, a kisebbik fiam a Laci, a Nyári Laci, aki szintén ugye diplomás hegedűművész, és mostanság a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának a szólamvezetője. És hát ő is szintén diplomával rendelkező hegedűművész. Sőt, koncertezik is, és hát nem utolsó sorban ugye ott van a menyem, a Farkas Míra, aki szintén doktorált tavalyi évben, és ő pedig hárfa művész, és így teljes a család. Teljes. Úgyhogy hát próbál, tehát én mindig azt mondom, hogy tovább kell vinni a gyökereket, tovább kell fejlődni az embernek, mert egy út van, az a tanulás és a fejlődés. Ennek az útja a fejlődésnek a tanulás. Úgyhogy nekem ez a célom, és hát arról nem is beszélve, ugye, hogy most már közel 30 éve, több mint 30 éve tanítom a kis rajkókat, a Talentum zeneművészeti szakiskolába, és hát az is egy olyan cél, ami arra vezet, hogy a felnövekvő generációkat megpróbálom olyan útra és olyan tanításba részesíteni, amit ők is majd ki fognak tudni használni, és a mai napig is mindig a gyereknek azt mondom, hogy tanulás, tanulás és tanulás.
1: Ez a legfontosabb.
0: A legfontosabb.
1: Emlékszel még, hogy mit játszottál a diploma hangversenyeden?
0: Hogyne, előttem van még a mai napig is. Ugye kötelező volt ugye egy hegedű verseny, akkor kötelező volt egy Bach szóló szonáta, abból játszottam, Bach szóló szonátából játszottam az Ámol szóló szonátának az adagiót és a fugáját. Ez volt a két tétel, akkor játszottam egy Beethoven szonátát, a D-dur, Beethoven D-dur szonátát, és a Hacsaturján hegedű versenyt.
1: Jó, de jó.
0: Hú, és ezt imádtam, imádtam azt az olyan temperamentumos, hogy a Hacsaturján hegedű versenyt, hogy csodálatos volt. Úgyhogy ezzel a három darabbal diplomáztam. Ja, még volt egy Paganini. Paganini is volt.
1: Etüd.
0: Paganini etüd, bocsánat, az a 9-es volt. Úgyhogy ezzel diplomáztam, és hát ugye remek tanárom is volt a főiskolán, mert képzeld el, hogy egy kiváló nagy névű tanárnőné kezdtem el tanulni, úgy hívták, hogy Lányi Margit. Hát ez egy olyan név volt, hogy hihetetlen. Egy idős asszony volt, aki olyan szigort követelt tőlünk, hegedűsöktől, hogyha nem gyakoroltál, akkor meg fogtad, hogy a fiam, máma nem gyakoroltál, hallom, szóval menj haza. Gyerünk, hazamész, és akkor 2 óra skála.
1: Jó, de jó.
0: Úgyhogy nem engedett, szóval azt nem engedte meg, hogy egy odadobott produkció legyen egy jó órán. Bementél, és akkor, ha nem ment, akkor elküldött haza, és akkor gyere majd vissza. De még aznap vissza kellett hozzá mennem. Most elmész gyakorolni, és visszajössz, hogy mit tudsz. Szóval volt egy ilyen szigor is, de nagyon megérte. De megérte ezek a szigorok, és hihetetlenül jó tanárnő volt. Hihetetlenül.
1: És ki készített fel a zeneakadémiai tanulmányaidra Bartók Honziban?
0: Bartók Honziban volt egy nagyon jó tanár, már említettem a nevét is. Úgy hívták, hogy Halász Feri, csak az ő lebetegedett. Egy nagyon-nagyon kellemetlen betegséget kapott. És átkerültem egy nagyon fiatal, de nagyon-nagyon kiváló művészhez, úgy hívták, hogy Nagy Tihamér, aki folytatta velem a tanulmányaimat, tehát ő készített föl, aki a Állami Hangversenyzenekarnak volt a szólamvezetője. És ő készített fel erre a felvételi vizsgára. Tehát nagyon-nagyon sok mindent tanultam tőle is. Tehát hihetetlen.
1: Nagyszerű tanáraid voltak klasszikus zenében, de egyet kihagytunk még. Méghozzá Farkas Gyulát, aki viszont felkészített téged a kategória vizsgára. Miért tartottad fontosnak, hogy egyáltalán kategória vizsgát szerez? Ami ugyebár a cigány zenészeknek, a primásoknak valahol kötelező volt.
0: Így van. Így van. Tehát édesapámnak hogy mondjam neked, a befolyására én nagyon-nagyon hallgattam rá, de hála Istennek örülök is neki, és ő kezdeményezte ezt az egész dolgot, hogy jó, oké, fiam, hogy klasszikus zenés vagy, de sosem lehet tudni, hogy azt mondja, mikor hol fogsz kikötni, és akkor 1981-ben elhatároztam magamat, hogy kategória vizsgát fogok tenni.
1: Ez még a diploma előtt volt.
0: Ez még a diploma előtt volt, pontosan. Még akkor nem diplomáztam. És akkor 1981-ben elhatároztam, hogy le fogok vizsgázni, kategóriázni. És akkor kellett egy olyan professzor, mint Farkas Gyula bácsi, aki ennek a mindentudója volt ennek a zenének. És akkor annyit még hadd mondjak el, hogy én a 80-ban a tanárom helyett mindig a Rajko zenekarban voltam, mint helyettesítő tanár már, egy fiatal tanár, és én úgy kapcsolatba kerültem a Gyula bácsival, és már nem volt nekem ismeretlen, és akkor amikor 81-ben jött ez a dolog, hogy le kell vizsgáznom, akkor elmentem a Gyula bácsihoz, megkértem, hogy Gyula bácsi, készítsen engem fel a vizsgára, és hihetetlen élmény volt vele egy évig készülni a vizsgára, annyi mindent tanultam tőle, és annyi minden jó dolgot átadott nekem, hogy a mai napig is abból élek, amit ő nekem mondott, és ahogy amilyen tanácsokkal ellátott, meg amilyen hozzáállása volt az egész tanításhoz, valami példamutató volt, és a mai napig azt alkalmazom a gyerekeknél is, most az iskolában is, amit őtől hallottam, láttam. Tehát hihetetlen nagy professzor volt, csak elismerésre tudok róla szólni, hogy egy géniusz volt valóban. Amennyi gyereket ő kinevelt, és amennyit ahogyan ő hozzá pszichikailag a gyerekekhez, az hihetetlen érzéke volt. A tanításhoz is, a gyerekekhez is. És hála Istennek örülök, hogy tőle tudtam ezt elsajátítani, ezt a tanári valami kis tudományt, amiben ő részt vett ebben, és nagyon-nagyon sok mindent tanultam, még egyszer hangsúlyozom. Tőle.
1: Gondolom, hogy abban az időben, mivel már főiskolás voltál, azért például egy Sarzate Zigeuner Weisen nem okozott problémát. Miket tanított neked? Milyen darabokat tanított?
0: Igazándiból voltak ugye kötelező darabok. Tehát azokkal kellett foglalkozni, mert a kategória vizsga úgy nézett ki, hogy 200 nóta kellett, ebbe benne voltak a népdalok, a műdalok, és akkor volt ugye természetesen klasszikus oldala is, klasszikus etüdöket is kellett játszani.
1: Gondolom ez okozott a legkevesebb problémát.
0: Lehet, ezzel nem volt semmi gond.
1: Igen.
0: Akkor voltak különböző kesergők, amit a Gyula bácsi nagyon, de nagyon jól tudott csinálni, tanítani. Voltak kesergőt, akkor volt a Hullámzó Balaton, akkor a Helyre Kati, akkor a Sarazate, ugye, akkor volt a Rapszódia, második Lipszapszódia, akkor olyan, hogy mondjam, cigányzenekari művek voltak, amiben a Gyula bácsi nagyon-nagyon nagy segítséget tudott nyújtani nekem. Amiben csak ő tudta, hogy ezt hogy kell előadni, hogy kell megtanulni. Tehát annyi olyan fortéjai voltak neki, hogy hihetetlen gyorsan tudtam tőle tanulni. És ő elmagyarázta, hogy kell mondjuk egy verbunkost eljátszani.
1: El is játszotta egyébként?
0: Igen, eljátszotta. És többnyire ugye, mikor én játszottam, akkor mindig megállított, és akkor mondta, hogy várjál, akkor most ezt az új rendet játszál, most várj, ide csusszál, már most ezzel a vonóval játszad, most ilyen új renden játszad, tehát ő nagyon-nagyon-nagyon tudott magyarázni, tehát sok mindent, hát köztudott róla, hogy ő szintén hegedű művész volt, tehát ő a Csunyát Binyát tudta a hegedűről, hát ő meg tudta magyarázni. Ugye már idősebb korára, hát most már nem volt olyan, hogy mondjam neked, aktív hegedűs, de ő mindent tudott a hegedűrösről. Főleg erről a műfajról, meg hát hihetetlen sok mindent tudott. És ráadásul hihetetlen értelmes ember volt. Tehát annyira tudta az akkordokat, tehát annyira tisztában volt a zenekari dolgokkal, és főleg ezt magyarázta nekem mindig, hogy meg kell várni, még a zenekar valamit játszik alá, mert akkor neked is úgy kell játszani, hogy együtt tudjál játszani a zenekarra. Tehát ez is benne volt, hogy ő hihetetlenül tudta a zenekarnak a szerepét, hogy mit játszik a hátad mögött, és erre mindig fölhívta a figyelmemet, hogy úgy kell hegedülni, hogy a zenekar le tudjon kísérni. Úgyhogy nagyon sok minden instrukciót tudott adni nekem.
1: Tulajdonképpen a kategória vizsga az a kornak, a cigányzenészeknek a diplomája volt. Én azt gondolom. És ilyen mennyiségű anyaggal, amit ott kell játszani, ezt nem mindenki tudta nyilván teljesíteni, de hát ez egy egészen magas szintű végzettség.
0: Pontosan.
1: Habár az igaz, hogy nincsen azóta sem magasabb szintű végzettség, ami probléma.
0: Pontosan.
1: Én azt gondolom, ezért szoktam mondani, hogy tulajdonképpen ez a kornak a diplomája. És még ma is az.
0: Így van. Tehát hogy mondjam el neked, hogy abban az időben, ha valaki A kategóriát kapott, ez egy olyan megbecsült dolog volt, hogy, és olyan híre volt, hogy másnap mindenki arról beszélt, hallottad, ezt kapott, azt kapott A kategóriát, ő nem kapta meg. Tehát én nagyon ilyen szóbeszéd volt, és nagyon kiváltságosok kaphatták meg az A kategóriát. Tehát sokszor volt olyan is, emlékszem arra is, hogy sokan nem is mertek még A kategóriára bemenni, hanem először mentek B-re, és utána pedig A-ra. Tehát nem mindenki kaphatott A kategóriát. Tehát nagyon-nagyon megszűrték az ottani szakértő emberek ilyenek voltak, mint a Boros Lajos, Lakatos Tóni, akkor a Kálai Kisernő, tehát ezek az emberek azért nem mindenkinek adták oda az álkategélet. Tehát nagyon ki kellett érdemelni, magyarul ezt akartam elmondani, hogy azt nagyon ki kellett érdemelni. Voltak kiváltságok, 18-20 éves korában meg tudták szerezni, de azok olyan is voltak. Tehát akárki nem kaphatta meg. Tehát ez egy nagy dolog volt.
1: Tulajdonképpen ez volt a minőségbiztosítás, és ez volt annak a feltétele, pontosan, hogy akiket kiközvetítenek esetleg egy olyan hotelbe, ahol nemzetközi vendégek szállnak meg, akkor ott valóban csak a legjobb zenészek játszhassanak.
0: Így van.
2: Mai vendégem Nyári László volt, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett prímás, a Kis Rajkó zenekar művészeti vezetője. Akivel beszélgettem az utóbbi nagyszabású Nyári Károly családi koncertről, valamint az életéről és a Rajkó Talentum iskoláról. A beszélgetés második részét holnap este 10 órától hallgathatják meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
3: A Rádió D kulturális műsora.
4: Tarts velünk minden hétköznap.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések, és az egyedi méltányossági rendszer sok esetben a rendszer szintű támogatás helyébe lépett. Hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. A gyógyszerfinanszírozási döntések átláthatóbbá válnak, és rendszeresebbé teszik az új készítmények támogatásáról szóló döntéseket, tette hozzá a tárcavezető. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. A szolnoki MÁV kórházban az elavult elektromos vezetékek felújítását követően 10 légkondicionáló berendezést szereltek fel, közölte Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézmény eredetileg nem szerepelt az idei programban, de kérésre soron kívül biztosítottak forrást. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság. A vonatpótlóra bevezetett kezdvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbetonaljak rögzítését. A Dombóvár-Komló vasútvonalon 2023-ban az előző miniszter állította le a személyszállítást. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósulja meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölt a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A cég tájékoztatta a sztrájkbizottságot, hogy másfél hét múlva ülnének leegyeztetni a kérdéstől. A szakszervezet hatásosnak minősítette a munkavállalók tiltakozó akcióját. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk korábban meghatározott türelmi idő végéig, vasárnapig az IKEA számukra megfelelő írásbeli ajánlat talál elő, amiről lehet egyeztetni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 11-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Nyári László, magyar arany érdem keresztel kitüntetett prímás, a Kis Rajkó zenekar művészeti vezetője, akivel beszélgettem a cigányzenészek hivatásáról, az életéről és a Rajkó Talentum iskoláról.
4: Most ehhez azt kell tudni, hogy ki volt kötve a vendéglátóiparban, hogy első osztályú helyen, tehát első osztályú szórakozó helyen, például egy étteremben vagy egy szállodában, csak A kategóriás prímás muzsikálhatott. Tehát ez ki volt kötött, akinek nem volt meg az A kategóriája, az nem léphetett be abba az étterembe. Tehát ez meghatározó volt, hogy ki milyen kategóriája van. Tehát egy B kategóriás prímás, az csak egy másodosztályú helyen muzsikálhatott. akinek volt A-kategóriája, az musikálhatott egy szállodába, vagy egy kiemelt étterembe, ilyen, mint a Mátyás Pince, vagy a Citadellán. Mondjuk én ott kezdtem az életemet a Citadellába 1986-ban. Tehát az volt az első prímási helyem, ahova beléptem, és ez egy nagyon nagy mérföldkő volt az életemben. Tehát ott kezdődött el az igazán a prímás életem. Ugye, és hát nem is akárkikkel voltam én ott, hanem hát ilyen neveket tudnék megemlíteni, mint Bicskei Géza Füles, hát akivel egy óriási élmény volt a zene. Akkor ugye Jáger Balázs János, akkor Orgona Dezső bácsi, aki egy hihetetlen muzsikus volt az is. És akkor hát ott volt a Sallai, úgy hívták Saláta. És hát ő is egy kiváló bőgös volt. Ugye, és úgy hívták Sallai János. És, de hát mi úgy hívtuk becenéven Saláta. Hát ezekkel kezdtem én ottan a pályámat el, tehát a prímási pályámat, és valami hihetetlen nagy mérföldkő volt nekem, mert ezektől az emberektől is, mivel hogy én ilyen 30 éves voltam, olyan sok mindent merítettem ezekből a igazi rutinos emberekből, hogy az nekem a mai napig meghatározó volt. Tehát úgy jártam haza, hogy zuggott a fejem a zenét. Mert olyan, hát ugye abban az időben 6 órától 12-ig kellett muzsikálni. És 6 órás munkaidő volt, tehát ott kellett muzsikálni. És akkor ezekkel az emberekkel egy hihetetlen élmény volt együtt muzsikálni. Egész nap gyakoroltam, mikor úgy mentem be muzsikálni, hogy előtte gyakoroltam, mert hát ezekkel az emberek elé odaállni, hát nem volt akármi. De hát inspiráltak is, úgyhogy ez volt az egy meghatározó volt az életemben, mikor így elindultam.
5: Melyik volt akkoriban fontosabb számodra, a klasszikus zene vagy a prímás élet?
4: Hát azt lehet mondani erre, hogy az első időszakban nagyon nagy hangsúlyt fektettem a klasszikus zenére. Tehát rengeteg klasszikus darabot játszottunk abban az időben. Ezekkel az emberekkel nagyon lehetett klasszikust játszani.
5: Akár ott az étteremben
4: akár
5: is?
4: Akár ott az étteremben. Aha. Hát Figaro házasságától elkezdve a nyitányokig. Aha. Képzeld el, a nagyobb nyitány, Rossini nyitány, akkor a rengeteg nyitányt játszottunk, rengeteg Johann Strauss valcert, rengeteg polkát játszottunk. Tehát jó, hogy ez egy kicsibb klasszikus, de játszottunk klasszikus zenét is. Uh-huh. Ebbe beletartozik, ide tartozik a különböző hegedű szólók, Vécsei Waltzliszt, akkor Fibik Poén, akkor Martinetta, Leon Cavallo, akkor játszottunk Mozart kiséi zene, akkor, tehát ötvözni kellett a klasszikus zenét, a kicsit a cigány zenével, akkor rengeteg operettet kellett játszani. Tehát erre akkoriában nagyon nagy igény volt, hogy ezeket a fajta zenéket játsszuk, és nagyon jól tud erre a cigány zenei felállásra, nagyon jó fekszik, tehát nagyon jó hangzása van ennek. És akkor mindig úgy csináltuk, hogy mindig tanultunk meg valamit. Mindig tanultunk, minden nap vittem be egy kottát, bevittem a kottát, és akkor előtte bementünk egy órával, megpróbáltuk, elpróbáltuk, és akkor eljátszottuk. Tehát minden nap valamit tanultunk, minden nap valami újat tudtunk nyújtani a közösségnek.
5: Esetleg filmzenék, vagy éppen a futós lágerek is gondolom,
4: igen, akkor felcsendődtek. Igen, igen, igen. Akkoriában még ugye nem volt ez a nagy láz, mint mostanában. Ez most a 80-as évek közepe. Persze, természetesen voltak filmzenék is, régi magyar zenéket játszottunk, de igazándiból a műsorokon volt, az mindig egy kicsikét a cigányzene is, meg mondom, ezek a kisebb klasszikusok is, azok voltak még a műsoron. Tehát volt egy-két filmzene akkoriában még, de olyan tömtelege, az én úgy gondolom a 90-es években kezdett el az a filmzene bejönni itt a divat, hát úgymond divatba, nem tudom, de igen.
5: A 90-es években a rendszerváltás környékén mi változott? Az igények is megváltoztak?
4: Én azt mondanám, hogy igen, megváltoztak. Egy új szemlélet jött be. Tehát ez a politikai változás is ugye meghozta az emberekben azt, hogy elkezdett minden így magánosodni. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ezek a monopol vendéglátói helyek, ezek fölbomlottak, és minden magánkézbe került. Ami egyrészt jó, egyrészt meg igazándiból nem volt jó, mert abban az időben ugye nekünk volt egy szakszervezetünk, zenész szakszervezet. Ahova bármi problémája volt, az embernek be tudott menni, nem volt munkahája, nem volt helye, akkor bement, és akkor pár nap alatt segítettek rajta. Tehát ez ekkor ekkor megszűnt, és akkor jött ez az önimpresszálás. Tehát mindenkinek magának kellett valahogy kiásni a különböző helyeket, ahol tud muzsikálni. Most szerencsére nekem volt egy nagyon jó barátom, aki hát úgymond földin volt, és a Békeszállónak volt az igazgatója. És akkor sajnos, amikor volt ez a rendszerváltás 89-ben, minket kisöpörtek a Citadellából, mivel azt mondták, hogy mi nem oda valók vagyunk, mert mi, hát most nem tudom, lehet ilyet mondani, mi a rendszerhez tartozunk, a kommunista rendszerhez. És akkor nekünk onnan menni kell, mert mi ott voltunk régen is, tehát mi nem jó ez a szemlélet. És akkor úgy, ahogy állt, az egész személyzetet kisöpörték onnan, és akkor 3 hónapig munkanélküli voltam, és hála Istennek 90-ben jött az a változás, hogy megüresedett egy primási hely a Békeszállóba. És akkor én ezt megpályáztam, és akkor meg is nyertem, és ott voltam 12 évig a Békeszállónak a primása zenekarommal együtt, egy jöttek a zenekart vezettem, és hát ott is egy kiválóságok voltak. Mindegyik egy kiváló muzsikus volt. Úgyhogy

0: hát igazándiból nekem a mai napig is, igen, többször is eljutottam már oda, nevetni fogsz, ez úgy hívják, hogy Törökország. Aha. Törökország, valahogy nem tudom, olyan hasonlóságot tudok fölvéni itt a magyarok és mi közöttünk, hogy nem véletlen voltak ezek itt 150 évig, tudod, és olyan mentalitásbeli azonosságok vannak, amit én nem tudok neked elmondani. Tehát hihetetlen. Tehát annyira otthonosan mozogtam ebbe a közegbe, képzeld el, hogy hihetetlen, rendesen jól éreztem magamat ott, és ezek az emberek, meg ezek a török emberek olyan barátságosak, olyan közvetlenek, hát most azt lehet mondani, hogy tiszta romák, hát most kimondom. Aha. Tudod, inkább nagyon-nagyon közel állnak hozzánk, tudod? És ami nagyon fontos, hogy képzeld el, hogy bekapcsolod a televíziót, ilyen nappal megy a zene. És mit csinálnak? Hegedülnek. De ilyen 40-50-en hegedülnek. És ilyen hegedűs, állandóan ilyen műsorok vannak, hogy hegedülnek. Jó, ott már más a török népzene, kicsikét más, ugye ezt tudni kell, hogy ez ugye nem olyan, mint a miénk, de rengeteg hasonlóság van. Én ott éreztem magam igazándiból jó.
1: El tudnád képzelni, hogy esetleg ott élsz?
0: Hát gondolkodtam rajt, igen, gondolkodtam rajt, és nagyon sokszor voltam, nagyon, hát nem tudom, hát 8-10-szer körülbelül voltam ott, nem rövid ideig is, meg kikötött a hajó, mikor hajóztam, tehát nagyon-nagyon jól éreztem magamat ott. Igen, valószínűleg, hogy igen, el tudnám képzelni. Igen.
1: A békeszálló után mi erre muzsikáltál még?
0: Hát, ez úgy volt, kérlek szépen, hogy hát nyíltak ezek a nagyobb szállodák. Ilyen, hogy Kempinski. Uh-huh. Akkor nézd a Four Seasons, ott voltam. Ja, hát meg a Gundel. Hát volt a Gundel 2006-tól 2010-ig. Ezek voltak. És közben, mikor volt ez a kis szünet, akkor elmentem hajózni. Uh-huh. Hajózni, meg volt Franciaországban is voltam. Hosszabb idő, és két és félek. És utoljára most a két éve volt a Matild szálló, ami ott van a Erzsébet illábánál. Uh-huh. És ott csak az a baj, hogy ezek a helyek olyan rövid ideig tartottak, mert nem, egyszerűen gazdaságilag nem éltek meg. Uh-huh. És sajnos nem tudtak alkalmazni már zenét. Tehát most van egy ilyen tendálás ebbe megint ebbe a vendéglátó zenében, hogy kevés helyen tudnak megint élő zenét tartani. Úgyhogy ez még az én részem, hogy több helyen legyen élő zene. Hát remélem, hogy valahogy ez majd javulni fog. De egyelőre hát bizakodó vagyok.
1: Tulajdonképpen valahogy a rendszerváltás körül kerültél be a Rajkó Talentum iskolába, mint tanár.
0: Így van.
1: Hegedű tanár.
0: Hát ez úgy történt, hogy Gyula bácsi 1990-ben elhunyt, és hát az volt a vezetőségnek a kérése, hogy intézményesítsék a Rajkót. Tehát, hogy úgy, mint egy iskola. Tehát magyarul fel kell állítani iskola rendszert. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy zenei végzettséget kapjanak. És ez a 90-es évek elején volt, hogy mi pár diplomás roma származású tanár, többek között Balogh Kálmán, én, Sárközi Feri, aki szintén roma származású zeneművészeti akadémiát végzett, zongorista, és még rajtam kívül pár ember, aki a kezébe vette ezt az egész építést, és akkor elkezdtük építkezni ezt az egész tanulmányt, ezt az iskola rendszert, és akkor onnantól kezdve kapnak a gyerekek most már OK-s bizonyítványt, ami azt jelenti, hogy most már odáig jutott a dolog, aki felsőfokú OK-i vizsgát tesz, az már taníthat is alsófokon. Tehát ezek a gyerekek már ezzel a diplomával tudnak tanítani is.
1: Ez nyilván azért is lehetséges, hiszen ez a legmagasabb végzettség szórakoztató zenéből.
0: Így van, szórakoztató zene, ezt hozzá kell tenni, hogy szórakoztató zene ez. De hála Istennek, a régivel szemben, ugye többek között ott voltak 10-15 évig, nem volt semmiféle végzettségük. Olyan értelemben, hogy jó, persze, kiváló muzsikusok voltak, de nem volt nekük róla a pap

0: tanítvány, nem volt semmiféle elismerés ahhoz képest, hogy amennyit ott eltöltöttek. Ehhez képest most már a gyerekeknek OKI vizsgája van, ezzel le tudnak menni tanítani, és hát azért bizonyítvány, egy zenei érettségi bizonyítványuk is van erről.
1: A Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnáziumnak az egyik előnye, hogy nem csak szórakoztató zenét lehet tanulni ott, hanem tánczenét, valamint klasszikus zenét. Tehát tulajdonképpen akik ott tanulnak, ez egy olyan komplex képzéssel rendelkeznek majd, hogy akár elmehetnek muzsikálni egy hotelbe, akár egy hajón is megállják a helyüket, vagy egy koncertteremben, akár zenekari zenészként.
0: Erre csak azt tudom válaszolni, hogy ez volt az egész elképzelésünk 90-es évek elején, hogy kiszélesítsük ezt az átfogó tanítást, tehát a gyerekek ilyen átfogó képzésben részesüljenek. Már akkor kezdődött ez az egész dolog, hogy ugye a zenészek elkezdtek hajón játszani, itt-ott játszani, és akkor meg kellett tanulni ezeket a különböző másfajta zenéket, mint a cigányzene, értem itt ez alatt a filmzenéket, a különböző világzenéket. Tehát magyarul egy kicsit eltendált ez a világzene fele. Tehát meg kellett tanulni ezeket a újabb slágereket, a különböző zenéket, a balettzenéktől elkezdve mindenféle fajta zenét is meg kellett tanulni. És akkor jött ez az ötlet, hogy legyen akkor tánczene is, akkor legyen cigányzene, sőt, ugye volt szalonzenénk is. Úgyhogy azt is kellett tanulni a gyerekeknek. És akkor ilyen átfogó képzéssel meg tudják állni a helyüket, bárhova mennek.
1: Közel 35 éve tanítasz a Rajkó Talentum zene és táncművészeti szakgimnáziumban, aminek egyébként van alap és középfoka. Mi változott az elmúlt időszakban? Hogy érzed? Akár a gyerekek tekintetében.
0: Összehasonlítva ugye a 90-es éveket meg a mostanit, igazándiból sajnos, hogy azt kell mondjam, hogy valahogy megváltozott a szemlélet az egész muzsikus társadalomba. Uh-huh. Most azt hozzá kell tennem, ugye, hogy a 90-es években már említettem, hogy egyre kevesebb helyen volt élő cigányzene.
1: Már Budapesten is,
0: és ez elkezdett fogyni, és valahogy a családok is azt vették első szempontnak, hogy hát ebből hogy lehet majd megélni. Uh-huh. És akkor kezdett, én saját bőrömön tapasztaltam, hogy a 90-es években még voltak gyerekek, 95-ig, 96-ig, és a 2000-es években ott volt egy nagy változás, mikor elkezdett az utánpótlás fogyni. Elkezdett nagyon-nagyon kevés gyerek jött, kevesen akartak már ezt a szakmát csinálni. Inkább a klasszikus zene felé mozdultak el, inkább a klasszikus oldalát választották a tanulmányaiknak, kevésbé akarták a cigányzenét tanulni. Persze mindig vannak különböző, különösen jó tehetségek a mai napig is, de ez a létszám egy kicsit most csökkent.
1: Ez valahogy párhuzamosnak tűnik azzal, hogy a 2000-es évek elejétől viszont egyre több roma származású fiatal került be a Zeneakadémiára.
0: Így van. Ez viszont örömmel telt el, hogy ugye ezek a roma származású gyerekek ugye elmozdultak a klasszikus zene fele, és hát elkezdtek klasszikus zene iránt érdeklődni, és nagyon sokan. Én is, mivel hogy a gyerekemet már említettem az előbb, én is ennek megtapasztalva voltam, hogy tele lett a konzervatórium roma származású gyerekekkel, akik hihetetlen nagy tehetségekkel áldott meg az úr, és akkor nagyon-nagyon sokan kerültek be a konziba, majd a Zeneakadémiára. Úgyhogy ez is egy picit ugye azért ez egy pozitív dolog, de viszont én úgy tartom, hogy a magyar zenekultúra része a cigányzene. Tehát meghatározó, hogy ennek tovább kell mennie. Ehhez kellenek források innen-onnan, kormánytól innen-onnan, hogy ezeket a roma származású gyerekeket valahogy inspiráljuk arra, hogy tessék tovább vinni. Mert azért vannak még a mai napig is olyan rendkívüli tehetségek, akik ezt tovább tudják vinni. Csak már az a helyzet, hogy nem olyan létszámban, mint ahogy például az 50-es, 60-as években a Rajkó zenekar, ugye 70-80-100-an voltak ott. Manapság ez most már sajnos kevesebb.
1: Én amikor 2005-ben oda kerültem a Rajkó Talentum Zene és Táncművészeti Szakgimnáziumba, mint klasszikus zongoratanár, hiszen abban az évben diplomáztam, akkor még tulajdonképpen én azt tapasztaltam elsőként, hogy azért még viszonylag sok diák volt. És akkoriban zárt be, ugyebár néhány évvel később a kollégium. Talán az is egy nagy törést okozott az iskola életében.
0: Igen. Ez egy óriási törés volt. Ugyanis el kell mondani, hogy ide a gyerekek mind, tehát a nagyobb létszámú gyerekek az mindig vidékről jöttek. Tehát ezek a gyerekek vidékiek voltak. És ez
1: vagy Szlovákiából.
0: Vagy Szlovákiából, bizony, onnan is jöttek sokan. És ugye egy szülőnek azért fontos az, hogy hát biztonságban legyen a gyereke. Ugye épületen belül megkapta az ételt, megkapta a szállást, megkapta a tanulást, bevitte hétfőn, pénteken meg hazavitte. Tehát, és ugye a gyerek volt, ilyen 8-10-12 éves gyerekekről is beszélhetünk. De ilyen 10-12 éves gyerekeket is nyilván simán be lehetett adni, mert én még ott voltam akkor, mikor még ez a kollégium működött, és ilyen 10-12 éves gyerekeket is elengedtek. És azért tették meg ezek a szülők, mert biztonságban tudták a gyereküket. Mm-hmm. Tehát egy épületen belül megkapott a gyerek mindent, amire szüksége volt. És ez igen, hát nagyon-nagyon kellemetlen része volt ennek az iskolának, hogy ez megszűnt.
1: Azóta a gyerekek tulajdonképpen nem járnak túl messzire, hiszen a Rózsák terén is van két kollégium, ott vannak többnyire szétdobva a gyerekeknek egy része, meg különböző egyéb kollégiumokban, de én azt gondolom, hogy amit én tapasztaltam akkoriban, hogy ez óriási változás volt. De hogy láttad, amikor a gyerekek ott voltak bent az iskolában, kollégiumban, akkor tulajdonképpen egész nap együtt voltak.
0: Így van.
1: Össze voltak zárva reggeltől estig egy épületbe. Ki se kellett menniük. De ez a változás törést okozott a tanulmányaiban is, én azt érzem.
0: Jól érzed és jól látod, mert tudod, most is azt tapasztalom a gyerekek körébe, hogy most elszaladok enni, most visszajövök, most nem jövök vissza, tehát megszakad az egész napja. Mert odáig, amikor ott volt az épületen belül, leszaladt az étkezőbe, megette az ebédet, vagy a reggelit, a vacsorát, és már jött vissza. Uh-huh. Most itt el kell neki utazni, vissza kell utazni, már megtörik, nem tud úgy gyakorolni, ott a gyerekek, ezért kezükbe volt a hegedű, úgy ettek. Vitték magukkal a hegedűt az étkezdébe, és még akkor is hegedültek, mikor ettek.
1: Uh-huh. Tehát, mondjuk ez később is jellemző volt.
0: Igen. Tehát végül is itt annyira, na hát arról meg nem is beszél, hogy inspirálták egymást a zenében.
1: Hát ez az.
0: Ugye, hogyha látták, azt gyakorol, akkor én is gyakorlok. Tehát annyira szem előtt voltak ezek a dolgok, hogy egymástól tanultak a gyerekek. Hogy van, mutasd meg, ezt csináld, azt csináld. Tehát annyira össze voltak kovácsodva, hogy együtt éltek a napjaikat, a mindennapjaikat. Tehát annyira össze voltak érve, hogy ez is egy óriási fejlődést okozott nekik, hogy így tudtak fejlődni zeneileg.
1: Legutóbbi koncerten, amikor ott voltam és meghallgattam a kis Rajkó zenekart, akkor már két címvalmos volt, és ha jól tudom, most már négyen is vannak.
0: Így van.
1: A zenekarban. És ez óriási dolog.
0: Fantasztikus, és nagyon nagy örömmel telít ez engemet el, mert el kell, hogy mondjam, két évvel ezelőtt én fogtam magam, beültem a kocsiba. És én nem hagytam ezt az egész dolgot annyiba, hogy itt üres az épület, és akkor volt kollégám, akivel beütünk a kocsiba, és nem mondom, figyelj, most itt a környéket körüljárjuk, itt a vidéki környéket, egy 40 kilométeres körzetbe menjünk ide-oda, különböző zeneiskolákba, és hát próbáljuk meg azt, hogy diákokat szerzünk. És akkor képzeld el, hogy annyira szerencsésnek mondhatom magamat, hogy olyan településekre mentünk le, ahol természetesen roma származású gyerekek tanulnak, sokan meg vannak, és oda lementünk, de környéken, mit tudom én, volt 5-6 település, amit meglátogattunk, és akkor bementem a zeneiskolába, és akkor mondtam, hogy mit szeretnénk, meg stb. Szeretnénk gyerekeket, milyen lehetőség vannak, stb. És akkor megbeszéltem velük, hogy szervezünk ide egy előadást, egy ilyen rajkos előadást. És akkor mindenhova kimentünk, elmentünk, és akkor csináltuk ezeket az előadásokat, tudod? És hát a gyerekeknek ez akkora öröm volt, hogy ott látták a kisebb gyerekeket, hogy mindenki jött jelentkezni, hogy ő is akar. Úgyhogy most már képzeld el, hogy eljutottunk odáig, hogy most már 80 gyerekünk van, zenész, mert ugye azt köztudott, hogy a Rajkóban nem csak cigányzenei oktatás van, hanem van tánczenei oktatás is. Tehát oktatás folyik gitárból, zongorából, dobból, tehát ezek a gyerekek mind általában roma származású gyerekek vannak.
1: Egy-két nevet esetleg említsünk meg, hogy kit tanítanak ott.
0: Most, aki nagyon-nagyon jó, az a Balogh Roland, az egy gitáros, akkor a testvére van a Balogh Zoltán.
1: Ő zongorát tanult.
0: Akkor van a Banyák Józsi, igen, ő a zongoratanár, akkor Bordás József, aki dobot tanít, aki kiváló, nagyon jó tanár. Akkor most már, képzeld el, hogy kedves Pukak Karcsi barátomat is oda szereztük, ő is most már ott tanít, a zenekari dolgokban segítkezik. Akkor van egy kiváló hegedű tanárunk, úgy hívják Nagy Béla, aki kimondottan óriási, ugye, zenepedagógus is, és jó, kiváló hegedűs.
1: Ő az Operaháznak
0: Igen, ott volt hegedűs. Tehát ezek a tanárok tanítják most ott a felnövekvő generációt, és hát nagyon-nagyon falják ezeket a tanárokat, és imádják őket. És hát amit még el akartam mondani, hogy most már a kormány is egy kicsikét beállt ebbe a sorba, és 2 éve kaptunk egy olyan támogatást a kormánytól, hogy ezek a gyerekek ösztöndíjat is kaphatnak. Tehát, aki kiválóan teljesít, az ösztöndíjban részesül, és méghozzá nem is kevésbe, és ingyenes kollégiumi, ingyenes utazást kap. Tehát a vidéki gyerekeket ezzel ösztönzik, hogy ha eljön ide hozzánk tanulni, akkor ingyenes az utazása, ingyenes az étkezése, ingyenes a lakhatása, és még kap ezért ösztöndíjat is. Tehát innentől kezdve, hála Istennek, növekszik a létszámunk. Ez mondjuk betudható a kormánynak a segítségével is.
1: Hogy látod a cigányzene jövőjét? Hiszen ezek a gyerekek alapvetően a cigányzenéből, a szórakoztató zenéből szeretnének megélni.
0: Hát, megmondom őszintén, nem vagyok ezzel a kérdéssel szkeptikus, inkább azt mondanám, hogy nagyon oda kell figyelni mi nekünk tanároknak, mi nekünk pedagógusoknak, hogy minél jobban megszerettessük ezt a fajta zenei mi voltját ennek a cigányzenének, és én úgy látom, hogy van remény. Tehát, hogy ez tovább fog mozdulni. Van remény, és azt is látom, hogy rá igény is. Uh-huh. Tehát igény is van rá, és remény is van ahhoz, hogy ez a szakma ne halljon ki, és tovább menjen a cigányzene. Most már úgy látom, hogy igenis, most már Rajkó zenekar is kezd fölzárkózni, és hát az köztudott, hogy ezelőtt 40-50 évvel is mindig a Rajkó zenekar adta az utánpótlást a magyar cigányzenének, úgyhogy ebbe én nem mondtam újat, úgyhogy ha bemegy az ember egy zenekarba, bármilyen zenekarba, ott biztos talál egy Rajkóst. De bárhol a vidéki, vagy bárhova bemegy az ember, ott mindig talál valaki, aki azt mondja, hogy hoppá, én a Rajkóban tanultam. Tehát ez így van, és így is lesz, remélem, a jövőben is.
1: A múltkor szó esett egy másik műsorban a 100 tagú cigányzenekarról, a 40 tagú pannon zenekarról szintén, és hát ugyebár beszéltünk arról, hogy kik muzsikálnak ott. Igen. És hát nagy részben azért Rajkósok, hiszen a Rajkósok azok, akik azt a fajta nagyzenekari hangzást, nagyzenekari tudást magukba szívták a tanulmányaik folyamán, akár a Gyula bácsi, vagy a későbbi időszakban, ami szükséges ehhez.
0: Igen, hát ezek a zenészek, akik most a 100 tagúba is muzsikálnak, meg a 40 tagúba is, az nagy része, jól mondtad, hogy az mind a Rajkóba tanult. Tehát ott sajátították el a zenekari vezetést, a szólamokat ott tanulták meg, hogy kell együtt zenélni, milyen fajta dinamikákat, milyen fajta zenei megoldásokat találnak erre, és hát ez nagyon-nagyon meghatározó most ezekben a helyzetben is, hogy nekem legalábbis azt a vonalat képviselem, amit a Gyula bácsi elkezdett. Uh-huh. Tehát ezt kell tovább vinni, ugye köztudott, hogy hát ezek a gyerekek hallás után tanulnak. Hallás és kézjárás után tanulnak. Ami a Gyula bácsinak volt ez a nagy-nagy-nagy felfedezése, hogy ezek gyerekeket, persze hozzátartozik az is, hogy nem csak kéz és hallás után tanulnak itt nálunk, ami nagyon fontosnak tartjuk a kottaolvasásnak a fejlesztését is, mert az is nagyon fontos, hogy a gyerekek tudjanak kottát olvasni. És ezt a kettőt kombináljuk együtt, tehát a kottaolvasást és a kézről való játszást is kombináljuk. Viszont az a tapasztalat, hogy a kézről való játék sokkal könnyebben megy nekik, sokkal elérhetőbb náluk ez, és sokkal maradandóbb. Tehát azt veszem észre, hogy amit esetleg, mit tudom, egy éve tanítottam neki kézről, sokkal jobban megtanulta kézről, mint amit kottába tanítottam neki, mert azt mondja, hogy hú, elfelejtettem. De amit úgy kézről, meg egy fül után tanultam, azt nem felejtette. Tehát ennek van egy érdekes dolog ebben, hogy nem tudom, hogy mi ez, de ez annyira maradandó, amit kézről és akkor, és tudja, egy év múlva is elkezdi hegezni, és tudja.
1: Nagyon érdekes dolog, mert azt hiszem, hogy ez a Rajkó módszernek az egyik alappillére. És mégis sok kolléga nagyon szkeptikusan áll ehhez a kérdéshez. Hogy tulajdonképpen valószínű, hogy aki kézről tanul, hát a soha nem fog megtanulni kottát olvasni, mondják ők. Nekem is egészen más tapasztalatom van, és jó, hogy ezt megosztod velünk, mert tulajdonképpen te látod igazán, aki tényleg ennek a módszernek a nagy ismerője és tanítója, akár csak cigányzenében, akár klasszikus zenében, itt látod azokat a különbségeket, hogy tulajdonképpen, ha jól sejtem, te sem ezzel a módszerrel tanultál, viszont ezzel tanítasz.
0: Így van, így van.
1: Egyébként ugyanúgy, mint én is.
0: Pontosan, tehát én nem ezt tanultam meg, tehát nem így tanultam, én kottából tanultam mindent, tehát hosszú évekig, hosszú évtizedekig, a mai napig is én kottából, szeretem a kottát, imádom a kottát, de ugye most már, hogy évtizedek óta tanítom ezzel a kézzel a tanítást, az a tapasztalatom, hogy amit már előzőben is elmondtam, hogy valahogy, én nem tudom, pedig ehhez nagyon komoly módszer kell, ehhez is egyébként a kézzel tanítása. Tehát az sem megy úgy, hogy én most elkezdek. Tehát ennek is van egy fortéja. Az a helyzet, hogy ennek van egy pedagógiai módszere, amit nagyon kell tudni, hogy mutatom én neki kézről, vagy milyen gyorsasággal, vagy hogy magyarázom neki. Mert ennek is van egy pedagógiai módszere, hogy mutatom meg neki kézről. Viszont én nekem az az álláspontom, hogy amit megtanítok neki kézről, én azt egy hét múlva kirakom eléje kottába. Mm-hmm. Tehát kottáról is látja, tehát vizuálisan is látja, hogy mit tanítottam meg neki. És akkor úgy lejátsza, mint a pitty. Uh-huh. Úgy lejátsza, még akadozik először, akadozik, és akkor elkezdi tanulni, és akkor rájön, ilyen párzomot von a kézről való játékkal és a kottáról való játékkal. Uh-huh. Na most ezt kell nagyon sokat fejleszteni. Tehát ezt szeretném továbbvinni, továbbfejleszteni. Tudod? Hogy ezeket a dolgokat a gyerek, tehát itt a agytekervényeiben ezt tudja azonosítani. Hogy mi a kézről, meg mi amit ez kottáról tanul. Tehát ezt még fejleszteni kell, de jó úton vagyunk ezzel.
1: Tulajdonképpen a japán Suzuki módszer is részben ezen alapszik, és ott is Suzuki azt mondta, hogy valójában a kisbabák is először beszélni tanulnak,
0: igen,
1: és csak később írni és olvasni.
0: Pontosan.
1: Igen. Hát itt is megvan a párhuzam.
0: Persze.
1: És egyébként vannak például olyan idegen nyelv oktató tanfolyamok, ahol már babáknak tulajdonképpen tanítják mondjuk az angol nyelvet. Uh-huh. Ilyen egyébként a Helen Doron módszer Magyarországon. Uh-huh. És itt is elsősorban a beszédre fókuszálnak, nem pedig az írásra, meg az olvasásra. Uh-huh. Tehát ez is tulajdonképpen egyfajta párhuzam a kettő között. Számos kitüntetésben részesültél, ebből az egyik a Magyar Arany Érdemkereszt. De ezen kívül még kaptál más díjakat is az elmúlt időszakban.
0: Igen, hát amire még igazán büszke vagyok, az a Dankó Pista életmű díj, ami ugye a prémáságomhoz függésében van, és hát nagyon sok műsorba szereplek. Tehát van egy öttakú állandó zenekarom, amivel úgymond járjuk a vidéket, országot, határon túl is sokat fellépünk, és általában nóta műsorokban részt veszünk, nóta énekeseket kísérünk, a Dankó Rádióban felvételeim vannak, Tehát ez volt az az egyik apropója ennek a dankupista életműnek, hogy ezzel díjazták az a fajta primást, aki erre érdemes. És ezt 2020-ban megkaptam, és erre nagyon büszke is vagyok. És hát amit még el kell mondani, hogy 2018-ban meg úgy szintén a tanári munkásságomat díjazták egy tanári artist juice díjjal, ami az is egy szép dolog, hogy ezt a hosszú időt tudták ezzel díjazni nekem. Úgyhogy ez a fajta kitüntetésekkel gyarapodtam, és aminek hálát is adok a mindenhatónak, hogy hát megajándékoz ezt ezzel, mert ez nagyon jó dolog.
1: Most, hogy így említetted a mindenhatót, szerettem is volna rákérdezni, hogy milyen szerepet tölt be a vallás, illetve a hit az életedben?
0: Hát, én, hogy mondjam neked, én rengeteget olvasom a Bibliát, és abban van egy ilyen meghatározás, hit nélkül nem lehet élni. Hit nélkül lehetetlen élni, és én ezt a mai napig is tartom, és én a hit az viszi előre az embereket, tehát hit nélkül nem lehet élni. Tehát ha nem hiszel valamibe, akkor az biztos, hogy nem fog sikerni. Tehát hinni kell. Ugye mindenbe hinni kell, abba hinni kell, hogy te meg tudod csinálni ezt a gyerekekkel. Hiszem, hogy el tudok érni valahova. Hiszem, hogy meg tudom valósítani. Tehát a hit az nagyon befolyásolja az életemet. És a mai napig is én azt vallom, hogy hit nélkül élni lehetetlen. Úgyhogy én hiszem a jó Istent, hiszek benne, és én gyakorlom is, mert én megtértem. Tehát én 2011-ben megtértem, és azóta hívő ember vagyok, és így élem az életemet. Úgyhogy a hit az az életemet tölti be. Sőt, hát a mindenható meg aztán teljesen. Úgyhogy én ezt vallom, és megpróbálom, sőt, a gyerekek felé is ezt kicsit közvetíteni, mert nagyon fontos, minden órán elmondom, hogy higgyetek benne, hogy meg fogjátok tanulni ezt. Ebbe hinni kell, hogy meg tudjátok valósítani, amit én kérek tőletek. És meg is csinálják. Tehát addig nem nyugszok, még nem valamit nem sikerül ebből kihozni.
1: A családról már beszéltünk, és mit jelent ez számodra?
0: Hát a minden. Hát, hogy mondjam neked, a család az szintén az életemnek a legnagyobb része tölti ki, ugye? Van egy lányom, meg van egy fiam, aki a fiam most a Rádió Szimfonikus Zenekarában dolgozik, mint szólamvezető, hegedűművész. A lányom az nem lett zenész, ő a szépítkezési iparban dolgozik, mint fodrásznő, de van egy unokám, akire szintén nagyon büszke vagyok, aki most végzi a Pécsi Tudományi Egyetemen a hegedű tanszakon, Szabadi Vilmosnál, és jövő évre fog diplomázni. Tehát ez még boldogsággal telít el, hogy így a család tudta vinni a nevét, tudta továbbvinni a zenei múltunkat, tovább tudja vinni. Úgyhogy ezekre is nagyon-nagyon büszkék vagyunk.
1: Így a beszélgetés befejezéseként szeretném megkérdezni, hogy ha esetleg kiraknának téged egy lakatlan szigeten, akkor milyen albumokat, milyen zeneműveket vinnél magaddal, hogyha csak ötöt lehet vinni?
0: Jó.
1: És ki lenne az előadó?
0: Húha, nem egyszerű kérdés, mert rengeteg előadót szeretek, de én, ugye akkor beszéljünk először a komoly zenéről. Imádom komoly zenét, imádom Bachot. Uh-huh. Imádom Bachot. Imádom Mozartot. Tehát ez biztos, hogy ott lenne a
1: második. Vannak művek is, amiket így kifejezetten szeretsz?
0: Imádom például, én Mozart hegedű versenyét nagyon-nagyon szeretem. Uh-huh. Akkor van amit szeretek még Mozarttól, az operái is nagyon jók. Uh-huh. Varázsfúvola, vagy ez a fajta, könnyed fajta zene. Tehát a vokális zenét is nagyon szeretem, mármint ez a klasszikus vokális zene. Uh-huh. Akkor, hát említeném még, én a jazzet is nagyon szeretem például. Uh-huh. Nagyon. Hát a jazz műfajból...
1: Hegedűsöket? Grappelli? Vagy?
0: Grappellit, nagyon imádom. Nagyon imádom ezt a fajta zenét. És még nagyon, de nagyon... Amin fölnőttem, az engem nagyon-nagyon a mai napig is mindig megborsózik a hátam. Van egy óriási zongorista előadó, Oscar Peterson.
1: Aha, igen.
0: Tehát az biztos, hogy ott lenne a lemezek között. Tehát egy Oscar Peterson lemez, az egy van élmény, hogy hihetetlen. Hát arra nem beszélek, ugye, hogy a példaképem az idős járók a Sándornak a lemezei is ott lennék, az biztos vagyok benne. Vagy mondanám a Lakatos Sándort, idős Lakatos Sándornak a lemezét. Tehát ezek felülmúlhatatlan nagy művészek voltak. Tehát ezek töltenik ki ott az életemet, és azokat hallgatnám. Igazándiból ennyit tudok erre válaszolni.
1: Hát nagyon izgalmas zenék természetesen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettél velem ezekről a gondolatokról, és remélem hamarosan újra találkozunk.
0: Köszönöm a meghívást neked. Köszönöm szépen.
2: Mai vendégem Nyári László volt, magyar aranyérdemkereszttel kitüntetett prímás, a Kis Rajkó zenekar művészeti vezetője, akivel beszélgettem a cigány zenészek hivatásáról, az életéről és a Rajkó Talentum iskoláról. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez a Rádiódik.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Augusztus 2-a a Roma holokauszt, a Porajmosz, azaz az elpusztítás, felemésztés nemzetközi emléknapja. Ezen a napon 1944. augusztus 2-ról 3-ára virradó éjszaka számolták fel a nácik az Auschwitz-Birkenaui cigány családi tábort, egyetlen éjszaka alatt gázkamrába küldve az utolsó közel 3000 ott maradt gyermeket, nőt és idős embert. Bár a fősodorbeli történelemírás hosszú évtizedekig marginális kérdésként kezelte a romák szisztematikus megsemmisítését, a Porajmosz mélyebb rétegei olyan egyedi, megrázó és kevésbé köztudott tényeket rejtenek, amelyek alapjaiban változtatják meg a vészkorszakról alkotott képet. Az elfeledett fegyveres ellenállás 1944. május 16-a. A köztudatban a koncentrációs táborok lakói többnyire passzív, sorsukba beletörődő áldozatként értek. A romák auschwitzi története azonban cáfolja ezt a sztereotípiát. Amikor az SS vezetése először 1944. május 16-án megkísérelte a cigánytábor likvidálását, a foglyok ellenálltak. A romák, akiket korábban értesített, egy lágermunkás fémrudakkal, kövekkel, deszkákkal is elcsent szerszámokkal fegyverkeztek fel. Amikor az SS katonák beléptek a táborba, a romák nem vonultak ki a barakkokból, hanem harcra készen várták őket. Az SS tartva egy általános tábori felkeléstől, ekkor visszavonult. Ez a sikeres kollektív ellenállás példanélküli volt az Auschwitz történetében. A náci gépezet stratégiát váltott, július folyamán szétválasztották a közösséget, a munkaképes fiatal felnőtteket, mintegy 1500 embert más táborokba szállítottak, és csak a teljesen védteleneket hagyták hátra. Így vált lehetségessé az augusztus 2-i tragédia, ahol a visszamaradottak az egykori szemtanúk leírása,